Élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet.

0: A lélek útjain.
1: Műsorunkban Ternyák Csaba egriések az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézisről, a katekéták szolgálatáról beszél.
2: Fontosnak tartottuk, hogy felvértezzük önöket azokkal a nagy kihívásokkal szemben, amelyek ma mindenhonnan érik a hitoktatókat. Iskolai hittan, kötelező hittan. Aztán ott van az a probléma, hogy kötelező lett a hittan, és hát azt tapasztaljuk, hogy hát olyanok is ott vannak a hittanon, akik hát talán nem biztos, hogy előre viszik a csoportnak a munkáját, mert meg sincsenek keresztelve, a szüleik is hát azért iratták be őket hittanra, mert ott majd tanul valami jót, esetleg visszahúzza a csoportot. Ezek nagyon komoly problémák. Ugyanakkor felvetik annak a lehetőségét, hogyha egy szülő beíratta katolikus hittanra a gyermekét, hát akkor az azt jelenti, hogy mégiscsak bizalommal tekint az egyházra. Mégiscsak azt várja, hogy mi fogjuk majd megnevelni, a jó út felé irányítani a gyermekét. És hogyha azt javasoljuk, hogy egy idő után már talán alkalmas arra, hogy keresztelkedjen meg, akkor ne késlekedjünk vele. Az egyháznak kétségtelenül a kereszteléssel kapcsolatban vannak előírásai. De én úgy gondolom, hogy azok az iskolás gyerekek, akik lemaradtak a keresztségről valami ok miatt, ott mindenképpen a hónuk alá kell nyúlni, segíteni kell őket abban, hogy minél előbb megkeresztelkedjenek. Mert hiszünk egyrészt a kegyelem erejében, másrészt hiszünk abban, hogy ezáltal a család is talán közelebb kerülhet magához, az egyházhoz. Gyakran ugye a szülők is nem gyakorló keresztények, és még sorolhatnám a különféle nehézségeket, amelyek az általános iskolai helyzetet és annak a hitoktatásban is meglévő nehézségeit jelentik. Mindehhez társulnak azok a nehézségek, hogy hát ugye új generációk jönnek, én nem is tudom most már hol tartunk. Az Y-on már túl vagyunk szerintem, vagy ki tudja, szakértők, milyen...
3: Újra kezdődik,
2: már kezdődik az A generáció. Minden esetre látom a családban, a kisgyerekeken, hogy hát a szülők azért, hogy nyugalmuk legyen, oda nyomja a kezébe a mobiltelefont, oda nyom valami kütyüt, nézi a mesét, tehát digitális gyerekek jönnek már az iskolába. Hát én félek attól, hogyha én nekem kellene ezeknek a gyerekeknek hittan tartani, az én unalmas stílusomban, hogy nem vetítek, nem tudok bűvészkedni, nem csinálom úgy, mint ahogy Bernolák Éva tanította annak idején bennünket. Mond valakinek ez a név valamit? Ugye Bernolák Éva azt tanította nekünk, amikor kispapok voltunk, hogy a hitoktatásnak olyannak kell lenni, hogy minél több érzékszervet, ezt soha nem felejtem el, amíg minél több érzékszervet be kell kapcsolni. Mert ugye általában mi csak beszélünk, és egyetlen csatornán vagy kettőn a két fülén keresztül megy be az információ. Milyen jó az, hogyha rajzoltatjuk, mert akkor kreatív lesz. Milyen jó, hogyha vetítünk neki, mert akkor a szemén keresztül is megy. De hogyha az illatát meg az ízét is meg tudnánk éreztetni az evangélium szépségének, hát akkor lennénk igazán sikeresek. Tehát minél több érzékszerven keresztül kellene megközelíteni a fiatalokat. Hála Istennek azért úgy látom, hogy sok fiatal hitoktatónk van, akik erre nagyon nyitottak és nagyon érzik, mert azért vannak módszerek is, amiket meg lehet tanulni. Meg kell tanítani azért sok mindenre ezeket a gyerekeket, mert régen az volt, hogy otthon megtanultak egy csomó mindent. Most akkor egészen régről mondom, amikor én hittarra jártam, hát ugye engem már otthon megtanítottak imádkozni, keresztet vetni. Ma a gyerekek tudnak-e keresztet vetni? Megtanítjuk-e őket keresztet vetni? Ott kezdődik, hogy megtanulnak keresztet. Megtanulják az alapimádságokat. Azért, hogyha elmennek végre egyszer a keresztény közösségbe, ahova el kell vezetnünk őket, hát akkor ott ne érezze idegennek magát, hogy hát ezek meg mit csinálnak, meg micsoda mozdulatokat, meg mi az, hogy térdhajtás. A templomba való viselkedés, megtanítani nekik az énekeket, olyan öröm volt nekem a mai szentmisén, és ne vegyék most gazsulálásnak, de olyan jó volt hallani, hát a hitoktatóink tudnak énekelni. Úgyhogy mondtam Krisztián atyának, hogy hát ez nagyszerű, hát fantasztikus, nagyon jó hitoktatóink vannak, tudnak énekelni. És szerintem, aki tud énekelni, ott már csak egy hangyabokányi távolság van attól, hogy meg is tudjon másokat tanítani énekelni. Hát ezeket a gyerekeket az alapvető énekekre. Tehát, hogy a szentmisén, amikor végre sikerül elvinnünk, akkor ne érezze idegennek magát. Hogy akkor el tudja ő is énekelni, hogy Uram irgalmaz, meg a szent vagy, tehát, hogy szent vagy, Isten báránya, legalább az ordináriumnak az a minimum. Az tehát később, ahogy nagyok, hát egy-egy miseéneket is, egy-egy más éneket is, hogy a közösségben jól érezze magát, hogy élményszerű lehessen számára egy ünnepi szentmise, ahol esetleg hát azt tapasztalja, hogy egyszer a atyáknak mondtam sekrestjében, hát mondom, ezt szeretem, amikor ilyen lendületesen folyik az ének, mert azért az nem úgy van, hogy a hozsanna éneket, hát az föltétlenül úgy kell énekelni nekünk, a Teodóz atya annak idején a bencéseknél azt mondta, hogy hát nem rétes tészta az, hogy így nyújtsuk. Senkiben nem ébreszt örömet, és nem érzi jól magát, hogyha valaki így énekel. Örvendezzünk jertek áhítatos lelkek. Hát ez se nem örvendezés, se nem áhítat. Tehát, hogy az örömnek, az énekünkből az örömnek át kell sütnie, tüzelnie kell. Milyen jó lenne, hogyha a kántoraink, a kántorképzést szeretnénk egyébként megújítani, felfrissíteni, továbbképzést, hogy egy picit lendületesebbek legyünk, mert a mai világban tehát látjuk azt, hogy mi nem akarunk vidám vasárnapot, kétségtelen, de szomorú vasárnapot még kevésbé, tehát azért megújulás. Azt a címet kaptam én, hogy a hitoktatás megújítása. Milyen megújulás? Milyen megújítás? A motto azt sugallja, minthogyha az igazi megújulás elsősorban nem a módszerekben lenne, hanem a szívünk mélyén, hogy a megújulás az bennünk hitoktatókban kell, hogy megvalósuljon. Ha ott megújulunk, akkor majd keresni fogjuk a módszertani segítséget is. De az első az, hogy magunkat, a lelkesedésünket, az elkötelezettségünket újítsuk meg, hogy először mi magunk váljunk egyre elkötelezettebb, egyre hűségesebb tanítvánnyá. Szép és ihletett szavakkal II. János Pál pápa a katekézi tradendében így fogalmazza ezt meg, a hitoktatónak csak akkor van esélye arra, hogy ténylegesen és szükséges módon meg tudjon újulni a hitoktatásban, ha a tanító Krisztussal való szoros kapcsolatból meríti a fényt és az erőt. A Krisztussal való szoros kapcsolat. Olyan jó volt az, hogy milyen sokan, szinte mindenki megáldozott a szentmisén. Fura lenne azt mondani, hogy alapkövetelmény. Hát csak azt tud vonzani, aki maga is vonzó. Csak azt tud a hitre elvezetni, aki maga is éli a hitet. És méghozzá örömmel éli. És ez átsugárzik, átragyog az egyéniségén. Hogyha a gyerekek azt mondják, hát én is szeretnék ilyen lenni. Amikor én a papi hivatást kaptam, hát abban az is ott volt, hogy olyan papjaink voltak, akikre ránézve, akiknek az életét megismerve, azt mondtam, én is szeretnék így élni, én is szeretnék ilyen lenni. Ez volt az első, az emberi motiváció abban, hogy egyáltalán nyitott voltam az Isten hívására. De hát így van ez a keresztény élettel is. Nagyon sokan vannak, akik családban nem kapják meg ezt az indítatást. De hogyha azt látja a hitoktatóján, hogy az egy talpra esett, derűs, boldog, kiegyensúlyozott, békés ember, aki tud figyelni a gyerekre is, amit esetleg még a szülőtől sem kap meg, akkor az egy fantasztikus nagy dolog. A keresztség felvételét kisiskolások esetében nem lehet mereven különböző hitéleti teljesítményekhez kötni. Pre-evangelizáció során érdeklődve, értékelve és a hit utáni vágy felébresztésével kell megszólítani a gyerekeket. Bíboros úrtól hallottam valamelyik előadásában, amit hitoktatóknak tartott, hogy vannak olyan európai országok, és ő Németországot emelte ki, ahol az iskolai hittanár vezeti a gyermekeket a szentmisére. Én azt hiszem, hogy azért nem csak Németországban vannak ilyenek, én tudom azt, meg hiszem azt, hogy egyre többen lesznek ilyenek nálunk is, akik el tudják bűvölni a gyerekeket, és akik hát rá tudják venni az atyákat, hogy olyan szép és olyan élményszerű legyen az a liturgia, az a vasárnapi szentmise, ahol a gyerek örömmel vesz részt, és ahol feladatot kap. Minél több gyerek, ha feladatot kap a szentmisében, annál jobban érzi magát. Meg akkor ott van, akkor a szülő is elmegy, mert az ő gyermeke olvasni fog, énekelni fog, hárman énekelni.

Halljuk néha felváltva, de egyre többször az, hogy katekézis, ahol visszhangozzuk az evangélium igazságaikat, mert a hit oktatása, hogyan lehet a hitet, a hitre talán inkább nevelni kellene, ránevelni, oda vonzani a gyermekeket. A hitre nevelés, amely a fő feladat, magába foglalja a hit átadását, megerősítését és a hívő közösségbe való bevezetést. Ez feltételezi a családot, az eleven hívő közösséget, amelyek gyakran hiányként jelentkeznek. Pedig a hit átadásával olyan mankót, olyan kapaszkodókat tudunk a fiatalok kezébe adni, mi ezt mindannyian tudjuk saját tapasztalatunkból, amely éppen az élet legnehezebb, legkritikusabb helyzetein segítik át az embert. Látjuk azt munkatársainkon, látjuk azt a hírekben, hogy mennyire sérülékenyek ma az emberek. A kortársaink, különösen azok, akik nem hívők, akiknek nincs mibe kapaszkodni. Azok, amikor valami tragédia éri őket, loholnak sokszor javakért, de azt nem sikerül, feladják, bedobják a kulcsot. Az öngyilkosságok számába ugye régen vezettünk, azt hiszem mostanában keveset beszélnek róla, de én feltételezem, hogy most is dobogós helyen vagyunk. Akkor a drog és a különféle póttevékenységek, azok bevonják az embereket, és néha gyerekeket is. És amikor megcsömörlenek, akkor nem találnak fogódzót. Nincsen egy fogódzó, nincsen egy háló, amelyik felfogja. És ha még Istenbe se hisz, ha nem tanította meg senki imádkozni, hogy legalább akkor imádkozz, amikor nagyon nagy bajba vagy. Legalább akkor ki tud mondani, hogy ja Istenem. Ezt a Placidatya, azt hiszem mindenki számára ismerős Olafson Placidatya, érdemes szintén interneten, van a túlélés szabályairól, vannak csodálatos előadásai erről, most csak éppen utalok rá. Az utolsó szabály, amit ő kiemel, Gulagon ugye megélték azt, hogy mindenkinek nagyon nehéz volt ezeket a szenvedéseket átélni. De azért azt tapasztalták meg, hogy aki hitt, annak egy picit könnyebb volt. Mert annak volt egy kapaszkodója. Ma nincsenek ilyen üldözések, nincsenek ilyen de vannak egyéb problémák, amelyekben a hit igazi kapaszkodó lehet, mint ahogy számunkra is, az élet nehézségeiben, mert mindannyian ki vagyunk ennek téve, a hit az, amelyik segít bennünket. Mit jelent kereszténynek lenni? Mi a mi identitásunk? Jézus Krisztusban az ember lett az Isten útja. Krisztusban is emberként jött el közénk, és azóta is. Szeretni embertársainkat, mint program. Az ősegyházban ugye nézzétek, mennyire szeretik egymást, erről ismerték meg őket. Ma is ezt tesz minket keresztényé. A hitoktatás során, a katekézis során jó lenne megerősíteni a fiataljainkban a keresztény katolikus identitást, hogy mi ide tartozunk, mi ennek a népnek a fiai vagyunk. A mi családunk katolikus család. Ne becsüljük le azt, hogyha valakik csupán kulturálisan nevezik magukat katolikusnak, nincsenek megkeresztelve. Ne legyen bennünk egy katolikus gőg, hogy hát te meg se vagy keresztelve, nem vagy. Miért mondod, hogy katolikus vagy, meg se vagy keresztelve? Aki katolikusnak vallja magát, azt értékeljük. Segítsük hozzá, hogy elvezessük a keresztséghez. És ne értékeljük le. Ebben nekünk papoknak is bizonyára van valami sarunk, hogy túlságosan is a vasárnapi szentmisére hegyezzük ki azt, hogy ki az igazán gyakorló katolikus. Hát kérdezem én, hát aki vasárnap elmegy szentmisére, attól már gyakorló katolikus? Nem biztos. Nem biztos, hogy attól már valaki igazán gyakorló katolikus. Természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem kell szentmisére járni. Éppen ellenkezőleg. De azzal nem elégedhetünk meg. És ha valaki meg még nem jutott el oda, mert olyan neveltetése volt, olyan családból származik, azokkal nagyon türelmesen, nagyon empatikusan, nagyon nagy szeretettel kell bánnunk. Azért, hogy igazi befogadó közösség legyünk. Ne pedig eltaszító.
Ugye vannak, akik azt mondják,

hogy van a nagyszerű, hogy egy csepp mézzel sokkal több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel. Tehát mi papok hajlamosak vagyunk néha arra, hogy gőgösek legyünk, elutasítóak legyünk. Hát, kedves hitoktatóink, kedves katekétáink, legalább önök ne legyenek azok, ha már mi ilyenek is vagyunk. Mert... legyünk befogadó egyház, akik szeretettel invitálják. A nyitott templomajtó jelezze azt, hogy ide mindenki bejöhet. Persze fontos a jó hangulat, de azért hát a tartalomra is ügyelni kell. Azért van egy hit tartalom, amit meg át kell adni. Úgyhogy hát nehéz a katekétának a dolga, mert meg is kell tanítani egy csomó mindent, meg közben azért azt úgy kell csinálni, hogy akik ott vannak, azok jól is érezzék magukat. Úgyhogy gratulálok mindenkinek, aki sikerélményei vannak, és tudom, hogy vannak sikerélményei. Ha a hitoktatás nem csupán száraz objektív ismeretek átadását jelenti, hanem átadhatja az egyház a helyi közösség tapasztalatának és a szilárd személyes elkötelezettségnek az átadása és a tanúságtétel. Mindez része az erős magyar és katolikus identitás kialakításának. Ne féljünk attól, ez a kettő együtt jár. A magyar az katolikus. Szent István király katolikus volt. Szent István király katolikusként ajánlotta fel országát és nemzetét a boldogságos Szűz Máriának. És ne féljünk a szűzanya tisztelettől. Ő a mi édesanyánk, és ő a mi patrónánk és védelmezőnk, mint magyaroknak. Plantáljuk át a fiatalok szívébe a szűzanya iránti tiszteletet. Szükség van sok szeretetre, szelídségre, empátiára. Nehéz megtalálni azokat a szavakat, amelyek utat találnak a szívekbe. De ha megtaláltuk, akkor azokat a szavakat, amelyek a szívhez szólnak, egészen biztos, hogy nem kiabálni kell, hanem belesuttogni az emberek fülébe. Nem lehetünk harsogó, erőszakos egyház, hanem szelíd szeretettel, ahogy az mindig is jellemzője volt katolikus identitásunknak. És az egyház ugyanakkor, tudjuk, nem önmagáért van. Mi nem a saját hatalmunkat, nem a százalékokat akarjuk javítani. Az egyház Istenért és az emberért van. Az Isten dicsőítésére és az emberek üdvösségére. És ez a kettő kéz a kézben jár. Mi az embereket az üdvösségre akarjuk elvezetni. A hitoktatásban is a gyermekeket szolgáljuk, az ő javukat keressük. Még akkor is, ha tudjuk, hogy vállalkozásunk emberileg olykor, mintha teljesen reménytelennek tűnne is. És remélünk és hiszünk a remény ellenére is. Ferenc pápa azt írja az evangélium öröméről szóló enciklikájában, amikor az evangélium hirdetéséről szól, hogy annak nem olyannak kell lennie, mint amikor egy terhet rakunk az emberek vállára. Az evangélium nem teher, nem parancsok összessége, hanem mint amikor megosztanak egy örömöt, szép távlatot mutatnak, és egyfajta vágykeltő lakomára hívnak. Majd idézi Ferenc pápa elődjének, Benedek pápának a csodálatos szavait, az egyház nem prozelitizmussal, nem térítéssel, hanem vonzással növekszik. Legyünk vonzó egyház. Mit várok a hitoktatóktól? Azt gondolom, hogy ezeket az elvárásokat az órákra való rendszeres készülés, az óravázlatok, az adatszolgáltatás, a Bellarmine hitoktatási nyilvántartó rendszerre való átállás minden keresztje és minden remélt jövőbeli öröme és egyszerűsítése, és a továbbképzéseken való rendszeres részvétel, ez mind elengedhetetlen. De azért hadd mondjam, hadd tegyem hozzá, ha én elmegyek bérmálni egy egyházközségbe, és azt látom, hogy a bérmálást egy hitoktató nagyon jól előkészítette, és hogy ott minden a helyén van, és a gyerekek tudják a válaszokat, még énekelni is tudnak. És azt látom, hogy a hitoktató otthon van a templomban, és plébános atyának ő a jobb keze. Akkor én az előbbi felsorolt dolgoknál olykor még akár szemet is képes vagyok hunyni. Mert az élet a fontosabb. A hitoktatásnak
A katekézisnek az életet kell szolgálni, az egyház életét. És az egyház élete azért látható módon mégiscsak a liturgiában, amelyik a csúcs és a forrás, ott mutatkozik meg.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Karitász percek.
2: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Az Egri Főegyházmegye területén 47 településen közel 8,5 millió forint értékben kaptak vetőmagot és palántát a rászoruló családok. A napokban paprika és paradicsom palántát juttatnak el a Caritas önkéntesek azokhoz a családokhoz, akik idén is vállalták, hogy megművelik a kertjüket, és már elültették azokat a vetőmagokat, amelyeket pár héttel ezelőtt kaptak a szervezettől. A támogatott családok között vannak több gyermeket nevelő szülők, létminimum alatt élők, idősek, betegek, valamint fogyatékkal élők.
3: Kardosné Marian vagyok. A Caritasnak a megalakulásától benne vagyok az elejétől. Nekem nagyon nagy segítség, veteménymagok, palánták, nagyon nagy, mert 3 gyermekem van, és én, ahogy tudom, igazság szerint itt van kert, innen kapnak ők is, ami kell nekik, de én nagyon örülök ennek, nagyon örülök, és én nekem nagyon nagy segítség. Párom nincsen, sajnos elhunyt, úgyhogy egyedül vagyok, így meg pláne nagyon nagy segítség. Amikor ünnepekre csomagokat osztanak, abba én tényleg mindig ott vagyok, úgyhogy kapok, minek tagadnám le. De ha valamit segíteni kell a Caritason belül, bármikor szólhatnak, mert biztos, hogy megyek és ott vagyok, akár külföldre kellett mennünk, Dobován, ott is ott voltunk a férjemmel, igen, úgyhogy bármi olyan van, amiben tudunk segíteni, ott vagyunk, de mink is nagyon örülünk, ha nekünk segítenek.
4: Mihály Józsefné vagyok, hát én egyedülálló vagyok, 34 éve üzgagy vagyok, és ha van segítség, se szorulok, kijövök, akármiben tudnak segíteni, úgy a vetőmagba, most a palánta, ágyat kaptam tőlük, nem olyan régen, élelmiszercsomagot, bérestöppet, mert sajnos beteg vagyok. Úgyhogy élelmiszercsomagot is, amikor csak tudnak, mindenben segítenek, amit lehet. Ruhákban, mindenben. Nézze, ha valaki rászorul, azt segítenek, az olyan dolog, hogy elfogadja. Nagyon jó, ha segítenek, nagyon jó. Főleg egyedülállónak. Nekem nagyon jó. Én már korábban benne vagyok, 73 éves vagyok, úgyhogy nagyon jó a segítség, amit csinálnak. Nekem például nagyon sok mindenbe segítettek, tényleg szemüveget kiváltották, a mopedbe segítettek, mert nem tudtam kifizetni, kevés volt a nyugdíjam. Nem volt közgyógyom, ők fizették ki, úgyhogy nagyon sokat köszönhetek a Caritasnak.
2: A program sikerének titkáról Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyházmegyei Caritas igazgatóját kérdeztük.
5: A katolikus Caritas itt az egyházmegyénkben a zöldellő kertek programban vetőmagokkal és palántákkal támogatja a családokat. 2012-ben kezdődött el ez a mi egyházmegyénkben. Idén 1212 családot tudtunk támogatni a vetőmagokkal kapcsolatosan, és most pedig 20 000 szál palántával tudunk 1000 családot támogatni, 10 paprika és 10 paradicsom palántát adunk minden családnak. Számunkra a siker ugyanaz, mint ami a családoké, ami annyit jelent, hogy segítjük őket az öngondoskodás felé menni. Rászoruló családok kapják, és mindenki számára ez az egyik legszimpatikusabb programunk, mert itt nem olyan adományt adunk, amit azonnal tudnak használni, hanem ők dolgoznak vele, megtermelik. Gyakorlatilag az egyik legsikeresebb programja a katolikus Caritasnak. A siker egyik eszköze például az, hogy a családok, ahol gyermekek vannak, a gyerekek is megtanulják a növényeket gondozni, és hát ha megnézzük a mai zöldség árakat, konyhakerti növények, paprika, paradicsom, ezeket ők mind saját maguknak ingyen meg tudják termelni, és ezzel hozzájárulnak a saját életükhöz.

0: A pétervásárai Karitászhoz tartozó 8 településen minden évben több száz család részesül különböző támogatásokban. Fehér Róbert pétervásárai plébánossal beszélgetünk.
1: Jelen pillanatban a Karitász a jelenlétpontokat leszámítva, ez ugye három település, Tarnala lesz, Domonkos és Erdőkövest, most így 8 településen vagyunk aktívan jelen. Ez az aktív jelenlét, tehát az a programokból, a Karitász programoknak a biztosítása. De emellett van, amikor még recskülővel is ide és oda is besegítünk, hogyha arról van szó ruhával, vagy ha hirtelen kell, akkor tartós élelmiszerrel. Ez a programban most hát több száz család vesz részt, már évek óta sikeres a program, mert akinek van egy kis művelhető földje, kertje, azért az nem mindegy, hogy honnan veszi a paradicsomot. És hát nem tudjuk, tehát ugye azért a gazdaságot is a figyelő kicsit, az ember gazdasági helyzetet, hogy milyen bizonytalanság jön ránk. Csak most mondok egy példát, ha például csak megemelik az üzemanyagot, akkor azt tudjuk nagyon jó, hogy ez a, például az élelmiszer árakban meg fog jelenni. És azért jó, van, itt minden héten van kétszer piac. Tehát a piacon nem csak honnan ütök ezt, azt lehet, hanem lehet zöldséget, lehet gyümölcsöt, lehet élelmiszert is vásárolni, de azért nem mindegy, hogy milyen áron veszik meg. És ami itt megterem a kertben, már pedig ha jó föld van, azért az már megtermi, akkor az abból tud eltenni magának is, illetve hát a Marian, ugye ennek három gyermeke, két fia is, egy lánya van, ott is tud segíteni a családnál. Hát ott is ugye unokák is vannak, tehát hogy például azért nagyon-nagyon segítség. Csak az a baj, az emberek feladták a kertet. Tehát ugye hiába vidéken vagyunk, azért ma már a vidék se olyan, mint régen volt. Tehát csak mondok egy példát, hogy az óvodából hozzám hordják a plébáni harak, a Baromfi udvart megnézi, hogy milyen egy tyúk, vagy milyen egy liba, vagy egy kacsa. Mert már hiába vagyunk vidéken, már nem tartanak sok helyen. Hát meg azért legyünk hozzá az is azért, tehát költséges, mert azért a terményt is valamiből ki kell fizetni. De aki szereti ezt, mert azért ez kell, a földnek a szeretete kell hozzá. Tehát aki nem szereti a földet, hanem csak gyűjtnek, azt nem is ezt ilyen belem, mert akkor csak kudarca lesz. Ugye hát a szárazság is, hogy látjuk itt az előbb is néztük a kertet, hogy az eső után, hogy elkezdett maga a természet is élni, mert már eljön neki fele a magvak is, kell neki fele, amin lett ültetve a saját dologból. És hát amit mi hozzá tudunk tenni, azért az anyagilag is, tehát megviselni a családokat, én úgy gondolom. Ami nagyon fontos még Karitásznál, hogy ugye tehát kapnak is, meg ők segítenek is. És hát a segítség azt érzi át igazán a segítségnek a lényegét, aki maga is megtapasztalja, mi ez, amikor valakitől kap. Itt azért sok minden történik, ez most egy látványos program a Karitásznak, és ugye évek óta ugye itt ezen a településen, meg az itt a környező településen osztjuk ki az Egrégyház megyében a legtöbb ilyen csomagot, amiben növények vannak, de nem csak ez van. Tehát itt, hogyha arról van szó, akkor egy karácsony előtt a tartós élelmiszer gyűjtésen keresztül a Léte és Mikulás a cipős doboz akcióban, amikor a gyerekek részt vesznek, és azért az nagy öröm, hogy a gyerekeknek van rá hajlandóság. Az általános iskolából hitoktató szervezésével, amikor azért átkerül egy ilyen 70-80 doboz, azért az azt jelenti, hogy a gyerekeknek van szociális érzékük. De ezt sajnos manapság tanítani kell. Föl kell elhívni a figyelmet, hogy ami neked már nem jó, az még másnak lehet, hogy jó. Azt is el tudnám mondani, hogy nem csak ilyen akcióban veszünk részt, hanem amiben tudunk. Tehát ott vagyunk, meghívnak bennünket, elmegyünk szívesen. Olyanra gondolok, hogy megmutassuk magunkat, hogy kik vagyunk. Tehát sátorral megjelenünk, és akkor megmutatjuk azt, hogy ki a, mi a Karitász, milyen tevékenységei vannak. És azt veszünk mostanában egyre többször észre, hogy máshonnan, más településekről is nagyon szívesen hordják ide az adományokat. Ennek ugye több oka is van. Az egyik oka az például legelőbb is jön hozzák ide ki, hogy nem szeretnék látni azt a ruhát például a városban sétálva, hogy az édesanyjuk vagy az édesapjuk hordott. Ezért inkább kihozzák ide. Itt pedig ugye mi tovább vagyunk, megy ide, oda, amoda, tehát jól működött, és jól működik most is, és hát van olyan, hogy például Vöröskeresztől kapunk rendszeresen adományokat, a Markazi Vöröskereszt, aki ide hordja föl, mert ők nem tudják hol tárolni. Tehát vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen kölcsönös együttműködés és segélyszervezetek között, meg hát sajnos azért azt látjuk, hogy most a jelenlegi bizonytalanságban, mert azért van egyfajta bizonytalanság, hogy merre a jövő, az emberek úgy kezdik úgy érezni, hogy most lehet, hogy kicsit vissza kell fogni a dolgaikat. és hát, hogy mivel tudunk segíteni ebbe is. Tehát vannak programok, a programokban mi általában részt veszünk, de van olyan programot, amit, hogy mondjam, lehet egy kicsit nem átgondolni kellene, hanem a struktúrás és felépítésén. Itt ezt már mi javasoltuk, hogy hát például a lakhat programban, de a tisztítással kezdjük már, ne tisztítószert adjunk először, hanem először azt csináljuk már meg, hogyha le van omolva a vakolat, akkor a vakolatot javítsuk ki, ahhoz pedig cement kell, vagy ha lyukos a tető, akkor oda is először anyag kell, és utána, amikor van készen, akkor lehet tisztítani. De addig hiába tisztítok ki bármit is, ha közben a munkálatok után kezdődnek el. Márpedig nagyon jól tudjuk, hogy ha valaki egy felújításba belekezd, apró finom por, az úgy meg tud rakódni minden, hogy hó, az, na, akkor utána kell tisztítani. Én ezt mondom, hogy néha jó lenne meghallgatni, hogy a józan paraszti ész, amit még diktál. Mert ugye sokszor, és most azt nem bántásnak szállom senki részéről, de higgyük már el, hogy ami be van járatva, az jó vagyunk. Tehát aminek van egy rendes menete, azt kövessük végig. Tehát első, ha azt kell, akkor alapot onnan kezdjük, illetve hát ugye, ha a felújításnál, akkor az első a tető. És akkor fentről haladunk lefelé. Építkezésre fordító, hogy alaptól indulunk, úgy megyünk fölfelé. Tehát ennek van egy sora. Tehát ezt ne akarjuk átugrani, hogy tisztítunk, hát mit tisztítsunk meg? Tehát én erre gondolok, hogy néha azért azt úgy jó lenne racionalizálni egy pár dolgot, meg hát például iskola kezdésnél. Tehát iskola kezdésnél is, most is tavaly is az volt a probléma, hogy elkezdődött az iskola, és utána kaptuk meg azokat az utalványokat, amelyekből tudtunk volna rendes tanszereket venni. És mi volt akkor? Vége volt az akciónak, és akkor már csak a drágább, majdnem azt mondom, prémium minőségű dolgok maradtak. Na most ugye, ha én bemegyek és azt mondom, hogy csak egy példát mondok. Egy színes ceruza a prémium minőségből már 3000 forint, a nem prémium minőségű, hanem egy karkerülámmal, viszont lehet, hogy 1500 forintért meg lehetett volna venni. Ha ugyanabból az árból, ugyanabból a pénzből dolgozunk, akkor lehet, hogy a kevesebb, a kerülőből többet tudunk adni, mint egy prémium minőségűből. Én úgy gondolom, hogy ezt a Caritas országos központban ezt ott kéne át racionalizálni, hogy például jön majd, mert most is vége lesz a tanévnek, itt van, hurrá, nyaralunk, de jön az iskola is. Tehát az iskolára készülni kell. És nagyon jól tudjuk, hogy a bevásárló központok már július elejétől kezdve már rakják ki a tanszereket. Tehát ezeket az utalványokat legkésőbb augusztus első hetében ki kéne küldeni, hogy akkor addigra írjuk össze, hány család van, akkor ez sokkal flottabbul menne, meg sokkal több segítség elérni a gyerekeket. Én ilyenekben gondolkodok, tehát nem nagy dolgokban, ez csak az apró dolgok a részére, csak ugye ez pontos dolog, mert amikor már indul valaki iskolába, akkor már utána is nagyon nehezen érjük be, hogy jöjjön már be ezért, meg azért, hát de már megkezdődött, és hát igen, rendben van. És meg a másik, ami mostanában én szerintem ez már nem szervezet, hanem emberi probléma. Az emberi probléma pedig azt ez alatt azt értem, hogy nagyon sokan várják a segítséget, megérkezik a segítség, itt van, csak arra képtelen, hogy azért a segítségét eljön és átvegye. Tehát azt ne várja már senki tőlünk, hogy a nap 24 órájában, bocsánat, mindenhol ott vagyunk, mert nem tudunk ott lenni mindenhol. Azért van a Caritasnak is, nálunk is a plébánia, hogy itthontartás ideje, hétfő, kedd, szerda, ez Caritas nap, és utána csütörtök, péntek, az a plébániai nap. Tehát akkor már az irodával mindennel foglalkozunk, akkor már nem tudunk Caritasszal foglalkozni, ezt meg kell érteni. Tehát, bocsánat, annyi fele nem tud az ember szakadni, mert ez fizikai képtelenség. Igen, és ha megkapta, akkor jöjjön elérte. És akkor vannak kirívó esetek, amikor tényleg az ember azt mondja, hogy na most jó, értem én, hogy bajban van, de hogyha bajban van, akkor bajban van tegnap is. Ha bajban van, akkor jó. Illetve, ami még sokszor, hogy ugye az emberek, hogy hát tologatják maguk előtt a problémát. Tehát megkapja például a fizetési felszólítást, hogy jön egy áram vagy vízdíj, ó, hát jó, még van 30 nap, még van-e? Igen, de ha pénteken délután 2 óra, akkor bejön. Pénteken délután 2 óra, akkor mit csinálnak? Semmit nem tudok vele csinálni. Felvehetem az adatait, de sehova nem tudom elküldeni. Már szóban nem állnak velünk, mert azt mondják, hogy hát ne haragudjanak, de péntek van, hát mindenki elmegy haza. Meg hétvégén, tehát hogyha szombaton, hát bocsánat, szombaton egyetlen egy hivatal nincsen. Az más dolog, hogyha valakinek leégett a háza, és tényleg olyan szükséghelyzetben van, az egy viszmajor helyzet. De amikor otthon van, és csak le kéne ballogni, el kéne jönni, és tényleg ezt annyira vissza tudja vetni az embereknek a lelkesedését is. Meg az, hogy hát, amikor adakozza, föl van Kínám, és például talán karácsonyra jártunk így, hogy a pétervásári polgármesternek a felesége, most ez nem a reklám helye, a kakas ételemnek a tulajdonosa, 100 adag ételt ajánlott föl. És a felét vissza kellett vinni. Mert annyira nem voltak képesek, hogy eljönnek az adományért. Hogy átvegyék a gyerekeik és a saját maguk adományát. Tehát én értem, hogy bajban van valaki, de hogyha valaki bajban van, akkor azért annyit tegyen már meg, hogy bocsánat, hát ha már fel van kínálva, ki van hirdetve, megkapták tényleg, SMS-ben el lett nekik küldve, fent lett a közösségi oldalon, Messengerre is fel lett téve, csak meg kéne hallani érte. El kéne jön érte. Hát ő, hát bocsánat. És nem számít, hogy a gyerekei, most akkor tényleg, tehát kicsit olyan nagy, mindenki kapott ételt. Tehát akkor a gyerekei, nem számít, hogy egy beleg ételt kapott volna. Tehát akkor most vagy rászoruló, tényleg rászoruló, vagy csak addig rászoruló, amíg baja van, és addig még helyében nem viszünk minden. Ez nem működik. Tehát ezt a százmolán családnál nem lehet megcsinálni, hogy mi mindig mindenhova odaérjünk. Nekik is meg kell mozdulni.
0: Robi atya, értem ennek a negatívumát, viszont ennek ellenére évek óta, vagy lehet évtizedek óta a Karitász teszi a jót. Mi az, ami téged mondjuk megtart abban, hogy ennek ellenére, hogy ennyi sok negatívum van, de mégis segítesz az emberek?
1: Hogy mindig van jó. Mindig van jó visszajelzés. Olyan is, amire nem gondolnám. Amikor ott vagy egy családnál, ahol a fiú fogyatékos, és odaül az édesanyja mellé. És ő vigasztalja az anyukáját, hogy elnézést. Ő vigasztalja az édesanyját, hogy édesanyám, nincsen semmi baj. No, ezek azok a pillanatok, amik tovább lendítik az embert. Hogy igenis, még mindig van jó az emberekben. És talán a legjobb azokban van, akik valamilyen módon sérültek. Ők tudják legjobban megmutatni a köszönetüket, a hálájukat. És sokszor bizony ilyennel találkozik az ember. Vagy amikor a kis gyerek odaáll eléd, karácsony előtt, hát én még ennyi ajándékot soha nem kaptam. És öleli a nagy dobozt, nagyobb a doboz, mint ő, és viszi haza örömmel. Na, ezek a pillanatok, amik tovább viszik az embert. Hogy igenis, van értelme ezt csinálni. Minden negatív dolgok, mert vannak negatív. Most az a baj, hogy sokszor a negatív dolgokról nem beszélünk. Pedig a negatív dolgok azért kell kibeszélni, mert egyrészt segítünk többieknek is, másrészt pedig, hogy ha kibeszélem a negatív dolgokat, akkor nem marad bennem. Mert ez olyan, hogy belülről tudjam rágni az embert. De hogyha kibeszélem, akkor már szabadulok tőle. És az embernek arra kell koncentrálni, ami örömet okoz. Tehát nem a negatívumokra, hanem az örömet okozó dolgokra, mert tényleg nagyon sok ember nagyon-nagyon hálás tud lenni. Azzal a köszönömmel, azzal, hogy odaáll eléd, és tehát idősek meg különösen, hogy hát köszönjük, hogy nem gondolták volna, hogy őrájuk is gondolunk, hogy nekik is tudunk segíteni. És ebben az az érdekes, hogy ugye, ha megnézzük az adakozóknak az életkorát, azok kik? Legtöbbször nyugdíjasok. Azok a mamikák, akik nem tudom, hogyan csinálják, hogy milyen életművészek, hogy abból a kis nyugdíjukból még tudnak félretenni. Én úgy gondolom, hogy ha ők nem lesznek, akkor nagyon nagy bajba leszünk. Mert a mai sajnos igaz, hogy a kicsit módosabb, akinek kicsit jobban megy, az úgy gondolja, hogy ő, de ki nem. Tehát a közösségért való felelősség. De amikor azt mondjuk, hogy felelősek vagyunk egymásért. Ha a Jóisten megajándékozta a javakkal, akkor az nem csak azért kapta, hogy önmagára fordítsa, hanem őnek a valami kicsi szolgálata is van. Csak valahogy ezt felejtik el az emberek, hogy amin van, azt én kaptam valamitől, és azért kaptam, hogy ne csak magamra használjam, hanem kicsit is csak a társadalom felé is. És ezek a jó tettek azok a kincsek, amik, ahogy mondja az evangélium, amit a rozsda nem emészte, és a majd nem rák, meg is a rozsda nem tud tönkretenni. Ezeket tudjuk elvinni ebből a világból, minden más itt marad. És hogyha ezek ilyen tetteink vannak, akkor odállhatunk a Jóisten elé, igaz, báró szívvel és lélekkel, hogy Uram Istenem, irgalmaz nekem szegény bűnösnek, de ezek ott vannak mellettünk, és azért a jó tetteink talán a bűneinknek, ha csak egy negyedét már elveszik, és tisztára mostak bennünket, tisztábra mostak bennünket a Jóistenet, akkor már nem volt hiába való.

0: Fehér Róbert Péter vásárai plébánossal beszélgettünk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
2: Három óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontrejapát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrej templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt európai parlamenti delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Bogdán Csaba európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Az erről szóló határozat a legfrissebb magyar közlönyben jelent meg. A határozat szövege szerint a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. A miniszterelnök a Facebook oldalán feltöltött videóban azt mondta, Havasi Bertalan az egykori propaganda minisztérium helyettes államtitkára a mai napon az ország nyilvánossága előtt a luxus minisztérium tetőteraszán kérte a felmentését, írja a hiradó.hu. Bécsbe látogat jövő csütörtökön a magyar miniszterelnök, írja a Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz Magyar Péter második külföldi útja kormányfőként. Napirenden lesz az osztrák vállalatok magyarországi helyzete, az unió versenyképessége, költségvetése és bővítése. Szó esik a migrációs és biztonsági együttműködésről is. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita Kolostorban szombat délelőtt. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita Kolostorba és az általa csak Rogánféle luxusminisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita Kolostor a következő hétvégeken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés, közölte Magyar Péter. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős, helyenként borult lesz az ég és többfelé valószínű további eső, zápor, kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati-nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet.

0: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Május 30-án lesz az első Miskolc Kon a Tudomány és Technika házában. Ez a mai témánk, a főszervezővel beszélgetek egy rövid zene után. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Liechtenstein Rajmonddal, az első Miskolckon ötletgazdájával és szervezőjével, főszervezőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, mikor jött az ötlet?
1: Az ötlet az már évek óta bennünk van, néhány barátommal, akikkel Budapestre járunk hasonló rendezvényekre. Jellemzően mi a képregényeket szeretjük, mert ugye ebbe a geek világba sok minden műfaj beletartozik, mi a képregényeket kedveljük gyerekkorunktól, és már az elég régen volt, amikor mi gyerekek voltunk, de ez a szeretet, ez kitart felnőtt korunkban is, és minden évben egy olyan 3-4 vagy még több alkalommal elmegyünk Budapestre olyan programokra, ahol hasonló érdeklődési körű emberekkel tudunk találkozni, illetve képregényfesztiválok, képregénybörzék. És arra gondoltunk, hogy jó lenne Miskolcon is egy hasonló esemény, és mivel, hogy nem volt, így kénytelenek voltunk mi magunk megszervezni ezt, hogyha részt akarunk ezen venni. Na most ott tartok, hogy szervezőként nem fog tudni részt venni rajta, de mindenkinek nagy örömet fog okozni, remélem ezzel, akik szeretnének Miskolcon, Borsodban egy hasonló eseményt, hiszen ezt miattuk csináljuk.
0: Sokan vannak? Szerinted mekkora ez a réteg?
1: Hát majd most fog kiderülni, hogy mennyien vannak, de az előrejelzések azok minden képzeletünket túlszárnyalják, úgyhogy úgy érezzük, hogy sokan vannak, és ez egy hiánypótló esemény, és nem csak a képregényekről lesz itt szó, hanem ahogy elkezdtem ezt szervezni decemberben, januárban, februárban, egyre többen csatlakoztak szervezőként is, és önkéntes segítőként is, és egyre több műfaj is becsatlakozott. Ezért lesznek például cosplayerek, táblajátékosok, szerepjátékosok, és így mindenki hozta a saját hobbiát, a saját tudását ebbe a történetbe, és így dagadt és nőtt egyre nagyobbá ez a miskolci rendezvény.
0: Mit is jelent az, hogy cosplayer?
1: A cosplayerek azok, akik például egy kedvenc számítógépes játék, vagy rajzfilm, anime, képregény karakterbe beöltöznek, vagy a filmszereplőnek, és akkor ezekben a cosplayekben vesznek részt különböző programokon. Tehát itt, amikor például csináltunk promóciós programokat régiségvásárokon, Miskolcon, áprilisban és májusban is, akkor főleg az idősebbek, meg akik ebbe nem jártosak, a gyerekek, meg a fiatalok, meg felnőttek is, rögtön többen voltak, akik értették, hogy mi ez, de sokan azt mondták, hogy ez most bolondballagás, vagy ez most farsang. Nem tudták, mi ez, de ennek óriási nagy hagyománya van külföldön, főleg ugye ázsiai országban, de Amerikában is már hosszú évtizedek óta, Magyarországon is. Magyarországon olyan népszerű, hogy például Miskolcról, mi vagy nincs máshol esemény, csak Budapesten, vannak olyan tinédzserek, meg fiatal felnőttek, akik évente 4-szer képesek felutazni, mert már olyan nagy az igény Pesten is, hogy korábban évente 1-szer voltak ilyen mondokonok, ahol hasonló, illetve azok sokkal nagyobb programok, ugye, de azok kifejezetten erre koncentrálnak, és az is már kinőtte magát, és évente 4 alkalommal is minden évszakban megrendezik, és zsúfolásig tele többnapos eseményekről beszélünk.
0: Mi lehet a titka a képregények népszerűségének, töretlen népszerűségének?
1: Az elmúlt években szerencsére egyre több hazai kiadó fedezte fel azt, hogy erre nagy igény van az országban, és sorra adták ki azokat a kultikus műveket, amelyek néha csak több évtizedes késéssel jutottak el Magyarországra, de vannak olyan kiadók, akik párhuzamosan az amerikai és nyugat-európai megjelenésekkel, illetve ázsiai megjelenésekkel szinte párhuzamosan juttatják el most már a magyar olvasókhoz is a legújabb kiadványokat is, és mivel, hogy van kínálat, így a kereslet is megmutatkozott, így most már kereslet és kínálat találkozott, rengeteg új kiadó van, és már több évtizede is a piacon lévő kiadók vannak, és nagy örömömre szolgál, hogy az újságosnál is lehet képregényeket kapni, ilyen utoljára gyerekkorunkban volt, úgyhogy ez számomra is öröm, meg a képregényrajongók számára is.
0: Mondjuk el az időpontot és a helyszínt, és a főbb pontokat, vagy programpontokat, amire számíthat, aki kilátogat.
1: Az időpont az 2026. május 30-a, szombat. Ez a gyerek nap hétvégéje, de nem kifejezetten csak gyerekeket várunk, hanem minden generációra számítunk, hiszen a társasjáték, a táblajáték, a szerepjáték, a kártyajáték az nem is kifejezetten a gyerekeknek a hobbija, hanem inkább a fiatal felnőtteknek, illetve vannak olyan játékok, például a társasjáték, ami kifejezetten a felnőtteket, idősebbeket is vonz, mert ezek nem a klasszikus társasjátékok, amiket esetleg ilyen 6-8 éves gyerekek is tudnak játszani, hanem vannak olyan játékok, amelyeknek igen bonyolult szabály van, és több óra egy-egy parti, és itt ezeket is be fogják mutatni, illetve rengeteg meghívott vendégünk van, illetve rengetegen önként jelentkeztek, és a Tudományos Technika Házban lesz az esemény 10 órától 17 óráig több helyszínen. majd a elkövetkező hetekben fogjuk majd digitális formában közreadni a pontos programterveket és a helyszínrajzokat, hogy a Technikaház impozáns épületének mely részeiben, mely programokkal fognak tudni találkozni a résztvevők, illetve a Technikaház előtti óriási téren is leszünk, ott egy nagy bőrze és vásár lesz, ahol kifejezetten olyan termékeket fognak csak árulni, amely köthető ezekhez a hobbikhoz, tehát képregényeket, akciófigurákat, társasjátékokat, cosplay ruházatokat, tehát ez fantasztikus lesz, mert Borsodabó Zemplén megyében meg soha nem volt. És már ott tartunk, hogy a 10 órás program megnyitó előtt is lesznek események, hogy akik esetleg sorban állnak, azok is ne unatkozzanak, így azt mondtam, hogy 9 órától folyamatosan lesznek programok már a téren, így érdemes már 9 órára odaérkezni, hiszen például a Bioharmonia Tai Chi Egyesületnek a bemutatója és egy shuffle dance bemutató is közvetlenül meg fogja előzni a 10 órás nyitást. Tehát ezek is negyedórás programok, nem fog senki se unatkozni, illetve a már említett bőrzés vásáron kívül, amely ugye jellemzően a szabad területen lesz, bent a Technikaháznak a földszintjén lesz egy úgynevezett Artist Alley zóna, ami azt jelenti, hogy ott a művészek, az írók, a kiadók, a illusztrátorok, a grafikusok lesznek ott, és a saját műveiket fogják dedikálni, bemutatni, árusítani. És a földszinten található még két terem, amelyekben párhuzamosan lesznek előadói szekciók, az emeleten lévő Latabár teremben lesznek majd a fő előadások, de itt nem lehet azt mondani, hogy fő előadás, azért kényszerültünk több terembe párhuzamosan tartani őket, mert olyan sok előadó jelentkezett, és nem akartunk senkit sem visszautasítani, hiszen kiutasítana vissza mondjuk például egy Star Trek Magyarország nagykövetének az előadását mondjuk a 60 éves Star Trek univerzumról, vagy a visszajövő filmekről mondjuk a magyarországi legnagyobb szakértőnek az előadását, vagy például egy nagyon-nagyon híres képregény rajzolónak, aki 30 kiadványt publikált, neki például mondjuk a Stanley előadást, illetve egyetemi tanárok fognak nekünk előadni, grafikus művészek, téma nagy szakértői, youtuberek, influencerek, táblajátékokkal kapcsolatban bemutatják a D&D világát, amely például a Stranger Things sorozatból is ismerős lehet, ezekkel a játékokkal játszottak ott a gyerekek folyamatosan a film alatt, és ugye sok embert érdekelt, hogy mi is lehet ez, ami már az E.T.-ben a 80-as évek elején is azzal kezdődött a film, hogy ilyet játszottak a gyerekek Magyarországon, azt se tudtuk, miről van szó. Ezeket fogják majd bemutatni kerekasztal beszélgetésekben, lesznek itt írók, lesz 18 éven felülieknek szóló előadás is, tehát nagyon izgalmas lesz, mindenki meg fogja találni szerintem a számára kedves dolgot. Aztán lesz például Gamer Zóna, ahol a legújabb és a legrégebbi konzolokon, számítógépes játékokon tudnak majd a kisebbek, nagyobbak játszani. Amikor azt mondtam, legújabb, az valóban azt jelenti, hiszen a legújabb Nintendo Switch és az erre forgalomba hozott legújabb játékok lesznek majd jelen, illetve amikor azt mondtam, meg a legújabb PlayStation, és amikor azt mondtam, hogy a legrégebbi dolgok, akkor például a legrégebbi Commodore számítógép, ZX Spectrum, PlayStation 2-es gépek, tehát több évtizedes, nagyon régi retro gépeket fognak majd elhozni, több szervezet és áll majd mindenkinek a rendelkezésére. Illetve tervezünk még filmvetítéseket, ezek még egyelőre meglepetések lesznek, és rengeteg miskolci klub is bemutatkozik, akikről például még én se hallottam, de már hosszú évek óta játszanak. És most ez egy remek lehetőség lesz azok számára is, akik szintén, mint én, nem is hallottak róluk, de tudnak csatlakozni esetleg mondjuk például kártyajátékosokhoz, táblajátékosokhoz, legyen az szó mondjuk például Pokémon játékról, Dungeon and Dragonsról, Warhammerről, és rengeteg más hasonló ilyen fantasy, science fiction szerepjátékokról. Lesznek itt a Miskolci Egyetemről is klubok, illetve a Miskolci Mix Alapítvány, amely a Papszer utcában található, oda is jár rengeteg társaság, ők is tiszteletüket teszik nálunk. Messzebbről, Budapestről, Dunántúrról, az ország különböző nagyvárosaiból fognak érkezni komplett társaságok, produkciók, óriási rendezvény lesz.
0: Kicsi is lesz az a hatalmas tér, ha ugye így ezt a felsorolást így végighallgatva ezt gondolja az ember.
1: Igen, de nagyon örülünk ennek, és inkább azt mondom, hogy összehúzzuk majd magunkat, mert nem akartam elutasítani senkit, csak tényleg olyan jelentkezőket, akiknek úgymond más a portfóliójuk, és nem igazán illenek bele ebbe a történetbe. De még az utolsó pillanatokban is, amelyeket mai mostanában élünk, ezekben a napokban is jelentkeztek olyan komoly könyvkiadók, akiket azért nem illik visszautasítani, ha csak egy asztalt is tudok nekik adni várva az épületbe, már öröm számukra is, számunkra meg még nagyobb öröm, hogy itt lehetnek, hiszen ők elhozzák azokat a kiadványokat, amelyeket például Magyarországon eddig

0: Most folytatjuk beszélgetésünket Lichtenstein Raimond főszervezővel az első Miskolcon képregényfesztiválról.
1: Te gyűjtöd a képregényeket?
2: Igen, én gyűjtöm. A feleségem legnagyobb örömére idézőjelben, hiszen már-már egy könyvtárban élünk ezáltal, de nagy rajongó vagyok, és igazság szerint a gyerekkor után a fiatal felnőtt, meg a tínédzser koromban annyira nem érdeklődtem ezek iránt, utána a felnőtt korba jött újra elő nekem ez a dolog, amikor egy barátom elhívott egy képregény bőrzére, aztán ez megint beszippantott engem, és hogy az elmúlt 15 évben kattantam rá jobban erre, de ez köszönhető azoknak a kiadóknak is, akik tényleg az olyan kultikus képregényeket adták ki magyarul, amelyek tényleg több évtizedre jelentek meg külföldön. Mindenki tudta Magyarországon, hogy ezek milyen óriási nagy jelentőségi művek, és vannak olyan képregények, amelyek például könyvfesztiválokon is elnyerték mondjuk a fődíjakat, mert Amerikában már a képregényeket, az igényesebb műveket ugye grafikus novellaként emlegetik, és rendesen a irodalmi művekkel együtt szokták versenyeztetni őket, és számos olyan verseny van, ahol például grafikus novellát hoznak ki győztesnek, és ezek az írók, rajzolók, ezek világon mindenhol elismert személyek, és Magyarországra is már bejött ez a kultusz, ez a rajongói tábor. Jellemzően ugye kénytelenek voltak legközelebbi helyre Bécsbe kijárni hasonló rendezvényre, aztán Budapestre is, és most remélem, hogy most már Miskolcra is, és reméljük, hogy évről évre meg tudjuk majd rendezni ezt az eseményt. Nagyon jók most így az előrejelzések, és bízunk benne, hogy 30-án is ez siker lesz.
1: Van kedvenc képregény figurád, karaktered?
2: Hát ugye most mondhatnám azt, hogy Pókember, Batman, akit ugye mindenki szokott esetleg emlegetni, de valóban amúgy Batmant őt nagyon kedvelem, de főleg azért, mert neki mertek már a kezdet-kezdetén is írni komolyabb hangvételű történeteket, tehát ugye Batman az egy kicsit ilyen törvényen kívüli karakter volt, de ugye nagyjából minden jelmezes hősre ez mondható, még Supermanre is, hiszen ugye nem hajlandó együttműködni a kormányokkal, de mondjuk hogy a Pókemberben is elhangzott, ugye a nagy erő nagy felelősséggel jár, és valóban ezeknek a szuperhősöknek nagy a felelőssége is, hogy mit mutatnak ugye a társadalom felé magukból. A Pókembert azt leginkább így a vidámsága miatt kedveltem meg gyermekkoromban, illetve a régi

0: klasszikus Transformers képregényeket, ezek megjelentek ugye Magyarországon is, és nagyon szerettem a, például a Watchmen, a Sandman kiadványokat, ezek tényleg fantasztikus művek, illetve szerettem az ilyen underground kiadóknak is a műveit, ami még nagyon be tud cippantani engem, az a grafika. Az a legszerencsésebb dolog, amikor a grafika és a története az mind a kettő magas színvonalú, de inkább elolvasok egy kevésbé jó grafikával rendelkező művet, hogyha nagyon jól van megírva a történet, mert az a legnagyobb csodás, amikor egy csodálatosan megrajzolt képregénynek a történet esetleg nem annyira élvezhető. De amit én igazán szeretek, és ez tényleg gyerekkoromból ered, a Fazekas Attila képregények. Hát én őt tartom az egyik legnagyobb magyar képregényrajzolónak, de lehet, hogy ez azért is van így, mert én abban az érában nőttem fel, amikor ugye megjelentek neki annak idején a Ben Hur, a Csillagokháború, a Birodalom Visszavág képregényeket, és ezeket faltuk tényleg, tehát így reggeli közben, iskolában, szünetben, minden alkalommal, és ezek voltak az első olyan képregények, amikkel igazából megismerkedhettem, és Fazekas Attila mai napig is alkot, hál' Istennek több kiadó is foglalkozik a művének az újrakiadásával, illetve az új művének a megjelentetésével. Én őt nagyon-nagyon szeretem, és tényleg néha jobban előveszek egy Fazekas Attila képregényt, mint mondjuk egy külföldi kiadványt.
1: Itt is van, ami mondjuk Amerikában, hogy az mondjuk az első kiadványok nagyon értékesek lesznek idővel, vagy van egy ritka példány, amit gyűjt valaki, és nagyon sok pénzt is képes érte adni, tehát ez a jelenség itt is Magyarországon is van már?
0: Van már, ugye főleg a külföldi ritkaság Magyarországon is ugyanolyan ritkaság, tehát vannak olyan magyar képregénygyűjtők, akik például beszerezték a saját gyűjteményeikbe esetleg a külföldön is nem olcsó pénzért hozzájutható kiadványokat, persze itt nem a több millió dolláros első Superman, Pókember, Batman füzetekre gondolok, bárki tudja, lehet, hogy Magyarországon is van valakinek, de nagyon jól titkolják, mert azért jellemzően a legnagyobb gyűjtők, azok nem igazán mutatják meg a gyűjteményeiket. De vannak olyanok, akik már megmutatták, és nagyon irigy is vagyok bizonyos emberekre, hiszen csodálatos szobákat rendeznek be a képregény és figura gyűjteményeiknek, és valami jövőbeli célom nekem is valami hasonló létrehozása, illetve van egy ismerősöm, aki például már egy komplett kis képregény múzeumot is létrehozott saját magának. Magyarországi kiadványok közül is vannak olyanok, amelyek már nagyon magas értéket képviselnek, például a kiadási árnak több mint a 10-20-szorosát érik ezek a képregények, és most nem akarok számokkal dobálózni, de vannak nagyon magas összegekért cserélendő, gazdát cserélő kiadványok, és vannak olyan dolgok, amiket meg se értek, de az igazi gyűjtő az biztos megérti, tehát hogy itt nem is például magyar nyelven kiadott mondjuk akár szuperhős történetről beszélünk, hanem az egyik legnagyobb gyűjtői relikvia, szerencsére nem gyűjtöm azt a vonalat, például mondjuk egy Dagobert bácsis kiadvány, nem akarok most senkit se sokkolni, hogy mennyibe kerül, itt az a lényeg, hogy viszonylag kevés példányba adták ki, és ez nagyon nagy kincset ér a gyűjtőknek, akik mondjuk ebbe a témakörben is gyűjtenek, vagy csak mondjuk a nagy képregény gyűjtők, hiszen mindenki tudja az országban a gyűjtők közül, hogy mondjuk ez a talán legértékesebb magyar nyelven kiadott képregény, viszont nagyon-nagyon komoly összegeket kell leszurkolni, hogyha valaki ezt meg akarja szerezni, de ugye az igazi gyűjtő az nem is adja tovább, ha véletlenül felbukkan a piacon úgymond egy-egy ilyen kiadvány, akkor az nagyon hamar gazdára tud találni, kérjenek érte bármennyi összeget is. De szerencsére az újrakiadásoknak hála azért ez a vegyük meg a képregényt, tegyük félre 10 évre, aztán biztos majd fog érte többet érni, tehát nem igazán ez a gyűjtői attitűd, de mivel vannak olyan kiadók, akik látják ezt, hogy mire van igény, szerencsére van, hogy gyakran kiadják újra a kiadványokat, és akkor már is lecsökkennek esetleg ezeknek a korábbi kiadványoknak az értéke, de vannak olyan gyűjtők, akinek fontos, hogy az első kiadás legyen meg neki a polcon, és akkor természetesen annak a körnek ugyanúgy megmarad ez a viszonylag magas érték is egyes kötetek esetében.
1: Raimond, köszönöm szépen a beszélgetést, és találkozzunk akkor 30-án a Tudomány és Technika házában.
0: Én is köszönöm a beszélgetést, és mindenkit szeretettel várunk 30-án. 10 órakor kezdődik a rendezvény, de már 9 órától lesznek programok a Tudomány és Technika ház előtti téren. Illetve, ezt még nem mondtam el, de egy kicsit beszélnék róla, hogy amikor vége lesz a programnak, aznap este kora délutántól az Arena Gamer Barban lesz az eseménynek az afterpartia, rengeteg programmal, úgyhogy ez végül is egy egész napos reggeltől késő esig tartó esemény lesz 30-án Miskolcban. Mindenkit várunk szeretettel Miskolcról, Borsodról és az egész országból.

0: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Liechtenstein Raimonddal, az első MiskolcCon főszervezőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Berek Szászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Köszöntöm velem szemben beszélgető partneremet, aki azért érkezett ma ide hozzánk, hogy egy kicsit visszatérésképpen a március 21-i Down-szindróma világnapjáról beszélgessünk, mert hogy érintett szülőként ő velem szemben, hiszen a harmadik kislányuk Hanga Down-szindrómával született, aki most már 10 éves lesz hamarosan. Hát köszönöm szépen először is, hogy elfogadta ezt a meghívást, és beszélgethetünk
1: én
0: a személyes
1: szépen a lehetőséget.
0: Érintettségről. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt van, és hát kezdjük talán egy sportvonatkozású hírrel, mert hogy megosztotta velem az imént, hogy éppen március 21-én, amikor a Down-szindróma világnapját ünnepeljük, vagy emlékezünk róla, akkor a Diósgyőr foci csapat a Nyíregyházán játszott, és önök oda kaptak egy nagyon szép meghívást, ahol Hanga egy kicsit főszerepet is kapott.
1: Így van, egyébként is, ő ezt nagyon élvezte, hozzáteszem. Ugye szombaton volt a Down-szindrómának a világnapja, és ebből az alkalomból kerestek olyan gyermekeket, akik a játékosokat bekísérték a pályára. Tehát amikor elkezdődik a meccs, akkor ugye bevonulnak a játékosok, és általában mindig gyerekek, kisfiú gyerekek kísérik őket. Most viszont Down-szindrómás gyerekek, felnőttek kísérték be a játékosokat, és Hanga is úgymond kiválasztásra került, és olyan szerencsés volt ráadásul, hogy a DVTK-nak a csapatkapitányát kísérhette be a pályára, tehát elsőként vonulhatott be, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép lehetőség volt, és hangosan ugye, ahogy a meccsen mi ezt hallgattuk ott a helyszínen, bemondták, hogy ma van a Down-szindróma világnapja, és hogy a különbség kisebb, mint gondolnád, szlogennel ezt mindenki megfigyelhette és megnézhette. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt egyébként nekem is, meg a gyereknek is.
0: És milyen szép kezdeményezés, azt gondolom, akár itt az elfogadás, ugye a társadalmi problémák kiegyenlítése okán is akár, és mit mondott Hanga, milyen élmény volt ez neki, mert hát azt gondolom ez
1: igen,
0: a lényeg.
1: Igen, hát ő nagyon-nagyon lelkes volt, tehát már előtte egy nappal azt hallgattam, hogy mikor megyünk már a meccsre, kapott kölcsön egy DVTK-s piros meszt is, úgyhogy nagyon boldog volt, úgyhogy ő nagyon bátor volt, tehát ő nagyon élvezte, hogy ott lehet. Utána megnéztünk egy fél időt, az már annyira nem tetszett neki, az egy kicsit unalmas volt neki, de önmagában azt láttam, hogy nagyon, nagyon elvarázsolta a dolog, és nagyon tetszett neki.
0: És ezek maradandó élmények, azt gondolom a gyerekek életében, sokáig tudnak belőle táplálkozni, meg talán a család is, hiszen Nyíregyházára természetesen elkísérték
1: önök így van, elutaztunk Nyíregyházára ebből az alkalomból, úgyhogy nagyon, nekünk is nagy élmény volt, megmondom őszintén, egy kicsit az volt nekem furcsa, hogy én még egyszer ennyi Down-szindrómás embert egy helyen nem láttam. Tehát, és a korosztály az ilyen kicsi, nem tudom, aztán talán 5-6 éves lehetett, talán legkisebb, és voltak ott idősebbek is, tehát nem csak feltétlenül gyerekek voltak ott a kísérőként, hanem voltak felnőtt Down-szindrómások is, nagyon érdekes élmény volt még nekem is, hogy ezek a gyerekek hogy viszonyulnak egymáshoz egyáltalán. Mondom, ennyi Down-szindrómás még nem láttam egy helyen is, és tényleg mintha olyan furcsa világ az övék, de olyan magától értetődő volt, hogy ők megtalálták a közös hangot, azonnal játszottak, azonnal beszélgettek a maguk kis nyelvén, ugye nem mindenki tud akár beszélni, mert azért a Down-szindrómánál is elég nagy a szórás abban a tekintetben, hogy most enyhe, középsúlyos vagy súlyosabb, és nagyon ügyesen megtalálták a hangot egymással, tehát nagyon élvezték, én úgy láttam.
0: Mondhatjuk, hogy 2026-ban önök a Down-szindróma világnapját így ünnepelték, Nyíregyházán a focipályán?
1: Igen, mondhatjuk, igen, határozottan mondhatjuk ezt, igen, felemelt zokniban, úgyhogy...
0: Egyébként fontosnak tartják ezt az egy napot, mert hát azt gondolom, hogy önöknek kicsit több mint 10 éve az életük valahol erről szól, igen. Azt gondolom, mindjárt fogunk a történetükről majd beszélgetni, meg hát ugye a világnapokról szoktuk mondani, hogy évben egy nap, de hát önöknek nyilván ez sokkal többről szól.
1: Így van, egyébként kiskora óta tisztában vagyunk azzal, hogy ez a Down-szindrómások világnapja, és a gyerkőccel egészen pici korától ezen a napon felemelt zoknit húzott. De nem csak ő, hanem a család is. És sokszor volt olyan, hogy a nagyobbik gyermekeim, mert ugye 4 gyermekem van, a nagyobbak iskolába jártak, és ugyanúgy felvették a felemelt zoknit, és mindenki érdeklődött, hogy most elnézték, rosszul húzták fel. Mondjuk általában a felemelt zokni úgy az igazi, hogy az egyik zöld, a másik meg sárga, tehát hogy valami látványos különbség legyen, úgy az igazi. És ők azért mindig büszkén mondták, hogy ők azért húzzák fel, mert ma van a Down-szindróma világnapja, és az ő testvérük is Down-szindrómás. Manapság már az iskolában iskolában is egyébként most csütörtökön is figyeltek erre. Ugye ott is több Down-szindrómás gyerek jár az iskolában, ahova hanga, és csütörtökön mindenki felemás cipőbe ment diagnózistól függetlenül tanárok gyerekek. Tehát ebből a szempontból megemlékezünk róla, igen, figyelünk rá, úgyhogy ez egy szép kezdeményezés, azt gondolom, és egyre többen figyelnek erre.
0: Látszik egyébként a társadalmunkban is, hiszen azt gondolom, hogy ez a felemászokni felhúzása is egyfajta társadalmi érzékenyítésnek lehet egy nagyon fontos eleme. Mennyiben változott akár 10 évvel teltével itt a társadalom hozzáállása, mennyire kezelik még a Down-szindrómásokat tabuként, hiszen ha önök bárhova elmennek, akkor azt gondolom, hogy Down-szindrómának nyilvánvalóan vannak látható jelei. Tehát a társadalom nagy része azt gondolom tisztában van azzal, hogy itt egy kromoszoma rendellenességről beszélünk, de hát nyilván azt pedig azért kevesen tudják, hogy milyen egy élet egy Down-szindrómás gyermekkel.
1: Igazából én azt gondolom, hogy azzal, hogy mi hangával ugyanúgy jövünk, megyünk, mint egy épértelmű gyermekkel, mert ugyanúgy kirándulunk vele, sétálunk vele a városba, fagyizunk egyebek. Érdekes módon én eddig mindig pozitív tapasztalatokat éltem meg. Hozzáteszem ez elsősorban felnőttek részéről, tehát, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy megyünk és ő vagy kap egy plusz gömb fagylaltot, ami egyébként a nagy kedvence, vagy kifejezetten oda mennek hozzá, mosolyognak, beszélgetni próbálnak vele. Ez egy nagyon pozitív dolog egyébként, tehát és érdekes módon, ami még furcsa volt nekem, hogy amikor külföldről mentünk, akkor ez még egy kicsit fokozottabb volt, de most már itt is ezt tapasztalom.
0: És a partner ebben egyébként?
1: Ő egyébként...
0: Mennyire nyitott
1: nem
0: ezekre?
1: Nagyon, én azt gondolom, hogy ezt amúgy nem veszi ilyen szempontból észre. Tehát a fagyiganak nagyon örül egyébként a pluszgömbnek, de ezt ő még nem annak értelmezi, hogy ő valamiben más. Tehát az, hogy ő hogy éli meg ezt a sajátos másságát, ez még azt gondolom, még nála most fog majd kialakulni.
0: Tehát de egy szülőknek fontos megerősítés. Igen. Abban, amit tesznek nap, nap.
1: Valószínűleg, amúgy valamennyire igen, de én azt gondolom, hogy az a jó, ha lehet ezt mondanom, hogyha egy szülő megpróbálja úgy nevelni a Down-szindrómás gyermekét, mint egy egészséges gyermeket. Természetesen vannak speciális dolgok, amik mellett nem mehetünk el, de én azt gondolom, hogy a gyereknek is az a jó, ha azt érzi a családon belül, hogy ő nem más, ő olyan, mint a többi, főleg egy sok gyerekes családban, ő olyan, mint a többi. Természetesen vannak dolgok, amik nehezebbek vele, és több figyelmet, több türelmet igényel nagyon sok dologban. Ez azért már érezhető, de azt gondolom, hogy ő ezt még nem veszi észre annyira, és addig jó, amíg neki ez nem feltűnő, hogy ő más, mint a többi gyerek. Bár most mondjál, azt mondom, hogy most már 10 éves, tehát már ha olyan helyre megyünk, ahol épp gyerekek vannak, ott azért már érződik a különbség, ezt szerintem most már ő is kezdi érezni, de még azért nagyon, tehát a kisgyerekek például nagyon nyitottak rá, és ő nagyon imádja a kicsiket is.
0: Szerintem nagyon szerencsés a tekintetben is, hogy nagy családban nő fel. Ugye?
1: Igen,
0: azt
1: mondta
0: az imént, hogy 4 gyermekük van, 4 leánygyermekük, a legidősebb 20 éves, így a legkisebb van. Pedig 5. Nagy a korkülönbség, úgyhogy azt gondolom, egy kicsit mindig újra kezdték, és nagyon érdekes, hogy ugye Hanga a harmadik gyermek, ugye 10 éves lesz hamarosan, igen. Azt mondta, 3. osztályos, úgyhogy egy picit vissza tudunk emlékezni a kezdetekre, hogy 2 egészséges gyermek után jött ő, hogyan emlékszik vissza anya arra, mikor tudták meg, hogy ő ilyen szindrómával fog születni?
1: Hát a terhesség alatt nem derült ki. Tehát egészen 9 hónapig mi abban a tudatban éltünk, hogy egy egészséges gyermekünk lesz, annak ellenére, hogy vérvizsgálatot csináltunk, genetikai ultrahangot, mindent. Tehát én azt szoktam mondani, hogy Jóisten egyszerűen azt akarta, hogy ő így szülessen meg, és minden vizsgálat azt igazolta, hogy ő egészséges lesz. És amikor megszületett, akkor voltak jelek. De mivel ő egy enyhe, mondjuk azt, hogy típusú Down-szindrómával született, ezért nála nem volt egyértelmű, amikor ránézett az ember, hogy ő Down-szindrómás, hanem a gyermekorvos mondta itt a kórházban, akkor még a Semmelweis kórházban született, talán a 2. napon mondta nekem azt, hogy valami úgy tűnik a kislányon, hogy nem egészen kerek, mert hogy ugye a tipikus Down-szindrómás jegyekből volt 1-2, amiket produkált. Nem volt teljes mértékben hipotól, mert ugye a Down-szindrómás gyerekek legtöbbje az, ő nem volt az. Nyújtogatta a nyelvét. Ugye a szemén látszik a Down-szindrómásoknak elsősorban, hogy a szindrómának az elsődleges eredet. Egy csecsemőnél, aki ugye még csukott szemmel folyamatosan alszik, ez sem volt egyértelmű. Tehát sok olyan jel volt, ami külsődlegesen, vagy külső jelek alapján nem bizonyította egyértelműen, hogy ő Down-szindrómás. Tehát mindenképpen a vérvétel volt az, ami egyértelműen megállapította róla, hogy ő ezzel a szindrómával született. Nekünk abból a szempontból szerencsénk volt, hogy viszonylag hamar, tehát 3 hetesen kiderült, vagy eljutottunk oda, hogy a vérvizsgálat eredménye az megvolt, és kiderült, hogy ő tényleg Down-szindrómával született kislány.
0: De mindenképpen azt gondolom, hogy sok hatás lehetett.
1: Egyetlen
0: az fényében, hogy 9 hónapig ez, abban ez a hitben éltek, hogy egy harmadik egészséges kislány.
1: Pontosan így van. Tehát ez megmondom őszintén, az első pár hét, amíg ez a bizonyosság, meg tudtuk, hogy tényleg Down-szindrómás, ez a folyamatos tagadás volt. Mm. Biztos, hogy nem az én gyerekem. Hát ez nem lehetséges. Hát nézzük meg a fényképeket, hogy hasonlít az előző testvér nővéreire. Most is milyen ügyesen kinyitja a szemét, figyelmi. Tehát, hogy egyszerűen az ember keresi azokat a jeleket, hogy ez biztos, hogy nem így van.
0: Ez a
1: valahol
0: a tudat,
1: igen, így van. Valahol ott mélyen ott van a tudat, hogy ez így van, de az ember tagadja egyértelműen. És amikor ez bebizonyosodott a 3 hét után, hogy megkaptuk az eredményt, akkor az egy nagyon komoly sok hatás volt. Valamennyire az ember felkészült erre, addigra azért sokat utána olvastunk, próbáltunk mindent megtudni, úgymond a Down-szindrómáról, de az ember a sok információtól csak összezavarodott még jobban, azt kell, hogy mondjam. És ezen egy dolog tudott nekünk segíteni az akkori kétségbeesésünkben, hogy felvettük a kapcsolatot a Down-dada szolgálattal, és rögtön egy anyuka, akinek Down-szindrómás gyereke van, a Szemesné Parti Rita, aki a Down-dada szolgálatnak tulajdonképpen itt a miskolci képviselője, ő azonnal hívott bennünket, és nem csak ő egyébként, hanem ennek a Down-dada szolgálatnak a központi, mondjuk úgy központi igazgatója, vagy aki ezt kitalálta és életre hozta, a Steinbach Éva is személyesen hívott fel bennünket telefonon, és ezek a beszélgetések abban a helyzetben nagyon-nagyon sokat jelentettek. Mm-hmm. Az, hogy ez nem egy tragédia, hogy ezzel együtt lehet élni, hogy ebből van kiút, hogy itt vannak megoldások egyáltalán, és az is van, hogy nem feltétlenül az lesz a végeredmény, amikor az ember a legrosszabbat feltételezi, mit a gyerek nem fog járni, nem fog beszélni, örökké itt lesz idézőben a nyakunkon, mert bocsánat, hogy így fogalmazok, de ezt érzi ilyenkor a szülő, és ez egy óriási lökés volt, hogy van út, és lehetőséget kaptunk, telefonszámokat kaptunk, merre induljunk el, hogyan tudunk a gyermekünknek a legtöbbet segíteni ahhoz, hogy a legtöbbet mondjuk azt, hogy hozzuk ki belőle.

0: És aztán milyen volt az élet hangával otthon, amikor hazakerültek, és megkapták a Dandas szolgálattól a segítséget? Mert azt gondolom, hogy két lánygyermek után anya megszülte a harmadikat, és hát még amikor a pocakjában volt Hanga, akkor joggal gondolhatta azt, hogy harmadik kislány, hát mindent ugyanúgy csinálunk majd, mint az előző kettővel, de hát mégsem.
1: Hát mondhatom azt, hogy egyáltalán nem, inkább én azt mondanám. Azt szoktam mondani, hogy az egészséges gyerek az magától fejlődik. A Downos gyerek az mindenben segítséggel fejlődik. Tehát, hogyha a Downos gyerekkel nem foglalkozunk napi szinten, akkor nem jut el arra a szintre, amit mi nagyon-nagyon szeretnénk. Úgyhogy Hangával napi szinten fejlesztésre jártunk, mondhatom ezt egyébként. 3 hetesen derült ki Down-szindróma, és mi 6 hetes korától már dévény tornára hordtuk. Ez volt az első, amit javasolt nekünk a Down-dadás anyuka, hogy azonnal az első, hogy oda vigyük, úgyhogy ő már 6 hetesen már dévény tornára járt. Az rengeteget segít ugyanis a mozgás fejlődésén. És ezt követően megint csak nagyon korán, és ez megint csak a Down-doda szolgálatnak köszönhető, 3 hónapos volt Hanga, amikor a református egyháznak a korai fejlesztőjébe kerültünk, tehát nagyon-nagyon korán, és ez már nekem egy óriási megnyugvás volt, hogy a gyerek úgymond jó helyen van. Tehát mostantól kezdve szakmailag is figyelik a fejlődését, segítenek bennünket folyamatosan. Hetente több alkalommal hordtam fejlesztésre, ezen kívül otthon is, amit csak lehetett, ugye latba vetettünk. Azt szoktam, hogy a szegény gyereknek konkrétan csak fejlesztő játékai voltak. Tehát, hogy ő nem tud csak óvatosan babázni, mert mi azt, abba is fejlesztést csináltunk a babázásból, hogy mik a testrészei, nézzük meg, hogy kell ezt mondani. Nem tudom, hol a hajam, mutasd meg. Tehát, hogy mi mindenből fejlesztést csináltunk.
0: Teljesen
1: más szemmel nézi az ember így van a gyermekét. És tényleg ez volt a lényeg, hogy a gyerek folyamatosan fejlődjön, és ne csak úgy nézzen a nagy világra. És azt gondolom, hogy ennek megvan az eredménye, mert amúgy alapvetően most ugye már 10 éves, tehát már azt mondhatom, hogy már elég hosszú időt állt el. Ő egy enyhe, szerencsénk van egyébként abban a szempontból, hogy enyhe Down-szindrómás gyermek. Ő most már beszél, gyönyörűen megérteti magát. A beszéde természetesen nem olyan szinten érthető, mint ahogy mi beszélgetünk egymással, de egyébként egy kívülálló személy számára is kommunikálható vagy érthető a gyermeknek a beszéde. Szobatiszta, gyönyörűen elkezdett most már írni, olvassa össze a szavakat, szótagokat, tehát, hogy és azt gondolom, hogy ez elsősorban annak köszönhető, hogy mi időben elkezdtük az ő fejlesztését, és folyamatosan mindig kerestük az aktuális fejlődési stációjának megfelelő lehetőségeket.
0: És nyilván az is nagyon fontos volt, hogy milyen intézménybe kerül Hanga, nem tudom, hova járt, óvodába, iskolába. Most azt mondta anya, hogy a miskolci magvető iskolába jár, ami alapvetően egy sérült gyermekeket foglalkoztató speciális iskola. Mondhatjuk azt, hogy jó helyen van Hanga?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Abból a szempontból, hogy Down-szindrómája az enyhe fokú volt, mi hála jó Istennek integrált óvodába tudtunk vele járni, ami azért pozitív, mert ott azért épértelmű gyermekek között volt, és az a fejlődése szempontjából én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó volt, de az egyértelmű, hogy az iskolában már az integráció nem valósulhatott meg. Ez a Refegymisféle iskola, ez egy nagyon fiatal iskola, most a felmenő rendszerben az 5. osztálynál járnak egyébként, és folyamatosan ugye, ahogy ezek a gyerekek nőnek, úgy az iskola mindig újabb-újabb osztályokat indít. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szerencsés dolog, mert amikor még Hanga pici volt, nem tudtuk még, hogy lesz-e óvoda, ahova ő járhat, és lesz-e iskola, ahova járhat. Legalábbis olyan, amire azt mondom, hogy tényleg napra készen is a fejlettségének megfelelően tudja őt foglalkoztatni.
0: De valószínűleg az igény hívta életre?
1: Az igény hívta életre.
0: Pontosan az intézményi.
1: Pontosan így van. Hát, tehát ugye akkor ő már az óvodába annak idején, amikor ugye pont a COVID idején volt az, hogy most ő mehet-e óvodába vagy sem, és én nagyon szerettem volna, hogy ha lehet, akkor menjen az integrált óvodába, de már akkor indult ennek a magvető általános iskolának az óvodai, mondjuk úgy, hogy verziója, tehát ott már lehetősége lett volna akár egy speciális óvodába is járni, és ez egy nagyon nagy segítség, hogy már óvodában is, mert addig nem volt ilyen speciális óvoda, én úgy tudom, Miskolcon, és most ez az első, ahol kifejezetten speciális gyermekek, mondjuk így vagy nem épértelme gyermekek járhat. Úgyhogy ez már egy nagyon nagy lehetőség, hogy már az ember nem ott áll, hogy 3 éves a gyerek mit csináljon, mit tud vele kezdeni, hanem megvan az óvodai lehetőség, és utána az iskola is.
0: De mondhatjuk, hogy Hanga a helyén van. És
1: igen,
0: jól
1: én azt gondolom, hogy jó helyen van, és nagyon jó
0: iskola.
1: Igen.
0: Közben meg eszembe jut, hogy egy nagyon fontos momentum az önök családjában, az életükben, hogy Hanga után vállalták a 4. gyermeket is.
1: Van.
0: Hogyan gondolkodtak akkor erről, mert azt gondolom, hogy nem volt egy ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt. Bátor vállalkozás.
1: Ez, igen. Megmondom őszintén, ez egy nagyon nehéz és tudatos döntés volt részünkről, hogy és ebben a férjemmel egyébként teljes mértékben egyetértettünk. Talán a gyerekeim ezt nem mondhatták el magukról.
0: A folyamat ugye eljutni idáig, igen, hogy a testvérek hanga után is hogyan gondolkodtak erről.
1: Megmondom őszintén, ez egy nagyon nehéz dolog volt nálunk, mert hogy a két nagyobbik testvér amúgy nagyon-nagyon szereti Hangát, de ugye ők azt látták, hogy egy kis tesóval minden milyen nehéz. Tehát ők nem azt élték meg, hogy egy gyerek úgymond magától fejlődik, gyönyörűen beszél, minden szépen alakul. És amikor már azt hallottam a nagyobb gyermekemtől, hogy ő már nem akar gyereket, hát ennek köszönhetően, és még egyszer mondom, nagyon szeretik a testvérüket, akkor ez is egy olyan jel volt, ami azt mondatta velünk, hogy lehet, hogy kellene vállalnunk még egyet. Azért is, hogy ők is lássák azt, hogy milyen egy egészséges gyerek, hogy fejlődik, és milyen mekkora élmény is ez, és magunk miatt is, mert nekünk is azt gondolom, hogy ebből a gyászfolyamatból, ahol végülis vártunk egy egészséges gyereket, de kaptunk egy sérült gyereket, ezt úgy éreztem, hogy az nagyon sokat segít a mi helyzetünkön, vagy állapotunkon is egy egészséges gyermek születése, és nem utolsó sorban Hanga is az oka volt, mert azt gondoltuk, hogy ha neki van egy kis tesója, az egy folyamatos fejlesztés neki, és valóban így van, Rózi a nap 24 órájában fejleszti egyébként Hangát, mert kénytelen vele beszélgetni, kénytelen vele játszani, meg kell, hogy értsék egymást, és ők nagyon-nagyon összenőttek, tehát neki van játszópajtása. Most már nagyon nagyok ahhoz, hogy játszanak vele, de a kicsi mindig ott van neki, és mindig fogja.
0: Meg kellett Hangát tanulni, lehet így fogalmazni?
1: Igen, egyébként igen.
0: Is,
1: egyébként igen, meg
0: mindegy
1: kellett.
0: Közben pedig az jut eszembe, mert hogy nagyon szalad az időnk, hogy anyának van egy nagyon-nagyon frekventált, fontos munkája, és azt gondolom, hogy itt a négy gyermek mellett azt is meg kellett oldani, hogy anyaiben hogyan tud kiteljesedni, hiszen nyilván az igény ott volt, hogy azért legyen egy hivatás.
1: Ez így van egyébként. Nekem az a szerencsém a hivatásommal, ugye én ügyvédként dolgozom, hogy ez egy viszonylag rugalmas munkaidőbeosztást tesz nekem lehetővé, ami nagyon fontos egyrészt a négy gyerek miatt is, másrészt meg ugye Hanga miatt is, mert azért Hanga esetében az, hogy őt fejlesztésre kellett hordani sokszor még akkor is, amikor munkaidőben voltam, tehát úgy osztottam be a munkaidőmet, hogy mondjuk időben el tudjak jönni, el tudjam őt vinni az óvodából, bölcsődéből. Ez is nagyon-nagyon fontos volt. Most azt gondolom, hogy már Hanga 10 éves, a legkisebb meg 5 éves, tehát most már eljutottam arra a szintre, hogy most már ezt a munkát is teljes mellbedobással tudom csinálni, tehát azért most már Hanga is 10 évesen azért az iskolában nagyon sok fejlesztést megkap, tehát nem kell külön fejlesztésre hordanom. Úgyhogy most már azért könnyebb az életünk, hát bízom abban, hogy azért, ahogy telik az idő, ez megint mindig egy kicsikét könnyebb lesz. Talán a nehézség az egésznek az, hogy nem látjuk, hogy hol a vége. De mindig folyamat.
0: Mindig lesznek,
1: és ezt mindig meg fogjuk oldani.
0: Minden így gyermek esetében. Egy utolsó kérdés. Annak az édesanyjának, vagy családnak, akik sorstársak, kezdő sorstársak, mert hogy most tudták meg akár, hogy Danus lesz a babájuk, vagy Danusként születik, mit tanácsolna?
1: Hát talán azt, hogy ne ijedjenek meg annyira, mint mi. Mert hogy az első reakció az biztos, hogy az, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Ezt aláírom, ez így is lesz, nehéz lesz, de ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon hosszú út lesz, de nagyon sok pozitív élmény fogja őket érni. És a Down-Down szolgálattal mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot, mert a segítség az napra készen ott van.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Beregszászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontrejapát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrej templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt európai parlamenti delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Bogdán Csaba európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Az erről szóló határozat a legfrissebb magyar közlönyben jelent meg. A határozat szövege szerint a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. A miniszterelnök a Facebook oldalán feltöltött videóban azt mondta, Havasi Bertalan az egykori propaganda minisztérium helyettes államtitkára a mai napon az ország nyilvánossága előtt a luxus minisztérium tetőteraszán kérte a felmentését, írja a híradó.hu. Bécsbe látogat jövő csütörtökön a magyar miniszterelnök, írja a Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz Magyar Péter második külföldi útja kormányfőként. Napirenden lesz az osztrák vállalatok magyarországi helyzete, az unió versenyképessége, költségvetése és bővítése. Szó esik a migrációs és biztonsági együttműködésről is. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita Kolostorban szombat délelőtt. A politikus a bejárást megelőzően köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita Kolostorba és az általa csak Rogánféle luxusminisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita Kolostor a következő hétvégeken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés, közölte Magyar Péter. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős, helyenként borult lesz az ég és többfelé valószínű további eső, zápor, kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban Szent Martin szaxofon és pánsív művész felvételeiből válogatunk önöknek. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Szent Martin szaxofon és pánsív művész felvételei közül válogattunk önöknek. További kellemes rádióhallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. május 18-a van, hétfő. A mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Tombos Péter ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata a Jókai Mórtól származik, és így hangzik, a világ olyanné alakul, amilyenné a fiatalságot nevelik. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd hírek és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A nap imája.
1: Ó szűzanya, ki szent fiat testét a sírba fektetted, temesd őt szívembe most. Vágyba vágyik szívem, hogy sírja a börtöne, otthona legyek a szeretetnek. Tudom, kihűlt szív ez, hidegebb a fiat sírját elzáró kőnél is, könyörületességet tüzével mégis lobbancs lángra, ó győzedelmes szűz. Add békén szent fiathoz közelednem, s a szeretetben oly erősen egyé válni vele, hogy a halál se válasszon el egymástól.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontrejapát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrej templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt európai parlamenti delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Bogdán Csaba európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Az erről szóló határozat a legfrissebb magyar közlönyben jelent meg. A határozat szövege szerint a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. A miniszterelnök a Facebook oldalán feltöltött videóban azt mondta, Havasi Bertalan az egykori propaganda minisztérium helyettes államtitkára a mai napon az ország nyilvánossága előtt a luxusminisztérium tetőteraszán kérte a felmentését, írja a híradó.hu. Bécsbe látogat jövő csütörtökön a magyar miniszterelnök, írja a Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz Magyar Péter második külföldi útja kormányfőként. Napirenden lesz az osztrák vállalatok magyarországi helyzete, az unió versenyképessége, költségvetése és bővítése. Szó esik a migrációs és biztonsági együttműködésről is. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős, helyenként borult lesz az ég és többfelé valószínű további eső, zápor, kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati-nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a szíve mélyén megrendült ember nyughatatlanul keresi nagy benső élménye kifejeződését, közben megváltozik, megtér. Balsi Balázs ferences atya emlékedése a Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára meghirdetett rendkívüli Szent Ferenc jubileumi évre. Ferenc megrendül, és ezt ő komolyan veszi. Elkezdődik benne egy nagyon intim, benső folyamat, amelynek keresi az értelmét és külső kifejezését is. Koldussal ruhát vált, ebből nő ki a rendi habitusa, de Ferenc sokkal inkább elkezdi magatartásának a habitusait kialakítani, és ebből lesz a rend. Pontosabban hagyja, hogy Isten próbálkozzon vele. Ennek eredménye kegyelmi gyümölcse lesz maga a szent. Igaz, sok szenvedés árán, de mégis ragyogó és túláradó örömökkel. Most hallgassák meg Balázs atya elmélkedését.
1: Kedves testvéreim, amikor végre az ember megszólíthatóvá válik, Isten meg is szólítja. A megtérésben észre lehet venni három emeletet, ha így lehet mondani. Van a legmélyebb megszólítás, amikor az ember tulajdonképpen találkozik a saját misztériumával. Azzal, hogy meg fogok halni, és azzal, hogy örökké akarok élni. Hogy az ember vágyai végtelenre mutatnak, de semmi itt a földön nem elégíti ki. És ez a lehetetlenség bennünk, ettől nem kell elbújni, megrémülhetünk, de tulajdonképpen ez Istennek egy üzenete az Istentől elszakadt ember számára, hogy hát ezt csak ő tudja megoldani. De az ember minden esetben megrendül. Nagyon fontos ez a magyar szó. És Szent Ferenc életében is ez van. Egy olyan súlyos betegség éri, hogy meg kell tanulni újra járnia, és kimegy abba a gyönyörű umbriai tavaszba is, és mintha kimenne a vér az emberből, semminek se érzi az ízét, mindent másképp lát. Hirtelen találkozik a létezésének misztériumával, amely egy még mélyebb, egy végső misztériumon belül van. Az ő létének magával, a létezés misztériumával, ami egy pillanatra olyan csodálatos lehet, hogy elragadja, mint amit mindig idézni szoktam, Wittgenstein az első világháborúban, pásva magukat a katonák a lövészárokba, egyszer csak egy hihetetlen élmény éri. Jaj, de szép ez a világ! A csoda az, hogy van. Persze lehet negatív is, megrendül a szenvedésekben. Na most ez a megrendülés tulajdonképpen akkor igazi, vagy akkor termi meg a gyümölcsét, hogy az ember elkezd keresni. Ha őszintén keres, nem magát akarja megtalálni. Szent John Henry Newman azt mondja, hogy akkor is keresem az igazságot, ha az igazság elítél engem. Érdekes, hogy a természettudományokban így van. Tehát sok mindent tudnak már rákról, és egyszer majd lesz egy zseni, aki hirtelen ránéz erre a problémára, hirtelen bár tudnia kell mindazt, amit eddig kutattak, de most nem tudja. És meglátja azt, ami van. Egy hihetetlen kegyelem az. Én így szoktam, így jut eszembe Newman, hogy magam ellen is keresem az igazságot, magamért. És az igazság az, azt tessék tudomásul venni, hogy az kemény, hajthatatlan, mindig szembeállítják a szeretettel. Bocsánat, az igazság úgy szeret bennünket, hogy kegyetlenül hajthatatlan. Képzeljük el, hogyha változnának a fizika törvényei, akkor hogyan építhetnénk egy hidat? És hát végül a valaki keres, hogy a létezésnek mi a legvégső, mi tartja össze a létezést, akkor rátalálhat Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Tehát, hogy ő valaki. És érdekes, ez benne is van az evangéliumban. Ha kitartotok tanításomban, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Természettudományban is. Az az igazság tesz szabaddá minket, amiben nem olvastunk bele semmit. De a humánum területén is így van. És az ember ettől a kereséstől visszarihad. Tehát akkor valahogy az a megrendülés, az szerintem csak egy érzelmi vihar marad, és annak az emléke. És ma nagyon úgy vagyunk beállítva, nevelve, akarva, akaratlanul, hogy ezeket a megrendülést azt lerázzuk magunkról, mint a kutya a vizet, ahogy szokták mondani. Pedig nem lehet. Azért az egy emlék a szívünk mélyén. És aki megrendül, az azt jelenti, hogy nem tud azon az úton tovább menni, ahol eddig ment, hanem keresi az utat. Tulajdonképpen erre kellene rávenni a fiatalokat, hogy ez egy kaland. Igen. És akkor az ember belső hallásának, figyelmének is egy tisztulási folyamat révén ezek a képességek kibontakoznak. Azt lehet mondani, hogy Isten által megszólíthatóvá lesz, mert megszólíthatatlanok vagyunk addig, ha a figyelmünk nem tud úgy kiművelődni, és nem annyira magunk ellen is képesek vagyunk keresni az igazságot, hogy az igazság egyszer megszólaljon. Talán mindezek kellettek ahhoz, hogy Celánói életrajzát újra folytassuk. Miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjában is megváltozzék. Egy napon San Damiano temploma mellett haladt el. Milyen érdekes. Miután szívében már megváltozott, de még külsőben nem. Külső és belső. Az ember annyira a külső világban van, mint a belsőben. De lényeg a belső változás, a szívnek, a személynek a változása. Ezt nevezi az Újszövetség megtérésnek. Túl hamar változtatunk a külsőn, azt gondolva, hogy a külsőnk változtatása már a belső teljes megváltozásnak lesz a kifejeződése. És ez nagy veszély. Ez egy figyelmeztetés, ami érinti a papi szerzetesi ruhaviselést is, illetve a hívőket is. Hogy ő már megváltozott? Valóban. De hát most keresztet visel a nyakába, rózsafüzér gyűrű van a kezén, nem baj, de nagyon kényes téma. Mert azt gondolhatjuk, hogy mellékes, hogy nem a lényegről van szó a ruhával kapcsolatban, de arról van szó. Kényes, mert a II. Vatikáni zsinat után sokan kivetkőztek. És ezzel a hivatásukat is elvetették. Mások kivetkőztek, de azért nem vetették el a hivatásukat. Azok megmenekültek. Hát mikor Strasbourgban voltam, ott egy testvér, aki elérte az örökfogadalmat, könyörgött az provinciálisának, hogy engedje meg, hogy viselje a habitust, mert akkor abba a provinciában nem viselték. És nagy kegyesen megengedte, tehát ott van az előírásokban, hogy az a testvérek ruhája. Azért is kényes kérdés, mert sokan erre reagálva szinte görcsösen hordják ma a habitust. Az nem baj, hogy hordják, csak ne görcsösen. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy ne paposodjon el a pap, ne szerzetesedjen el a szerzetes. Marcus Aurelius, a római császár, csodálatos ember, itt a Vág partján, meg a Duna mentén írja éjszaka az emlékezéseit, vagy jegyzeteit, miközben nagyobbat alszanak a katonák, és visszaemlékezik, hogy Antonius császár azt mondta neki, hogy te ne császárosodj el. De valószínűleg, hogy a császári palotában ne járkál császári jelvényekkel. Igen, de az is botrány lenne, sose veszi fel a császári jelvényeket, ott is baj van, ezek komplexusok. Mert az nem megtérés, ha túl hamar, vagyis a szív megtérése, a szív megfordulása nélkül változtat a külsőn. Például ezért a jelenlegi magiszterek nem nagyon szeretnek, hogy a novicisok bekerülnek a tévébe. Pedig be vannak öltöztetve. Persze, az őszinteség megköveteli, hogy ne a ruhával kezdjük. De vigyázat! A megtérés eleve ruha változtatással jár. Lásd a keresztség. Vedd ezt a ruhát, és átadják neki a fehér ruhát. Vedd a habitust. Kedves testvérek, és hát a szavak, a viselkedés, a cselekedeteinket, ahogy szoktunk élni, azt úgy nevezik a latinul, hogy ez a habitusa. Vagyis a külső kifejezése. És hát ez normális emberi körülmények között oda vezet egy belső nagy változás, hogy külsőleg is megváltozik. A cselekedetei, az emberi viszonyok, hát például ez a nagy elkötelezettség, hogy szentségi házasságot köt. Hát azért másképp viszonyul a másik nemhez, nem játssza az udvarló fiút állandóan, vagy a férhez menő lányt. És még a civil viselet is ma elembertelenedik. Tehát nincs meg az a harmonikus együttlét, hogy ami belül van, azt fejezzem ki. Például erről beszélnek, hogy egy 50 éves ember, férfi nem járhat egy 20 évesnek az öltözetével, nem normális. Vagy egy, nem tudom, megjátsza a tinédzsert egy 60 éves hölgy. Hát nevetnek rajta. Ugyanakkor ne egyszerűsítsük le a kérdést. Nem csak a belsőnek kell hagyni külsőre, hanem a külső is hat a belsőre. Gottfried atya az én magiszterem mindig mondta, hogy a barokk korban az ember letérdelt, hogy áhítatot érezzen. A modern kor embere akkor térdel le, ha áhítatot érez. Ezt mondja, hogy ezért vagyok őszinte. Igen, de ez a bizonyos őszintesség is termelhet ki nagyon durva embertelen magatartást. Most nem érzi a édesapa az, hogy szereti a gyerekeit. És azok meg várják, hogy hát szóljon hozzájuk, vagy csókolja meg, hazajött egy nagy kiküldetésből, meg ölelje át a feleség, de hát ezt nem érzi, ezt nem kell érezni. Ez a kapcsolat van. Csak akkor csókolja,

0: egyszerű az élet. Amit teszek meggyőződésből, de érzelem nélkül is, az is hiteles. Gerásztásfér már haldokolt. Nálam szokott gyónni. És egy hete már nem beszélt. Mondta Viki nővér, hogy hát ott virrasztok mellette, de hát nem reagál ő már semmire. És láttam, hogy na most meghal. És levettem a rózsafüzéremről a keresztet, és azt mondtam, hogy Gerásztásfér, csókold meg! És csücsörítette a száját, és megcsókolta, és ezután halt meg. Mit érzett? De mit fejezett ki? Hihetetlen. Nem az a baj az összes kérdésben, amiben olyan éles viták folytak a zsinat után, meg hát mindig vannak éles viták, hogy nem nézzük meg ezt a rendkívüli, bonyolult és összefüggő misztériumot, ami maga az ember. Azok a rendek is, amelyekben a szerzetesek végleg levetették a szerzetesi ruhát, a fiatalok szeretnék visszavenni. Illetve, ha nem is visszavenni, tehát legalább egy keresztet visel a nyakába. Érdekes. Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokásainak a megváltása. Milyen érdekes, hogy Rómába elmegy, hát ő szuper gunyát hordott, mert az apja az posztókereskedő volt. Hát azt sem tudta, hogy hogy öltöztesse ezt a fiút, tehát meg is voltak érte balondulva a sziszibe. És ott egyszer csak az a gondolat jön, hogy ruhát cserél a koldussal. És képzeljük rá, ő kipróbálja azt, miért akarja kipróbálni, hogy milyen az ember koldus ruhába. Aztán látja, hogy a Szent Péter sírjánál, hát pénzeket dobálnak be, és hát ő gazdag ember, nagyon fölháborította, hogy a gazdagok csak olyan keveset, erre az összes pénzét fogja, bevágja oda. Milyen próbálkozások ezek a hitelességért. Igen, Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokások megváltozása, sőt, erre Isten lelke vezérli. Nála ez együtt halad. Ferencben mindig megcsodálom azt, hogy még fiatalon, még úgynevezett bűnökben élve is van benne valami egészség. Hát hiába ajnároz egész Assisi város, a lányok, fiúk, mindenki. Hát ha lát egy koldust, képes odaadni neki egy köteg posztoruhát. Mert ő a herceg, belépett a herceg az üzletbe, és el volt ájulva. És hiába kért per amorem, de Isten szeretetére egy koldus valamit elfelejtett. Eszébe jut, lekap egy posztorköteget, utána fut. Hát mi ez az ember? És az édesapja elnézi, mert hát azt gondolja, hogy majd kinövi ezt a gyerek, és lesz jó kereskedő. Nem, mert szívében már megtért. Kedves testvérek, hát ez az egész megérne egy doktori disszertációt, meg többet, értelmes beszélgetéseket, végtelenül aktuális. De miért lett aktuális? Mert elhagytuk a habitust. Nem szabad elhagyni. Valami jelet. Ugyanakkor nem szabad hitelesség nélkül viselni. Hiszen aki beöltözik, mint szerzetes vagy kispap, vagy hát a jegyesi gyűrűt már megveszik, azért az azért veszi el, mert meg is akar változni szívében. Igen. És Ferenc szívében már megváltozott, de még cselekedeteiben nem egészen, és ekkor történt, hogy elment a San Damiano-i templom mellett. Mellette. Nem ment el. Bement. Erről mi kellene beszélni? Aki mindig elmegy a templom mellett, és nem érzi, hogy ez a szakrális helyet, baj van. Nem tudnék úgy a teiste lenni, hogy ne menné be, mert a támba ott vagyok. Lehet, hogy itt folytatjuk. Amen.
1: Bassi Balázs atya elmekérését hallották Szent Ferenc megtéréséről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnap

tegnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontrejapát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrej templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt európai parlamenti delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Bogdán Csaba európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Az erről szóló határozat a legfrissebb magyar közlönyben jelent meg. A határozat szövege szerint a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. A miniszterelnök a Facebook oldalán feltöltött videóban azt mondta, Havasi Bertalan az egykori propagandaminisztérium helyettes államtitkára a mai napon az ország nyilvánossága előtt a luxusminisztérium tetőteraszán kérte a felmentését, írja a híradó.hu. Bécsbe látogat jövő csütörtökön a magyar miniszterelnök, írja a Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz Magyar Péter második külföldi útja kormányfőként. Napirenden lesz az osztrák vállalatok magyarországi helyzete, az unió versenyképessége, költségvetése és bővítése. Szó esik a migrációs és biztonsági együttműködésről is. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős, helyenként borult lesz az ég és többfelé valószínű további eső, zápor, kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Kedves hallgatóink, ma május 18-án Erik és Alexandra napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. Az Erik germán eredetű név jelentése nagyra becsült. Más magyarázat szerint jelentése egyedül. Az Alexandra, a görög latin eredetű Alexander férfi név női párja, jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. Isten éltesse tehet a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. 1978-tól a mai nap a Múzeumok Nemzetközi Napja, vagy Múzeumi Világnap. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977 májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el az ünneplését. Ma van Szent Erik Svédország patrónusának ünnepe. Szent Erik svéd király vezette be a kereszténységet országában. A svédek szemében Szent Erik a győzelem jelképe is. Ma van az internet egyik világnapja. A Nemzetközi Távközlési Egyesület kezdeményezésére az internet világnapját a távközlés világnapját követő napon tartják. 1865. május 17-én Párizsban 20 ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják a távközlési világnapot. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1048-ban született Omar Hayyam, perzsa matematikus, fizikus, asztronómus, filozófus, költő. 1796-ban született Schweider József honvédtábornok, az aradi vértanúk egyike. 1809-ben született Vállas Antal magyar mérnök, matematikus, egyetemi tanára, Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1822-ben született Bókai János, magyar orvos és sebészdoktor, szemészorvos, egyetemi tanár, gyermekgyógyász, a korszerű magyar gyermekorvoslás megteremtője. 1830-ban született Goldmark Károly, magyar zeneszerző. 1844-ben ezen a napon született Mészöly Géza, magyar festőművész. 1900. május 18-án született Ratkovszky Ferenc Kossuth Díjas, magyar gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1920-ban látta meg a napvilágot Karol József Wojtyla, azaz Szent II. János Pál, lengyel származású pápa. 1928-ban született Domokos Géza, erdélyi magyar író, politikus, műfordító. 1933-ban ezen a napon született Páskendi Géza, Kossuth Díjas erdélyi magyar író, költő, drámaíró. 1959-ben született Galla Miklós, magyar humorista, zenész. 1971. május 18-án született Lackfi János, József Attila Díjas magyar író, költő, tanár, Isten éltesse sokáig, ahogy a szintén születésnapját ünneplő 1976-ban született ezen a napon Grecsó Krisztián, József Attila Díjas magyar költő, író. Most nézzük, kik hunytak el május 18-án a történelem folyamán. 526-ban halt meg Szent Első János pápa. 1971-ben hunyt el Czermann Antal, magyar publicista, politikus, miniszteri tanácsos, országgyűlési képviselő. 1981-ben távozott közülünk Ferenc László, magyar színész, pantomim művész. 2005-ben távozott közülünk Pongrácz Gergely, a Korvin közi felkelőcsoport parancsnoka az 1956-os forradalomban. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1514-ben Dózsa György, a keresztes hadvezére, Cegléden kiáltványt bocsátott ki, melyben az egész jobbágyságot felkelésre szólította. 1521-ben a magyar-török háború kezdete volt, első Szulejmán hadat üzent második Lajosnak. 1804-ben ezen a napon Bonaparte Napóleont a francia szenátus császárrá nyilvánította első Napóleon néven. 1944-ben Márton Áron, a római katolikus püspök, a kolozsvári Szent Mihály templomban elmondott szent beszédében megdöbbenését fejezte ki a zsidó ellenes intézkedések miatt. 1972-ben ezen a napon volt a Csertő utcai paneltűz. Budapest addigi legsúlyosabb tűzesete, 7 halálos áldozatot követelt. 1974-ben ezen a napon India végrehajtotta első kísérleti atomrobbantását, ezzel atomhatalommá vált. 1980-ban kitört a Mont Saint Helen vulkán, és ezzel 57 ember halálát, továbbá 3 milliárd dolláros kárt okozott. 1990-ben ezen a napon rehabilitálták Mindszenty József bíboros herceg prímást. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A Mi Hazánk mozgalom elnöke azt kéri a külügyminisztertől, hogy tiltakozzon a román nagykövetnél a nagyváradi Premontre-Japát kilakoltatási ügye miatt. Torockai László a Magyar Távirati Irodához szombaton eljuttatott Orbán Anita külügyminiszternek címzett nyílt levelében felidézte, hogy egy 1936-os intézkedés következtében a Premontrei templomhoz tartozó lakrészből ki akarják lakoltatni Fejes Rudolf Anzelmet, a rend főapátját, amit február 23-án és május 14-én a hívek akadályoztak meg. A pártelnök hozzátette, tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Magyar Péter miniszterelnököt a nagyváradi helyzetről, és kérte, hogy lépjenek fel az apát a rendház és a templom védelmében. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt európai parlamenti delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Bogdán Csaba európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. Magyar Péter miniszterelnök felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Az erről szóló határozat a legfrissebb magyar közlönyben jelent meg. A határozat szövege szerint a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslatára dr. Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből azonnali hatállyal felmentem. A miniszterelnök a Facebook oldalán feltöltött videóban azt mondta, Havasi Bertalan az egykori propaganda minisztérium helyettes államtitkára a mai napon az ország nyilvánossága előtt a luxus minisztérium tetőteraszán kérte a felmentését, írja a hiradó.hu. Bécsbe látogat jövő csütörtökön a magyar miniszterelnök, írja a Der Standard. Lengyelországi látogatása után ez lesz Magyar Péter második külföldi útja kormányfőként. Napirenden lesz az osztrák vállalatok magyarországi helyzete, az unió versenyképessége, költségvetése és bővítése. Szó esik a migrációs és biztonsági együttműködésről is. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint a területen kritikus a helyzet. Elmondta, a jövő héten egyeztetnek a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon tovább szakadozik a felhőzet, a Dunától keletre ugyanakkor jobbára erősen felhős, helyenként borult lesz az ég és többfelé valószínű további eső, zápor, kezdetben keleten, délkeleten zivatarokra is lehet számítani. Az északnyugati nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet.
3: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
8: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: Napköszöntő. Reggeli magazin.
9: Május 18-a reggel van, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják, munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő és Netrán István ül, a rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Jókai Mórtól származik a mai nap gondolatébresztő mondata, így hangzik, a világ olyan ne alakul, amilyenné a fiatalságot nevelik. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Fél hét től a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban József Berán életéről hallhatnak. 7:50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben egy új műtéti technika oktatásáról lesz szó, mellyel a szívelégtelenséggel küzdőkön segíthetnek. Erről kérdezi dr. Kónyi Attilát, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika egyetemi docensét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Mit tud ez a bizonyos technika, ami az önök számára nem ismeretlen, hiszen már a 2020-as évek elején önök ezt alkalmazták?
1: Igen, tehát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy két technikát ötvöztünk ebben a műtétben. Van egy régebbi verzió, ugye egy régi műtéti technika, aminek ugye az a célja, ez már 1994-ben ugye elkezdték fejleszteni, illetve megtörténtek az első ilyen műtétek. Ennek az egésznek az az alapja, hogy szívelégtelen betegeknél sajnos nagyon sokszor előfordul, hogy a szívbe az elektromos inger, illetve az elektromos jel, amire tulajdonképpen a szív kontrakcióval válaszol, tehát összehúzódással válaszol, az időben nagyon-nagyon elnyúlik. Az, hogy az időben elnyúlik, ez azért gond a szívelégtelen betegek számára, mert ez azt jelenti, hogy a szív egyes területei nem szinkronba fognak összehúzódni, hanem az egyik terület korábban, és a másik később, és ezáltal az effektivitása ugye a bal kamrának romlik. Én úgy szoktam magyarázni, mint az autóban mondjuk rosszkor jön a szikra, nem a megfelelő pillanatban a hengerbe, és azáltal ugye nem lesz megfelelő erejű a kompresszió, és a motornak a teljesítménye csökken. Most, amit először ugye kifejlesztettek, egy olyan technika volt, hogy annyit próbáltak, hogy a bal kamrát és a balkamra oldalsó részét és a balkamra másik részét jobbról egyszerre ingerelték, és ez tulajdonképpen már nagyon sokat javította a betegek állapotán. Azonban egy nagy probléma ezzel a technikával, hogy a betegeknek valami miatt egy 30-40%-a nem jól reagált erre a műtét technikára, és igazából amiben új ez az általunk is alkalmazott műtét technika, az az, hogy a szívnek a saját vezető rendszerén keresztül ingereljük egyrészt a szívet, másrészt pedig a hagyományos műtét technikát is alkalmazunk, tehát a kettő technikát ötvözzük ebben az esetben.
0: Ezt önök találták ki?
1: Nem, természetesen nem. Ezt 2020-ba kezdték el kísérleti szinten alkalmazni, tehát a 22-től alkalmazzák már a világ több területén. Annyi, hogy Magyarországon az elsők között vagyunk, akik ezt véghez viszik, illetve hát az a megtiszteltetés is ért minket, hogy egy német cég által egy európai képzési központként működünk 2025 óta.
0: De valahonnan el kellett sajátítani akkor ezt az ismeretet önöknek
1: így
0: is.
1: Van.
0: Ez hogy történt?
1: Így van. Ugye erre ez a német cég Berlinben továbbképzéseket tartott. Én személy szerint ezt Berlinben tanultam meg ezt a technikát, illetve kollégáim közül is van, aki Németország más területén volt kint gyakorlaton, és ott sajátította el, és mi így hoztuk tulajdonképpen ezt az új műtéti technikát haza.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben egy új műtéti technika oktatásáról volt szó, mellyel a szívelégtelenséggel küzdőkön segíthetnek. Erről kérdezte dr. Kunyi Attilát, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika egyetemi docensét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométer között. A főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Szintén az M3-ason Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat, a 65-ös és a 69-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Budapest felé a 267-es jelű Mátészalka Szatmár-Németi csomópont lehajtóágát lezárták, terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és a 49-es főútat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel, a belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés miatt az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Egyre kevesebb csapadék érkezik, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárással tájékoztatjuk Önöket. Ma eleinte sok felhő lesz a térségünkben, és néhol kisebb eső, zápor sem kizárt, napközben szakadozik fel a felhőzet, egyre több felé kisüthet a nap. Az északnyugati szelet élénk tökések kísérhetik, reggel 9 fokig hűl le a levegő, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a napos, gomoly felhős időben, főként északon, északkeleten és a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain alakulnak is záporok, zivatarok, az északi, északnyugati szél már csak helyenként lehet élénk, de a zivatarok környezetében erős viharos széllökések előfordulhatnak. Hajnalra helyenként pára köt képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Elszórtan eső, zápor, helyenként zivatar kialakulhat, az északi szél több felé megélénkülhet. Hajnalban 6 és 12, délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön helyenként még kialakulhatnak kisebb záporok, egy-egy zivatar, de országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Sokfelé élénk, a Dunántúlon időnként erős lehet az északi-észak-nyugati szél. A minimumok 7.

0: valamint a lágyszárú allergének közül, mert az úti fű, a lórom, az esernyős virágzatúak és a sásfélék pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Orvos meteorológia, ma nem érkezik front, de a még változékony helyenként szeles idő fejfájást, keringési panaszokat, vérnyomás problémákat okozhat, egyeseknél szédülés, rosszulét és légzési problémák felléphetnek. A szelesebb tájakon élő körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet, a borongós, csapadékos időben lehangoltak, kedvtelenek lehetünk és romlik hő és komfortérzetünk. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmások és az allergiások panaszai, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. Erősítsük immunrendszerünket és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma főként az északkeleti-keleti tájakon még eső zápor, egy-egy zivatar kialakulhat, emiatt vizes, csúszós utakra számíthatnak a közlekedők. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkent a látótávolság. Tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
1: A napverse.

0: Radnóti Miklós. Gyökér. A gyökérben erő surran. Esőt iszik, földdel él, s az álma hófehér. Föld alól a föld felé tör, kúszik, s ravasz a gyökér, karja akár a kötél. Gyökér karján féreg alszik, gyökér lábán féreg ül. A világ megférgesül, de a gyökér tovább él lent. Nem érdekli a világ, csak a lombbal teli ág. Azt csodálja, táplálgatja, küld néki jó ízeket, édes, égi ízeket. Gyökér vagyok magam is most. Férgek között élek én, ott készül e költemény. Virág voltam, gyökér lettem. Súlyos, sötét föld felettem, sorsom elvégeztetett. Fűrész sír fejem felett.
1: Radnóti Miklós Gyökér című versét Nagy András mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életébe betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás a zsidó törvények miatt, mert előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a szíve mélyén megrendült ember nyughatatlanul keresi nagy benső élménye kifejeződését, közben megváltozik, megtér. Balsi Balázs ferences atya emlékedése a Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára meghirdetett rendkívüli Szent Ferenc jubileumi évre. Ferenc megrendül, és ezt ő komolyan veszi. Elkezdődik benne egy nagyon intim, benső folyamat, amelynek keresi az értelmét és külső kifejezését is. Koldussal ruhát vált, ebből nő ki a rendi habitusa, de Ferenc sokkal inkább elkezdi magatartásának a habitusait kialakítani, és ebből lesz a rend. Pontosabban hagyja, hogy Isten próbálkozzon vele. Ennek eredménye kegyelmi gyümölcse lesz maga a szent. Igaz, sok szenvedés árán, de mégis ragyogó és túláradó örömökkel. Most hallgassák meg Balázs atya emlékedését.
1: Kedves testvéreim, amikor végre az ember megszólíthatóvá válik, Isten meg is szólítja. A megtérésben észre lehet venni három emeletet, ha így lehet mondani. Van a legmélyebb megszólítás, amikor az ember tulajdonképpen találkozik a saját misztériumával. Azzal, hogy meg fogok halni, és azzal, hogy örökké akarok élni. Hogy az ember vágyai végtelenre mutatnak, de semmi itt a földön nem elégíti ki. És ez a lehetetlenség bennünk, ettől nem kell elbújni, megrémülhetünk, de tulajdonképpen ez Istennek egy üzenete az Istentől elszakadt ember számára, hogy hát ezt csak ő tudja megoldani. De az ember minden esetben megrendül. Nagyon fontos ez a magyar szó. És Szent Ferenc életében is ez van. Egy olyan súlyos betegség éri, hogy meg kell tanulni újra járnia, és kimegy abba a gyönyörű umbriai tavaszba is, és mintha kimenne a vér az emberből, semminek se érzi az ízét, mindent másképp lát. Hirtelen találkozik a létezésének misztériumával, amely egy még mélyebb, egy végső misztériumon belül van. Az ő létének misztériumával, magával a létezés misztériumával. Ami egy pillanat olyan csodálatos lehet, hogy elragadja, mint amit mindig idézni szoktam, Wittgenstein az első világháborúban, lássva magukat a katonák, a lövészárokba, egyszer csak egy hihetetlen élmény éri. Jaj, de szép ez a világ. A csoda az, hogy van. Persze lehet negatív is. Megrendül a szenvedésekben. Na most ez a megrendülés tulajdonképpen akkor igazi, vagy akkor termi meg a gyümölcsét, hogy az ember elkezd keresni. Ha őszintén keres, nem magát akarja megtalálni. Szent John Henry Newman azt mondja, hogy akkor is keresem az igazságot, ha az igazság elítél engem. Érdekes, hogy a természettudományokban így van. Tehát sok mindent tudnak már rákról, és egyszer majd lesz egy zseni, aki hirtelen ránéz erre a problémára, hirtelen bár tudnia kell mindazt, amit eddig kutattak, de most nem tudja. És meglátja azt, ami van. Egy hihetetlen kegyelem az. Én így szoktam, így jut eszembe Newman, hogy magam ellen is keresem az igazságot, magamért. És az igazság az tessék tudomásul venni, hogy az kemény, hajthatatlan, mindig szembeállítják a szeretettel. Bocsánat, az igazság úgy szeret bennünket, hogy kegyetlenül hajthatatlan. Képzeljük el, hogyha változnának a fizika törvényei, akkor hogyan építhetnénk egy hidat? És hát végül a valaki keres, hogy a létezésnek mi a legvégső, mi tartja össze a létezést, akkor rátalálhat Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Tehát, hogy ő valaki. És érdekes, ez benne is van az evangéliumban. Ha kitartotok tanításomban, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Természettudományban is. Az az igazság tesz szabaddá minket, amiben nem olvastunk bele semmit. De a humánum területén is így van. És az ember ettől a kereséstől visszarihad. Tehát akkor valahogy az a megrendülés, az szerintem csak egy érzelmi vihar marad, és annak az emléke. És ma nagyon úgy vagyunk beállítva, nevelve, akarva, akaratlanul, hogy ezeket a megrendülést azt lerázzuk magunkról, mint a kutya a vizet, ahogy szokták mondani. Pedig nem lehet. Azért az egy emlék a szívünk mélyén. És aki megrendül, az azt jelenti, hogy nem tud azon az úton tovább menni, ahol eddig ment, hanem keresi az utat. Tulajdonképpen erre kellene rávenni a fiatalokat, hogy ez egy kaland. Igen. És akkor az ember belső hallásának, figyelmének is egy tisztulási folyamat révén ezek a képességek kibontakoznak. Azt lehet mondani, hogy Isten által megszólíthatóvá lesz, mert megszólíthatatlanok vagyunk addig, ha a figyelmünk nem tud úgy kiművelődni, és nem annyira magunk ellen is képesek vagyunk keresni az igazságot, hogy az igazság egyszer megszólaljon. Talán mindezek kellettek ahhoz, hogy Celánói életrajzát újra folytassuk. Miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjában is megváltozzék. Egy napon Szent Dámjánó temploma mellett haladt el. Milyen érdekes. Miután szívében már megváltozott, de még külsőben nem. Külső és belső. Az ember annyira a külső világban van, mint a belsőben. De lényeg a belső változás, a szívnek, a személynek a változása, ezt nevezi az új szövetség megtérésnek. Túl hamar változtatunk a külsőn, azt gondolva, hogy a külsőnk változtatása már a belső teljes megváltozásnak lesz a kifejeződése. És ez nagy veszély. Ez egy figyelmeztetés, ami érinti a papi szerzetesi ruhaviselést is, illetve a hívőket is. Hogy ő már megváltozott? Valóban. De hát most keresztet visel a nyakába, rózsafüzér gyűrű van a kezén, nem baj, de nagyon kényes téma. Mert azt gondolhatjuk, hogy mellékes, hogy nem a lényegről van szó a ruhával kapcsolatban, de arról van szó. Kényes, mert a második vatikáni zsinat után sokan kivetkőztek. És ezzel a hivatásukat is elvetették. Mások kivetkőztek, de azért nem vetették el a hivatásukat. Azok megmenekültek. Hát mikor Strasbourgban voltam, ott egy testvér, aki elérte az örökfogadalmat, könyörgött az provinciálisának, hogy engedje meg, hogy viselje a habitust, mert akkor abban a provinciában nem viselték. És nagy kegyesen megengedte, tehát ott van az előírásokban, hogy az a testvérek ruhája. Azért is kényes kérdés, mert sokan erre reagálva szinte görcsösen hordják ma a habitust. Az nem baj, hogy hordják, csak ne görcsösen. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy ne paposodjon el a pap, ne szerzetesedjen el a szerzetes. Marcus Aurelius, a római császár, csodálatos ember, itt a Vág partján, meg a Duna mentén írja éjszaka az emlékezéseit, vagy jegyzeteit, miközben nagyobbat alszanak a katonák, és visszaemlékezik, hogy Antonius császár azt mondta neki, hogy te ne császárosodj el. De valószínűleg, hogy a császári palotában ne járkál császári jelvényekkel. Igen, de az is botrány lenne, sose veszi fel a császári jelvényeket, ott is baj van, ezek komplexusok. Mert az nem megtérés, ha túl hamar, vagyis a szív megtérése, a szív megfordulása nélkül változtat a külsőn. Például ezért a jelenlegi magisztrát nem nagyon szeretnek, a novíciusok bekerülnek a tévébe. Pedig be vannak öltöztetve. Persze, az őszinteség megköveteli, hogy mi a ruhával kezdjük. De vigyázat! A megtérés eleve ruha változtatással jár. Lásd a keresztség. Vedd ezt a ruhát, és átadják neki a fehér ruhát. Vedd a habitust. Kedves testvérek, és hát a szavak, a viselkedés, a cselekedeteinket, ahogy szoktunk élni, azt úgy nevezik a latinul, hogy ez a habitusa. Vagyis a külső kifejezése. És hát ez normális emberi körülmények között oda vezet egy belső nagy változás, hogy külsőleg is megváltozik. A cselekedetei, az emberi viszonyok, hát például ez a nagy elkötelezettség, hogy szentségi házasságot köt. Hát azért másképp viszonyul a másik nemhez, nem játssza az udvarló fiút állandóan, vagy a férhez menő lányt. És még a civil viselet is ma elembertelenedik. Tehát nincs meg az a harmonikus együttlét, hogy ami belül van, azt fejezzem ki. Például erről beszélnek, hogy egy 50 éves ember, férfi nem járhat egy 20 évesnek az öltözetével, nem normális. Vagy egy, nem tudom, megjátsza a tinédzsert egy 60 éves hölgy. Hát nevetnek rajta. Ugyanakkor ne egyszerűsítsük le a kérdést. Nem csak a belsőnek kell hadni külsőre, hanem a külső is hat a belsőre. Gottfried atya az én magiszterem mindig mondta, hogy a barokk korba az ember letérdelt, hogy áhítatót érezzen. A modern kor embere akkor térdel le, ha áhítatót érez. Ezt mondja, hogy ezért vagyok őszinte. Igen, de ez a bizonyos őszintesség is termelhet ki nagyon durva embertelen magatartást. Most nem érzi a édesapa azt, hogy szereti a gyerekeit. És azok még várják, hogy hát szóljon hozzájuk, vagy csókolja meg, hazajött egy nagy kiküldetésből, meg ölelje át a feleség, de hát ezt nem érzi, ezt nem kell érezni. Ez a kapcsolat van. Csak akkor csókolja meg a feleségét, amikor érzi a szeretetet? Akkor nem, amikor vérbe fekszik ott, mert elesett, és semmi más nem érez, mint az, hogy segíteni kell? Csak akkor hajtok térdet, illetve csókolom meg a feszületet, ha állítatot érzek? Az egyház ellen tiltakozik ez ellen. Nagypénteken ki kell menni a kereszthez? Térdet hajtani? Meg kell érinteni, esetleg megcsókolni, nem kell érezni semmit. Ugye milyen bonyolult, tulajdonképpen milyen egyszerű az élet. Amit teszek meggyőződésből, de érzelem nélkül is, az is hiteles. Gerász testvér már haldokolt. Nálam szokott gyónni. És egy hete már nem beszélt. Mondta Viki nővér, hogy hát ott virrasztok mellette, de hát nem reagál ő már semmire. És láttam, hogy na most meghal. És levettem a rózsafüzéremről a keresztet, és azt mondtam, hogy Gerász testvér, csókold meg! És csücsörítette a száját, és megcsókolta, és ezután halt meg. Mit érzett? De mit fejezett ki? Hihetetlen. Nem az a baj az összes kérdésben, amiben olyan éles viták voltak a zsinat után, meg hát mindig vannak éles viták, hogy nem nézzük meg ezt a rendkívüli, bonyolult és összefüggő misztériumot, ami maga az ember. Azok a rendek is, amelyekben a szerzetesek végleg levetették a szerzetesi ruhát, a fiatalok szeretnék visszavenni. Illetve, ha nem is visszavenni, tehát legalább egy keresztet visel a nyakába. Érdekes. Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokásainak a megváltása. Milyen érdekes, hogy Rómába elmegy, hát ő szuper gunyát hordott, mert az apja az posztókereskedő volt. Hát azt sem tudta, hogy hogy öltöztesse ezt a fiút, hát meg is voltak érte bolondulva a sziszibe. És ott egyszer csak az a gondolat jön, hogy ruhát cserél a koldussal. És képzeljük rá, ő kipróbálja azt, miért akarja kipróbálni, hogy milyen az ember koldus ruhába. Aztán látja, hogy a Szent Péter sírjánál, hát pénzeket dobálnak be, és hát ő gazdag ember, nagyon fölháborította, hogy a gazdagok csak olyan keveset, erre az összes pénzét fogja, bevágja oda. Milyen próbálkozások ezek a hitelességért. Igen, Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokások megváltozása, sőt, erre Isten lelke vezérli. Nála ez együtt halad. Ferencben mindig megcsodálom azt, hogy még fiatalon, még úgynevezett bűnökben élve is van benne valami egészség. Hát hiába ajnározza egész Assisi város, a lányok, fiúk, mindenki. Hát ha lát egy koldust, képes odaadni neki egy köteg posztóruhát. Mert ő a herceg, belépett a herceg az üzletbe, és el volt ájulva. És hiába kért per amorem, de Isten szeretetére egy koldus valamit, elfelejtett. Eszébe lekap egy posztóköteget, utána fut. Hát mi ez az ember? És az édesapja elnézi, mert hát azt gondolja, hogy majd kinövi ezt a gyerek, és lesz jó kereskedő. Nem, mert szívében már megtért. Kedves testvérek, hát ez az egész megérne egy doktori disszertációt, meg többet, értelmes beszélgetéseket. Végtelenül aktuális. De miért lett aktuális? Mert elhagytuk a habitust. Nem szabad elhagyni. Valami jelet. Ugyanakkor nem szabad hitelesség nélkül viselni. Hiszen aki beöltözik, mint szerzetes vagy kispap, vagy hát a jegyesi gyűrűt már megveszik, azért az azért veszi el, mert meg is akar változni szívében. Igen. És Ferenc szívében már megváltozott, de még cselekedeteiben nem egészen, és ekkor történt, hogy elment a San Damiano-i templom mellette. Nem ment el, bement. Erről mi kellene beszélni? Aki mindig elmegy a templom mellett, és nem érzi, hogy ez a szakrális helyen baj van. Nem tudnék úgy ateista lenni, hogy ne mennék be, mert a támba ott vagyok. Lehet, hogy itt folytatjuk. Amen.
0: Bassi Balázs atya elmekérését hallották Szent Ferenc megtéréséről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesay Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A tanítványok megkönnyebbülnek, mert úgy érzik, végre értik mesterük szavait. Világosan beszél, egyértelmű kijelentéseket tesz, többé nincs rejtély, nincs titok. De Jézus kérdése visszahelyezi őket a valóságba. Most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek. Jézus úgy érzi, hogy tanítványai még nem állnak készen arra a hűségre, amely a kereszt mellett is kitart. Hitük őszinte, de gyenge. Lelkesedésük valódi, de még nem mélyen gyökerező. Az Úr mennybe menetelének ünnepe után már a Szentlélek eljövetelére készülünk. A lélek az, aki megerősíti hitünket, elmélyíti az Istennel való kapcsolatunkat, és képessé tesz arra, hogy ne szakadjunk szét a nehéz időkben, és a Krisztusba vetett hit ne vesszen el a próbatételek idején. Jézus előre látja tanítványai gyengeségét, ezért felkészíti őket a Szentlélek jövetelére, aki majd bátorrá, hűséges tanúkká formálja őket. A lélek eljövetelének egyik első gyümölcse a béke. Ez nem konfliktusmentesség, hanem az Isten közelségéből fakadó belső biztonság. Ezzel a békével a szívünkben várjuk a pünkösdöt. Ne türelmetlenül, ne a saját erőnkre hagyatkozva, hanem annak tudatában, hogy a lélek eljön, és Jézus ígérete szerint megerősít minket a hitben és a tanúságtételben.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 95-ös éneke két részletben, az Éneklő Egyház 555-ös éneke, illetve a Szent vagy Uram 97-es énekének első, második és harmadik versszaka. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 95-ös, az Éneklő Egyház 555-ös és a Szent vagy Uram 97-es éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És ott
0: teremtettek. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreit is. A mai reggeli szentmisénket az adakozó szándékára elhunyt Forgács Ferenc fér, édesapa, nagyapa, lelki üdvösségért és szüleiért, Ferencért és Gizelláért ajánlom fel. A szentmise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket.

0: gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, hűséges lelkek megjutalmazója, te a mai napot Szent János pápa vértanúságával szentelted meg. Hallgass meg néped könyörgését, és add, hogy szent vértanúd érdemét tisztelettel ünnepelve álhatatos hitét is kövessük. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent Leszke az apostolok cselekedeteiből. Amíg Apolló Korintusban tartózkodott, Pál a felső tartományokon át Efezusba érkezett. Itt Pál apostol néhány tanítványt talált, és megkérdezte őket: megkaptátok-e a Szent Lelket, amikor hívők lettetek? Erre ők azt válaszolták: még csak azt sem hallottuk, hogy van Szent Lélek. Pál tovább kérdezte őket: hát milyen keresztségben részesültetek? János keresztségében, felelték. Ekkor Pál megmagyarázta nekik: János a bűnbánat keresztségével keresztelt. A népet pedig arra bíztatta, hogy higgyenek abban, aki ő utána jön, vagyis Jézusban. Ennek hallatára megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. Pál azután rájuk tette a kezét, és leszállt rájuk a Szent Lélek. Ismeretlen nyelveken kezdték dicsérni Istent, és jövendőltek. Összesen vagy 12-en lehettek. Pál pedig bejárt a zsinagógába, és bátran tanított. 3 hónapon át vitatkozott velük, és igyekezett meggyőzni őket Isten országáról. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten!
0: Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsú beszédét, tanítványai megjegyezték. Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt, most hisztek? Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek, ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Kérjük tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, a mai evangéliumi szakaszban olyan tanítványokkal találkozunk, akik nem a hitetlenségben vannak, hanem itt elmondják, hogy most elismerik, hogy Jézus Krisztus mindent tud, és hogy nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen, ezért hisznek. Tehát itt bevallják, hogy van hitünk. És érdekes a... és nem csak érdekes, hanem figyelemre méltó a Jézus Krisztusnak a válasza. Tudjuk, hogy mi fog következni, mi is, hogy amikor már Jézus Krisztust elítélik, nagyon sokan az apostolok közül, akik hittek benne, szétszélednek félelemtől. És ezért azt mondja, hogy most hisztek, eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek, ki a maga útján, és engem magamra hagytok. Magyarul a hit az nem csak elmélet, hogy én tudom, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, hogy ő a második isteni személy, és a többi. Lehet, hogy a hittant azt ismerjük, de a gyakorlatban a hit az más. A hit az, ami ugye utána is erre utal, az, amin keresztül megkapjuk, megtaláljuk a békességet saját magunkban, és üldözés közepette a világban mi bízunk, hiszen a hitünk, a gyakorlati hitünk az azt a tényt közvetíti nekünk, és ezen keresztül adja nekünk a bizalmat és a békét, hogy Jézus Krisztus már legyőzte a világot. Mindenkinek vannak nehézségei az életében, keresztjei, mindenkinek van saját keresztje, próbatétele, de ahogy a szentek is többször mondták, ezekben a nehézségekben, ezekben a keresztekben a bizalom mindig erős, azért, mert mi már tudjuk az eredmény. Mi keresztények már tudjuk, hogy mi lett a sátán és az Isten közötti harcnak, a küzdelemnek az eredménye. Jézus Krisztus már legyőzte a világot. Tehát mi a győző csapatban vagyunk. Úgyhogy ez egy biztató ígéret minnyájunk számára a mai napon. Egyrészt arra felszólít bennünket ez a mai evangélium, hogy ne essünk abba a csapdába, hogy hát nekem már van hitem, nem is kell hozzá tennem semmit, én már hiszek. Kérdőjelezzük saját magunkat, magunktól, kérdezzük, hogy vajon tényleg van hitem? Vajon az én hitem az olyan hit, amely ebbe az adott keresztben vagy szenvedésben képes nekem békét és bizalmat és biztonságot adni? És ha azt látjuk, hogy igen, még mindig kicsi a hitünk, mint az apostoloké, akkor kérjük ezt az ajándékot, mert ugye, ahogy mindig szoktam mondani, és ahogy ez tény is valóságos, a hit az nem egy adottságunk. Ez nem egy olyan dolog, amit mi elérünk a izzadsággal, hanem ez egy ajándék, amit kapunk Istentől, egy természet fölötti ajándék. Ezért kérjük a hitnek az ajándékát, és hogy segítsen bennünket akár milyen helyzetben, rossz és emberpróbáló helyzetben vagyunk, hogy az vigasztaljon bennünket, adjon békességet és adjon erőt, mert Jézus Krisztus tényleg legyőzte a világot. Amen. Imádkozzunk, kedves testvéreim, a mi Úrunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak, hogy az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
2: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be Ferenc testvérünket és szüleit, Ferencet és Gizellát, örök országodba. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Uram, az kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Tőséges Úrunk Istenünk, fogadd el dicsőítő és engesztelő áldozatunkat, amelyet Szent Első János pápa vértanúd ünnepén bemutatunk neked, hogy ez az áldozat valóban szerezze meg nekünk bocsánatodat, és az örök hálát fakasszon szívünkben, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, és hittel valljuk fűtámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Végre minket bevárjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek készségből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szín lelkem.

0: Könyörögjünk. A mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei ajándékaidban, Urunk Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az áldozati lakomával fiat halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal együtt fiat dicsőséges feltámadásának is részesei lehessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelked örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, szent misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Gervasoni Michele, a bazilika káplánja mutatott be, az éneket vezette és orgonán közre működött Birincsik Péter. A felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt, a technikai közvetítést Nátrán István irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Szentlélekváró víradás lesz ma Egerben a Lajosvárosi plébánián, a Találkozások házában, délután 13:30-tól este 6 óráig. A cím Eger Aradi utca 1 szám. A kezdeményezés a pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódik, ahol a víradókat étellel és egészségügyi szűrésekkel várják. A szükséges dokumentumok, személyigazolvány, tajkártya, lakcímkártya. A feltételek 18 és 65 év közötti életkor, legalább 50 kg testsúly, egészséges állapot. A víradással a szervezők, a Lajosvárosi plébánia, a fertálymesterek és a LAK Egyesület a cselekvő szeretetre és a rászorulók megsegítésére hívják fel a figyelmet. 14. Leópápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leópápa 5. nemzetközi útja. Tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba megy. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint indokoltak voltak a Moszkva és környék elleni vasárnapi ukrán dróncsapások. Az ukrán államfő úgy fogalmazott, a támadások válaszul szolgálnak az orosz invázióra, és azt üzenik Moszkvának, hogy véget kell vetni a háborúnak. Az orosz hatóságok közlése szerint a támadásokban legalább 3-an meghaltak, 18-an pedig megsérültek. Az áldozatok között egy indiai állampolgár is van, a sérültek között pedig 3. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Dróncsapás érte az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművét, a Baraka létesítményt. A támadás tüzet okozott az erőmű egyik külső áramfejlesztőjénél, de a hatóságok szerint az atomerőmű biztonsága nem került veszélybe. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közlése szerint a sugárzási szint normális, és sérültekről sem érkezett jelentés. Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a Kongóban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt a WHO. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a fertőzés gyorsan terjed és országhatárokon is átnyúlik, miközben a variáns ellen nincs jóváhagyott oltóanyag. Az eddigi adatok több száz fertőzöttet és több halálesetet jeleznek, de a valós esetszám ennél jóval magasabb is lehet. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceán járóról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast vittek ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjáron kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Magyar Péter szerint Gulyás Gergely és Étvári Bence jogászkodni próbáltak, de hibáztak Havasi Bertalan korábbi helyettes államtitkár felmentésének ügyében. A miniszterelnök tegnapi bejegyzésében azt írta, a két politikus 16 év kormányzás után sem ért a dologhoz, ezért később törölték korábbi posztjukat. A kijelentésre reagálva Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közölte, Facebook bejegyzését a munkatársai a tudta nélkül törölték, de szerinte nem változtat azon a tényen, hogy egy helyettes államtitkárt sem sikerült jogszerűen felmenteni. Végül az időjárásról. Észak-kelet felé távozik majd a felhőzet, ami mögött általában kisüt a nap, és már csak záporok fordulhatnak elő, maradnak azonban estig borult körzetek. A szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Szentek, szentéletű emberek.
2: József Berán életével ismerkedjünk meg, aki az életszentség útját járta. Csehországnak volt bíboros érseke, prímása. József Berán Csehországban, Pilzenben született 1888. december 29-én. Teológiai tanulmányait Rómában végezte, ahol 1911. június 10-én pappá szentelték. 1912-ben doktorált, hazatérve káplán, majd 1917-től az iskola nővérek tanítóképzőjének igazgatója. 1928-tól Prágai Egyetemen a lelkipásztorkodástan előadója, 1932-től pedig rendes tanára. Ebben az évben, szeptemberben szemináriumi rektorrá nevezték ki, 4 év múlva pápai prelátusi címmel tüntette ki Róma. Ezután megkezdődött kálváriája. 1942. június 6-án a Gestapo letartóztatta, és Tereszinbe, majd annak az évnek szeptemberében Dachauba hurcolták. Gyűlölték, mert nyíltan szembeszállt Hitler nemzetszocializmusának aljasságaival. Az isteni gondviselés azonban megsegítette és megőrizte. 1945. áprilisában kiszabadulhatott, és visszatért rektori állomás helyére. Hűségért 1946. november 4-én Prága érsekévé nevezte ki a pápa. Ő is, mint a többi kelet-európai nagy főpap, a hitlerizmus markából az embertelen kommunizmus áldozatai közé került. 1949. június 19-én letartóztatták. Házi őrizetre ítélték, s mindenáron le akarták mondatni főpapi méltóságáról. De megtörni nem tudták, sem Hitler, sem a Sztálint kiszolgáló pribékek. 1963. októberében új szelek fújása nyomán amnesztiával Mubarov faluba száműzték. 6. Pál pápa 1965. február 17-én bíborossá nevezte ki. Aztán Rómába költözött, és a cseh Nepomuki Szent János kollégiumban élt. Rómában halt meg 1969. május 17-én, a cseh nemzet nagy szentjének ünnepe után, Nepomuki Szent János ünnepe után egy nappal. A Szent Péter Bazilika kriptájában temették el. Egyike azoknak a legendás európai főpapoknak, akik a 20. század valamennyi poklában nyugodt, fényes és eligazító csillagai voltak híveiknek és minden becsületes embernek. Sokszor hallottuk és olvashattuk az elmúlt évtizedekben azt az alaptalan vádat, hogy a katolikus egyház és a Vatikán nem ítélte el kellően Hitlert és a nemzetszocialista rendszert. Mindezt számos dokumentum megcáfolja. De ezek közül a tények közül meglehetősen keveset ismer a közvélemény. Nyugaton és keleten jobbára a kommunista baloldal megbélyegző propagandája él az emberek lelkében. Ilyen ismeretlen dokumentum Joseph Goebbelsnek, a nácik hírhet propaganda miniszterének a háború után nyilvánosságra került naplója. Mindaz, amit Goebbels a katolicizmusról nyilatkozik benne, eleve döntő bizonyítékul szolgál a katolikus egyház ártatlanságára, mert ő azokra a sarkalatos pontokra mutat rá akarata ellenére, amelyek épp az egyház töretlen humanizmusát és az üldözöttek melletti szilárd kiállását bizonyítják. Goebbelsnek a katolicizmussal szemben tanúsított magatartását két tényező motiválta. Az egyik saját félelme a katolikusok folyamatos ellenállásától, a másik a végső leszámolás terve velük kapcsolatosan. A náci vezető magyarázata önkéntelenül is a katolikus egyház igaz emberi kiállását hitelesíti. Így ír naplójában. Az egyház folytatja ellenséges tevékenységét. Egész halom pásztorlevél fekszik előttem, egyik támadóbb, mint a másik. Tökéletesen elárulják a rendszert, így ahogy vannak, már semmit nem kell hozzátenni. Mégsem lépnek fel ellenük. Számlánkat majd a háború után nyújtjuk be nekik. A náci Goebbels stílusa is híven jelzi a nácik gyűlölködő, embertelen magatartását. Naplójában olvassuk a következőket is. Egyszerűen gyűlöletes ez az ellenünk való állásfoglalás minden vonalon. Most már a protestáns gyermekekre is kiterjesztik propagandájukat. A zsidók mellett ezek a politizáló papok a legundokabb lémlom, amit a Reich, a birodalom határai között megtűr. A következő mondatok élő cáfolatai annak a vádnak, amelyel 12. Pius pápát illették a nácikkal való kollaborálással kapcsolatosan. Ismét a naplóból. A Führer elé terjesztettem azt a javaslatomat, hogy tiltsa meg a német katonáknak a pápa előtt való tisztelgő látogatásokat, hisz ezek a látogatások egyre nyíltabb veszélyeket rejtegetnek magukban. Bizalmas értesítést kaptam a pápa akciójáról, melyet a spanyol bíborosokon keresztül indítanak annak érdekében, hogy Spanyolország mindenképpen maradjon ki a Hitler mellett való háború megindításából. Eddig a napló. Titkos tervük volt a náciknak a pápa letartóztatása, 12. Pius pápa letartóztatása és elhurcolása is. Ezeket a fontos közléseket hosszú időn át igyekezett elhallgatni a II. Világháború után az ateista-kommunista vezetés is. Nyilvánvaló, hogy nem volt érdekük, hogy a katolikus egyház konkrét tetterejét reklámozzák, hiszen a nácik minden ördögi módszert és kegyetlenséget felhasználtak, hogy a katolikus egyházat gyökerében megsemmisítsék. És ugyanez volt szándéka az ateista-kommunista rendszernek is. Tudjuk, hogy hazánkban 1948. decemberében tartóztatták le Mindszent József hercegprímást is, és utána kirakat perben, előre megtervezett úgynevezett koncepciós perben ítélték el. Ugyancsak Goebbelsnek tulajdonítható az a rendelet is, hogy az első számú ellenséget, a vatikáni rádiót minden áron el kell hallgattatni. Fel akarták robbantani, az isteni gondviselés azonban megőrizte ezt a rádiót a felrobbantástól, mint ahogy 12. Pius pápát is megőrizte az elhurcolástól, attól, hogy gyilkos merényletet hajtsanak végre ellene. A 2000 éves egyház számtalan megpróbáltatást élt át, de mégis él és terjed. Igazak Jézus szavai. A pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Legyünk hűségesek az egyházhoz, Szentatyánkhoz. Így leszünk hűségesek mai korunkban is Jézus Krisztushoz. Ebben segítsen minket a Szentlélek, az igazság lelke, a szeretet lelke. Segítsen mindannyiunkat. Gyakori fohászunk legyen, jöjj el Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét, és gyulladt föl bennünk szeretetet tüzét. Amen.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Ó szűzanya, ki szent fiat testét a sírba fektetted, temesd őt szívembe most. Vágyva vágyik szívem, hogy sírja a börtöne, otthona legyek a szeretetnek. Tudom, kihűlt szívez, hidegebb a fiat sírját elzáró kőnél is, könyörületességet tüzével mégis lobbancs lángra, ó győzetelmes szűz. Add békén szent fiathoz közelednem, s a szeretetben oly erősen egyé válni vele, hogy a halál se válasszon el egymástól.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Május 21-én a Jövő Mesterei a Zeneakadémia karmesterszakos hallgatóinak koncertje lesz Miskolcon a Művészetekhez a hangverseny termében. A Jazz Inside Band koncertezik Miskolcon a Művészetekházában május 22-én. Tavaszi fesztivál záró koncert lesz május 29-én az Egyetemi Aulában a Miskolci Szimfonikus Zenekar muzsikál. A Miskolci Gyermeknap egésznapos ingyenes családi programokkal várja a gyerekeket és szülőket a színpadi műsorok között koncert, bűvés show, freestyle foci, BMX bemutató és óriás buborék show is szerepel. A látogatók emellett ugrálóvárral, arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal, lézerharccal és vidámparki élményekkel találkozhatnak. Időpont tehát május 31-e. Június 7-én a Nemzeti Lovas Színház honfoglalás című előadását tekinthetik meg a Diósgyőri Vár lovagi tornák terén. Lesz Miskolci Fröccs Fesztivál június 19-én és 20-án. Buborékokkal kocintunk, fröccsökkelnek életre, bor és szóda újra egymásra talál. Jön a Bubis Fesztivál államekhívóban, helyszín az Avasi Pince sor. Rúzsa Magdi koncertezik június 20-án a Diósgyőri Vár melletti lovagi tornák terén. Május 21-én termelői és kézműves piac lesz. Csütörtökön 8 és 13 óra között találkozhatunk a Szakmarket termelői piacon Egerben a Civil Közösségek Háza udvarán. Helyi termelők, kézművesek hozzák el neked Hevesvár megye ízeit, színeit és illatait. Nézz körül, kóstolj bele a térség kincseibe és beszélgess azokkal, akik szívvel lélekkel készítik portékáikat, akik mögött elhivatottság, szakmai tudás és helyi értékek állnak, áll a meghívóban. Pünkösdi hangverseny lesz a felnémeti Szent Rozália katolikus templomban, közre működik az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola szimfonikus zenekara, vezényel Gulyás László, május 21-én. Idén is szeretnénk tagjainknak és minden természet szerető érdeklődőnek lehetőséget adni a fülemüle és más énekes madarak hangjának hallgatására. Az Egri Várban különleges programokkal várják a városlakókat és a városba látogató turistákat egyaránt, május 22-e és 24-e között. A három nap során a fenntarthatóság témáját körüljáró izgalmas előadások, bemutatók, workshopok, családi játékok kerülnek megrendezésre, vendégeink készíthetnek újrahasznosított alapanyagokból egyedi személyre szóló füzetet vagy kézitáskát, találkozhatnak kézműves alkotókkal, megismerhetik, mi mindent tanulhatunk a hagyományos népi kultúrából az újrahasznosítás terén, és ez hogyan érhető tetten gyűjteményeinkben. El a Vár meghívójában, tehát május 22 és 24 között. Pünkösdi Pince túra lesz a Szépasszony völgyben május 23-án, a pünkösdi hosszú hétvégén az Egri borvidék könnyed, gazdag illattal rendelkező, izgalmas ízvilágú, üde, gyümölcsös, fehér és rozé borainak kóstolójára várnak szeretettel mindenkit Egerbe a Szépasszony völgyben. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Tegnap az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát és térségét, amely alatt az ukrán erőknek sikerült áttörni az orosz főváros légvédelmi rendszerét. A pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka Telegram oldalán közölte, ez a hadművelet mérföldkövet jelent a konfliktus menetében. Moszkva mostantól soha nem alszik, fogalmazott Robert Plovdi. Volodymyr Zelenszky szerint indokoltak voltak a Moszkva és környéke elleni tegnapi ukrán dróncsapások. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, a támadások válaszul szolgálnak az orosz invázióra, és azt üzenik Moszkvának, hogy véget kell vetni a háborúnak. Az orosz hatóságok közlése szerint a támadásokban legalább 3-an meghaltak, 18-an pedig megsérültek. Az áldozatok között van egy indiai állampolgár, a sérültek között pedig 3. Feltételezett ukrán drón roncsait találták meg Litvániában. Az oroszok azzal vádolják a NATO-t, hogy az ő területét felhasználva támadnak az ukránok, még Ukrajna szerint az oroszok szándékosan eltérítik a drónjaikat, hogy élezzék a NATO-val való feszültséget. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a Kongóban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt a WHO. Az egészségügyi világszervezet szerint a fertőzés gyorsan terjed és országhatárokon is átnyúlik, miközben a variáns ellen nincs jóváhagyott vakcina. Az eddigi adatok több száz fertőzöttet és több halálesetet is jeleznek, de a valós esetszám ennél jóval magasabb lehet. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast vittek ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjáron kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A hantavírus valós, komolyan vendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon nincs közvetlen fenyegetés, írt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azzal összefüggésben jelezte ezt, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy romániai Arad megyei esetről. Hegedűs Zsolt szerint az egészségügyben több tízezer szakdolgozó hiányzik, az ápolók esetében a hiány meghaladja a 30 000-et. A miniszter közölte, a betegbiztonság már sérül a túlterheltség és a munkaerőhiány miatt, ezért bérrendezésről egyeztetnek és növelni kell a dolgozói létszámot. Magyar Péter szerint Gulyás Gergely és Rétvári Bence jogászkodni próbáltak, de hibáztak Havasi Bertalan korábbi helyettes államtitkár felmentésének ügyében. A miniszterelnök tegnapi bejegyzésében azt írta, a két politikus 16 év kormányzás után sem ért a dologhoz, ezért később törölték korábbi posztjukat. A kijelentésre reagálva Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője közölte, a bejegyzést munkatársai tudta nélkül törölték, de szerinte nem változtat azon a tényen, hogy egy helyettes államtitkárt sem sikerült jogszerűen felmenteni. Távozásra szólította fel a kúria elnökét a kormányfő. Magyar Péter állítása szerint Varga Zsé András közpénzből finanszírozott luxus beruházásokhoz kötődik, amit az elnök visszautasított. Gulyás Gergely, Fidesz frakcióvezető a kúri elnöki elleni méltatlan támadásként értékelte a miniszterelnök felszólítását. Magyar Péter bejelentette, hogy feljelentést tesznek az egykori építési és közlekedési minisztérium pincéjében talált tárgyak ügyében. A miniszterelnök szerint az épület alak sorában zsákszámra voltak megsemmisített okiratok, Fidesz szúróanyagok, valamint a digitális polgári körök kellékei. A közzétett videóban a kormányfő arról beszélt, az ügy több lehetséges bűncselekményt is felvethet. A pedagógusok szakszervezete mielőbbi szakmai egyeztetés sürget az oktatás irányítással. Béremelést, adminisztráció csökkentést, a teljesítményértékelési rendszer átalakítását és új alaptanterv előkészítését várják, valamint a szakszervezeti jogok visszaállítását és korábbi követeléseikre választ várnak. Mától már csak Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében maradt érvényben a tűzgyújtási tilalom, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Máshol az elmúlt időszakban elegendő mennyiségű és intenzitású csapadék hullott már az erdei biomassa átnedvesítéséhez. Végül az időjárásról. Északkelet felé távozik a felhőzet, ami mögött általában kisüt a nap, és már csak záporok fordulnak elő, maradnak azonban estig borult körzetek. A szél sokfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban általában 16 és 21 fok között alakul ma. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
8: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. május 18. napja van, hétfő, 8 óra 13 perc van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő és Nátrán István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgatója főszerkesztője Bercesi András, valamint a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Jókai Mórtól származik, és így hangzik: a világ olyanná alakul, amilyenné a fiatalságot nevelik. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba és elvigyék a páros mozi jegyet Miskolcra, vagy a 2 könyv nyereményünket. Bejátszásunkban pedig a május 30-ai első Miskolc kon lesz a témánk. 9 órától hírek, majd Közélet című adásunk következik. Mai műsorunk elején egy zeneszerzői pályázatról beszélgetünk Verhelyi Krisztinával, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjével, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjével és Orosz Tokár Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatójával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyával. Majd vendégünk lesz Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója, akit a napokban átvett Úrbe kitüntetéséről, társadalmi vállalkozásokról, háborús segítségnyújtásról és véradás szervezésről is megkérdezünk. Következzen most bejátszásunk.
2: De nagyon fontos, hogy amíg az ember vért ad, addig egészséges, hiszen ugye minden véradás előtt orvosi vizsgálat van, és minden vért, amit levesznek, azt minden alkalommal kivizsgálják. Tehát, hogyha utána kiderül, hogy bármilyen probléma van, akkor azt nyilván a vérellátó fogja értesíteni ezt a szemét, hiszen Magyarországon egy nagyon zárt láncú és nagyon biztonságos vérellátásról beszélünk, ami egy komoly informatikai rendszer áll mögötte, tehát lehet tudni, ki az, aki vannak olyan betegségek, amivel például örökre kiszűrjük munkat, most mondok valamit, például valaki vérhígítót szed, mert olyan betegség volt, és neki vérhígítót kell szedni, azzal nyilvánvalóan már nem lehet vért adni, és ez is a vérbiztonságnak a nagyon fontos eleme, hiszen vagy az, hogy nem lehet alkoholos állapotban vért adni, ugye ezért például a fesztiválokon viszonylag nehéz véradás szerint, de mindig szoktuk mondani, hogy először ide kell jön, és utána kell menni a sört meginni.
1: 9 után Kilátó című regionális műsorunkban beszámolunk arról, hogy Miskolcon a kukások az óvodák új hősei. A helyi szemétszállító cég meseterapeuta segítségével írt egy mesekönyvet, Muki és a Fekete Királyság címmel, amelyben a kukások a lovagok, a kukásautó pedig a sárkány, amely megeszi a szemetet. Mai műsorunk vendége Ladányi Roland, a Mirahu Nonprofit Kft. Ügyvezetője lesz, akivel meséről, a hatalmas sikerről, szemléletformálásról, 150 éves hulladékgazdálkodásról és szelektív gyűjtésről is beszélgetünk. Ajánlónkból kiderül például, hogy ki kell lemosni a joghurtos dobozt a szelektív gyűjtés előtt.
3: Ha valamiből kiborítok valamit, tehát mondjuk nem hagyok benne terméket is kiborítom, nem kell mosogatni. Tehát a technológiai feldolgozással, amikor ez majd tovább megy hulladékként, ott ezt meg fogják tenni. Sokkal komolyabban. A lényeg, hogy ne legyen benne ételmaradék. Ugyanaz a pizzás doboz, a klasszikus megint. Ha most van rajta 2 darab pötty, ami a pizzáról, mert hozzáért a fedele vagy bármi, attól az papír hulladék még. Tehát azért ne dobjuk ki a vegyesbe, mert van rajta 2 pötty. Nem fog semmiféle problémát okozni az újrahasznosítás során, tehát nyugodtan.
1: Napról napra című regionális műsorunkban bemutatunk egy miskolci szemléletformáló kampányt, és szó lesz még a 29. Bükki kerékpáros teljesítménytúráról is. Most Nyikos Ágnest, az Italos Karton Egyesület ügyvezető igazgatóját hallják.
4: Tavaly Győr városában indítottuk el ezt a projekt sorozatot, aminek a második állomása Miskolc. Én több szempontból jöttem nagyon szívesen, azért, mert már láttam a miskolci eddigi szemléletformáló munkát, és azt gondolom, hogy ehhez nagyon könnyű csatlakozni. Nagyon örültem polgármester úr szavainak, ami az elkötelezettségét a város részéről is mutatja, és az pedig külön nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy a regionális hulladékgazdálkodási társulást is ilyen jól meg tudtuk szólítani, és örömmel fogadják a projektünket.
1: 10 órától hírek, majd kezdődik Mindennapi Egészségünk című műsorunk. Adásunkban Latek Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgatóhelyettesével beszélgetünk a Vöröskereszt május 8-ai világnapja alkalmából. Ajánlón következik.
5: 145 éves a Magyar Vöröskereszt, és a világnappal együtt annak méltó ünnepléseként a Magyar Nemzeti Múzeumban tartotta meg a rendezvényét, és nagy büszkeséggel töltött el mindannyiunkat, hogy Heves vármegyében is vannak olyan kiváló vöröskeresztes mozgalom köré szerveződött önkéntesek, akik elismerést vehettek át ezen az országos ünnepségen.
1: 11 órától hírek, majd Mesterségem címere című műsorunkat sugározzuk. A mai adásban Zabari Judit kazincbarcikai pedagógussal a természet szeretetéről beszélget a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Most következzen rövid ajánlónk.
6: A nagyszüleim tudását szeretném átadni. A mottóm: a természet legyen a tanítód. Szeretném a gyerekeket közelebb vinni a természethez. Éljék át a csodát. Együtt ültessünk növényeket. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy lássák azt, hogy a pici növény hogyan bújik a földből elő. És sok gyereknél azt tapasztalom, hogy a paradicsomot csak úgy ismerik fel, ahogy a boltokban, a pultokon látják. Én szeretném azt, hogyha látnák azt is, hogy a pici mag, hogyha elültetjük, hogyan fejlődik.
1: 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Radnóti Miklós Gyökér című költeményét Nagy András előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja. Délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyné asszonya imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban József Beren életét ismerhetik meg. 12.35 körül Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeiről hallhatnak. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunkat sugározzuk, ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. 14 óra előtt per perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. A pontos idő 8 óra 21 perc, most zenélünk és kezdődik a játék. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
2: Játékidő kezdődik tehát itt a Szent István Rádió hullámhosszán, 8 óra 25 perc van, játszanak velünk. Három kérdést kell megfejteni ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és választhatnak, hogy könyvet szeretnének nyerni, vagy pedig egy páros mozi belépőt Miskolcra, egy önök által választott filmre, az Urania terem és a Béke terem kínálatából választhatják ki a normál áras mozi jegyek közül. Tehát a nyereményt a következő egy hónapban érdemes tehát ma is velünk játszani. Technikus kollégámnak jelezzék, hogy mozi jegyet szeretnének-e vagy könyvet nyerni. A megfejtendő kérdések pedig, tehát melyik évben járt Szent II. János Pál pápa Mária Pócson? Ez az első kérdés. 1991, 1993, 1995 vagy 1997. A második kérdésünk így hangzik. Hány óra időeltolódás van Tokióban Budapesthez képest? Tehát ez a kérdés, a lehetőségek pedig 5, 7, 9 vagy 11. A harmadik kérdésünk pedig már a bejátszásunkkal is kapcsolatos. A Miskolc Konról lesz majd a bejátszásunk. A kérdésünk pedig, ki a főszereplő a Vasember című 2008-as filmben? Liam Neeson, Dwayne The Rock Johnson, Robert Downey Jr. vagy Jason Statham. Ha tudják mind a három megfejtést, akkor tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot, és kerüljenek be egy sorsolásba, mondják meg technikus kollégámnak, hogy könyvet vagy mozi jegyet szeretnének nyerni a mai reggelen. Most zenélünk egy kicsit, utána jövünk vissza, meghallgatják még egyszer ezt a három kérdést, és a bejátszással is jövünk 8 óra 27 perc van, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Pontosan 8:30 van, játék idő itt a Szent István Rádió hullámaszán. Három kérdésre várjuk a helyes megfejtést. Jöjjenek még egyszer a kérdések, tehát melyik évben járt Szent II. János Pál pápa a Mária Púcson? 1991, 1993, 1995 vagy 1997? Hány óra időeltolódás van Tokióban Budapesthez képest? A nyári időszámításról beszélünk, ha utána járnak, ugyanis Japánban nem alkalmazzák az óra átállítást, a lehetőségek pedig 5, 7, 9 vagy 11. Ki a szereplő a Vasember című 2008-as filmben? Ez a harmadik egyben utolsó megfejtendő feladványunk. Liam Neeson, Dwayne The Rock Johnson, Robert Downey Jr. vagy Jason Statham. 36-os körzet, 510-610, ez a telefonszámunk, erre várjuk a helyes megfejtéseket, és választhatnak, hogy könyvet szeretnének nyerni tőlünk. Például a Szeretett Himnusz című könyvet is kisorsoljuk, dr. Nehéz Márta Mirjam kiadványát, vagy Katona István püspök atya Szentek, Szent Életű Emberek harmadik kötetét is megnyerhetik tőlünk. Ez a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában jelent meg. Tehát könyvet választhatnak, és van egy páros mozi belépünk Miskolcra, az Uránia terem, vagy a Béke terem kínálatából választhatják ki, hogy melyik filmet néznék meg a következő egy hónapban, másod magukkal, tehát egy páros jegyről van szó, érdemes tehát velünk játszani, és érdemes élményeket is nyerni, tehát a játék örömén túl vannak nyereményeink is, érdemes hívni minket a megfejtésekkel, de technikus kollégámnak mindenképp jelezzék, hogy moziba szeretnének-e menni, vagy könyvet szeretnének tőlünk nyerni. Bejátszással folytatjuk adásunkat, méghozzá az első Miskolckon képregényfesztivál részletei derülnek ki a folytatásban. Tartsanak velünk, és közben a megfejtésekkel hívják telefonszámunkat, és nyerjenek tőlünk vagy egy szép könyvet, vagy egy páros mozi belépőt. Lichtenstein Rajmonddal, az első Miskolckon ötletgazdájával és szervezőjével, főszervezőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, mikor jött az ötlet?
1: Az ötlet az már évek óta bennünk van, néhány barátommal, akikkel Budapestre járunk hasonló rendezvényekre. Jellemzően mi a képregényeket szeretjük, mert ugye ebbe a geek világba sok minden műfaj beletartozik, mi a képregényeket kedveljük gyerekkorunktól, és már az elég régen volt, amikor mi gyerekek voltunk, de ez a szeretet, ez kitart felnőtt korunkban is, és minden évben egy olyan 3-4 vagy még több alkalommal elmegyünk Budapestre olyan programokra, ahol hasonló érdeklődési körű emberekkel tudunk találkozni, illetve képregényfesztiválok, képregénybőrzék. És arra gondoltunk, hogy jó lenne Miskolcon is egy hasonló esemény, és mivel, hogy nem volt, így kénytelenek voltunk mi magunk megszervezni ezt, hogyha részt akarunk ezen venni. Na most ott tartok, hogy szervezőként nem fog tudni részt venni rajta, de mindenkinek nagy örömet fogok okozni, remélem ezzel, akik szeretnének Miskolcon, Borsodban egy hasonló eseményt, hiszen ezt miattuk csináljuk.
0: Sokan vannak? Szerinted mekkora ez a réteg?
1: Hát majd most fog kiderülni, hogy mennyien vannak, de az előrejelzések azok minden képzeletünket túlszárnyalják, úgyhogy úgy érezzük, hogy sokan vannak, és ez egy hiánypótló esemény, és nem csak a képregényekről lesz itt szó, hanem ahogy elkezdtem ezt szervezni decemberben, januárban, februárban, egyre többen csatlakoztak szervezőként is, és önkéntes segítőként is, és egyre több műfaj is becsatlakozott. Ezért lesznek például cosplayerek, táblajátékosok, szerepjátékosok, és így mindenki hozta a saját hobbiát, a saját tudását ebbe a történetbe, és így dagadt és nőtt egyre nagyobbá ez a miskolci rendezvény.
0: Mit is jelent az, hogy cosplayer?
1: A cosplayerek azok, akik például egy kedvenc számítógépes játék, vagy rajzfilm, anime, képregény karakterbe beöltöznek, vagy a filmszereplőnek, és akkor ezekben a cosplayekben vesznek részt különböző programokon. Tehát itt, amikor például csináltunk promóciós programokat régiségvásárokon, Miskolcon, áprilisban és májusban is, akkor főleg az idősebbek, meg akik ebbe nem járatosak, a gyerekek, meg a fiatalok, meg felnőttek is, rögtön többen voltak, akik értették, hogy mi ez, de sokan azt mondták, hogy ez most bolondballagás, vagy ez most farsang, nem tudták mi ez, de ennek óriási nagy hagyománya van külföldön, főleg ugye ázsiai országban, de Amerikában is már hosszú évtizedek óta, Magyarországon is. Magyarországon olyan népszerű, hogy például Miskolcról, mi vagy nincs máshol esemény, csak Budapesten. Vannak olyan tinédzserek, meg fiatal felnőttek, akik évente négyszer képesek felutazni, mert már olyan nagy az igény Pesten is, hogy korábban évente egyszer voltak ilyen mondokonok, ahol hasonló, illetve azok sokkal nagyobb programok, ugye, de azok kifejezetten erre koncentrálnak, és az is már kinőtte magát, és évente négy alkalommal is minden évszakban megrendezik, és zsúfolásig tele többnapos eseményekről beszélünk.
0: Mi lehet a titka a képregények népszerűségének, töretlen népszerűségének?
1: Az elmúlt években szerencsére egyre több hazai kiadó fedezte fel azt, hogy erre nagy igény van az országban, és sorra adták ki azokat a kultikus műveket, amelyek néha csak több évtizedes késéssel jutottak el Magyarországra, de vannak olyan kiadók, akik párhuzamosan az amerikai és nyugat-európai megjelenésekkel, illetve ázsiai megjelenésekkel szinte párhuzamosan juttatják el most már a magyar olvasókhoz is a legújabb kiadványokat is, és mivel, hogy van kínálat, így a kereslet is megmutatkozott, így most már kereslet és kínálat találkozott, rengeteg új kiadó van, és már több évtizede is a piacon lévő kiadók vannak, és nagy örömömre szolgál, hogy az újságosnál is lehet képregényeket kapni, ilyen utoljára gyerekkorunkban volt, úgyhogy ez számomra is öröm, meg a képregényrajongók számára is.
0: Mondjuk el az időpontot és a helyszínt, és a főbb pontokat, vagy programpontokat, amire számíthat, aki kilátogat.
1: Az időpont az 2026. május 30-a, szombat. Ez a gyerek nap hétvégéje, de nem kifejezetten csak gyerekeket várunk, hanem minden generációra számítunk, hiszen a társasjáték, a táblajáték, a szerepjáték, a kártyajáték az nem is kifejezetten a gyerekeknek a hobbija, hanem inkább a fiatal felnőtteknek, illetve vannak olyan játékok, például a társasjáték, ami kifejezetten a felnőtteket, idősebbeket is vonz, mert ezek nem a klasszikus társasjátékok, amiket esetleg ilyen 6-8 éves gyerekek is tudnak játszani, hanem vannak olyan játékok, amelyeknek igen bonyolult szabály van, és több óra egy-egy parti, és itt ezeket is be fogják mutatni, illetve rengeteg meghívott vendégünk van, illetve rengetegen önként jelentkeztek, és a Tudományos Technika Házban lesz az esemény 10 órától 17 óráig több helyszínen. Majd a elkövetkező hetekben fogjuk majd digitális formában közreadni a pontos programterveket és a helyszínrajzokat, hogy a Technikaház impozáns épületének mely részeiben, mely programokkal fognak tudni találkozni a résztvevők, illetve a Technikaház előtti óriási téren is leszünk, ott egy nagy börze és vásár lesz, ahol kifejezetten olyan termékeket fognak csak árulni, amely köthető ezekhez a hobbikhoz, tehát képregényeket, akciófigurákat, társasjátékokat, cosplay ruházatokat, tehát ez fantasztikus lesz, mert Borsodabó Zemplén megyében meg soha nem volt. És már ott tartunk, hogy a 10 órás program megnyitó előtt is lesznek események, hogy akik esetleg sorban állnak, azok is ne unatkozzanak, így azt mondtam, hogy 9 órától folyamatosan lesznek programok már a téren, így érdemes már 9 órára odaérkezni, hiszen például a Bioharmonia Tai Chi Egyesületnek a bemutatója és egy shuffle dance bemutató is közvetlenül meg fogja előzni a 10 órás nyitást. Tehát ezek is negyedórás programok, nem fog senki se unatkozni, illetve a már említett bőrzés vásáron kívül, amely ugye jellemzően a szabad területen lesz, bent a Technikaháznak a fölszintjén lesz egy úgynevezett Artist Alley zóna, ami azt jelenti, hogy ott a művészek, az írók, a kiadók, a illusztrátorok, a grafikusok lesznek ott, és a saját műveiket fogják dedikálni, bemutatni, árusítani. És a fölszinten található még két terem, amelyekben párhuzamosan lesznek előadói szekciók, az emeleten lévő Latabár teremben lesznek majd a fő előadások, de itt nem lehet azt mondani, hogy fő előadás, azért kényszerültünk több terembe párhuzamosan tartani őket, mert olyan sok előadó jelentkezett, és nem akartunk senkit sem visszautasítani, hiszen kiutasítana vissza mondjuk például egy Star Trek Magyarország nagykövetének az előadását mondjuk a 60 éves Star Trek univerzumról, vagy a visszajövő filmekről mondjuk a magyarországi legnagyobb szakértőnek az előadását, vagy például egy nagyon-nagyon híres képregény rajzolónak, aki 30 kiadványt publikált, neki például mondjuk a Stanley előadást, illetve egyetemi tanárok fognak nekünk előadni, grafikus művészek, téma nagy szakértői, youtuberek, influencerek, táblajátékokkal kapcsolatban bemutatják a D&D világát, amely például a Stranger Things sorozatból is ismerős lehet, ezekkel a játékokkal játszottak ott a gyerekek folyamatosan a film alatt, és ugye sok embert érdekelt, hogy mi is lehet ez, ami már az E.T.-ben a 80-as évek elején is azzal kezdődött a film, hogy ilyet játszottak a gyerekek Magyarországon, azt se tudtuk, miről van szó. Ezeket fogják majd bemutatni kerekasztal beszélgetés kérdésekben lesznek itt írók, lesz 18 éven felülieknek szóló előadás is, tehát nagyon izgalmas lesz, mindenki meg fogja találni szerintem a számára kedves dolgot. Aztán lesz például Gamer Zóna, ahol a legújabb és a legrégebbi konzolokon, számítógépes játékokon tudnak majd a kisebbek, nagyobbak játszani. Amikor azt mondtam, legújabb, az valóban azt jelenti, hiszen a legújabb Nintendo Switch és az erre forgalomba hozott legújabb játékok lesznek majd jelen, illetve amikor azt mondtam, meg a legújabb PlayStation, és amikor azt mondtam, hogy a legrégebbi dolgok, akkor például a legrégebbi Commodore számítógép, ZX Spectrum, PlayStation 2-es gépek, tehát több évtizedes, nagyon régi retro gépeket fognak majd elhozni, több szervezet és áll majd mindenkinek a rendelkezésére. Illetve tervezünk még filmvetítéseket, ezek még egyelőre meglepetések lesznek, és rengeteg miskolci klub is bemutatkozik, akikről például még én se hallottam, de már hosszú évek óta játszanak. És most ez egy remek lehetőség lesz azok számára is, akik szintén, mint én, nem is hallottak róluk, de tudnak csatlakozni esetleg mondjuk például kártyajátékosokhoz, táblajátékosokhoz, legyen az szó mondjuk például Pokémon játékról, Dungeon and Dragonsról, Warhammerről és rengeteg más hasonló ilyen fantasy, science fiction szerepjátékokról. Lesznek itt a Miskolci Egyetemről is klubok, illetve a Miskolci Mix Alapítvány, amely a Papszer utcában található, oda is jár rengeteg társaság, ők is tiszteletüket teszik nálunk. Messzebbről, Budapestről, Dunántúrról, az ország különböző nagyvárosaiból fognak érkezni komplett társaságok, produkciók, óriási rendezvény lesz.
0: Kicsi is lesz az a hatalmas tér, ha ugye így ezt a felsorolást így végighallgatva ezt gondolja az ember.
1: Igen, de nagyon örülünk ennek, és inkább azt mondom, hogy összehúzzuk majd magunkat, mert nem akartam elutasítani senkit, csak tényleg olyan jelentkezőket, akiknek úgymond más a portfóliójuk, és nem igazán illenek bele ebbe a történetbe. De még az utolsó pillanatokban is, amelyeket mai mostanában élünk, ezekben a napokban is jelentkeztek olyan komoly könyvkiadók, akiket azért nem illik visszautasítani, ha csak egy asztalt is tudok nekik adni várva az épületbe, már öröm számukra is, számunkra meg még nagyobb öröm, hogy itt lehetnek, hiszen ők elhozzák azokat a kiadványokat, amelyeket például Magyarországon eddig még csak a május, tehát egy héttel ezelőtti képregényfesztiválon lehetett árusítani. Ott volt a bemutatás, és most másodszor az országban nálunk lesz Miskolcon május 30-án.

0: 8 óra 44 perc van. Játékidő itt a Szent István Rádió hullám. Aztán három kérdésre várjuk a helyes megfejtést. Folyamatosan csörög a telefon. Nagyon köszönöm azoknak, akik ma velünk játszanak. Hívjanak minket bátran, azok kedvéért tehát, akik most kapcsolódtak be, még egyszer a három kérdés. Melyik évben járt Szent II. János Pál pápa Mária Pócson? 1991, 1993, 1995 vagy 1997? Hány óra időeltolódás van Tokióban Budapesthez képest? 5, 7, 9 vagy 11? És ki a főszereplő a Vasember című 2008-as filmben? Liam Neeson, Dwayne The Rock Johnson, Robert Downey Jr. vagy Jason Statham? Számunk 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket még egy olyan 7-8 percig, tehát hívjanak minket, ha szeretnének nyerni tőlünk egy szép könyvet, például Katona István püspök atya Szentek Szent Életű Emberek című sorozatának harmadik kötetét, vagy a Szeretet Himnusz című könyvet Dr. Nehéz Márta Mériam kiadványát, vagy akár egy páros mozi belépőt Miskolcra, a Béketerem és az Uránia terem kínálatából választhatják ki, hogy melyik filmet szeretnék megnézni, tehát érdemes ma is velünk játszani. Folytatjuk most bejátszásunkat az első Miskolc Konna kapcsolatban, utána zenélünk, és majd jövünk vissza. Most folytatjuk beszélgetésünket Liechtenstein Raimond főszervezővel az első Miskolc Konna képregényfesztiválról.
1: Te gyűjtöd a képregényeket?
2: Igen, én gyűjtöm. A feleségem legnagyobb örömére idézőjelben, hiszen már-már egy könyvtárban élünk ezáltal, de nagy rajongó vagyok, és igazság szerint a gyerekkor után a fiatal felnőtt, meg a tínédzser koromban annyira nem érdeklődtem ezek iránt. Utána a felnőtt korba jött újra elő nekem ez a dolog, amikor egy barátom elhívott egy képregény bőrzére, aztán ez megint beszippantott engem, és hogy az elmúlt 15 évben kattantam rá jobban erre, de ez köszönhető azoknak a kiadóknak is, akik tényleg az olyan kultikus képregényeket adták ki magyarul, amelyek tényleg több évtizedre jelentek meg külföldön. Mindenki tudta Magyarországon, hogy ezek milyen óriási nagy jelentőségi művek, és vannak olyan képregények, amelyek például könyvfesztiválokon is elnyerték mondjuk a fődíjakat, mert Amerikában már a képregényeket, az igényesebb műveket ugye grafikus novellaként emlegetik, és rendesen a irodalmi művekkel együtt szokták versenyeztetni őket, és számos olyan verseny van, ahol például grafikus novellát hoznak ki győztesnek, és ezek az írók, rajzolók, ezek világon mindenhol elismert személyek, és Magyarországra is már bejött ez a kultusz, ez a rajongó, ez a rajongás, ez a rajongói tábor. Jellemzően ugye kénytelenek voltak legközelebbi helyre Bécsbe kijárni hasonló rendezvényre, aztán Budapestre is, és most remélem, hogy most már Miskolcra is, és reméljük, hogy évről évre meg tudjuk majd rendezni ezt az eseményt. Nagyon jók most így az előrejelzések, és bízunk benne, hogy 30-án is ez siker lesz.
0: Van kedvenc képregény figurád, karaktered?
2: Hát ugye most mondhatnám azt, hogy Pókember, Batman, akit ugye mindenki szokott esetleg emlegetni, de valóban amúgy Batman-t őt nagyon kedvelem, de főleg azért, mert neki mertek már a kezdet-kezdetén is írni komolyabb hangvételű történeteket, tehát ugye Batman az egy kicsit ilyen törvényen kívüli karakter volt, de ugye nagyjából minden jelmezes hősre ez mondható, még Supermanre is, hiszen ugye nem hajlandó együttműködni a kormányokkal, de mondjuk hogy a Pókemberben is elhangzott, ugye a nagy erő nagy felelősséggel jár, és valóban ezeknek a szuperhősöknek nagy a felelőssége is, hogy mit mutatnak ugye a társadalom felé magukból. A Pókembert azt leginkább így a vidámsága miatt kedveltem meg gyermekkoromban, illetve a régi klasszikus Transformers képregényeket, ezek megjelentek ugye Magyarországon is, és nagyon szerettem például a Watchmen, a Sandman kiadványokat, ezek tényleg fantasztikus művek, illetve szeretem az ilyen underground kiadóknak is a műveit, ami még nagyon be tud szippantani engem, az a grafika. Az a legszerencsésebb dolog, amikor a grafika és a történet az mind a kettő magas színvonalú, de inkább elolvasok egy kevésbé jó grafikával rendelkező művet, hogyha nagyon jól van megírva a történet, mert az a legnagyobb csodás, amikor egy csodálatosan megrajzolt képregénynek a történet esetleg nem annyira élvezhető. De amit én igazán szeretek, és ez tényleg gyerekkoromból ered, a Fazekas Attila képregények. Hát én őt tartom az egyik legnagyobb magyar képregényrajzónak, de lehet, hogy ez azért is van így, mert én abban az érában nőttem fel, amikor ugye megjelentek neki annak idején a Ben Hur, a Csillagok háborúja, a Birodalom visszavág képregényeket, és ezeket faltuk tényleg, tehát tényleg, tehát így reggeli közben, iskolában, szünetben, minden alkalommal, és ezek voltak az első olyan képregények, amikkel igazából megismerkedhettem, és Fazekas Attila mai napig is alkot. Hál' Istennek több kiadó is foglalkozik a művének az újrakiadásával, illetve az új művének a megjelentetésével. Én őt nagyon-nagyon szeretem, és tényleg néha jobban előveszek egy Fazekas Attila képregényt, mint mondjuk egy külföldi kiadványt.
0: Itt is van, ami mondjuk Amerikában, hogy az mondjuk az első kiadványok nagyon értékesek lesznek idővel, vagy van egy ritka példány, amit gyűjt valaki, és nagyon sok pénzt is képes érte adni, tehát ez a jelenség itt is Magyarországon is van már?
2: Van már, ugye főleg a külföldi ritkaság Magyarországon is ugyanolyan ritkaság, tehát vannak olyan magyar képregénygyűjtők, akik például beszerezték a saját gyűjteményeikbe esetleg a külföldön is nem olcsó pénzért hozzájutható kiadványokat, persze itt nem a több millió dolláros első Superman, Pókember, Batman füzetekre gondolok, bárki tudja, lehet, hogy Magyarországon is van valakinek, de nagyon jól titkolják, mert azért jellemzően a legnagyobb gyűjtők azok nem igazán mutatják meg a gyűjteményeiket. De vannak olyanok, akik már megmutatták, és nagyon irigy is vagyok bizonyos emberekre, hiszen csodálatos szobákat rendeznek be a képregény és figura gyűjteményeiknek, és valami jövőbeli célom nekem is valami hasonló létrehozása, illetve van egy ismerősöm, aki például már egy komplett kis képregény múzeumot is létrehozott saját magának. Magyarországi kiadványok közül is vannak olyanok, amelyek már nagyon magas értéket képviselnek, például a kiadási árnak több mint a 10-20-szorosát érik ezek a képregények, és most nem akarok számokkal dobálózni, de vannak nagyon magas összegekért cserélendő, gazdát cserélő kiadványok, és vannak olyan dolgok, amiket meg se értek, de az igazi gyűjtő az biztos megérti, tehát hogy itt nem is például magyar nyelven kiadott mondjuk akár szuperhős történetről beszélünk, hanem az egyik legnagyobb gyűjtői relikvia, szerencsére nem gyűjtöm azt a vonalat, például mondjuk egy Dagobert bácsis kiadvány, nem akarok most senkit se sokkolni, hogy mennyibe kerül, itt az a lényeg, hogy viszonylag kevés példányba adták ki, és ez nagyon nagy kincset ér a gyűjtőknek, akik mondjuk ebbe a témakörben is gyűjtenek, vagy csak mondjuk a nagy képregény gyűjtők, hiszen mindenki tudja az országban a gyűjtők közül, hogy mondjuk ez a talán legértékesebb magyar nyelven kiadott képregény, viszont nagyon-nagyon komoly összegeket kell leszurkolni, hogyha valaki ezt meg akarja szerezni, de ugye az igazi gyűjtő az nem is adja tovább, ha véletlenül felbukkan a piacon úgymond egy-egy ilyen kiadvány, akkor az nagyon hamar gazdára tud találni, kérjenek érte bármennyi összeget is. De szerencsére az újrakiadásoknak hála azért ez a vegyük meg a képregényt, tegyük félre 10 évre, aztán biztos majd fog érte többet érni, tehát nem igazán ez a gyűjtői attitűd, de mivel vannak olyan kiadók, akik látják ezt, hogy mire van igény, szerencsére van, hogy gyakran kiadják újra a kiadványokat, és akkor már is lecsökkennek esetleg ezeknek a korábbi kiadványoknak az értéke, de vannak olyan gyűjtők, akinek fontos, hogy az első kiadás legyen meg neki a polcon, és akkor természetesen annak a körnek ugyanúgy megmarad ez a viszonylag magas érték is egyes kötetek esetében.
0: Raimond, köszönöm szépen a beszélgetést, és találkozzunk akkor 30-án a Tudomány és Technika házában.
2: Én is köszönöm a beszélgetést, és mindenkit szeretettel várunk 30-án. 10 órakor kezdődik a rendezvény, de már 9 órától lesznek programok a Tudomány és Technika ház előtti téren. Illetve, ezt még nem mondtam el, de egy kicsit beszélnék róla, hogy amikor vége lesz a programnak, aznap este kora délutántól az Arena Gamer Barban lesz az eseménynek az afterpartia, rengeteg programmal, úgyhogy ez végül is egy egész napos reggeltől késő esik tartó esemény lesz 30-án Miskolcban. Mindenkit várunk szeretettel Miskolcról, Borsodról és az egész országból.
0: 8 óra 52 perc van, mindjárt 8 óra 53. Most zenélni fogunk, közben sorsolás, és jövünk vissza az egyik nyertessel.

0: A pontos idő 8 óra 55 perc, és szeretettel köszöntöm hallgatónkat a vonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Molnár András vagyok.
1: Mindörökké ámen, Salánki Ferenc vagyok, Debrecenből.
0: Köszöntöm szeretettel. Nehéz volt a mai játék?
1: Hát különösebben nem a évszámra emlékeztem, a időeltolódások után néztem, illetve a főszereplő neve is rémlet valami, úgyhogy amit is utána kellett.
0: Az is meg volt. Mondjuk el akkor a többi hallgatónak is, hogy mik a megfejtések, tehát mikor járt második János Pál pápa Mária Pócson?
1: 1991-ben.
0: Így van. Tokió és Budapest, vagy Tokió és Miskolc között hány óra időeltolódás van?
1: 7 óra mostani
0: időszámítás. Így van, így van. És ki a főszereplője a Vasember című filmnek?
1: Robert Downey Jr.
0: Gratulálok, Ferenc, a megfejtéshez. Könyvet, majd Debrecenből hív, gondolom, könyvet szeretne inkább.
1: Könyvet kérek.
0: És melyiket szeretné, ha postáznánk? A Szeretett himnuszt, vagy pedig a Szentek, Szent Illető Emberek harmadik kötetét?
1: Szentek, Szent Illető Emberek harmadik kötetét
0: kérni, ha lehet. Postázzuk önnek, Debrecenbe, forgassa egészséggel. Köszönöm, hogy velünk játszott, tegyen így máskor is.
1: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. A másik könyvet, a Szeretett himnuszt Sike Magdolnának postázzuk Egerbe. A mozi jegyeket Miskolcra pedig Kós János nyerte Ostorosról. Gratulálok a nyerteseknek, játszanak velünk máskor is. 8 óra 56 perc van, ezzel játékidőnk végéhez értünk. Köszönöm a megfejtéseket, köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket. Holnap és azután is hívjanak minket játékidőben, munkatársaimnak pedig a közreműködést. Köszönöm a zenék Kovács Krisztinának, azt pedig, hogy fogadta azon a kívásait Nátrán István technikus kollégámnak. A stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzik, és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
1: 9 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az orosz-ukrán háború egyik legnagyobb ukrán drón támadásában legalább 4 meghaltak, tucatnyian megsebesültek, írta a Brit Guardian az orosz hatóságokra hivatkozva. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukránok 14 oroszországi régiót vettek célba a tegnap végrehajtott támadásokban, köztük volt a moszkvai régió, a Krím-félsziget, a Fekete-tenger és az Azovi-tenger térsége. A támadásban közel 600 drónt vetettek be az ukránok. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megerősítette a támadás tényét. Azt mondta, drónjaik több mint 500 kilométert repültek, és országuk képes legyőzni a Moszkvában és az orosz főváros körül koncentrálódó orosz légvédelmet. Szerinte teljes mértékben indokolt volt az orosz támadásokra adott válaszuk. A Moszkva elleni támadásokkal Kijev világosan megüzente az oroszoknak, hogy az országuknak véget kell vetni a háborúnak, fogalmazott. Tegnap tehát az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát és térségét, amely alatt az ukrán erőknek sikerült áttörni az orosz főváros légvédelmi rendszerét. A pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka Telegram oldalán közölte, ez a hadművelet mérföldkövet jelent a konfliktus menetében. Moszkva mostantól soha nem alszik, fogalmazott Robert Brovdy. Feltételezett ukrán drón roncsai találták meg Litvániában. Az oroszok emiatt azzal vádolják a NATO-t, hogy az országuk területén felhasználva támadnak az ukránok, míg Ukrajna szerint az oroszok szándékosan térítik el a drónjaikat, hogy élezzék a feszültséget a NATO-val. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a Kongóban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt a WHO. Az egészségügyi világszervezet szerint a fertőzés gyorsan terjed és országhatárokon is átnyúlik, miközben a variáns ellen nincs jóváhagyott vakcina. Az eddigi adatok több száz fertőzöttet és több halálesetet jeleznek, de a valós esetszám ennél jóval magasabb lehet. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A hajóról vele együtt 4 kanadai utast vittek ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjáron kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A hantavírus valós komolyan vendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon nincs most közvetlen fenyegetés, írta az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azzal összefüggésben jelezte ezt, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy romániai Arad megyei esetről. Hegedűs Zsolt szerint az egészségügyben több 10 000 szakdolgozó hiányzik, az ápolók esetében a hiány meghaladja a 30 000-et. A miniszter közölte, a betegbiztonság már sérül a túlterheltség és a munkaerőhiány miatt, ezért bérrendezésről egyeztetnek, és növelni kell a dolgozói létszámot. A pedagógusok szakszervezete mielőbbi szakmai egyeztetés sürget az oktatás irányítással. Béremelést, adminisztráció csökkentést, a teljesítményértékelési rendszer átalakítását és új alaptanterv elkészítését várják, valamint a szakszervezeti jogok visszaállítását és korábbi követeléseikre válaszokat. A NAV központi ügyfélszolgálatai a bevallás utolsó napjaira hosszított nyitvatartással készülnek. Ma, holnap és szerdán reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket személyesen, illetve telefonjaikon is. Már több mint 2 200 000 SZIA bevallás megérkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Mától már csak Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében maradt érvényben a tűzgyújtási tilalom, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Máshol az elmúlt időszakban elegendő mennyiségű és intenzitású csapadék hullott már az erdei biomassza átnedvesítéséhez. Végül az időjárásról. Észak-kelet felé távozik a felhőzet, ami mögött általában kisüt a nap, és már csak záporok fordulnak elő, maradnak azonban estig borult körzetek. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
6: Közélet. Délelőtti magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. május 18-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai adásunk elején egy zeneszerzői pályázatról beszélgetünk Verhelyi Krisztinával, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjével, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjével és Orosz Toker Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatójával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyával. Majd vendégünk lesz Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója, akit a napokban átvett Úrbe kitüntetéséről, társadalmi vállalkozásokról, háborús segítségnyújtásról és véradás szervezésről is megkérdezünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A folytatásban Verhelyi Krisztinát, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjét, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjét és Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatóját, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyát kérdezem a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Zeneszerzők gyűltek itt össze Miskolcon, miért is gyűltek össze?
1: A Ars Sacra Fesztivál az ugye szeptemberben lesz, most egy jelentős állomásához érkeztünk, mert egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki, Assisi Szent Ferenc életművének a tiszteletére, és ennek a pályázati elbírálása van most fog történni. Úgyhogy nagyon sok program lesz az Ars Sacra Fesztivál keretében, és ez azt jelenti, hogy a keresztény értékeket közvetít, Assisi Szent Ferenc tiszteletét erősíti, és Miskolc város kulturális életét gazdagítja. Ez a pályázat azt szolgálja.
0: Milyenek a beérkezett pályaművek?
2: Elmondhatjuk, hogy sikeres volt a pályázat, 13 értékes mű született, 10 zeneszerzőtől. Különböző kategóriákban jelentek meg ezek a művek, hangszerkíséretes vagy akapella művek, vegyeskar és női kar, egynemű kar kategóriában, illetve megjelentek egyszólamú dicsőítő énekek is.
0: Hol csendülnek fel majd szeptemberben, melyik részén a fesztiválnak?
1: Szeptembernek a záró eseményén, tehát ott ezek a ősbemutatók fognak elhangzani, miután annyi pályázat érkezett be, hogy nem tudjuk egy alkalommal bemutatni, így azt hiszem, hogy ebből lesz egy sorozat, illetve egy szakrális térben is be fogjuk mutatni azokat az alkotásokat, amik egy záró rendezvény kereteiben nem fértek bele.
0: Mi volt a tétje még az elhangzáson túl ennek a pályázatnak?
2: Mindenki oklevélben és tárgyi ajándékban fog részesülni, illetve a zsűri egybehangzó döntése alapján 4 kiemelt művet és egyben zeneszerző díjaztunk, akik 75 ezer, 60 és 45 ezer forint pénzjutalomban, illetve Máger Ágnes által készített csodálatos festményben fognak részesülni.
0: Ki lett a győztes?
1: Jó, hát azt még nem lehet elárulni, ez csak a végén derül ki, mert jelegés volt a pályázat, tehát az most fog kiderülni, úgyhogy még egy kis titok van. Én még annyit tennék hozzá, hogy a Máger Ágnesnek a kötete, ez egy életmű festmény bemutató kötet, egy nagyon értékes, most jött ki a nyomdával, úgyhogy abszolút friss és nagyon szép ajándékot kapnak itt a pályázók.
0: Az elmúlt percekben Verhelyi Krisztinát, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjét, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjét és Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatóját, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyát hallották. Most zenélünk, majd Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója lesz a vendégünk, aki Miskolcváros napja alkalmából vehette át a Pro Urbe kitüntetést.

0: Grubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatóját köszöntöm szeretettel a stúdióban, szervusz!
1: Szia!
0: Először is engedd meg, hogy sok szeretettel gratuláljak, Pro Urbe díjjal tüntettek
1: köszönöm
0: ki
1: szépen,
0: a napokban.
1: Köszönöm.
0: Tudtad, hogy mi jelölnek?
1: Ma a jelölésről nem tudtam, utána értesített az önkormányzat, mert ugyanek van egy folyamata már az átadás előtt, tehát nyilván itt talán kell írni, hogyha amennyiben engem szavaznak meg, akkor azt elfogadom, úgyhogy meglepődtem, ma ott is nagyon köszöntem, és végül is úgy alakult, hogy a kuratórium támogatta ezt a kitüntetést, úgyhogy utána következik egy olyan folyamat, különböző jogi lépések vannak, úgyhogy ott a színpadon már tudtam, hogy miért megyek az ünnepségre, de amikor értesítettek, akkor azért nagyon meglepődtem.
0: Mit is jelent számodra ez a díj?
1: Nehéz megfogalmazni, mert ugye nyilván, vagy gondolom, hogy senki nem kitüntetésekért, vagy elismerésekért dolgozik, vagy teszi a dolgát. Azt mindenféleképpen jelenti, hogy elismerik a munkámat, egy külső szereplő gyakorlatilag, ugye a Vöröskeresztnél végzett tevékenységet, de az is igaz, hogy azért egy szervezet élén azért ez ritkábban személyes dolog, tehát nyilvánvalóan ez szól a Vöröskeresztes tevékenységnek, a Vöröskereszt munkájának is, ami szintén nagyon nagy dolog.
0: Nagyon sok mindennel foglalkoztok, mondjuk el a teljesség igénye és lehetősége nélkül, hogy mi mindennel.
1: A Magyar Vöröskeresztnek ugye alaptevékenységei közé tartozik a három legfontosabb dolog, az egyik a véradásszervezés, amelyel azt hiszem, hogy majdnem mindenki találkozott már, ugye a Vöröskeresztnél úgy tartjuk, hogy kétféle ember létezik, vagy aki véradó, vagy pedig aki véradó lesz. Ugye ez saját magunkat is motiváljuk. De viccen kívül ugye ez a legszélesebb társadalomhoz szól mindennapi feladatunk, hogy szervezzük a önkéntes és tétésmentes véradóknak a táborát, helyszíneket, lehetőségeket. A másik az a társadalmi elsőségi nyújtásnak a rendszergazdája a Vöröskereszt, ez is nagyon sokféle programot tartalmaz, tehát alapvető cél, hogy a laikus elsőségi nyújtást, tehát amit mindenki megtanulhat, és amivel életet lehet menteni, amíg a mentőszolgálat, vagy amíg a segítség ki nem ér. Ebben különböző tanfolyamokat, vagy a vizsgákat szervezünk, és nagyon-nagyon sok közösségi programot, ahol a fiatalok oktatása mellett mindenféle dolga foglalkozunk, hogy ezt támogassuk, és a szociális segítségnyújtás, amely szintén nagyon fontos feladat. Itt ugye mi szervezeten belül megkülönböztetjük azt, hogy vannak az intézményen kívüli szociális tevékenységek, amikor különböző gyűjtések, segélyakciók, osztások vannak, és vannak különböző intézményesített szolgáltatásaink, ilyen például a hajléktanellátás, de a szociális rendszerhez tartoznak a bölcsödék is, és a Vöröskeresztnek bölcsödei is vannak Miskolcon, 3 darab. Családi bölcsödék, úgy hívják ezt hivatalosan. És emellett van még azok a feladatok, amelyek ugyan nem mindennapiak, de minden nap készülni kell rá, vagy olyan készenlétben kell lenni, hogyha valamilyen katasztrófa helyzet történik, akkor a Vöröskereszt rögtön tudjon segíteni. Itt még mindannyian emlékszünk, ugye 15 éve azért, ha a Duna árvizeket a évszázad árvizének nevezik, akkor itt Borsodban az évezred árvize volt azért 2010-ben. De a tavalyi előtti évben is voltak vöröskeresztesek segíteni a Duna mellett, innen is mentek, és hát nagyon aktuális ugye a szomszédban zajló orosz-ukrán háború, ami szintén feladatot rótt a Vöröskeresztre. Egyrésztről mi végeztük a Magyar Vöröskeresztet, a mi megyei szervezetünk végezte a Magyar Vöröskereszt külföldi akcióit, tehát ugye mi szállítottuk az adományokat Kárpátaljára, illetve és eközben pedig szerveztük a Miskolcra és a megyébe érkező Ukrajnából menekült kárpátaljai, vagy nem biztos, hogy csak kárpátaljai családoknak a ellátását, a vége felé már inkább az integrációját. Ugye ezek az alaptevékenységek, és emellett a Borsod megyei szervezet számos más dologgal is foglalkozik, amelynek elsősorban és a legfontosabb középpontja a foglalkoztatásnál. Ezt is nagyon sokféleképpen műveljük, hiszen vannak társadalmi vállalkozásaink, amik elsősorban a megváltozott munkaképességű személyeknek biztosítanak munkát és lehetőséget. Ez nyilvánvalóan egy-egy keretben, tehát ugye van kecskefarmunk, tejüzemmel, van varrodánk, van kosárfonó műhelyünk, sokféle mintakertet üzemeltetünk, Borsodbótán vannak különböző dekorációs, vagy inkább ilyen díszták készítő műhelyünk, illetve tovább ez a borsodbótai társadalmi vállalkozás is kiegészült ilyen úgynevezett hidroponikus termesztésen, ezek ilyen vertikális mezőgazdaság, úgy mondjuk nagyképűen egy picit, ezek ilyen a köznapi nyelven csak úgy szóval, hogy saláta torony, tehát ugye amikor a vízből, vagy hát valamilyen nem kell föld ahhoz, hogy a saláták vagy a zöld növények kinőjenek, és még kettő másikat is indítunk, egy kerámia műhelyet és egy ilyen gombapincéket alakítunk ki Sajópetrében, Homrokdon lesz a kerámia műhelyünk, ez most zajlik, tehát ezekben a képzések zajlanak, eszközbeszerzések, ez mind-mind foglalkoztatási projekt, úgy lehet összefoglalni, Illetve a foglalkoztatás területén nagyon sokat dolgozunk a megyei önkormányzattal, ahova különböző közbeszerzéseket nyertünk, és ilyen foglalkoztatást elősegítő tevékenységet végzünk. Ez is egy hosszabb távú tevékenység, illetve közös pályázatban is konzorciumi partnerként is együttműködünk a megyei önkormányzattal, itt a helyi humánfejlesztési programokban. De Miskolcvárossal is van humánfejlesztési projektünk, Bábogyi-Bércen, Jukóban különböző projektek, és ami még egy nagy falat, ha ez még nem lett van elég, akkor 8 felzárkózó települési programban is részt viszünk, és 8 településünk van itt Borsod megyében. Ezek is rendkívül komplex dolgokat jelentenek, tehát itt a teljes településen külön szociális, szabadidős, ifjúságnevelési, szabadidő hasznos eltöltési programokat, illetve hát olyan szociális, közvetlen szociális segítséget, amely akár a mosási lehetőségtől a, nem tudom, a személyzeti szűrővizsgat megszervezéséig, tehát egy nagyon komplex dologról van szó, és emellett hát akadnak még egy-egy kisebb projektek, különböző pályázatok, amelyekben szeretünk részt venni, és hát minden szakterülethez, tehát a hajléktanellátástól a varrodán át a tejüzemig vannak különböző pályázatok, vannak kisebb projektek, amelyek ezekhez kapcsolódnak, úgyhogy üzemeltetünk vendégházat Hidegpatakon, építünk szociális lakásokat Borsod-Bután, Domaházán, ennek lesz szerencsére lassan a végére érünk, szóval nagyon sokan is dolgozunk itt, és nagyon sokféle tevékenységet látunk el.
0: Mekkora a működési területetek Észak-Kelet-Magyarország?
1: Hát Észak-Magyarország, ugye a Vöröskeresztnél nincsen regionális szervezet, hanem megyei vagy vármegyei szervezetek vannak, de az irányítás az innen történik, a Borsod, a Heves és Nógrádi szervezetnek itt Miskolcon van úgy az adminisztratív központja, hogy tehát az adminisztratív irányítás innen történik Miskolcon, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk régiónak, ez éppen pont egyezik a közigazgatási régióval. Lehet, hogy egyszer lesz én a Vöröskeresztnél, de mi úgy szervezzük már most a munkát, hogy elkerüljük a párhuzamot, a kollégák úgy működnek együtt, tehát ezt ilyen regionális szinten szervezzük és valósítjuk meg a dolgokat. Jó, sokan vagyunk, 250 munkatársa van a Vöröskeresztnek a régióban, intézmények, sokféle intézmények, Salgótarjában családok átmérte otthona, és az egész Nógrád megyében a teljes hajléktanellátást, tehát Balassagyarmaton, Salgótarjában,

0: Robert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatójával beszélgetünk. Az előzőekben 250 munkatársról beszéltél, gondolom ebben nem számítanak bele a társadalmi vállalkozás munkatársai, és az önkéntesek sem, tehát összesen körülbelül ezekkel a számokkal hol?
1: Ugye a Vöröskereszti Egyesület, tehát van egyesületnek vannak tagjai, ők nagyjából ők is az önkénteseink, de ez itt van átjárás, tehát nem nincs így, hogy aki tag, csak az lehet önkéntes, vagy aki önkéntes, annak tagnak kell lenni, szóval elég bonyolult a szervezeti felépítés, ahova a legtöbb önkéntes csatlakozik, és ezt nyugodtan mondhatom, hogy a régióban több ezeren vannak, az a véradás szervezési tevékenységünk, hiszen azt önkéntesek nélkül magát a szervezést sem lehet megvalósítani. Tehát bármilyen modern technológia, hogy SMS-t kap valaki véradás előtt, után, meg interneten, meg rádióban, mindenhol, de a személyes meggyőzés és a személyes példamutatás még mindig a legerősebb szervezési módszertan az a véradás szervezésben, és meg úgy győződve róla, hogy pont ezért lehet ilyen társadalmi közügy a véradás, hiszen arról mindenki rögtön tud mindent, mert olyan régen, tehát 1939 óta végzi a Vöröskereszt ezt a tevékenységet, akkor indult Magyarországon a szervezett vérellátás, és azóta folyamatosan Magyarországon ez térítésmentes és önkéntes alapon működik éppen a vérbiztonság miatt, és annyi sok nemzedék működött már együtt a településekben, és soha nem. Én még az elmúlt 15 évben nem találkoztam olyan emberrel, olyan cégvezetővel, olyan akárkivel, aki valaha is reális kérésre nemet mondott volna, és ez lehet támogató is, lehet az, hogy valakit engedjenek el egy munkahelyről, hogy annyi szünetet kapjon, hogy oda beengedjék azokat, akik a vért veszik, és ez lehet kis vállalkozás, középvágó, vagy éppen egy valamilyen multinacionális cég. Ezt mindenki, én azt gondolom, hogy nagyon szem előtt tartja. Nyilvánvalóan, hogy azokat a kompromisszumokat meg kell kötni, hogy ez mindenkinek előnyös legyen. Nekünk az a lényeg, hogy minél közelebb tudjuk vinni a véradás lehetőségét munkahelyhez, kis településhez, rendezvényhez, a többieknek pedig az a cél, hogy tudjanak segíteni. Úgyhogy ezt a tevékenységet nagyon-nagyon sok önkéntes segíti, de nagyon erős az ifjúsági szervezetünk, mondjuk így. Nagyon sok fiatal önkéntes csatlakozik a Vöröskereszthez számos területen, tehát nyilván gyűjtésekben, véradásszervezésben, katasztrófa gyakorlatokon nagyon szeretnek lógni a sziklafalról, ahogy meg kell őket menteni, ugye ezen meg azért vannak jogi, meg egyéb balesetbiztosítási feltételek is, de hát én biztos nem csinálnám azt, amit egy önkéntes hajlandó, és ő szeretne, hogy őt lógassák le a sziklákról, hogy őt mentsék meg. Ez is egy nagyon vonzó, úgyhogy amikor arról hallani híradásokban, hogy a fiatalok ilyenek vagy olyanok, ezt én nem tudom megerősíteni, tehát nem csak pozitív tapasztalataink vannak velük kapcsolatban, de maga a terv nem csak önkéntesként, hanem tevékenységként is, tehát hogy az összes középiskolában, az egyetemen szervezünk véradás sokat rendszeresen, és nagyon sokszor előfordul, hogy ebben a középiskolában valaki véradó volt, és amikor egy fiatal felnőttként, mondjuk már középiskolában is lehet, hogy az, de mondjuk amikor a munkahelyen találkozunk fiatal felnőttként vele, mondja, hát ő már adott vért, ő már hallott, és akkor már nem első véradó lesz, hanem ő vele már valahol találkoztunk. Ez is egy jó érzés, úgyhogy nagyon sok fiatal csatlakozik, különböző versenyeket szervezünk, éppen most volt a csecsemőgondozó verseny, még a megyei elsősége nyújtó verseny előtt vagyunk még, tehát az majd most lesz június elején. Nagyon sok csapat jelentkezik, vállalják, hogy ők ugye felkészülnek a különböző iskolaidőben ezekre a tevékenységre, hiszen ez ugye nem iskolai tananyag, tehát ez szabadidőben kell felkészülni. Nagyon sok iskolában önkéntes pedagógusok vannak, mi úgy hívjuk őket, hogy vöröskeresztes tanárelnökök, ez a nevük, vagy a beosztásuk, és akkor ők ezeket vállalják, hogy különböző, vagy szak,

0: szakköri vagy nem szakköri, de szabadidős formában ezeket a felkészítéseket vállalják. Fontos, mert amikor én apuka lettem, akkor is az ember nem tudja még iskolában a pelenkázást, a lázcsillapítást, tehát ezt vagy előre felkészülünk, ha ilyen tudatosak vagyunk, én nem voltam ilyen tudatos, de ezért szervezünk ilyen programokat, hogy legyenek a fiatalok ilyen tudatosak, és utána pedig ez nagyon hasznos tudás lesz majd akkor, amikor az valóban a való életben ezeket használni kell.
1: A zene előtt számtalan társadalmi vállalkozást említettél, körülbelül hányan dolgozhatnak a ti
0: szárnyaitokon? A vállalkozásokban szerintem körülbelül olyan 70 fő dolgoz, 70 fő, aki kifejezetten vállalkozási tevékenységben tevékenykedik, tehát vagy képzett varrónő, vagy olyan kisegítő munkatárs, aki ezt a tevékenységet végzi, vagy állatgondozó, vagy valaki a tejfeldolgozásban, de minden területen dolgoznak MMK-s kollégák, az adminisztrációtól a gépkocsi vezetésen át a, nem tudom, a gazdasági tevékenységig. Az egy jellemző, és az egy kifejezett cél nálunk, hogy a társadalmi vállalkozásokban javarészt MMK-s munkavállalóink legyenek, és mondhatom nyugodtan azt, hogy a vállalkozásoknál több mint 90%-ban megváltozott munkaképességek dolgoznak. Ez néha küzdelmet jelent, néha külön képzéseket, külön tanfolyamot jelent, olyan más embereket jelent, akiket mi foglalkoztatás szervezőnek hívunk, akik szervezik. Nem egy esetben itt ugye azért nem csak a foglalkoztatást kell szervezni, hanem munkahelyes szociális segítséget is kell nyújtani. Most nem feltétlenül valamilyen tárgyadományban, de mondjuk szociális ügyintézésben, vagy kis életvezetési segítséget kell adni, úgyhogy ez is, erre is nagyon büszke vagyok a kollégákra, hogy ezt én tudom, hogy ez milyen nagyon nehéz feladat minden nap, és amellett, hogy a vállalkozásban ők, hát vállalkozás, tehát ugye gyártani, termelni, előállítani kell valamit, méghozzá olyan dolgot, amely értékesíthető, és emellett még van egy ilyen plusz feladat nekik, hogy a saját kollégáikkal is ilyen szinten foglalkozzanak, úgyhogy ez egy szép dolog, de ez kifejezetten ez egy konkrét cél, hogy MMK-sok kapjanak olyan lehetőséget. És nagyon hálásak. Egyébként a kosárfonó műhelyünkben ez nem egy elcsépelt példa, ez tényleg így van. A legügyesebb és legszebb kosarakat egy vak férfi készíti, aki most már a nem tudom, hanyadik tanfolyamra megy el tőlünk, amit kifejezetten kosárfonó tanfolyamra, annyira egyáltalán nem ilyen területről érkezett, ezt nálunk tanulta, és nagyon megható, amikor megyek abba a kis műhelyből dolgoznak, és akkor ott a ügyes, ott van a kutyája, ott van, ő pedig végzi ezt a tevékenységet, és most azt hiszem a harmadik tanfolyamra irattuk be, mert érdekli, és tényleg gyönyörű dolgokat tud varázsolni.

0: Beszéljünk a háborúról, milyen feladataitok vannak jelenleg, tehát még a mai napig külditek a szállítmányokat, és hogyan jut el?
1: Hát ez már nyilván teljesen más, mint amikor ez 4 évvel ezelőtt ez kitört, vagy kirobbant ez a fegyveres konfliktus. Ugye ma már konkrét olyan feladat, ami napi szinten feladatot adna nekünk, olyan nincsen. Ennek elsősorban az az oka, hogy Miskolcon és környékén nincsenek már menekült státuszú Ukrajnából érkezett állampolgárok. Vannak olyanok, akik amúgy elhelyezkedtek, vagy a családnak az egyik része már azelőtt is Magyarországon dolgozott, és utána ők beilleszkedtek ebbe a környezetbe, ebbe a kultúrába, és akkor ők megtalálták a helyüket. Nagyon sokan pedig tovább mentek valahol Nyugat-Európába, vagy Észak-Európába. De az látható volt, hogy nem Magyarország felé jött a legtöbb. Nyilvánvalóan, aki magyar ajkú, az elsősorban ebbe az országba érkezett, ha szeretett volna jönni, de a nem magyar anyanyelvű ukrajnai állampolgár elsősorban azért a szlovák és Lengyelország felé vették az irányt. Ennek egyébként nagyon praktikus okai vannak, az ő nyelvük sokkal jobban hasonlít az ukránra. Tehát ugye a szlovák-ukrán, az most így nem is képzeljük, de az egy eléggé hasonló nyelv. Nyilván más az írásforma, de hangzásban és nyelvtanában ez egy jóval hasonlóbb nyelv. Hát a magyar ugye nyilván kilóg egész Európából, tehát ez nem egy nagy meglepetés. Partnerünk a Kassai Vöröskereszt, tehát őnekik nagyon sok, még ma is nekik olyan projektek mennek, ami a ottani integrációt is Kassa mellett, vagy Kassán is nagyon sok, jelenleg is sok ukrán menekült él. Ez Miskolcra nem mondható el. Egyébként azért mi csináltuk a nemzetközi segélyezést azért a mi megyénk, mert az elmúlt 20 évben a itteni Vöröskeresztnek volt partner kapcsolata a Kárpátai Vöröskereszttel, valahogy az így alakult ki. És nyilvánvaló, hogy addig is kapcsolatban voltunk, ha nem is napi szinten, utána még nyilván napi szinten már kapcsolatban voltunk az ottani vöröskeresztes kollégákkal, úgyhogy mi gyakorlatilag a háború első napján, vagy hát én emlékszem, hogy éppen túráztam azon a napon, és háborban értünk a hegyről, elkezdett csörögni a telefonon, és onnantól nem hagyta abba a hónapokon keresztül. Úgyhogy ott az első 4-5 hónap az úgy telt, hogy minden héten 3 vagy 4 napot mi Kárpátalján töltöttünk, a maradék napon pedig szerveztük azt a fuvart, amivel indultunk Kárpátaljára. Ez egyáltalán nem volt könnyű, tehát ugye aki ismeri a Záhonyi határát, kérdőt, hogy milyen tömeg van mondjuk áruszállításban, ott volt olyan, hogy csak a Vöröskereszt 11 kamionja volt az egész határon, semmilyen forgalom, tehát semmilyen közúti forgalom nem volt a két ország között. Ma már nyilván ez is teljesen máshogy van, de nehéz volt még olyan vállalkozót is találni, aki hajlandó átjönni csak Kárpátaljára, tehát nem messzebb, csak Kárpátaljára kamionnal, úgyhogy ez is egy, de aztán találtunk egy jó nagy ukrán vállalkozást, aki ilyen, na mindegy, gyűjtő fuvarokat gyűjtött, és akkor az velük könnyű volt ezt megszervezni már utána, úgyhogy az volt egy kicsit nehéz, az annak a logisztikán, és mondom, és közben akkor volt a legnagyobb terhelés Miskolcon is, tehát a kollégák ugye itt hát talán mondhatom azt a nevet, hogy a Károly Hotel működött, mint mondjuk így, hogy menekült szállás, és nekik az ellátása, tehát a napi szintű ellátása, és ebben egyáltalán nem az étkeztetés megszervezése volt a nehéz, nem is a ruházkodás, hanem a szociális ügyintézés, az egészségügyi ellátás megszervezése, azért az, hogy azok, ugye akkor kezdett kialakulni, ki mire jogosult, nyilván a menekült, igen, de a menekült státusz máshogy lehetett megszerni, szóval ez egy nehéz dolog volt. Nálunk érdekes, hogy Miskolcon elsősorban ukrán anyanyelvűek voltak, még Salgótarjánban inkább kárpátaljak, úgyhogy ott könnyebb volt. Nekünk az első naptól fogva végülis tolmácsot kárpátaljai kollégáink voltak ketten, akik a nyelvi nehézségeket leküzdötték, mert ez is volt. Tehát nyilvánvalóan nem értettük egymást, úgyhogy, és utána azoknak a gyerekeknek oktatási intézményt szerezni, óvodai ellátást szerezni, az egészség, hogy valaki olyan betegséggel jött, amit ott kezeltek, és ugye itt folytatni kellett a kezelés, szóval voltak azért olyan emberi sorsok, hogy voltak nehézségek, és hát ez mind az ukrán nyelven, erre nyilvánvalóan senki nem lehet felkészülve, úgyhogy voltak olyan kedves segítőink, akik először önkéntesként, vagy önkéntesként is vállaltak azt, hogy eljöttek segíteni, utána lett olyan munkatársunk, aki amúgy magyar ajkú, de vagy magyar anyanyelvű, de nyilván onnan érkeztek még korábban Kárpátaljáról, ezért ugye ukránul is beszéltek, és oroszul is, és akkor ugye ezt így kellett szerveznünk, és így kellett megoldani. Egyből minden formanyomtatványunk két nyelvű lett, mert ukránul is kellett, nem tudom, milyen tájékoztatókat adni. Indultak különböző uniós projektek, úgyhogy a Nemzetközi Vöröskereszt ugye óriási anyagi erőforrásokat mozgósított, nem csak nálunk, hanem egész Európában, tehát a szlovákok, csehek, lengyel, minden ország számára, úgyhogy itt különböző projektek indultak, voltak ilyen belügyi alapok, hogy a belügyminisztérium is írt ki olyan pályázatokat, ami elsősorban lakhatási lehetőséget biztosított ezeknek a személyeknek, különböző nagyon részletes feltételekkel, szóval nyilván a pályázatnak van egy adott kötöttség formája, tehát annak meg kell felelni. Úgyhogy ez egy nagyon intenzív időszak volt, és utána pedig nyilván Nemzetközi Vöröskereszt ugye Ukrajnába is megérkezett, mármint úgy értem, hogy ott is indultak projektek, a nagy nyugati országok különböző megyéket felkarolva indítottak vöröskeresztes projekteket, az osztrákok és a finnek voltak egyébként Kárpátalján, úgyhogy ott ők finanszíroztak bizonyos projekteket, ott is elsősorban ugye egészségügyi ellátás és lakhatásra volt szükség, mert mi úgy hívtuk, hogy hát a kárpátai kollégák úgy hívtuk, hogy a belső menekültek, nagyon sokan ugye nem hagyták el Ukrajnát, csak Kelet-Ukrajnában, Nyugat-Ukrajnába költöztek, és volt olyan időpillanat, hogy Kárpátaljának a lakossága pont kétszer annyi volt, mint addig. Hát ugye a Kárpátai amúgy sem a gazdaságilag legerősebb régiója volt, vagy most sem azt gondolom Ukrajnában, úgyhogy ott voltak komolyan dolgok, az infrastruktúra nem volt felkészülve egyszerűen erre, hogy ennyi embert ellássanak, és nem is, tehát mi jártunk ki, semmilyen szállás lehetőség nem volt, mi az ottani vöröskeresztes irodában aludtunk, ott voltak az ágyaink, kinyitottuk őket, a kollégák hazamentek, úgyhogy ma már nyilván teljesen más a helyzet, egyébként most jön a kárpátaljai vöröskeresztes csapat is, jön majd az elsősegély nyújtó versenyünkre, azóta is tartjuk a kapcsolatot, voltak azóta is többször már nálunk, mi is náluk, úgyhogy már nem konkrétan segélyárót vittünk, hanem már azon gondolkoztunk, hogy akkor milyen olyan interreges projektet lehet beadni, amiben Ukrajna is, vagy Kárpátalja is érintett lehet, úgyhogy ez a fajta szakmai együttműködés ez megmaradt, hát nyilván amikor meg a helyzet volt, vagy hát ugye sajnos most is van a napi éreket látva, de amikor konkrétan ilyen helyzet volt, akkor viszont egy jóval turbulensebb kapcsolat volt, és ezt a Kárpátaljai Vöröskereszt mindig, ugye hát a Magyar Vöröskereszt nem a legnagyobb támogatójuk, nyilvánvalóan, viszont mindig a Magyar Vöröskereszt az első, amikor segíteni kell, és akkor, amikor kis sátrakban határon ők egészségellátást, akkor a Magyar Vöröskereszt biztosította azokat az eszközöket, agregátorokat, elsőségre nyújtó felszereléseket, élelmiszert, nem tudom, vizet, sok mindent, ami ott az első pár hónapban kellett ahhoz, hogy ott ugye az a rendszer is beindul, ez egy másik mechanizmus, hogy ott is. Utána persze már mentőautókat kaptak, betegszállítást végeztek, ők szállítják egymás között ugye esetleg a frontvonalból érkező sérülteket, egyebeket, de az első pillanatban erre nyilvánvalóan nem voltak felkészülve, és akkor ennek a segélyprogramnak így hát ugye akkor nem tudtuk, hogy az lesz a zárás, de zárásaként a Vöröskereszt átadta a véradó kamionját, és ugye egy olyan vérvételi kamiont, ami egy ilyen mobil helységet biztosít akárhol. Ez a kamion egyébként nem is Kárpátalján tevékenykedik ma már, hanem nyilván valahol beljebb Ukrajnában, ahol valódi életmentő segítséget tud nyújtani, úgyhogy hát voltak megható pillanatok ott, de örülök neki, hogy én ennek részese lettem, és hát itt is a kollégáimra nagyon büszke vagyok, mert első szóra akik jöttek, ők jöttek, a többiek pedig itthon végezték azt a munkát, amiben amúgy egyébként nyilvánvalóan az első nap után már volt, de azelőtt nem volt gyakorlatunk.
0: Mi történt azokkal a menekültekkel, akiket Miskolc befogadott? Továbbmentek?
1: Ők javarészt továbbmentek, vagy azért, mert máshol ők el tudtak helyezkedni, tehát ilyen is volt, aki innen tovább ment, nem tudom, Komárom megyébe, vagy Győr megyébe, ahol ők munkát kaptak, és ott tudtak elhelyezkedni. Voltak olyanok nagyon sokan, akiknek a háború hatására jött át a családjuk, mert a családnak a férfi tagja, ő itt dolgozott mondjuk Tiszaújvárosban már, hosszabb, rövidebb ideje, és utána jött a család is, és akkor nyilván egy másfajta életvitel alakul ki, ugye hát nem tudom, munkásszállás, hanem akkor házakat, vagy lakásokat kerestek. Voltak ugye szétszakadt családok, tehát hogy valaki erre jött, valaki másfelé ment, úgyhogy azok a családok ugye nagyjából megtalálták egymást, Németország, Franciaország volt, nagyon sokan Egyesült Államokba mentek, és Észak-Európa volt még egy olyan, nem tudom, célországok, ahova nagyon sokan mentek, akár Kárpátaljáról is, nem feltétlenül magyar ajkúk, de ukrán nyelvűek. Hát aki pedig magyar ajkú volt és szeretett volna átjönni, ők hát nyilván Magyarországon nekik könnyebb volt, de nagyon sokan haza is mentek. Tehát, hogy akik úgy gondolták, vagy nem tudom milyen megfontolásból, hogy ők visszamentek, hiszen ott van az életüknek a teljes eredménye, a teljes munkája, és ők azt nem hagyták ott. Hát nyilván ez teljesen második Kárpátaljáról jött át, mint vagy aki a frontvonalon előre érkezett, hát ugye ez teljesen más, de voltak nagyon megható pillanat volt, hogy csak olyan pihenőszobákat kell biztosítsunk, hogy itt álltak, megaludtak egy éjszakát, és utána tovább mentek autóval, úgyhogy ők már három napja jöttek, és akkor itt volt egy pihenő, egy nap, kaptak ellátást, és elmentek, ilyen is volt az elején. Teljesen egyéni volt az összes eset.
0: Zene után folytatjuk.

0: Robert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatójával beszélgetek, és műsorunk utolsó részében a véradás szervezésről beszélgessünk. Kik szervezhetnek, mi kell ahhoz, hogy valaki véradás szervező hely legyen, tehát adjunk tanácsot, és egy felhívásként is akár a cégeknek.
1: Hogy mindig nyitottak vagyunk ilyenre, úgyhogy aki szeretne, vannak ugye minimum feltételei, ez egy egészségügyi, tehát azt nem mondom, hogy beavatkozás, mert egyáltalán nem az, de egy egészségügyi tevékenység, ugye a véradás szervezés, tehát vannak minimum feltételek, amelyeknek meg kell felelni, most teljesen alapvető dolgokra gondolok, tehát hogy szilárd padló, kell legyen folyóvíz, nem tudom, mosdó, vécézési lehetőség, úgyhogy gyakorlatilag majdnem minden megfelel, mondjuk a bükk közepén egy sátor nem, de amúgy szokott lenni sátras véradásunk is, valamilyen rendezvényhez, hogy nyilván ez is működőképes, illetve a Vöröskeresztnek van véradó busza, ami szintén egy ilyen mobil helyszín, ez szokott itt Miskolcon is lenni, tehát nyilván, hogyha bárki jönnek benne olyan, és szokott is ilyen lenni cégekben, kisebb, hát elsősorban inkább munkahelyek, akik jelentkeznek, hogy ott szeretnének véradást, mert felmérték, és sok véradó lenne viszonylag, úgyhogy akkor ezt meg is szoktuk természetesen szervezni. Itt fontos az előre gondolkodás, hogy a véradás szervezés, tehát azért mondjuk, hogy szervezés, mert a vérellátásban nagyon fontos az egyenletesség. Nyugodtan mondhatnám azt is, hogy napi egyenletesség, de ez a picit túlzó elvárás, inkább mi úgy mondjuk, hogy a heti egyenletességnek a biztosítása, mert vannak olyan vérkészítmények, amelyek csak egy pár napig eltarthatóak, és ugye abból is mindig kell, hogy rendelkezésre álljon a vérkészletben mindenféle vércsoportból. Úgyhogy hiába szeretnénk, hogy egy nap legyen 10 000 véradó a következő nap meg nulla, ez nem jó szervezés, tehát ugye sajnos ez a helyzet. Úgyhogy mi is napi és heti egyenletességben szervezzük a véradásokat, és ezért viszonylag hamar megvannak azok a tervek, tehát mondjuk a júniusi tervek azok már megvannak most, tehát tudjuk, hogy hol lesznek kiszállásos véradások egész júniusban, és ha most valaki szeretne június végére, május közepén időpontot, akkor azt mondjuk még inkább legyen júliusban, mert egy-másfél hónap előtte mi a vérellátó szolgálat ezeket már leegyeztetjük, éppen azért, hogy ők is szervezni tudják azt, hogy legyen munkaidőbeosztás egyebek, és hát nyilván a vérellátás egyenletessége is egy rendkívül fontos. Úgyhogy ez is egy fontos, hogy mindenkit szeretettel látunk, ebben mindenki partner szokott lenni, úgyhogy ha valaki szeretné ilyet, hogy az ő munkahelyén is legyen véradás, volt is erre példa egyébként, bár valamit Miskolci önkormányzati cég is jelentkezett, meg is valósítottuk, ott is egy jól sikerült véradás volt, ahol addig nem voltunk azon a helyszínen, hiszen szoktunk nagyon sok helyen lenni. De inkább az a fontos, hogy néha hallunk ilyeneket, hogy valaki mondja maga, hát én úgyis vérszegény vagyok, hát én nem tudom. És akkor szoktam mondani, hogy hát azért magunkat ne szűrjük ki egyből a véradásról, ugye minden véradás orvosi vizsgálattal kezdődik, tehát emiatt mindenki nagyon biztos lehet a dolgán, hogy csak egészséges ember adhat vért, hiszen ugye ez is egy nagyon fontos biztonság, hogy ne azzal, hogy valaki vért ad, azzal a saját egészségét ne veszélyeztesse. Úgyhogy nyilván vannak kiszűrések, mondjuk ha valaki egy komolyabb megfázás után elmegy véradásra, és ott kiszűrik, mert a hemoglobin szintjét megnézik, és az nem lesz benne abba a tartományba, ahol és akkor néha az ember elszomorodik, de szoktunk mondani, hogy nem kell, ez egy teljesen normális dolog, hanem majd eltetszik jönni 2 hónap múlva, amikor ez helyreállt az adat, és akkor újra lehet vért adni. De nagyon fontos, hogy amíg az ember vért ad, addig egészséges, hiszen ugye minden véradás előtt orvosi vizsgálat van, és minden vért, amit levesznek, azt minden alkalommal kivizsgálják. Tehát, hogyha utána kiderül, hogy bármilyen probléma van, akkor nyilván a vérellátó fogja értesíteni ezt a szemét, hiszen Magyarországon egy nagyon zárt láncú és nagyon biztonságos vérellátásról beszélünk, ami egy komoly informatikai rendszer áll mögötte, tehát lehet tudni, ki az, aki vannak olyan betegség, amivel például örökre kiszűrjük munkat, most mondok valamit, például valaki vérhígítót szed, mert olyan betegség volt, és neki vérhígítót kell szedni, azzal nyilvánvalóan már nem lehet vért adni, és ez is a vérbiztonságnak a nagyon fontos eleme, hiszen vagy az, hogy nem lehet alkoholos állapotban vért adni, ugye ezért például a fesztiválokon viszonylag nehéz véradás szerint, de mindig szoktuk mondani, hogy először ide kell, és utána kell menni a sört meginni, mert lehet, hogy semmi nem érzünk egy sör után, de attól a vérünkben van alkohol, azt a vért fel fogjuk dolgozni, azt a vért lehet, hogy egy kisbaba, vagy akárki fogja azt a vérkészítményt megkapni. Tehát egy nagyon fontos, és itt kezdődik a vérbiztonság, hogy a véradótól egészséges állapotban és olyan állapotban lehet levenni vért, hogy azután jó legyen, az feldolgozható legyen, és az valódi segítséget tudjon nyújtani. Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, aki elmúlt 18 éves, de nincs még 65 esztendős, nehezebb, mint 50 kiló, ez ugye a hölgyeknél ez probléma, nálam nem, tehát nálam fel sem merülne, és egészségesnek érzi magát, hogy jelentkezzen, és szeretne segíteni, hogy jelentkezzen véradásra, és ott minden információ el lesz mondva, ott ki lesz vizsgálva az, hogyha valakinek valami problémája van, ott az orvos kérdez, ott lehetnek az embernek kérdései ezzel kapcsolatban, és akkor biztos vagyok benne, hogy fog tudni segíteni, és nagyon fontos az, hogy minél többen legyünk a véradók táborában.
0: A vérbiztonsághoz mekkora mennyiség kell mondjuk egy héten a régióban?
1: Hát a vérellátásnak más régiói vannak, amelyek már mély szakmai kérdések, de a vérellátás más régióban működik, tehát ott nincs Észak-Magyarország, ott például a borsodi rész a debreceni régióhoz tartozik, Debrecenben van az a regenes vérellátó központ, ahol a vérellátó feldolgozza a véreket, tehát hogy ez más. Inkább úgy mondom, hogy éves szinten itt a borsodi szervezet, tehát a megyét érint, olyan 15 000-16 000 egység vért szeretne levenni, ez általában szokott sikerülni. Ebben vannak hullámok természetesen, mert ugye a nyár az mindig nehéz. Véradás szervezés szempontjából, ugye az iskolák zárva vannak, 40 fok van, és sokan nyaralnak, úgyhogy nehéz, itt ilyen különböző akciókat szoktunk kitalálni, de most mégis vagyok több munkahelyi véradást szervezünk, vagy több fesztiválra megyünk, vagy valami akciókat szoktunk kitalálni, illetve hát nem tudom, biztosan nincs más olyan szervezet, mi nem szeretjük az 5 napos ünnepeket, ugye az 5 nap ünnep, az ott nehezebb a vérellátást is szervezni, úgyhogy persze nyilván mindenki csak viccelek, de arra külön fel kell ezekre készülni, és erre egyébként éves tervek is készülnek, tehát most is tudjuk azt, hogy lesz december 24-e, meg lesz augusztus 20-a, mondjuk akkor pont szokott itt lenni a városházán véradás, de mindegy, csak mondom, hogy erre ugye külön készülünk, ez azt jelenti, ha ezt elosztjuk a 15-16 ezeret, ugye 52-vel, tehát vannak ugye rövidebb hetek, vannak hosszabb hetek, tehát mi így nagyjából így tudunk számolni, hogy Heves, Nógrád megyében ez egy kicsit kevesebb szám, hiszen nyilván lakosság szám az teljesen más, viszont más a település szerkezet is Nógrád megyében, és itt nálunk ugye egy apró falvas település szerkezet van, ezért nagyon sok apró faluból, tehát ahol mondjuk nem tudom, 200-300-400 laknak, oda nem szervezünk kiszállásos véradást, miközben nem tudom, Heves megyében jóval kevesebb település van, ott lehet, hogy többször, vagy a települések nagyobb százalékában van kiszállásos véradás, szóval ez egy bonyolult dolog, sokszor a statisztikára és nagyon sokszor pedig a történeti tapasztalatokra hagyatkozunk, vagy hát nem az hagyatkozunk, hanem ez egy szervezési módszertan, az, hogy tudjuk azt, hogy ezen a helyszínen az elmúlt 15 alkalommal, nem tudom, csökkent mindig a véradók száma, vagy mindig nőtt a véradók száma, vagy valahol sikerült megemelni 30-ról 100 főig, mondjuk egy Mezőcsáton a alkalmankénti véradás számot, és tudjuk, hogy ott mit kell tenni azért, hogy ez megvalósuljon, úgyhogy ez egy komoly szakmai munka, maga a szervezési feladat, amik nyilván ugye az embereknek a megszólítás, az pedig egy másik fontos feladat, de azt gondolom, hogy ez annyira speciális, tehát nyilván ez nem olyan lényeges, csak ez egy olyan speciális dolog, amit mégiscsak a Vöröskeresztnél lehet megtanulni, vagy itt lehet kamatoztatni, de azok a véradás szervező önkéntesek, akikről ugye az előbb beszéltünk, és akik kis településen munkáján ott vannak, és ezt szívügyüknek tekintik és szervezik, ők nem is ezzel foglalkoznak inkább, hanem azzal, hogy ott akkor a helyi kocsmáros, nem tudom, ad mindenkinek egy korsó sört, a helyi fagylaltos egy, nem tudom, egy gombóc fagyit, valaki Magdi néni megsüti otthon azt a merő már 15 éve, vagy mint a 25 éve mindig megsüti a véradásokra azt a pogácsát, tehát hogy inkább a kis településeken van egy olyan vibe-ja, hogy ilyen most a trendi szavakat mondjunk, hogy ez egy olyan kis közösségi esemény lesz, és azt mindenki fölkarolja, hogy ott van most egy véradás azon a településen, és azt gondolom, hogy ez így is kell, hogy maradjon, tehát ez a fajta életérzés, tehát ez nem arról szól, hogy most rohanunk, hogy most gyorsan, most itt csak 10 perc van, nem tudom, ott nagy nyugodtan kell lenni, vagy kicsit utána kell pihenni, vagy úgy feltöltődni, meg kell inni azt a vizet, amit adnak, sok folyadékot kell tenni, tehát hogy ezeket így jó szervezni, nyilván nincs mindig minden helyszínen erre mód és lehetőség, de az a jó, vagy az lenne a jó, hogyha ez minden alkalom így tudna megvalósulni.
0: Műsoridőnk végéhez értünk sajnos, viszont mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink, hol jelentkezhetnek véradó helyszínként, vagy önkéntesként?
1: Talán az a legegyszerűbb, mindenki a közösségi médiában ma már otthon van, vagy valamelyik platformon regisztrálva van. Én azt gondolom, hogyha bármelyik elérhetőségünk a közösségi médiában, akár a megyein, akár az országos Vöröskeresztnek küld egy üzenetet, akkor a kollégák fel fogják venni vele a kapcsolatot. Ugye ma már ez olyan platform, ahol a legtöbb kommunikációt zajlik le az ügyfeleinkkel, úgyhogy én azt kérem, hogy ott tudnak jelentkezni, vagy a Vöröskereszt weboldalán, vöröskereszt.hu, mert megtalálnak minket, azt gondolom, hogy minden kis túlzással, minden utcasarkon, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel.
0: Roland, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és engedd meg, hogy még egyszer gratuláljak a Pro Úr bekitüntetéshez.
1: Köszönöm szépen.

Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Várhelyi Krisztinával, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjével, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjével és Orosz Toker Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatójával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyával beszélgettünk, majd Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, írt a Facebook oldalán Orbán Anita külügyminiszter. Erről a hétvégén egy telefonos egyeztetésen megállapodott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel, tette hozzá. Az egyeztetésekbe bevonják a kárpátaljai magyarság képviselőit is. Az első online tárgyalást holnap tartják. Sólyog Tamás nem mond le, szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná. Az Indexnek adott nagy interjúban azt mondta, nem bánta meg, hogy Orbán Viktor felkérésére elvállalta az államfői tisztséget, mert egy magyar embernek ez a legnagyobb megtiszteltetés. A köztársasági elnök egyebek mellett arról is beszélt, az államfő a létével fejezi ki a nemzet egységét, közjogi keretbe foglalja a politikai döntéseket, azoknak alkotmányos rangot ad. A háború egyik legnagyobb ukrán drón támadásában legalább 4-en meghaltak, tucatnyian megsebesültek, írta meg a Brit Guardian az orosz hatóságokra hivatkozva. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukránok 14 oroszországi régiót vettek célba tegnap. A támadásokban köztük volt a moszkvai régió, a Krím-félsziget, a Fekete-tenger és az Azovi-tenger térsége is. A támadásban közel 600 drónt vetettek be az ukránok. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök megerősítette a támadás hírét. Azt mondta, drónjaik több mint 500 kilométert repültek, és Ukrajna képes legyőzni a Moszkvában és az orosz főváros körül koncentrálódó légvédelmet. Szerinte teljes mértékben indokolt volt az orosz támadásokra adott válaszuk. A Moszkva elleni támadásokkal Kijev világosan megüzente az oroszoknak, hogy az országuknak véget kell vetni a háborúnak, jelentette ki. Tegnap tehát az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte Moszkvát és térségét, amely alatt az ukrán erőknek sikerült áttörni az orosz főváros légvédelmi rendszerét. A pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka Telegram oldalán közölte, ez a hadművelet mérföldkövet jelent a konfliktus menetében. Moszkva mostantól soha nem alszik, fogalmazott Robert Brovdy. Feltételezett ukrán drón roncsait találták meg Litvániában. Oroszország azzal vádolja a NATO-t, hogy a saját területét felhasználva támadhatnak az ukránok, míg Ukrajna szerint az oroszok szándékosan eltérítik a drónjaikat, hogy élezzék a katonai szövetséggel való feszültséget. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Általános sztrájk kezdődött Olaszországban, ehhez a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak. A szakszervezetek béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos sztrájk nem érinti a légi közlekedést. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogó gyártója, a kínai Yadea, nyilatkozta Wang Yazong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. A hantavírus valós komolyan vendő fertőzés, de jelenleg alacsony lakossági kockázatú járványügyi helyzetről van szó, és Magyarországon nincs közvetlen fenyegetés, írt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azzal összefüggésben jelezte ezt, hogy az elmúlt napokban több hír is megjelent egy romániai Arad megyei esetről. A NAV központ ügyfélszolgálatai a bevallás utolsó napjaira hosszított nyitvatartással készülnek. Ma, holnap és szerdán reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket személyesen, illetve fogadják a hívásokat. Már több mint 2 millió 200 ezer SZIA bevallás megérkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Mától már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében maradt érvényben a tűzgyújtási tilalom, közölte a NÉBIH. Máshol az elmúlt időszakban elegendő mennyiségű és intenzitású csapadék hullott már az erdei biomassa átnedvesítéséhez. Végül az időjárásról. Észak-kelet felé távozik a felhőzet, ami mögött általában kisüt a nap, és már csak záporok fordulnak elő, maradnak azonban estig borult körzetek, a szél sok felé élénk. A csúcshőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, Laták Kamillát, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgatóhelyettesét, akivel a Vöröskereszt világnapja alkalmából találkozunk, de nagyon sok témát fogunk érinteni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk ismét.
2: Nagyon nagy tisztelettel köszönöm a meghívást, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, önt is, Renáta.
1: Kezdjük ott akkor, hogy a Vöröskereszt világnapja az miért is jelentőségteljes?
2: Május 8-án ünnepeljük a Vöröskereszt Nemzetközi Szervezet világnapját. Szerte a világon rendeződnek meg ünnepségek. Egy ilyen idős patinán szervezetnél fontos az, hogy tudjunk a múltból merítkezni ahhoz valóban, hogy meg tudjunk újulni időről időre, hogy emlékezzünk azokra, hogy mik azok az alapelvek, mik azok az irányok, ami mentén elkezdődött ez a hatalmas munka, ami egy nagy nemzetközi mozgalommal nőtte ki magát.
1: Mert hogy maga a dátum is ugye fontos, hogy kinek a nevéhez kötődik, hiszen Henri Danennek a nevéhez kötődik, és hogy maga az apropója is annak a történésnek fontos.
2: Ez a svájci üzletember, akinek a nevéhez és a születésnapjához kötődik a Vöröskereszt mozgalom világnapja, a Solferino csatán szerzett benyomásai alapján döntött úgy, hogy létre kell hoznia egy olyan világszervezetet, amelyben azért dolgoznak a mozgalom képviselői, hogy pártatlanul semlegesen nyújtsanak segítséget mindannak, aki arra rászorul. A csata helyszínén utazott keresztül, meglátta, hogy rengeteg sérült hever ellátatlanul, és rögtön megkezdte az önkéntesek megszervezését. Ezért is van az, hogy ilyenkor nem csak a világnap kapcsán, hanem a hétköznapokban is nagyon fontos, hogy a segítségnyújtásunk, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének a segítségnyújtása is mindig szem előtt tartsa azt, hogy segítsünk hatékonyan, pártatlanul mindenkinek, aki bajban van.
1: Itt volt egy kulcsfogalom, az önkéntes, és ugye ehhez kapcsolódik egy rangos esemény, aminek alkalmával kitüntetéseket vehettek át azok az emberek, akik rengeteget tettek a Magyar Vöröskeresztért, és annak kötelékében nagyon sokat tevékenykedtek.
2: Igen, az idei évben 145 éves a Magyar Vöröskereszt, és a világnappal együtt annak méltó ünnepléseként a Magyar Nemzeti Múzeumban tartotta meg a rendezvényét, és nagy büszkeséggel töltött el mindannyiunkat, hogy Heves vármegyében is vannak olyan kiváló vöröskeresztes mozgalom köré szerveződött önkéntesek, akik elismerést vehettek át ezen az országos ünnepségen. Garbac Gábor tanár úr, az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium pedagógusaként első segélynyújtás népszerűsítésért emlékérmet vehetett át. Tanár úr több mint 10 éve nagyon nagy segítségére van a szervezetnek. Nagyon lelkiismeretesen, belső motivációból vezérelve ténylegesen népszerűsíti az első segélynyújtást a diákok körében, de nem csak az első segélynyújtást, úgy összességében a jó szándékra való nevelés, a humanitárius eszmék mind-mind ott van a hétköznapi pedagógiai gyakorlatában, és nem sajnálja az időt arra egyébként, hogy a munka idején túl is foglalkozzon az érdeklődő fiatalokkal. Úgyhogy egy kiváló szakember, reméljük, hogy nagyon sokáig fogja segíteni még a szervezetünk munkáját. Az iskolával alapvetően is nagyon jó a kapcsolat. Rengeteg érzékeny segítőkész gyerek önkéntesként megfordul a szervezet körül. Önálló gyűjtési programjuk is van, már második éve valósult meg az, hogy csokoládét gyűjtenek, apró csokikat rászoruló gyermekek számára, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon szép történet és jó példa arra, hogyha egy iskolában van egy olyan pedagógus, aki szívvel, lélekkel próbál segíteni, és őszintén fordul a gyerekek felé, akkor annak szép eredményei lesznek. Úgyhogy tanár úr most is majd egyébként hozza az általa felkészített csapatokat az országos elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulójára, úgyhogy szívből drukkolunk, és gratulálunk az ő elismeréséhez.
1: És hát ugye volt még kitüntetett innen a vármegyéből?
2: Igen, több kitüntetettel utaztunk együtt erre az ünnepségre, és Kis Józsefné számára is átadásra került egy vöröskeresztes tevékenységért dicsérő oklevél. Marika néni is nagyon-nagyon régi önkéntese a szervezetnek. Rendkívül megbízható, elhivatott. Ő egyébként Bükszent Erzsébet településen aktivista több tíz éve már. Alapszervezetet működtet, gyűjtésekben segít, mozgalmi feladatokban közvetítő szerepet tölt be az iskola és a szervezet között az ifjúság munka kapcsán, illetve a véradásokat is ő szervezi helyben a településen. Egri önkéntesünk is két fiatal kapott elismerést, az egyikük Marosfalvi Attila. Attiláról annyit kell tudni, hogy ő 30 éve önkéntese volt az idén a Vöröskeresztnek, ifjúsági önkéntesként kezdte ezt a fajta tevékenységét, és leginkább imitátorként volt jelen. Minden lehetséges képzésen előfordult, minden katasztrófa gyakorlaton, látványos baleseti bemutatókon olyan különleges sebimitációkat képes elkészíteni, amik mind így a hosszú évtizedek alatt váltak ennyire professzionálissá, és az idei évben meg 90-szeres véradó is volt egyébként Attila, úgyhogy ő is egy kiváló önkéntesünk, akire nagyon büszkék lehetünk.
1: Hát ő már halmozta akkor
2: tehát
1: ezeket a jelentős dolgokat.
2: Halmozta a jelentős dolgokat, és nem utolsó sorban Tajti Emma utazott még velünk az ünnepségre. Emma az év önkéntese díjat vehette át. A mentális egészségmegőrzés területén tartott előadás sorozat miatt, ami valóban egy komoly és újszerű vállalása volt a szervezetnek. Újszerű volt azért, mert hogy a mentális egészséggel, mentális segítségnyújtása viszonylag ritkában van lehetőségünk foglalkozni. Így kevesebb olyan szakértő önkéntesünk van, aki érdemben tudna esetleg ezen a területen létrehozni valamit. Emma pont egy ilyen önkéntesünk, szociológus, tanácsadó is már, és folyamatosan képzi magát ezeken a területeken, és ifjúsági önkéntesből vált felnőtt önkéntessé. Nagyon érdekes volt az ő hosszú önkéntes életútját is végigolvasni, úgyhogy olyan emberek kaptak elismerést a Világnapon Budapesten, akik azt hiszem, valóban a hétköznapi hősök, és tényleg példaképeink. Mindegyikük kiváló ember, nagyszerű vöröskeresztes, és hihetetlen, hogy szerencsére ennyi emberről tudtuk azt őszintén mondani, hogy valóban áldozatkészen végzik a szolgálatukat, és ez egy helyes, helytálló és őszinte megfogalmazás, úgyhogy szívből gratulálunk a kitüntetetteknek, és elmondható az is, hogy novemberben majd a Véradók napja alkalmából megrendezésre kerül vármegyei központi ünnepségen kerülnek még kitüntetések átadásra, olyan kitüntetések is, amelyeket most nem sikerült átadnunk, illetve a véradó mozgalomhoz kapcsolatos elismeréseknek a sora is majd ott fog bekövetkezni.
1: Hogyan választották ki a kitüntetetteket? Mi volt az alapszempont, és őket ugye nyilván akkor fel kellett terjeszteni, gondolom.
2: Nagyon kedves és nagyon hálás feladat a kitüntetéseknek a az előkészítése. A kitüntetéseket a társadalmi vezetők kezdeményezik, javaslatot ők tehetnek, a Vöröskeresztes tagok társadalmi vezetői. Egy ilyen időszervezetnél elég jól szabályozott rendszerek vannak. Van egy nagyon vaskos kitüntetési szabályzatunk. Minden egyes kitüntetésnek megvannak a szabott kritériumai. Milyen típusú kitüntetések vannak, kik felterjeszthetőek. És általában a hálán kifejezésének ez a legjobb eszköze, úgyhogy a társadalmi vezetők végig szokták minden egyes évben olvasni a kitüntetési szabályzatot, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módok vannak arra, hogy köszönetet mondjunk az önkénteseknek, és akkor a kritériumok alapján kezdik kigyűjteni, hogy ki az, aki az adott elismerésnek megfelelhet. Nyilván vannak olyan elismerési formák, amikre nincs is minden évben lehetőség, olyan szempontoknak kell megfelelni, de azért módszeresen megtekintik a vezetők, hogy mik a kritériumok, és hogy arra vajon van-e a környezetünkben alkalmas személy, hogyha több ilyen személy is van, akkor kezdődik meg a mérlegelés, és nyilvánvalóan a szempontok azok nagyon szerteágazóak. Mikor kapott-e már valaha elismerést az, aki kapja? Milyen régóta önkéntese, aktivistája a szervezetnek? Létrehozott-e valami olyas valamit, ami csak az ő nevéhez kötődik? Volt-e olyan vállalása, amiben ő valamilyen vezetői szerepet töltött be, vagy a konkrét megvalósításba zászlós hajóként kormányozta a feladatot? Ezek mind befolyásoló tényezők, és aztán a vezetőség majd meghoz egy javaslatot a felterjesztésekre, azok felkerülnek az országos vezetőség felé, és akkor ott még szintén van egy egyeztetés erről, és aztán majd születik egy döntés, hogy valóban megkaphatja-e az a jelölt azt a kitüntetést, amire őt felterjesztették.
1: Akkor, ha jól értem, ez még itt a szervezetben is meglepetés volt, hogy akkor ők megkapják-e?
2: Igen, több esetben meglepetés. Vannak olyan kitüntetési formák, amik annyira jól szabályozottak, hogy azért bizakodhatunk abba, mert hogy a kitüntetések adható darabszáma is le van szabályozva, vagy melyik típusú kitüntetésből az országos Vöröskereszt vezetősége hány darabot adhat ki. Nyilván, hogyha kiadható szám nincs maximalizálva, akkor jó eséllyel minden vármegyéből a delegáltak beleférnek ebbe a körbe, de néhány elismerési formánál maximalizálva van, és nem az a darabszám van, ahány vármegyéje van az országnak, úgyhogy ott mindig egy kicsit rizikósabb ez a dolog. Hát figyeljük mindig, és izgulunk, és az ember mindig jobban izgul, sokkal jobban izgul, mint hogyha ő lenne személyesen érintett ebben, hiszen nagyon erős a kötődés az önkéntesek és a szervezet a munkavállalói vagy a társadalmi dolgozói között, úgyhogy izgulunk egymásért, és várjuk, hogy mindenki megkaphassa azt a méltó elismerést, ami jelképes formájában valamit visszaad abból a sok jóból, amit ő tett ezért a szervezetért.
1: A fontos szó, hogy önkéntes, és nyilván ők nem arra készülnek, hogy ezt a munkát, amit ők elvégeztek, ezt honorálják majd, akkor ők is meglepődtek azon, hogy kitüntették őket?
2: Igen, nagyon meglepődtek azon, hogy kitüntetést kaptak. Az elismerés formáján is meglepődtek, tehát azt gondolom, hogy ez mindenki számára mindig egy ilyen váratlan csuda jó hír, mert hogy nem azért dolgozik tényleg egyikük sem, hogy valamilyen elismerést kapjon, de ezek a gesztusok azért nagyon sok erőt adnak ahhoz, hogy a továbbiakban is tudják végezni a dolgukat, hiszen itt az országos ünnepségen, ott a Magyar Nemzeti Múzeumban az összes laudáció elhangzik. minden egyes kitüntetésnél azért az a 3-4 mondat, ami összegzi annak az embernek a munkásságát, a jelenlétét a szervezetben, egy nagyon szép ünnepi köntösbe csomagolva elhangzik, és amikor az ember hallgatja és látja, hogy mennek átvenni a díjakat emberek, akkor elgondolkodik, volt az idei évben is olyan önkéntes, aki 60 éve a szervezetnek az önkéntese, és elismerést kapott. Tehát valami mellett 60 évig kiáll,

0: Ez egy nagyon hosszú idő, amit említett, a 60 év, de mindig vissza kell kanyarodnom Tajti Emma példájára, hiszen ő egészen fiatal korától kezdve köteleződött el a Vörös Kereszt iránt, és tart a mai napig ez az elköteleződés, és nyilván azért is emelem ki, mert hogy a fiatalok megragadása, főleg a mai világban igen nehéz, erről már többször is beszéltünk, nagyon fontos a fiatal önkéntesek jelenléte.
1: Rendkívül fontos, célzottan dolgozunk is érte, hogy az ifjúsági közösséget fejleszteni tudjunk. El kell mondani minden esetben a fiataloknak, hogy ez egy olyan fontos gyakorlati tudás, az elsősegélynyújtás maga, amit tényleg úgy érdemes és úgy leghatékonyabb elsajátítani, talán, hogyha ilyen kortárs képzés formájában is önszorgalomtól, belső indítatástól vezérelve tanulnak meg, vesznek át, és ahhoz olyan lelkes fiatal ifjúsági önkéntesek kellenek, akikre érdemes odafigyelni, akikkel jó egy társaságban lenni. Több hősképző programot is tartunk, elmegyünk iskolákba, különböző rendezvényekre, ahol a laikus elsősegélynyújtás népszerűsítése megtörténik. Ezeket az ismereteket mindig fiatalok adják át. A program elején néha egy vöröskeresztes munkatárs, vagy én mondunk néhány gondolatot a Vöröskeresztről, a mozgalomról, arról, hogy miért érdemes foglalkozni ezzel, de magát a tartalmat a hősképzőből fiatalok adják át egymásnak, és annyira jó megélni, amikor egy ilyen program végén jönnek oda új fiatalok, akik azt mondják, hogy keresik a lehetőséget a csatlakozáshoz, és szeretnék megpróbálni ők is, és jönnek és megnézik, hogy az önkénteskedésnek ez a formája így beleillik-e az ő hétköznapjaikba. Mert a távoli cél az mindegyikük számára az, hogy valami klassz és

0: izgalmas dolog legyen az, amihez csatlakoznak, például egy ilyen nagyszabású vármegyei elsősegélynyújtó verseny, amit 54. éve szervez a Vöröskereszt az idén.
1: Na, ez is egy nagyon hosszú idő.
0: Vagy például a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, amire ugye a kellő felkészülés után majd jelentkezhetnek a fiatalok, és akkor ott a Balaton parton heti turnusokban ténylegesen elsősegélyt nyújthatnak, hogyha egy kisgyereknek belemegy a talpacskájába egy kagyló, vagy a játszótéren történik valami kisebb baleset, úgy, hogy szükséges a kellő felkészültség ahhoz, hogy aztán tényleg ilyen kis hétköznapi hősként segíteni tudjanak a bajba jutottakon.
1: Beszéljünk akkor kicsit erről a versenyről, hiszen 20-án rendezik meg majd ezt az elsősegélynyújtó versenyt. Kiket várnak, milyen a népszerűség ennek a programnak?
0: Az elsősegélynyújtó verseny az idei évben 20-án szerdán fog az Érsekkertben megszerveződni Egerben. 9 órától lesz a hivatalos megnyitó. Én arra biztatok mindenkit, hogy nyugodtan jöjjön ki, és nézelődőként nézzem meg ezt a versenyt. Meg lehet nézni. Nyilvánvalóan a versenyt megzavarni nem lehet, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Gyermek kategóriában, ifjúsági kategóriában és felnőtt kategóriában fognak versenyezni csapatok. A vármegye minden pontjáról fognak érkezni majd a versenyzők, és az idei évben összesen 15 csapat fogja összemérni a tudását. Gyermek kategóriában 7 versenyzőcsapatot várunk, ifjúsági kategóriában 6 csapat fog érkezni, és felnőtt kategóriában is lesz 2 csapatunk, úgyhogy ő közöttük nagyon éles lesz a küzdelem, hiszen a cél az ilyen nagy felmenő rendszerű versenyeknél mindig az országos döntőre való eljutás, úgyhogy izgalmas verseny lesz reményeink szerint. Nagyon sok szervező partner csatlakozik hozzánk évről évre. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni feléjük is, hiszen ahhoz, hogy a 15 csapat versenyezni tudjon, egy jó 100 fős stábnak kell a rendelkezésükre állni. Úgyhogy az Agria speciális mentők és tűzoltók hosszú-hosszú évek óta állandó szereplői állomást biztosítanak a versenynek. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága is egy ismeretterjesztő standal támogatója és állandó szereplője ennek a programnak. A Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a Honvédség helyi toborzó irodája, az országos mentőszolgálat munkatársai, a Heves vármegyei rendőrkapitányság mind ott lesznek ezen a programon. Rehaboldog kutyakiképző a kutyáival szintén csatlakozik a megvalósításhoz, és nem utolsóként szeretném megemlíteni az Egri Szent György Lovagok Alapítványt. Második éve már a lovagok is csatlakoztak, és ők is ismeretterjesztő kis totó formájában próbálják bemutatni önmagukat a versenyző csapatok számára. Tehát több beszélt tudunk ebben a programban is megvalósítani, hiszen az elsősegélynyújtás a versenyen keresztül egy nagy ismeretátadás lehetőségét rejti magába. A védelmi szervekkel közös munka alkalmanként, ha előfordul, az mindenképpen könnyebb, hogyha vannak ilyen közösségi programok, amikbe csatlakozunk. A fiatalok számára ez egy kiváló pályaorientációs lehetőség is, mert hogy mindenféle dologgal találkoznak. Tehát a pihenőállomások célja ugye az, hogy ott tartalmasan eltöltsék az időt, és valami újdonságot halljanak. Körpályán fognak haladni. Így 15 csapathoz 15 állomást vagyunk szükségesek biztosítani, és a 15 állomásból 4 kárhely lesz. ahol az életű baleseti szimulációs feladatokat kell megoldani. Úgyhogy lesz a 4 kárhely, és a többi állomás, pedig úgynevezett pihenő állomás, közülük 2 még azért külön említést érdemel, mert lesz egy elsősegélynyújtó totóállomás, az be fog számítani az eredményben, pontokban. Lesz egy öröskeresztes totó, az nem része az eredményképzésnek, pontszámban. Úgyhogy egy nagyon izgalmas, tartalmas nap lesz. Én biztatom a ráérő, érdeklődő embereket, hogy jöjjenek el és nézzék meg ezt a versenyt. Nagyon jó látni, hogy haladnak a csapatok, és milyen szituációkban kell helytállniuk ezeknek a pici gyerekeknek az első segélynyújtó táskájukkal. És közben a kárhelyekkel még a zsűri az Országos Mentőszolgálat munkatársai, tehát hivatásos kollégák zsűrizik őket, és minden csapatot szervezetten kísér, csak külön egy csapatkísérő, hogy a vidékről érkező gyerekek, ugye nem, tévejegyenek el az érsekkertbe önkéntesek, úgyhogy egy hatalmas feladat és egy nagyon jó móka ez a szervezet életében, minden évben izgalommal teli.
1: 2 felnőtt csapat indul tehát, ez milyen arány az elmúlt évekhez képest?
0: A tapasztalat az, hogy körülbelül 2 csapat szokott indulni, fordult már elő az is, hogy 1 vagy 3 csapat indult. Én nagyon biztatom a munkahelyi közösségeket, hogy szervezzenek meg egy ilyen első segélynyújtó csapatot, akár a Szent István Rádió és Televízió is jövőre szeretettel várom a szerkesztőségek munkatársait. Ez egy nagyon izgalmas dolog, tehát a versenyre való...
1: A csapatépítőnek is nagyon jó lehet.
0: Kiváló csapatépítési lehetőség. Érdemes megkezdeni azért 1-2-3 hónappal a felkészülést, mindenképpen a felnőtt csapatok, és akkor mi minden segítséget megadunk, úgyhogy én biztatom itt a szerkesztőségeknek a munkatársait, hogy szervezzenek meg egy első segíts csapatot. Nagyon jó móka, és egy valóban hasznos dolog is. Kiváló csapatépítési lehetőség ez egy munkahelynek, vagy egy baráti közösségeknek. Célzottan ugyan megfordulunk munkahelyeken, az egy kicsit más aspektusból közelíti meg az elsősegélynyújtást. Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervezünk, ezt ugye annak érdekében, hogy a munkahely mint munkáltató megfeleljen bizonyos törvényi kötelezettségeknek, de a kettőt akár össze lehet hangolni, hiszen hogyha már a munkáltató megrendelt egy munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamot, és ott már a kollégák közül néhányan felkészítődtek, akkor lehet, hogy utána érdemes esetleg egy versenyre is benevezni, és akkor egy kis plusz közösségi felkészüléssel a megszerzett tudást egy kicsit egy csapatépítő kis tevékenységbe átvezetni.

0: Izgalmas lehet ez egyébként a munkahelyeknek és a munkavállalóknak is. Nyilván amiatt is jut eszembe, hogy hiszen rengeteg embernek van B-kategóriás vagy bármilyen jogosítványa, ahol egyébként elsajátítjuk ezeket az információkat. De mennyire tudjuk? Tehát, hogy mennyire marad meg ez az információ? Mi a tapasztalat, amikor látják, hogy munkahelyre kitelepülve újra meg kell tanítani ezeket a mozdulatokat?
1: Nagyon változó. Nyilván az időfaktor azért fontos szereplő, tehát minél régebben találkozott valaki a tartalommal, annál kevésbé frissen él az ő emlékezetébe, akik viszonylag nem régiben voltak felkészítésen, vagy szerezték meg a jogosítványt, azért szoktak emlékezni rá. Nagyon szituáció függő egyébként, tehát sokszor hallunk olyan beszámolót, hogy a bajban hirtelen felfrissültek az emlékek, és valaki a lélek jelenlétének köszönhetően nagyon ügyesen tudott helytállni. Hát ez a hirtelen stressz vagy a krízis helyzet is másként hat emberekre. Van, aki leblokkol, valaki viszont töltekezve nagyon ügyesen hely tud állni. Érdemes időről időre azért felfrissíteni az ismereteinket. Nem tudhatjuk, hogy mikor van szükség, melyik ismeretre. Érdemes foglalkozni ezzel egy kicsit, hiszen hogyha bajba kerül valaki, akkor tudnunk kell segíteni. Nemrégiben történt egy sajnálatos baleset, ahol konkrétan én és a kolléganőm voltunk a laikus elsősegélynyújtók. Egy fiatal ember az elektromos rollerrel jött ki az érsekkertből, és nem tudta bemérni azt, hogy vajon az ő testmagassága elfér-e még a kapu alatt, vagy sem. És akkor így vele történt egy baleset, egy nagyon felkészült, kiváló járókelő, azonnal ugye a Klapka-György úton található Egerben a Vöröskereszt irodája, közvetlenül néhány méternyire az érsekkert bejáratától. A fiatalember, akivel baleset történt, szerencsére nem került sokkos állapotban, nem ájult el, át tudott jönni az út túloldalra, ott leült egy beton virágládára. A járókelő nagyon felelősen, mielőtt bármit is tett volna, kihívta a mentőt, elmondta, hogy mi történt, és nagyon ügyesen és határozottan már is feljött a Vöröskeresztes irodába, és mondta, hogy azonnali elsősegélynyújtásra van szükség. És akkor, mert hogy ez történt, és akkor szaladtunk kolléganővel, hoztuk a raktárból ezt a táskát, amikkel egyébként a fiatalok is dolgoznak a hősképző rendezvény kapcsán szemléltetési céllal, és akkor ott nyilvánvalóan próbáltunk törekedni a megfelelő érzéscsillapításra, illetve szóval tartani a fiatal embert, megfelelő üléshelyzetbe helyezni, és így tovább a mentő kiérkezéséig. Akkor hirtelen az ember ösztönösen cselekszik, de nyilvánvalóan minél tudatosabb ez, minél nagyobb arányban van ott a tudatosság, és kisebb arányban az ösztönösség, annál hatékonyabb a segítségnyújtás. Szerencsére nem volt túl nagy baj, sokkal látványosabb volt a vizuális megjelenés a balesetet követően, és nagyon gyorsan kiérkeztek az országos mentőszolgálat munkatársai, és közben megérkezett a fiú édesanyja, és rettenetesen meg volt ijedve, és ugye megnyugtattuk, hogy mi az eszközöket ott kezeljük, és aztán visszaérkeztek délután a rollerért, az édesanyja kerékpárjáért, és már teljesen ellátva, bekötözve, és vidáman, és minden komolyabb gond nélkül tudtak távozni ők a sürgősségiről, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni, mert egy sima adminisztratív hétköznap az ember irodájába betoppanhat egy helyzet, amikor muszáj cselekedni, és ez bármelyik munkahelyen előfordulhat.
0: Vagy akár az utcán.
1: Vagy az utcán, vagy bárhol.
0: Az elsősegélynyújtáson túl hétköznapi hősök másképp is lehetünk, hiszen a véradás is nagyon fontos tevékenység, és nyilván ebben az önkéntesek létszáma is megjelenési gyakorisága is nagyon fontos. Hova mehetnek legközelebb vért adni? Miért fontos a véradás?
1: Rendkívül fontos a véradás mindenkor, és azt mondhatjuk, hogy időszaktól függetlenül. Az emberi vérkészítmény semmi mással nem pótolható. Arra kérek mindenkit, hogy feltétlenül tájékozódjon EGRI Véradók csoportjába, véradás.hu oldalon, hogy melyik napon pontosan milyen véradó eseményeken tud segíteni. A Vármegyében szinte minden nap van valahol egy esemény, a közelben, ahol lehetőség van véradásra. Természetesen lesznek majd közösségi programok köré szerveződött események is. Itt a Szent István Rádiós Televízió stúdiójában szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét egy nagyon fontos eseményre. A véradási események hosszú sorából, mert tényleg nagyon sok lehetőség van segíteni, de május 18-án 13.30-tól a Lajosvárosi plébánián Szentlélek váró véradásra várunk mindenkit, és szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének. Nagyon szépen köszönjük a plébániának azt a rengeteg segítséget, amit a szervezés mögé tesz már hosszú ideje. Fontos elmondani, hogy amikor ünnepek közelednek, amikor tudjuk azt, hogy munkaszüneti napok is illeszkednek a hétvégét követően be, akkor a biztonságos vérellátás érdekében menjünk el vért adni valahol ott előtte, hiszen a betegeknek a munkaszüneti napokon is és az ünnepnapokon is van szüksége a segítségre. Úgyhogy ajánlom szíves figyelmébe mindenkinek a május 18-át a Lajosvárosi plébánián 13.30-tól várják ott a közösség tagjai az érkezőket. Szerintem mindenkit szívesen fogadnak.
0: És hát jön a nyár, amikor egy kicsit csappan majd az érdeklődés, de hogyan is lehetne még biztatni az embereket, hogy a nyár ugyanúgy fontos a vérellátás szempontjából, hiszen ezt most említettük, hogy minden egyes nap fontos, de talán nyáron, amikor egyre kevesebben mennek, sokan mennek nyaralni, érdemes erre is odafigyelni és időt szánni.
1: Igen, érdemes azért ilyenkor, lassan közeledünk az év közepe felé, egy kicsit megszámolni, hogy hányszor tettünk eleget ennek a kedves önként vállalt kötelességünknek. Aki még az évben csak egyszer volt véradáson, annak javaslom, hogy már kezdje elnézegetni tényleg a véradás.hu-n, hogy neki mikor lenne az az alkalmas időpont, amikor segíteni tud. Egyébként kétszer-háromszor azért jó lenne, hogyha minél többen beiktatnák ezt a szép kedves szokást az életükbe, hiszen nem az a cél, hogy egy valaki éljen minden véradási lehetőséggel, és hogy egy jó úriember évente ötször adjon vért, és egy hölgy meg négyszer menjen el. Az a cél, hogy minél több új első véradót, vagy minél több olyan véradót, aki csak egyszer szokott esetleg elmenni, vagy éveket hagy ki véradás nélkül, véradásra hívjunk meg, úgyhogy reméljük, hogy jönnek és fognak segíteni, hiszen nagyon nagy szüksége van rá, és szerintem senkinek nem kell túl messzire menni a saját környezetén belül, hogy egy beteg útról tudomása legyen, ahol esetleg vérpótló kezelésre van szükség. Rengeteg onkológiai betegség kapcsán nélkülözhetetlen a véradás. Műtétekhez szükség van a vérkészítményekre. Balesetek is történhetnek, amikor muszáj vért adni valakinek. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy ez egy annyira szép és kedves és hálás dolog egyébként, hogy váljon véradá, válj rendszeresen nagyon vért, hiszen nem kerül semmibe. A félelmeket fel kell tudni oldani, és aztán meg olyan hatalmas nagy az, amikor az emberben tudatosul az, hogy ő képes a segítségnyújtásra, és ő képes valakinek konkrétan az életet jelentő vért odaadni, adományozni.
0: Laták Kamillának nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó egészséget kívánok mindannyiuknak, és szeretettel várunk mindenkit. 18-án a Szentlélek váró véradásra, és 20-án pedig az első segélynyújtási versenyre.

Az elmúlt közel egy órában Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezetének igazgatóhelyettesével beszélgettünk a Vöröskereszt május 8-ai világnapja alkalmából. Szó volt kitüntetésekről, az önkéntesség, a víradás és az újraélesztés elsajátításának fontosságáról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő és Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, írt a Facebook oldalán Orbán Anita külügyminiszter. Erről a hétvégén egy telefonos egyeztetésen megállapodott az ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe bevonják a kárpátaljai magyarság képviselőit is. Az első online tárgyalást holnap tartják. Andrej Sibiha megköszönte a magyar kormány elvi és gyors reagálását a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra, és megerősítette, országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Készek vagyunk együttműködni a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat országaink között, fogalmazott az ukrán külügyminiszter. A háború egyik legnagyobb ukrán drón támadásában legalább 4 meghaltak, tucatnyian megsebesültek, írta meg a Guardian az orosz hatóságokra hivatkozva. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukránok 14 oroszországi régiót vettek célba a tegnap végrehajtott támadásokban, köztük volt a moszkvai régió, a Krím-félsziget, a Fekete-tenger és az Azovi-tenger térsége. Közel 600 drónt vetettek be az ukránok. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök megerősítette a támadás tényét. Azt mondta, drónjaik több mint 500 kilométert repültek, és Ukrajna képes legyőzni a Moszkvában és az orosz főváros körül koncentrálódó légvédelmet. Szerinte teljes mértékben indokolt volt az orosz támadásokra adott válaszuk. A Moszkva elleni támadásokkal Kijev világosan megüzente az oroszoknak, hogy az országuknak véget kell vetnie a háborúnak. Tegnap tehát az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát és térségét, amely alatt az ukrán erőknek sikerült áttörni az orosz főváros légvédelmi rendszerét. A pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka Telegram oldalán közölte, ez a hadművelet mérföldkövet jelent a konfliktus menetében. Moszkva mostantól soha nem alszik, fogalmazott Robert Brovdy. Súlyog Tamás nem mond le, szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná. Az Indexnek adott nagy interjúban azt mondta, nem bánta meg, hogy Orbán Viktor felkérésére elvállalta az államfői tisztséget, mert egy magyar embernek ez a legnagyobb megtiszteltetés. A köztársasági elnök egyebek mellett arról is beszélt, az államfő a létével fejezi ki a nemzet egységét, közjogi keretbe foglalja a politikai döntéseket, azoknak alkotmányos rangot ad. Súlyog Tamás a dicsitelen 2 éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is, írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök Súlyog Tamást Orbán Viktor báb köztársasági elnökének nevezte és úgy fogalmazott, az első perctől nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak olyan államfőre volt szüksége, akinek a fontossági sorrendjében első helyen a Fideszhez való lojalitás áll, az utolsó helyen pedig az alkotmányosság védelme és a nemzet egysége, ezért esett a választás ő rá. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyedév végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea, nyilatkozta Wang Yazhong a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Általános sztrájk kezdődött Olaszországban, ehhez a közlekedési, egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak. A szakszervezetek béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos sztrájk nem érinti a légi közlekedést. Végül az időjárásról. Észak-kelet felé távozik a felhőzet, ami mögött általában kisüt a nap, és már csak záporok fordulnak elő, maradnak azonban estig borult körzetek, a szél sok felé élénk. A csúcshőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
6: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Zabari Judit kazincbarcikai pedagógussal beszélgetek. Ön Ilona növényeket ültetett a gyermekek részvételével az újrahasznosítás jegyében. Hát hogyan jött az ötlet, kedves hölgyem? Ezen Ilona növények ültetésének ötlete.
7: Az ötlet, megmondom őszintén, a temetőn jött. Azért, mert ahogy ott álltam a szüleimnek a sírjánál, akkor eszembe jutott a nagymamám. Nagyon sokat köszönhetek neki. Hálás vagyok azért, mert egy olyan gyermekkor biztosított számomra, amit minden gyermeknek kívánok. Gyümölcsfák, az udvaron tyúkok kapirgáltak, állatok, kis cicák, kismacskák, és nagymama mindig a kertben frissen szedett zöldségekből főzött ételt. Hatalmas nagy udvar, nagy kert, és átélhettem a szabadság felszabadító érzését.
6: És a természet szeretetét, mert hogy mindig is, már gyermekként is szerette Ön a növényeket, virágokat.
7: Igen, jó példát láttam. Nagymamám, ő a példájával tanított. Az ablakban muskátlik, begóniák virítottak, és a verendán nagyapa által készített deszka virágtartón az Ilona növény, egy plecska, szépen dúsan omlott lefelé. És nagymama, ő fontosnak tartotta azt, hogy már kisgyermekként is részt vegyek a mindennapi tevékenységben. Tehát kis feladatokkal mindig megbízott. És vett nekem egy kis viráglocsolót, és azzal locsoltam minden este a növényeket. Nagyon hálás vagyok nagymamának azért, mert ő vezetett be a növényültetésbe. Együtt mentünk ki a kertbe. Vannak olyan fényképeim, amikor dédnagymamával egy évesen kint vagyok a kiskertben, rózsák, illatos liliomok között. Két évesen szalma kalapban és gumicsizmában a kertben vagyok. És az, hogyha az ember hozzászok ahhoz, hogy minden nap kimegy a kertbe, akkor látja a növényeknek a fejlődését. Ma látom azt, hogy mekkora kincset kaptam, és ezt a tudást szeretném átadni.
6: És adja is, kedves hölgyem, hiszen megtalálja a módját annak, hogy gyermekekkel Ön Ilona növényeket ültet, hogyan? Megtanítja őket a növényültetés rejtelmeire?
7: Igen. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy már kis gyermekként a gyermekek részt vegyenek a növényültetésben. Hálás vagyok azért, mert a mai első gyermek, akivel növényt ültettem, 15 hónapos kislány volt, és öröm volt nézni, ahogy ügyesen lapátolja a földet a joghurtos pohárba. Az újrahasznosítást részesítem előnybe, és gyűjteni szoktam, nem szoktam kidobni a joghurtos poharakat, cserepeket, és megmutatom a gyerekeknek azt, hogy mi mindenben lehet növényt ültetni. Lehet akár tojáshéjban is, lehet az például egy vécé papír guriga, lehet fém dobozokban, a halas dobozban, joghurtos pohárban, vajas dobozokban, bármiben szinte. És a nagyszülém tudását szeretném átadni. A mottóm, a természet legyen a tanítód. Szeretném a gyerekeket közelebb vinni a természethez. Éljék át a csodát. Együtt ültessünk növényeket. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy lássák azt, hogy a pici növény hogyan bújik a földből elő. És sok gyereknél azt tapasztalom, hogy a paradicsomot csak úgy ismerik fel, ahogy a boltokban, a pultokon látják. Én szeretném azt, hogyha látnák azt is, hogy a pici mag, hogyha elültetjük, hogyan fejlődik. Az maga a csoda, amikor látjuk, hogy virágzik, és amikor megjelenik az első termés, és a paradicsomnak a színei nekem a hit, remény, szeretetet juttatják eszembe. Azért, mert a sárga virága az a hit, a levele az a remény, és a piros termés az pedig a szeretet. Én is szeretettel szeretnék a gyerekekkel együtt ültetni. Megalkottam egy mozaik szót, a teszek. Tegyünk együtt szeretettel a gyermekeink egészségéért, a környezetünkért. Arra szeretném bátorítani a szülőket, a nagyszülőket, a pedagógusokat, hogy ültessünk együtt növényeket. az óvodákban, az iskolákban, az udvaron alakítsunk is kerteket. Már egy 1 méterszer 1 méteres kert is nagyon sokat számít. Építsünk magas ágyást. Tudom azt, hogy rengeteg hárul a pedagógusokra, és hogy nagyon sok dolguk van. De én a nagyszülőknek a segítségét szeretném kérni. Mert biztos, hogy vannak olyan nyugdíjasok, akik szívesen kertészkednek, és akik az iskolában együtt ültetnének a gyerekekkel növényeket. Nagyon jó lenne, hogyha át tudnánk adni azt a tudást, amit a nagyszüleinktől kaptunk. Az én nagyszüleim a fenntarthatóság mesterei voltak. Mindent megbecsültek, értékelték a földet, tisztelték, tudták, hogy a megélhetésüket köszönhetik neki. Önellátó gazdálkodást folytattak, mindent megtermeltek egész évre, a fákat úgy ültették, hogy fokozatosan éredjenek. Így egész évben egészséges zöldségeket, gyümölcsöket ehettem. Nagyon nagy kincs, óriási. Én például nem permetezek. Csalánból szoktam levet készíteni, és azzal szoktam gyógyítani a növényeket. Nagyon fontosnak tartom a gyógynövényeket. Megismertetni a gyerekekkel, és nagyon jó lenne, hogyha teákat innának, és nem a cukrozott üdítő italokat. Az immunrendszer erősítését elsődleges fontosságúnak tartom. Kiváló gyógynövényeket találunk a természetben. Én, amikor kimegyek májusban a mezőre, akkor gyűjtök bodzát, akácot, hársfát, kakukkfüvet, a legjobb immunrendszer erősítő növények. És a gyerekeknek el szoktam mondani a foglalkozásaimon, hogy hogyan lehet felkészülni a télre. Azért, mert nagyon fontos az előre gondolkodás. Tehát már tavasszal gondolunk arra, hogy télen jön a hűvös idő, és akkor azzal jön a megfázás. De, hogyha májusban szedünk gyógynövényeket, a bodzát én az egyik legjobb immunrendszer erősítő növénynek tartom. Úgy szoktam, hogy kimegyek a mezőre, érzem a finom illatokat, kosárba leszedem a bodza virágot, amikor hazaérek, akkor kiterítek egy papírlapot, és akkor arra szépen ráteszem egymás mellé a bodza virágokat, megszárítom, és utána papírtasakba szoktam eltenni. Most is hoztam a gyerekeknek, és akkor megmutatom azt, hogy egy példát adok arra, hogy hogyan szoktam eltenni a gyógynövényeket. Amikor a legelső tüneteket érzem télen, csak egy picikét elkezd a torkom kaparni, nem nagyon, de akkor előveszem a bodzát, főzök egy teát, és akkor lefekszek. Nagyon fontos az, hogy még melegen megigyam, és akkor, hogyha pihenek, akkor megizzadok, és utána általában másnapra meg is gyógyulok. És nem kell orvoshoz menni, a természet a gyógyítóm. Évek óta nem szedek gyógyszereket. És úgy gondolom, hogy egy séta a természetben nem csak a lelket tölti fel, hanem majd a testet is építi.
8: Azt is olvastam önnel kapcsolatosan, hogy szalézi tanodában dolgozott.
7: Hálás vagyok Andrásfalvi János atyának azért, mert lehetőséget biztosított arra, hogy a tanítási tervemet gyermekekkel kipróbálhassam.
8: Mi szerint mi volt a tanítási terve?
7: Szeretném megmutatni a gyerekeknek, hogy hogyan lehet a termőföldtől az asztalig mindent megtermelni. Például 2020-ban 30 féle növény gazdagította a kiskertünket, és építettünk magas ágyást is. Szerettem volna a gyerekeknek megmutatni azt, hogy a pici magból hogyan fejlődik a növény, hogy együtt éljük át a csodát, és nagyon szeretek a gyerekekkel növényeket ültetni. Örömmel fejtik ki a babot, szeretik a színes babszemeket válogatni, és emlékezetes, amikor paradicsompalántát neveltünk, azért, mert márciusban vetettük el a magokat, és mi locsoltuk, és amikor már ki lehetett ültetni, akkor én mindig meghatódom. Azért, mert olyan jó látni azt, amiben a mi munkánk van benne, és gyerekekkel ültetni szívet, lelket feltöltő élmény.
8: Ez biztos, hogy így van, és említette is, hogy vissza-vissza járnak a gyerekek, és megmutatják azokat a növényeket, amelyeket önnel együtt ültettek egy-egy alkalommal, és amikor legközelebb találkoznak önnel, akkor büszkén mutatják, hogy már fotókon természetesen, hogy milyen nagyok azok a növények.
7: Igen, hálás vagyok azért, mert a mai alkalommal is több gyerek ide jött hozzám, és mutatta a fényképet, hogy amit a Sivatagok égkövei rendezvényen együtt ültettünk növényt, milyen szépen fejlődik, és milyen sokat nőtt. És ez örömmel tölti el az embernek a lelkét, azért, mert ez azt jelenti, hogy van értelme. És nagyon szeretném azt, hogyha minél több gyerekkel tudnék növényeket ültetni. Nagyon előre mutatónak tartom a magaságyás építését, és szeretném arra bátorítani az iskolákat, az óvodákat, hogy az újrahasznosítás jegyében építsenek magaságyást. Azért, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek együtt barckácsoljanak a nagyszülőkkel, a szülőkkel. Ez egy közös tevékenység, egy szép délutáni elfoglaltság. És utána, hogyha együtt ültetnek növényeket, utána minden nap fogják látni. És akkor, hogyha ők ültetik a növényeket, akkor biztos, hogy meg fogják becsülni, értékelni fogják, és nem fogják a szemetet odadobni, és vigyáznak rá.

0: És ez a szalézi tanoda, ez Kazincbarcikán működik, és ott volt pedagógus?
1: Igen.
0: 3,5 évet tanította ott a gyerekeket a természet szeretetére?
1: Igen, és az újrahasznosítás, a fenntarthatóság jegyében tartom a foglalkozásokat. Fontosnak tartom azt, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagyunk magunk után. És a gyerekekkel sok mindent kipróbáltunk. Tehát ültettünk virágcserébe, joghurtos poharakba, halas dobozba, például a zsázsát, és építettünk magaságyást is. Úgy gondolom, hogy a jövő kulcsa a természettel harmóniában együtt élni. És ahogy önre tekintettem, ezt a harmóniát éreztem. Azért, mert a lézerének a színei a hit, remény, szeretet üzenetét közvetítették számomra. A virágnak a sárga bibéje, a zöld levele, a piros virága, és az alapszín az a fehér, az pedig a tisztaság.
0: És megilletődött, hiszen hála jó Istennek, jó néhány gyermek már ma is érdeklődött az Ilona virágok iránt. Ezt minden túlzás nélkül kijelenthetjük.
1: Hálás vagyok azért, mert érdeklődőek a gyerekek, és nagyon szívesen ültetnek növényeket. Van, amelyikük először még vonakodik, de utána, amikor beszélgetünk, és megmutatom nekik, hogy mi minden terem a kertembe, bemutatom a gyógynövényeket, és amikor az ember beszélget a másik emberrel, érdeklődik iránta, utána kialakul egy kapcsolat, és akkor már van egy közös témánk, és már szívesen ültetnek velem növényeket.
0: Megemlítette azt is, hogy 2020-ban megfogalmazta azt, hogy a nagymamája tiszteletére 100 növényt szeretne elültetni gyermekek segítségével, közreműködésével. Hát olyannyira sikeres lett ez a programja, kedves hölgyem, hogy 2022-ben már több mint 500 Ilona növényt ültetett óvodásokkal. Ehhez szívből gratulálok.
1: Hálás vagyok a kazincbarcikai óvodáknak azért, mert nagyon nagy szeretettel fogadtak, és lehet

0: majfogad. És nagyon szeretem a napraforgókat. A kertemnek az elejére szeretem azt, hogyha napraforgót vetek, és amikor belépek, akkor azok üdvözölnek. Tavasszal a gyermekekkel napraforgót ültettünk, azért, mert szerettem volna, hogyha ők is átélik a csodát. A kertemnek a magjait és a szamócákat gyerekekkel szeretném elültetni.
1: A kezdeményezése során történt-e már egy olyan sikertörténet, amiről úgy jó beszámolni? Történt-e emlékezetes esemény, ami valóban jól illusztrálja, hogy a gyerekek mennyire szeretnek növényeket ültetni? Volt erre példa?
0: Igen, rengetegszer tapasztalt meg a gyermekeknek a szeretetét. Hálás vagyok azért, mert a szülők támogatnak, és nagyon jó látni, amikor látom a fényképeket, hogy 3 hónap múlva, hogy milyen sokat fejlődött a növény, és milyen szép hajtásai vannak. És én nagyon szépen köszönöm a óvónőknek, azoknak az intézményeknek, ahol növényeket ültethettem, a támogatásukat. Hálás vagyok, mert Kazincbarcikán 10 intézményben ültethettem növényeket.
1: És köszönjük szépen a Koltai házaspárnak is, hogy az ő rendezvényükön is, hála jó Istennek, ültethetett növényeket.
0: Igen, őket külön szeretném kiemelni, azért, mert
1: nagyon jó emberek.
0: Nem csak, hogy nagyon jó emberek, hanem mert jó példát adnak. És fontosnak tartják azt, hogy helyben termett zöldségeket, gyümölcsöket használjanak fel, tartósítószer nélkül lekvárokat, szörpöket készítenek, felhasználják a gyógynövényeket, és ezzel hozzájárulnak az egészséges életmód támogatásához. Hálás vagyok Koltai Gábornak és a feleségének, Krisztinának, azért, mert egy olyan lehetőséget biztosítottak számomra, ami lélekemelő. Érzem a testet, lelket feltöltő pozitív energiát. Bármerre nézek, gyönyörű zöld fákat, erdőt látok, és nagyon nagy szeretettel fogadtak. Köszönöm!
1: Bemutatkozásában még azt is olvastam önnel kapcsolatosan, hogy nagyon nagy bennem a szándék jobbá tenni a világot.
0: Nagyon szeretném azt, hogyha a gyermekeim, az unokám egy szebb, egy jobb, egy természetközelibb, egy emberségesebb világban élnének. Jó lenne kiszabadítani a mai gyerekeket a számítógép, az okostelefonnak a rabságából. És erre az egyik legjobb gyógymód az a természet. Azért, mert a természet az feltölti az embernek a testét, a lelkét, és gyógyír. Aki kertet épít, az örök boldogságot épít. És úgy gondolom, hogy minden szülő azt szeretné, hogyha a gyermeke egészségben, békességben, szeretetben, boldogságban, jólétben élne. És úgy gondolom, hogy azzal, hogyha a zöld növények között van a gyermek, azzal boldogabb lesz.
1: Miért jó növényeket ültetni?
0: Azért, mert amikor az ember kilép a kertbe, akkor átéli a csodát, és nagyon sokat köszönhetünk a növényeknek. Azért választottam a jelmondatom már, hogy a természet legyen a tanítód, mert az én tanítóim is a növényeim, a kertem. Nagymamámnak a kertje Vadnán van, és a falut 2-szer érte az árvíz. Akkor nekünk az egész kertbe volt ültetve, és a növényeim példát adtak, bírták, újra kihajtottak, és a természet igazságos. A másodvetés gazdagon termett, és megbizonyították azt a növények, hogy igenis, megtalálják a megoldást. A paradicsom felmagasodott, de kibújtak az új levelei, és megjelentek a virágok, és termést hozott. Hogy mit köszönhetek a kertemnek? Az egészségemet. Azt, hogy megvigasztaltak, amikor a szeretteim meghaltak, és a lelkemet feltöltik.
1: Szeretettel és jósággal. Köszönöm szépen a beszélgetést az Abari Judit pedagógusnak, további életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hálás vagyok azért, mert elmondhattam a gondolataimat.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott

0: Ott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a szíve mélyén megrendült ember nyughatatlanul keresi nagy benső élménye kifejeződését, közben megváltozik, megtér. Balsi Balázs ferences atya elmélkedése a Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára meghirdetett rendkívüli Szent Ferenc jubileumi évre. Ferenc megrendül, és ezt ő komolyan veszi. Elkezdődik benne egy nagyon intim, benső folyamat, amelynek keresi az értelmét és külső kifejezését is. Koldussal ruhát vált, ebből nő ki a rendi habitusa, de Ferenc sokkal inkább elkezdi magatartásának a habitusait kialakítani, és ebből lesz a rend. Pontosabban hagyja, hogy Isten próbálkozzon vele. Ennek eredménye kegyelmi gyümölcse lesz maga a Szent. Igaz, sok szenvedés árán, de mégis ragyogó és túláradó örömökkel. Most hallgassák meg Balázs atya elmélkedését.
1: Kedves testvéreim, amikor végre az ember megszólíthatóvá válik, Isten meg is szólítja. A megtérésben észre lehet venni három emeletet, ha így lehet mondani. Van a legmélyebb megszólítás, amikor az ember tulajdonképpen találkozik a saját misztériumával. Azzal, hogy meg fogok halni, és azzal, hogy örökké akarok élni. Hogy az ember vágyai végtelenre mutatnak, de semmi itt a földön nem elégíti ki. És ez a lehetetlenség bennünk, ettől nem kell elbújni, megrémülhetünk, de tulajdonképpen ez Istennek egy üzenete az Istentől elszakadt ember számára, hogy hát ezt csak ő tudja megoldani. De az ember minden esetben megrendül. Nagyon fontos ez a magyar szó. És Szent Ferenc életében is ez van. Egy olyan súlyos betegség éri, hogy meg kell tanulni újra járnia, és kimegy abba a gyönyörű umbriai tavaszba is, és mintha kimenne a vér az emberből, semminek se érzi az ízét, mindent másképp lát. Hirtelen találkozik a létezésének misztériumával, amely egy még mélyebb, egy végső misztériumon belül van. Az ő létének magával a létezés misztériumával, ami egy pillanatra olyan csodálatos lehet, hogy elragadja, mint amit mindig idézni szoktam, Wittgenstein az első világháborúban, beásva magukat a katonák, a lövészárokba, egyszer csak egy hihetetlen élmény éri. Jaj, de szép ez a világ. A csoda az, hogy van. Persze lehet negatív is, megrendül a szenvedésekben. Na most ez a megrendülés tulajdonképpen akkor igazi, vagy akkor termi meg a gyümölcsét, hogy az ember elkezd keresni. Ha őszintén keres, nem magát akarja megtalálni. Szent John Henry Newman azt mondja, hogy akkor is keresem az igazságot, ha az igazság elítél engem. Érdekes, hogy a természettudományokban így van. Tehát sok mindent tudnak már rákról, és egyszer majd lesz egy zseni, aki hirtelen ránéz erre a problémára, hirtelen bár tudnia kell mindazt, amit eddig kutattak, de most nem tudja. És meglátja azt, ami van. Egy hihetetlen kegyelem az. Én így szoktam, így jut eszembe Newman, hogy magam ellen is keresem az igazságot, magamért. És az igazság az, azt tessék tudomásul venni, hogy az kemény, hajthatatlan, mindig szembeállítják a szeretettel. Bocsánat, az igazság úgy szeret bennünket, hogy kegyetlenül hajthatatlan. Képzeljük el, hogyha változnának a fizika törvényei, akkor hogyan építetnénk egy hidat? És hát végül a valaki keres, hogy a létezésnek mi a legvégső, mi tartja össze a létezést, akkor rátalálhat Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Tehát, hogy ő valaki. És érdekes, ez benne is van az evangéliumban. Ha kitartotok tanításomban, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Természettudományban is. Az az igazság tesz szabaddá minket, amiben nem olvastunk bele semmit. De a humánum területén is így van. És az ember ettől a kereséstől visszarihad. Tehát akkor valahogy az a megrendülés, az szerintem csak egy érzelmi vihar marad, és annak az emléke. És ma nagyon úgy vagyunk beállítva, nevelve, akarva, akaratlanul, hogy ezeket a megrendülést azt lerázzuk magunkról, mint a kutya a vizet, ahogy szokták mondani. Pedig nem lehet. Azért az egy emlék a szívünk mélyén. És aki megrendül, az azt jelenti, hogy nem tud azon az úton tovább menni, ahol eddig ment, hanem keresi az utat. Tulajdonképpen erre kellene rávenni a fiatalokat, hogy ez egy kaland. Igen. És akkor az ember belső hallásának, figyelmének is egy tisztulási folyamat révén ezek a képességek kibontakoznak. Azt lehet mondani, hogy Isten által megszólíthatóvá lesz, mert megszólíthatatlanok vagyunk addig, ha a figyelmünk nem tud úgy kiművelődni, és nem annyira magunk ellen is képesek vagyunk keresni az igazságot, hogy az igazság egyszer megszólaljon. Talán mindezek kellettek ahhoz, hogy Celánói életrajzát újra folytassuk. Miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjában is megváltozzék. Egy napon Szent Damiano temploma mellett haladt el. Milyen érdekes. Miután szívében már megváltozott, de még külsőben nem. Külső és belső. Az ember annyira a külső világban van, mint a belsőben. De lényeg a belső változás, a szívnek, a személynek a változása. Ezt nevezi az új szövetség megtérésnek. Túl hamar változtatunk a külsőn, azt gondolva, hogy a külsőnk változtatása már a belső teljes megváltoztatásának, megváltozásnak lesz a kifejeződése. És ez nagy veszély. Ez egy figyelmeztetés, ami érinti a papi szerzetesi ruhaviselést is, illetve a hívőket is. Hogy ő már megváltozott? Valóban. De hát most keresztet visel a nyakába, rózsafüzér gyűrű van a kezén, nem baj, de nagyon kényes téma. Mert azt gondolhatjuk, hogy mellékes, hogy nem a lényegről van szó a ruhával kapcsolatban, de arról van szó. Kényes, mert a második vatikáni zsinat után sokan kivetkőztek. És ezzel a hivatásukat is elvetették. Mások kivetkőztek, de azért nem vetették el a hivatásukat. Azok megmenekültek. Hát mikor Strasbourgban voltam, ott egy testvér, aki elérte az örökfogadalmat, könyörgött az provinciálisának, hogy engedje meg, hogy viselje a habitust, mert akkor abba a provinciában nem viselték. És nagy kegyesen megengedte, tehát ott van az előírásokban, hogy az a testvérek ruhája. Azért is kényes kérdés, mert sokan erre reagálva szinte görcsösen hordják ma a habitust. Az nem baj, hogy hordják, csak ne görcsösen. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy ne paposodjon el a pap, ne szerzetesedjen el a szerzetes. Marcus Aurelius, a római császár, csodálatos ember, itt a Vág partján, meg a Duna mentén írja éjszaka az emlékezéseit, vagy jegyzeteit, miközben nagyuvat alszanak a katonák, és visszaemlékezik, hogy Antonius császár azt mondta neki, hogy te ne császárosodj el. De valószínűleg, hogy a császári palotában ne járkál császári jelvényekkel. Igen, de az is botrány lenne, sose veszi fel a császári jelvényeket, ott is baj van, ezek komplexusok. Mert az nem megtérés, ha túl hamar, vagyis a szív megtérése, a szív megfordulása nélkül változtat a külsőn. Például ezért a jelenlegi magiszteretőn nem nagyon szeret, hogy a novíciusok bekerülnek a tévébe. Pedig be vannak öltöztetve. Persze, az őszinteség megköveteli, hogy ne a ruhával kezdjük. De vigyázat! A megtérés eleve ruha változtatással jár. Lásd a keresztség. Vedd ezt a ruhát, és átadják neki a fehér ruhát. Vedd a habitust. Kedves testvérek, és hát a szavak, a viselkedés, a cselekedeteinket, ahogy szoktunk élni, azt úgy nevezik a latinul, hogy ez a habitusa. Vagyis a külső kifejezése. És hát ez normális emberi körülmények között oda vezet egy belső nagy változás, hogy külsőleg is megváltozik. A cselekedetei, az emberi viszonyok, hát például ez a nagy elkötelezettség, hogy szentségi házasságot köt. Hát azért másképp viszonyul a másik nemhez, nem játssza az udvarló fiút állandóan, vagy a férhez menő lányt. És még a civil viselet is ma elembertelenedik. Tehát nincs meg az a harmonikus együttlét, hogy ami belül van, azt fejezzem ki. Például erről beszélnek, hogy egy 50 éves ember, férfi nem járhat egy 20 évesnek az öltözetével, nem normális. Vagy egy, nem tudom, megjátsza a tinédzsert egy 60 éves hölgy. Hát nevetnek rajta. Ugyanakkor ne egyszerűsítsük le a kérdést. Nem csak a belsőnek kell hagyni külsőre, hanem a külső is hat a belsőre. Gottfried atya az én magiszterem mindig mondta, hogy a barokk korba az ember letérdelt, hogy áhítatot érezzen. A modern kor embere akkor térdel le, ha áhítatot érez. Ezt mondja, hogy ezért vagyok őszinte. Igen, de ez a bizonyos őszinteség is termelhet ki nagyon durva embertelen magatartást. Most nem érzi a édesapa az, hogy szereti a gyerekeit. És azok meg várják, hogy hát szóljon hozzájuk, vagy csókolja meg, hazajött egy nagy kiküldetésből, meg ölelje át a feleség, de hát ezt nem érzi, hát ezt nem kell érezni. Ez a kapcsolat van. Csak akkor csókolja meg a feleségét, amikor érzi a szeretetet? Akkor nem, amikor vérbe fekszik ott, mert elesett, és semmi más nem érez, mint az, hogy segíteni kell? Csak akkor hajtok térdet, illetve csókolom meg a feszületet, ha állítatot érzek? Az egyház ellen tiltakozik ez ellen. Nagypénteken ki kell menni a kereszthez? Térdet hajtani? Meg kell érinteni, esetleg megcsókolni. Nem kell érezni semmit. Ugye milyen bonyolult, tulajdonképpen milyen egyszerű az élet. Amit teszek meggyőződésből, de érzelem nélkül is, az is hiteles. Gerász testvér már haldokolt. Nálam szokott gyónni. És egy hete már nem beszélt. Mondta Viki nővér, hogy hát ott virrasztok mellette, de hát nem reagál ő már semmire. És láttam, hogy na most meghal. És levettem a rózsafüzéremről a keresztet, és azt mondtam, hogy Gerász testvér, csókold meg! És csücsörítette a száját, és megcsókolta, és ezután halt meg. Mit érzett? De mit fejezett ki? Hihetetlen. Nem az a baj az összes kérdésben, amiben olyan éles viták voltak a zsinat után, meg hát mindig vannak éles viták, hogy nem nézzük meg ezt a rendkívüli, bonyolult és összefüggő misztériumot, ami maga az ember. Azok a rendek is, amelyekben a szerzetesek végleg levetették a szerzetesi ruhát, a fiatalok szeretnék visszavenni. Illetve, ha nem is visszavenni, tehát legalább egy keresztet visel a nyakába. Érdekes. Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokásainak a megváltása. Milyen érdekes, hogy Rómába elmegy, hát ő szuper gunyát hordott, mert az apja az posztókereskedő volt. Hát azt sem tudta, hogy hogyan öltöztesse ezt a fiút, hát meg is voltak érte balondulva a sziszibe. És ott egyszer csak az a gondolat jön, hogy ruhát cserél a koldussal. És képzeljük rá, ő kipróbálja azt, miért akarja kipróbálni, hogy milyen az ember koldus ruhába. Aztán látja, hogy a Szent Péter sírjánál, hát pénzeket dobálnak be, és hát ő gazdag ember, nagyon fölháborította, hogy a gazdaguk csak olyan keveset, erre az összes pénzét fogja, hogy bevágja oda. Szóval milyen próbálkozások ezek a hitelességért. Igen, Francesco szívében már megváltozott, ugyanakkor ezzel egy időben kezdődik a habitus, a szokások megváltozása, sőt, erre Isten lelke vezérli. Nála ez együtt halad. Ferencben mindig megcsodálom azt, hogy még fiatalon, még úgynevezett bűnökben élve is van benne valami egészség. Hát hiába ajnározza egész Assisi város, a lányok, fiúk, mindenki. Hát ha lát egy koldust, képes odaadni neki egy köteg posztoruhát. Mert ő a herceg, belépett a herceg az üzletbe, és el volt ájulva. És hiába kért per amorem, de Isten szeretetére egy kordus valamit elfelejtett. Eszébe jött, lekap egy posztóköteget, utána fut. Hát mi ez az ember? És az édesapja elnézi, mert hát azt gondolja, hogy majd kinövi ezt a gyerek, és lesz jó kereskedő. Nem, mert szívében már megtért. Kedves testvérek, hát ez az egész megérne egy doktori disszertációt, meg többet, értelmes beszélgetéseket, végtelenül aktuális. De miért lett aktuális? Mert elhagytuk a habitust. Nem szabad elhagyni. Valami jelet. Ugyanakkor nem szabad hitelesség nélkül viselni. Hiszen aki beöltözik, mint szerzetes vagy kispap, vagy hát a jegyesi gyűrűt már megveszik, azért az azért veszi el, mert meg is akar változni szívében. Igen. És Ferenc szívében már megváltozott, de még cselekedeteiben nem egészen, és ekkor történt, hogy elment a San Damiano-i templom mellett. Mellette. Nem ment el, bement. Erről mi kellene beszélni? Aki mindig elmegy a templom mellett, és nem érzi, hogy ez a szakrális helyen baj van. Nem tudnék úgy ateista lenni, hogy ne mennék be, mert ez a támba ott vagyok. Lehet, hogy itt folytatjuk. Amen.
0: Barsi Balázs atya elmekérését hallották Szent Ferenc megtéréséről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Radnóti Miklós. Gyökér. A gyökérben erő surran. Esőt iszik, földdel él, és az álma hófehér. Föld alól a föld felé tör, kúszik, s ravasz a gyökér, karja akár a kötél. Gyökér karján féreg alszik, gyökér lábán féreg ül. A világ megférgesül. De a gyökér tovább él lent. Nem érdekli a világ, csak a lombbal teli ág. Azt csodálja, táplálgatja, küld néki jó ízeket, édes, égi ízeket. Gyökér vagyok magam is most. Férgek között élek én, ott készül e költemény. Virág voltam, gyökér lettem. Súlyos, sötét föld felettem, sorsom elvégeztetett. Fűrész sír fejem felett.
1: Radnóti Miklós Gyökér című versét Nagy András mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, ellandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életébe betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás a zsidó törvények miatt, mert előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.

0: A nap imája.
1: Ó szűzanya, ki szent fiat testét a sírba fektetted, temesd őt szívembe most. Vágyva vágyik szívem, hogy sírja börtöne, otthona legyek a szeretetnek. Tudom, kihűlt szív ez, hidegebb a fiat sírját elzáró kőnél is, könyörületességet tüzével mégis lobbancs lángra, ó győzedelmes szűz. Add békén szent fiathoz közelednem, s a szeretetben oly erősen egyé válni vele, hogy a halál se válasszon el egymástól.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert itt méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk, Istenünk, aki fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Találkozóra hívta a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportokat. Szombaton az Egri Minorita templomban gyűltek össze az imádságos csoportok, hogy az örvendetes rózsafüzér elimádkozása után szentmisében adjanak hálát a kapott kegyelmekért. Főtisztelendő Buda Péter, a rádiót és televíziót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke köszöntőjében Ternyák Csaba egriesek üdvözletét tolmácsolta, és kiemelte, időben szétosztva, de napról napra jelen vannak a most együtt imádkozó hangok rádió életében, s így a hallgatók életében is. Szentbeszédében az angyali üdvözlet kapcsán a rózsafüzér imádság eredetéről beszélt, rámutatva Szűz Mária igenje volt a kezdet. A rózsafüzér imádság az évezredek alatt semmit nem veszített fényéből, sőt, Szent II. János Pál pápának köszönhetően a világosság titkai is megjelentek a közös fohászban. Hozzátette, a rózsafüzér nem egy monoton imádság, mert benne rejlenek az üdvtörténet legfontosabb titkai. A program az Egrieseki Palota turisztikai látogatóközpontban folytatódott, ahol dicsőítő koncertet adott a Talentum ifjúsági ének és zenekar, a találkozó szeretett vendégséggel zárult. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége indulásának 25. évfordulós jubileumi sorozata részeként szervezte meg a Szent Lant versmondó versenyt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő iskolák diákjai számára Ternyák Csaba egriesek fővédnökségével. Az egrieseki palotai turisztikai látogatóközpontban Bércesi András igazgató főszerkesztő köszöntötte a versenyzőket, kísérőiket, felkészítőiket és a zsűri tagjait, dr. Lisztóczky László József Attila díjas irodalomtörténészt, a zsűri elnökét, Farkas Erzsébetet, rádiónk szerkesztő műsorvezetőjét, riporterét, Balogh Ferencet, az Egri Főegyházmegyei Könyvtár igazgatóját, főtisztelendő Bozók Ferenc, magyar költő és esszéistát, piarista szerzetest, főtisztelendő Buda Péter teológiai tanárt, a Szent István Rádiót és Televíziót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnökét, valamint Köböl Zsoltot, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Fűhatóság főigazgató helyettesét. A zsűri elnöke köszöntőjében örömének adott hangot, hogy a program a 19. század egri kötődésű papköltőit, Pályer Antalt, Mincenti Gedeont és Tárkányi Bélát állított a középpontba. A megmérettetése több mint 40 nevezés érkezett. A tanulók a papköltők műveiből összeállított gyűjteményből választották ki az előadott művet. Az eredményhirdetés előtt minden szavaló ajándékot kapott a zsűri elnökétől, a szerkesztésében megjelent Tavasztól tavaszig című versválogatást. A zsűri különdíját Buda Péter atya adta át. Az EKIF különdíjasát Köböl Zsolt köszöntötte. A versenyen felvételt készített a Szent István Televízió, az összeállítás a YouTube csatornán lesz megtekinthető. 12. alkalommal adták át múlt héten az egriesek bora címeket az Egri Bazilika látogatóközpontban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait. Elmondta, Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen, s most a bortermelők is a legjobbakat hozták el erre a versenyre, s beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben dr. Gál Lajos borász felel. Elmondtam, a megmérettetése az Egri Főegyházmegye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül oda, ami már máshol is kapott elismerést. Hozzátette, itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, s így születik a döntés. A díjazott borok között egy különlegesség is szerepel, a Verpeléti Olasz Riesling 2025 Gál Lajos Selection, melyet a varsányi pincészet dr. Gál Lajos útmutatásai alapján készített. A pincészet tulajdonosa, Farkasné Varsányi Katalin úgy fogalmazott, hosszú ideje dolgoznak közösen, s mindkettejüknek fontos az olasz Riesling, ezért döntöttek úgy, hogy ezt egy borban is megfogalmazzák. Egyidejűleg példát is akarnak mutatni, hogyan lehet közösen dolgozni, jót alkotni. Az egriesek misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Aszú Terroir Selection 5 puttonyos bor viselheti. Dr. Rákóczi János kereskedelmi és marketing igazgató elmondta, számtalan díjjal rendelkeznek már, de ezt a címet még különlegesebbnek értékelik. Az elismerés a fogyasztók felé is fontos jelzés, fogalmazott a szakember. Az Egriesek Bora 2026 címet 8 borászat és bortermelő 9 bora viselheti. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre. Jelentkezni lehet az egyetem oldaláról letölthető lapon, és ez kell május 31-ig az Eszterházy tér 1 címre benyújtani. Az internetes oldal, ahol ez megtalálható, www.felvi.uni/eszterházy.hu. Pünkösdi virrasztó szentségimádás lesz Egerben a Lajosvárosi templomban május 23-a szombattól 24-e pünkösd vasárnapra virradó éjjel. A program délután 4 órakor fény útja, 17 órakor vigília szentmise, 18 órától másnap reggel 7-ig szentségimádási órák, és reggel 7 órakor majd szentmise. Az imádkozók fél óránként váltják majd egymást, a templom előterében lehet még jelentkezni. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Szent éj Pünkösda hegyen ima est a szentlélek kiáradásáért, a Szárhegyen, a Szent István kápolnában majd Sátoraljóújhelyénél. Ez is egy ilyen program, amely a pünköshöz kapcsolódik, május 23-án következik el. 18 óra 30 perckor gyülekezés a hegyen, rózsafüzérima, 19 órától dicsőítés, 19 óra 30 perckor ünnepi szentmisét mutat be a füzéri Tóth Gábor atya, 20 óra 30 perckor szentségimádás kezdődik, 21 óra 45 perctől szentlélekhívás, imádságok, felajánlóima, és 22 óra 15 perckor egyéni áldás. A program szervezője a Hegyközi Karizmatikus Megújulás. A Máté evangéliumából vett idézet, miszerint boldogok az irgalmasok, a mottója a sárospataki pünköst hétfő ünnepnapnak, a boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapja, amiről szó van, Szent Erzsébet szentiavatásának 791. évfordulója. 9 órakor fogadják majd a zarándokokat, regisztráció a bazilika déli bejáratánál, Szent Erzsébet erekéjének kihelyezése és litánia, rózsafüzér imádság, 9 óra 30 perckor gyóntatás a bazilikában és udvarában, 10 órától katekézis a bazilikában, 11 órakor kezdődik majd az ünnepi szentmise, amelynek főcelebránsa dr. Csizmadé István, pápai prelátus, kanonok, prépost, érseki tanácsos, főesperes, plébános, teológiai tanár, aztán körmenet a Szent Erzsébet erekével, majd ebédidő, lehetőség Szent Erzsébet erekély előtti imádkozásra, a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár megtekintésére. 14 óra 30 perckor dicsőítő zenés szentségimádás a bazilikában, Lorettói litánia, 15 óra 30 perckor pedig zarándokok megáldása és elbocsátása, mindez tehát május 25-én pünköst hétfőn Sárospatokon. Margarita nővér és Huber atya tart gyógyító lelki gyakorlatot május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A részétel regisztrációhoz kötött, amely a kazincbarcikai római katolikus szalézi plébánia honlapján elérhető linken keresztül valósulhat meg. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek, a beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel, és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án szombaton a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció tart, az első 800 jelentkező szalókos pólót kap idén is ajándékba. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és hát minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást is, ha szükség van rá. A részletek a találkozó honlapján, illetve a Facebook oldalon megtalálhatóak. Ajánlom figyelmükben a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl meg lehet találni a napi evangéliumot is, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsú beszédét, tanítványai megjegyezték. Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért elhisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt. Most hisztek. Eljön az óra, már el is jött, amikor szétszélettek, ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok. Én legyőztem a világot. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. A mennybe menetel és pünköst közötti napok megízleltetik velünk azt a sötétséget, magányt és ürességet, amely a teremtés előtti állapotot idézi, a kezdeteknek azt a félelmetes csöndjét, amikor Isten lelke még nem lebegett a vizek fölött. Átérezhetjük ezekben a napokban Jézus magányát is, akit szenvedése kezdetekor tanítványai magára hagytak. És megtapasztalhatjuk azt a légszomjat, amelyet az Isten távolléte okozhat a lelkünkben. A mennybe menetel utáni napok lelkissége a keresztény hit kemény próbája. Szeretnénk, ha Jézus mindig itt lenne közöttünk. Szeretnénk látni őt, hallani a hangját. Szeretnénk, ha mellénk szegődne az úton, és asztalhoz ülne velünk, mint az Emmauszi tanítványokkal. Jézus elmenetele és a Szentlélek eljövetele közötti időszak tátongó űrt hasít keresztény életünkbe, s ezt az űrt nem töltheti be senki és semmi, csak szüntelen imádsággal lehet elviselni, ahogyan az apostolok és Szűz Mária. Ha Jézus úgy ment volna el, hogy egyszerűen itt hagy bennünket, akkor kegyetlen tréfát űzött volna velünk. Megmutatta feltámadott testét, megcsillogtatta előttünk dicsőségét, azután eltűnt, hogy majd visszatérjen ítélni az idők végén, mi pedig boldoguljunk, ahogy tudunk. Ha úgy ment volna el, hogy csupán emléket hagyott volna maga után, akkor is megfosztott volna bennünket saját magától, hiszen egy emlék mindig kevesebb annál, mint aki azt hátrahagyta. Jézus azonban nem valamit hagyott közöttünk, hanem saját magát az Eukarisztiában. Nem rövidített meg bennünket azzal, hogy a mennybe ment, hiszen közöttünk maradt. Eukarisztikus jelenléte felülmúlja földi életébe való jelenlétét, mert így módon a hit által minden keresztény számára jelen van, s többé nem előttünk vagy mellettünk, hanem bennünk, s általunk mások számára is. Életünk folyamán minden nagyobb isteni kegyelem befogadását ilyen mennybe menetel utáni állapot előzi meg. Lelki fejlődésünk velejárója ez, annak jele, hogy a kisebb szeretetből a nagyobbba lépünk, pontosabban léptünk át. S ez a nagyobb szeretet maga a Szentlélek, akinek pünkösdi eljövetele egyben Urunk hatalommal és erővel való visszatérése. Ekkor teljesedik be az ember teremtése, hiszen Isten az ő szeretetét, szent háromságos életét közli velünk, és így valóban saját képmásává és jelenlétének hordozójává tesz bennünket, hasonlíthatatlanul teljesebben, mint Ádámot és Évát. Többé nem lehetünk magányosak, mert mi is közösségben vagyunk az Atyával, a Fiú által, a Szentlélekben.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Učeníci povedali Ježišovi: Teraz už hovoríš otvorne a nehovoríš o obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa kto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha. Ježiš im odvetil: Teraz veríte, chla prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozchrupnete každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Pekadi le fittyárde, szemnoszárde leszke. A balkanak puterda vorbisza nadeszki ponca. Kade vetyeripe, kerdila szangla a mendeke, szogodiv zsannasz, haj tud bútyári pekodi kernal, pusentut. Anda kadipatyanke kataro déla vilan. O Jézus kadipendasz. Akanak patyanla, ablataro császó, hajaba vikat hely, kana szaripiszájven a konkon zsal pepeszkod rom, haj pe mande muknaman. Bame nab szomkor kórok, e oddad manca szilo. Anda kodipenav, kadaltu menge, ke pácsa te a haren ande mande. Ande e luma, naszvai pecsuniela, ba patyan, ke télem udárdom e luma.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangelium nach Johannes. Da sagten seine Jünger, jetzt redest du offen und sprichst nicht mehr in Gleichnissen. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und von niemand gefragt zu werden brauchst. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Jesus erwiderte ihnen, glaubt ihr jetzt? Die Stunde kommt und sie ist schon da, und in der ihr versprengt werdet, jeder in sein Haus, und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: József Berán életével ismerkedjünk meg, aki az életszentség útját járta. Csehországnak volt bíboros érseke, prímása. József Berán Csehországban, Pilzenben született 1888. december 29-én. Teológiai tanulmányait Rómában végezte, ahol 1911. június 10-én pappá szentelték. 1912-ben doktorált, hazatérve káplán, majd 1917-től az iskola nővérek tanítóképzőjének igazgatója. 1928-tól Prágai Egyetemen a lelkipásztorkodástan előadója, 1932-től pedig rendes tanára. Ebben az évben, szeptemberben szemináriumi rektorrá nevezték ki, 4 év múlva pápai prelátusi címmel tüntette ki Róma. Ezután megkezdődött kálváriája. 1942. június 6-án a Gestapo letartóztatta, és Tereszinbe, majd annak az évnek szeptemberében Dachauba hurcolták. Gyűlölték, mert nyíltan szembeszállt Hitler nemzetszocializmusának aljasságaival. Az isteni gondviselés azonban megsegítette és megőrizte. 1945. áprilisában kiszabadulhatott és visszatért rektori állomás helyére. Hűségért 1946. november 4-én Prága érsekévé nevezte ki a pápa. Ő is, mint a többi kelet-európai nagy főpap, a hitlerizmus markából az embertelen kommunizmus áldozatai közé került. 1949. június 19-én letartóztatták. Házi őrizetre ítélték, s mindenáron le akarták mondatni főpapi méltóságáról. De megtörni nem tudták, sem Hitler, sem a Sztálint kiszolgáló pribékek. 1963. októberében új szelek fújása nyomán amnestiával Mubarov faluba száműzték. 6. Pál pápa 1965. február 17-én bíborossá nevezte ki. Aztán Rómába költözött, és a cseh Nepomuki Szent János kollégiumban élt. Rómában halt meg 1969. május 17-én,

és a nemzetszocialista rendszert. Mindezt számos dokumentum megcáfolja. De ezek közül a tények közül meglehetősen keveset ismer a közvélemény. Nyugaton és keleten jobbára a kommunista baloldal megbélyegző propagandája él az emberek lelkében. Ilyen ismeretlen dokumentum Joseph Goebbelsnek, a nácik hírhedt propaganda miniszterének a háború után nyilvánosságra került naplója. Mindaz, amit Goebbels a katolicizmusról nyilatkozik benne, eleve döntő bizonyítékul szolgál a katolikus egyház ártatlanságára, mert ő azokra a sarkalatos pontokra mutat rá akarata ellenére, amelyek épp az egyház töretlen humanizmusát és az üldözöttek melletti szilárd kiállását bizonyítják. Goebbelsnek a katolicizmussal szemben tanúsított magatartását két tényező motiválta. Az egyik saját félelme a katolikusok folyamatos ellenállásától, a másik a végső leszámolás terve velük kapcsolatosan. A náci vezető magyarázata önkéntelenül is a katolikus egyház igaz emberi kiállását hitelesíti. Így ír naplójában. Az egyház folytatja ellenséges tevékenységét. Egész halom pásztorlevél fekszik előttem, egyik támadóbb, mint a másik. Tökéletesen elárulják a rendszert, így ahogy vannak, már semmit nem kell hozzátenni. Mégsem lépnek fel ellenük. Számlánkat majd a háború után nyújtjuk be nekik. A náci Goebbels stílusa is híven jelzi a nácik gyűlölködő, embertelen magatartását. Naplójában olvassuk a következőket is. Egyszerűen gyűlöletes ez az ellenünk való állásfoglalás minden vonalon. Most már a protestáns gyermekekre is kiterjesztik propagandájukat. A zsidók mellett ezek a politizáló papok a legundokabb lémlom, amit a Reich, a birodalom határai között megtűr. A következő mondatok élő cáfolatai annak a vádnak, amelyel 12. Pius pápát illették a nácikkal való kollaborálással kapcsolatosan. Ismét a naplóból. A Führer elé terjesztettem azt a javaslatomat, hogy tiltsa meg a német katonáknak a pápa előtt való tisztelgő látogatásokat, hisz ezek a látogatások egyre nyíltabb veszélyeket rejtegetnek magukban. Bizalmas értesítést kaptam a pápa akciójáról, melyet a spanyol bíborosokon keresztül indítanak annak érdekében, hogy Spanyolország mindenképpen maradjon ki a Hitler mellett való háború megindításából. Eddig a napló. Titkos tervük volt a náciknak a pápa letartóztatása, 12. Pius pápa letartóztatása és elhurcolása is. Ezeket a fontos közléseket hosszú időn át igyekezett elhallgatni a II. Világháború után az ateista kommunista vezetés is. Nyilvánvaló, hogy nem volt érdekük, hogy a katolikus egyház konkrét tetterejét reklámozzák, hiszen a nácik minden ördögi módszert és kegyetlenséget felhasználtak, hogy a katolikus egyházat gyökerében megsemmisítsék. És ugyanez volt szándéka az ateista, kommunista rendszernek is. Tudjuk, hogy hazánkban 1948. decemberében tartóztatták le Mindszent József hercegprímást is, és utána kirakat perben, előre megtervezett úgynevezett koncepciós perben ítélték el. Ugyancsak Goebbelsnek tulajdonítható az a rendelet is, hogy az első számú ellenséget, a vatikáni rádiót minden áron el kell hallgattatni. Fel akarták robbantani, az isteni gondviselés azonban megőrizte ezt a rádiót a felrobbantástól, mint ahogy 12. Pius pápát is megőrizte az elhurcolástól, attól, hogy gyilkos merényletet hajtsanak végre ellene. A 2000 éves egyház számtalan megpróbáltatást élt át, de mégis él és terjed. Igazak Jézus szavai. A pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Legyünk hűségesek az egyházhoz, Szentatyánkhoz. Így leszünk hűségesek mai korunkban is Jézus Krisztushoz. Ebben segítsen minket a Szentlélek, az igazság lelke, a szeretet lelke. Segítsen mindannyiunkat.

0: akkori fohászunk legyen, jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét, és gyulladd föl bennünk szeretetet tüzét. Amen.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma május 18-án Erik és Alexandra napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. Az Erik germán eredetű név jelentése nagyra becsült. Más magyarázat szerint jelentése egyedül. Az Alexandra, a görög latin eredetű Alexander férfi név női párja, jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. Isten éltesse tehet a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. 1978-tól a mai nap a Múzeumok Nemzetközi Napja, vagy Múzeumi Világnap. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977 májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el az ünneplését. Ma van Szent Erik, Svédország patrónusának ünnepe. Szent Erik svéd király vezette be a kereszténységet országában. A svédek szemében Szent Erik a győzelem jelképe is. Ma van az internet egyik világnapja. A Nemzetközi Távközlési Egyesület kezdeményezésére az internet világnapját a távközlés világnapját követő napon tartják. 1865. május 17-én Párizsban 20 ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják a távközlési világnapot. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1048-ban született Omar Hayyam, perzsa matematikus, fizikus, asztronómus, filozófus, költő. 1796-ban született Schweider József honvéd tábornok, az aradi vértanúk egyike. 1809-ben született Vállas Antal magyar mérnök, matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1822-ben született Bókai János, magyar orvos és sebészdoktor, szemészorvos, egyetemi tanár, gyermekgyógyász, a korszerű magyar gyermekorvoslás megteremtője. 1830-ban született Goldmark Károly, magyar zeneszerző. 1844-ben ezen a napon született Mészöly Géza, magyar festőművész. 1900. május 18-án született Ratkovszky Ferenc Kossuth Díjas, magyar gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1920-ban látta meg a napvilágot Karol József Wojtyla, azaz Szent II. János Pál, lengyel származású pápa. 1928-ban született Domokos Géza, erdélyi magyar író, politikus, műfordító. 1933-ban ezen a napon született Páskendi Géza, Kossuth Díjas erdélyi magyar író, költő, drámaíró. 1959-ben született Galla Miklós, magyar humorista, zenész. 1971. május 18-án született Lackfi János, József Attila Díjas magyar író, költő, tanár. Isten éltesse sokáig, ahogy a szintén születésnapját ünneplő 1976-ban született ezen a napon Grecsó Krisztián, József Attila Díjas magyar költő, író. Most nézzük, kik hunytak el május 18-án a történelem folyamán. 526-ban halt meg Szent Első János pápa. 1971-ben hunyt el Czermann Antal, magyar publicista, politikus, miniszteri tanácsos, országgyűlési képviselő. 1981-ben távozott közülünk Ferenc László, magyar színész, pantomim művész. 2005-ben távozott közülünk Pongrácz Gergely, a Korvin közi felkelő csoport parancsnoka az 1956-os forradalomban. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1514-ben Dózsa György, a keresztes had vezére, Cegléden kiáltványt bocsátott ki, melyben az egész jobbágyságot felkelésre szólította. 1521-ben a magyar-török háború kezdete volt, első Szulejmán hadat üzent második Lajosnak. 1804-ben ezen a napon Bonaparte Napóleont a francia szenátus császárrá nyilvánította első Napóleon néven. 1944-ben Márton Áron, a római katolikus püspök, a kolozsvári Szent Mihály templomban elmondott szent beszédében megdöbbenését fejezte ki a zsidó ellenes intézkedések miatt. 1972-ben ezen a napon volt a Csertő utcai paneltűz. Budapest addigi legsúlyosabb tűzesete, 7 halálos áldozatot követelt. 1974-ben ezen a napon India végrehajtotta első kísérleti atomrobbantását, ezzel atomhatalommá vált. 1980-ban kitört a Mont-Saint Helens vulkán, és ezzel 57 ember halálát, továbbá 3 milliárd dolláros kárt okozott. 1990-ben ezen a napon rehabilitálták Mindszenty József bíboros herceg prímást. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a magyar kormány Ukrajnával. António Costa pedig közölte, az ukrán elnök számára világossá tette, minden további lépés meg kell, hogy előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása. Megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, írt a Facebook oldalán Orbán Anita külügyminiszter. Erről a hétvégén egy telefonos egyeztetésen megállapodott ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe bevonják a kárpátaljai magyarság képviselőit is. Az első online tárgyalást holnap tartják meg. Andrej Sibiha megköszönte kollégájának a magyar kormány elvi és gyors reagálását a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra, és megerősítette, országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Készek vagyunk együttműködni a két oldalunk napurendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat országaink között, fogalmazott. Az elmúlt egy évben sikerült a hazai inflációt a jegybanki tolerancia sávba mérsékelni, miközben a forint euróval szembeli árfolyama a korábbi 410 forint körüli szintről 360 alá erősödött. Erről is beszélt a jegybank elnök a 11. lánfalusi konferencia megnyitóján. Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal rendelkezik. A devizatartalékok értéke megközelíti a 60 milliárd eurót, az aranytartalék pedig 110 tonna, tette hozzá Varga Mihály. Beszélt arról is, hogy Magyarország érdeke a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítése, ugyanakkor az euró bevezetése nem lehet öncélú. Az euróövezeti csatlakozásnak akkor jöhet el az ideje, amikor a magyar gazdaság képes maximalizálni az egységes valuta előnyeit, miközben minimalizálni tudja a fix árfolyam rendszerből és az egységes monetáris politikából fakadó kockázatokat, fejtette ki. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az első negyedév végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Sólyog Tamás nem mond le, szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná. Az Indexnek adott nagy interjúban azt mondta, nem bánta meg, hogy Orbán Viktor felkérésére elvállalta az államfői tisztséget, mert egy magyar embernek ez a legnagyobb megtiszteltetés. A köztársasági elnök egyebek mellett arról is beszélt, az államfő a létével kifejezi a nemzet egységét, közjogi keretbe foglalja a politikai döntéseket, azoknak alkotmányos rangot ad. Sólyog Tamás a dicsitelen két éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is, írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök Sólyog Tamást Orbán Viktor báb köztársasági elnökének nevezte és úgy fogalmazott, az első perctől nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak olyan államfőre volt szüksége, akinek a fontossági sorrendjében első helyen a Fideszhez való lojalitás áll, az utolsó helyen pedig az alkotmányosság védelme és a nemzet egysége, ezért esett a választás Sólyog Tamásra. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinél, akinél pénteken a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemét karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az úra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Általános sztrájk kezdődött Olaszországban, ehhez a közlekedési, egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak többek között, szinte megállt az élet az országban. A szakszervezetek béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik, az egynapos sztrájk viszont nem érinti a légi közlekedést. Végül az időjárásról. Északkelet felé távozik a felhőzet, ami mögött általában kisüt a nap, és már csak záporok fordulnak majd elő. Maradnak azonban estig borult körzetek, főleg tehát északkeleten. A szél sok felé élénk. A csúcshőmérséklet most délután 16 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Társadalmi célú hirdetés.
1: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László organaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Rendszerint a mögöttünk levő vasárnap anyagával szoktam foglalkozni a Neuma műsorában. Azonban a múlt héten ünnepeltük Urunk mennybe menetelét, áldozó csütörtököt. Márpedig ez az ünnep is bőven kínál számunkra figyelemre méltó zenéket. Ma egy áldozó csütörtökhöz kapcsolódó zenetörténeti körképet hallhatnak. A Szent Mise introitusának dallama az egyik legszebb a liturgikus évben. A szövege pedig: Galileai férfiak, mit álltok itt az égre nézvén? Kit most a mennybe menni láttok, így jön majd ismét. Tapsoljatok vígan minden népek, örvendezetek az Istennek újongó szóval. Országol az Úr minden népek fölött, ül az Isten az ő szent trónusán. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Galileai férfiak, mit álltok itt az égre nézvén? Kit most a mennybe menni láttok? Így jön majd ismét. Énekel a Scola de Pérez du Saint-Esprit du Grand Scolastique de Chevilly. Vezényel Lucien Deiss.

Guillaume Dufay, a kora reneszánsz mester, a Jézu Nostra Redemptió című himnusz dolgozta fel. Felvételünkön először a responsóriumot hallják, amelynek a szövege a 20. Zsoltárból van. Emelkedj fel, Uram, erődben, mi éneklünk és zengjük a te hatalmadat. Ezután következik a himnusz első két verse. Jézus, váltságunk, életünk, vágyunk, szerelmünk, mindenünk. Isten, ki mindent alkotál, s ember, ki mennyből eljövél. Hogy győzött meg a szánalom, hogy hordozd bűnök súlyait, vállalva a véres kínhalált, halálunkat, hogy elvegyed. A Schola Hungaricát Szendrei Janka vezényli.

középkori eredetű az a népének, amelyet mind a három nagy felekezet egyaránt ismer, és szívesen énekel. Most egy 1963-as felvételről Borbát Jeromos énekel, aki a bukovinai József falván élt egykoron.

18. században Johann Sebastian Bach 4 kantátát is komponált mennybe menetel ünnepére. Különösen ünnepélyes köntösbe öltöztette a 128. Auf Christi Himmelfahrt Allein című kantátájának nyitótételét. A fenséges ünnepi fényhez a hangszerelés is hozzájárul. 2 kürt, oboa de amore, oboe de caccia, vonósok és kontinuó öleli körbe a 4 szólamú kórust. Épi ünnepélyes a zenei kidolgozás is. A zenekar koncertó grosszójába ágyazott kórus az Allein Gottin Hőzei ér dallamát dolgozza fel, természetesen az Auf Christi Himmelfahrt szöveggel. Bach eljárása már ismerő számunkra. A szoprán díszítetlenül énekli a korál dallamot, amelyet a 3 másik szólam imitációval vesz körül, ami tematikáját az ének dallamából veszi. Szövege így hangzik. Egyedül Jézus mennybe menetelére alapozom, utána menetelem, és minden kétséget, félelmet és szenvedést ezzel mindig legyőzök. Mert miután a fej a mennyben van, Jézus Krisztus az ő tagjait a megfelelő időben maga után hozza. Az amszterdami barokk zenekart és kórust Ton Koopman vezényli.

20. század egyik legnagyobb organista zeneszerzőjét különlegesen jó színhallással és gazdag képzelő erővel áldotta meg az Úristen. Olivier Messiaen 1908-ban született és 1992-ben halt meg. 1931-től 40 éven keresztül a párizsi Szent Háromság templom organistája volt. Először zenekarra komponált egy 4 tételes művet, L'Ascension, Mennybe menetel címmel, 1933-ban. Egy évvel később ültette át orgonára a kompozíció zenei anyagát, a 3. tételt kivéve. Művének alcíme 4 szimfonikus meditáció. Hasonlóan más biblikus témájú orgona műveihez e darabban is címet adott a tételeknek, és azokat szentírási idézettel is ellátta. Az első tétel címe: Krisztus fensége imádkozik, hogy atya dicsőítse meg őt. Természetesen az idézet János evangéliumából van, a főpapi imádságból. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. A tétel elején a zenei utasítása következő: Très lent et majestueux. Nagyon lassan és méltóság teljesen. Valóban, a kottában a tétel mindössze 3 oldal, de zenéje 6,5 percig tart. Szinte látjuk, ahogy Krisztus Urunk emelkedik, s közben, mintha megállt volna az idő. Soha nem volt hangszín kombinációk hangzanak fel ebben a zenében. A tétel végén pedig a megdicsőülés fénye is felragyog a hallgatók számára. Olivier Latry orgonál a párizsi Notre-Dame-ban. Ezzel búcsúzom, viszont hallásra.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották. Adásunkat szerdán 14 óra 35 perctől ismételjük meg.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, 2021-ben jelent meg Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza közös lemeze, közel 30 éves közös munkájuk egyik lenyomata, a Mikor megyek hazafelé című album.

Somlóson, Szokolai Dongó Balázs tájházában rögzítették. A két művész konzekvensen képviseli a népzene saját megfogalmazását, a népzenét természetéhez híven, annak belső összefüggései mentén gondolják tovább. A vokális és instrumentális dallamokat a parasz zenére jellemző természetes improvizációval adják elő, tágabb körben pedig a szabad improvizáció útjain komponált dallamok bekapcsolásával fejlesztik tovább zenéjüket. Ez a tudatos vállalás a két zenésznek a parasz dallammal való mélyebb szintű kapcsolatát mutatja, azáltal, hogy egy új zenei világban természetes környezetet alakít ki számára. Hallgassunk most bele a lemezbe, jó szórakozást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza közös lemezéről a Mikor megyek hazafelé című albumról válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. Nevében is további tartalmas időtöltést kívánok, a műsorvezetőt Molnár Andrást hallották.
1: Délidőben.
2: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Nátrán István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. 14 órakor híreket hallanak, majd először regionális sportmagazinunk szól, ezt követően 7 nap címmel riport összefoglaló műsorunkat sugározzuk. 14 órától 15 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján. Elsőként egy zeneszerzői pályázatról beszélgetünk Várhelyi Krisztinával, az Éltető Lélek Alapítvány képviselője, az Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Orosz Tokár Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának oktatójával. Majd vendégünk lesz Gruber Troland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója, akit a napokban átvett Pro Urbe kitüntetéséről, társadalmi vállalkozásokról, háborús segítségnyújtásról és véradás szervezésről is kérdez a szerkesztő Molnár András. A 15 órai híreket követően József Berán életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk. Ezt követően elsőként Lélekszava című műsorunkban Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára, az Emmauszi tanítványok történetéről emelkedik. Ezt követően Lélekszava című műsorunkban Jézus mennybe meneteléről, a Fatimai jelenésről és Szent Rita életéről beszélget tanítványaival Vámosné Jacsó Rita hitoktató. A 16 órai hírek után először a Remény hírnökei című műsorunkkal jelentkezünk. A Mindszenty József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvényen Fuchsberger Imrével, Cseih Mincent volt polgármesterével beszélgettünk, aki egy éve nyugdíjba vonult, és azóta csak a Mincenti Emlékházzal foglalkozik. Majd Csengei Ágotával, a Zalaegerszegi Mincentineum tagintézmény vezetőjével hallanak interjút. Ajánlunkban őt hallják.
3: Nagyon megosztó az épület külseje. Amikor első ránézésre ránéznek, akkor úgy gondolják, hogy egy rácsos épület, hogy a Mincenti Józsefnek a börtön éveit akarja jelképezni. A tervezőknek nem az volt a célja. A tervezőknek az volt a célja, hogy a moárésejemnek a sejem mozgása, hogy a fény rávetül, az szerint mozogjanak a Mila melláink is, idézőjelben mondom a mozogjanak, de ez szerint különböző méretűek és különböző színűek. A fehérnek a több árnyalatával lehet látni ezt a hullámzást, úgyhogy amióta én ezt meghallottam, ezelőtt 3 évvel, azóta teljesen másképp nézek az épületre.
2: Fél ötkor kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben Székely Dénes borsodnádasdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. Fél hétkor kezdődik Legyetek Szentek című irodalmi műsorunk, melyben Anselm Grün Megbékélés Istennel, sérült istenképén gyógyítása című művének 11. részét hallgathatják meg. A 19 órai hírek után Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkban Móri Zsigmond háború ellenes novelláját, a Szegény embereket ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 3:48-tól esti mese következik. 19 órától 20 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb Mahler dallamai csendülnek fel, majd meghallgathatják Homa János hétvégi levelét. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján sport és riport összefoglaló műsorral jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
1: 14 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a magyar kormány Ukrajnával. Antonio Costa pedig közölte, az ukrán elnök számára világossá tette, minden további lépés meg kell, hogy előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása. Megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, írt a Facebook oldalán Orbán Anita külügyminiszter. Erről a hétvégén egy telefonos egyeztetésen megállapodott ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe bevonják a kárpátaljai magyarság képviselőit is. Az első online tárgyalást holnap tartják meg. Andrej Sibiha megköszönte kollégájának a magyar kormány elvi és gyors reagálását a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra, és megerősítette, országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Készek vagyunk együttműködni a két oldalú napurendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat országaink között, fogalmazott. Az elmúlt egy évben sikerült a hazai inflációt a jegybanki tolerancia sávba mérsékelni, miközben a forint euróval szembeli árfolyama a korábbi 410 forint körüli szintről 360 alá erősödött. Erről is beszélt a jegybank elnök a 11. lánfalusi konferencia megnyitóján. Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal rendelkezik. A devizatartalékok értéke megközelíti a 60 milliárd eurót, az aranytartalék pedig 110 tonna, tette hozzá Varga Mihály. Beszélt arról is, hogy Magyarország érdeke a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítése, ugyanakkor az euró bevezetése nem lehet öncélú. Az euróövezeti csatlakozásnak akkor jöhet el az ideje, amikor a magyar gazdaság képes maximalizálni az egységes valuta előnyeit, miközben minimalizálni tudja a fix árfolyam rendszerből és az egységes monetáris politikából fakadó kockázatokat, fejtette ki. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az első negyedév végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Sólyog Tamás nem mond le, szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná. Az Indexnek adott nagy interjúban azt mondta, nem bánta meg, hogy Orbán Viktor felkérésére elvállalta az államfői tisztséget, mert egy magyar embernek ez a legnagyobb megtiszteltetés. A köztársasági elnök egyebek mellett arról is beszélt, az államfő a létével kifejezi a nemzet egységét, közjogi keretbe foglalja a politikai döntéseket, azoknak alkotmányos rangot ad. Sólyog Tamás a dicsitelen két éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is, írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök Sólyog Tamást Orbán Viktor báb köztársasági elnökének nevezte és úgy fogalmazott, az első perctől nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak olyan államfőre volt szüksége, akinek a fontossági sorrendjében első helyen a Fideszhez való lojalitás áll, az utolsó helyen pedig az alkotmányosság védelme és a nemzet egysége, ezért esett a választás Sólyog Tamásra. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinél, akinél pénteken a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, között a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemét karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az úra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Általános sztrájk kezdődött Olaszországban, ehhez a közlekedési, egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak többek között, szinte megállt az élet az országban. A szakszervezetek béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos sztrájk viszont nem érinti a légi közlekedést. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, fátyol és komoly felhőkkel. Zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül majd meg. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
7: Hajrá, magyarok!
8: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően kerékpárral, majd a Nyíregyházi Rotary Klub által szervezett sportversennyel, végül pedig sokkal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A Nyíregyháza hazai pályán 2-2-es döntetlenre végzett a sereghajtóként búcsúzó Kazincz Barcikával a labdarúgó Fizliga 33. utolsó fordulójának nyitó mérkőzésén. Szinte megtelt a városi stadion a Szabolcsi Vármegye székhelyen, Boldog Tamás tanítványai pedig a kezdő sípszótól igyekeztek kiszolgálni szurkolóikat. A hazai együttes egymás után vezette a veszélyes támadásokat, és Kvisna szép átlövésével már a 6. percben megszerezte a vezetést. A folytatásban is jól futballoztak a nyíregyháziak, láthatóan élvezték a játékot és sorra alakították ki a helyzeteket, az élvonaltól egy szezon után búcsúzó vendégek pedig csak kapusuknak köszönhették, hogy a szünetig nem nőtt tovább a különbség. Fordulás után sem változott a meccs képe, a Nyíregyháza nagy fölényben játszott, igaz a korábbiaknál némileg visszafogottabb tempóban szervezte a játékot. Így ritkán jutott el helyzetig. A szabolcsiak lendülete ugyan visszaesett, a vendégek azonban ezt sokáig nem tudták kihasználni, lövésig sem igazán jutottak, ezért meglepetést jelentett, amikor a játékrész közepén a Kazincz-Barcika egy kontra végén egyenlíteni tudott. Sokáig ugyanakkor nem örülhetett Kuttor Attila csapata, mivel Kovács Réti szűk 10 perccel később, 30 méterről a jobb felső sarokba bombázva, újra a házigazdát juttatta vezetéshez. A hajrában megérinkült a mérkőzés, a Kazincz-Barcika mindent megtett az egyenlítésért, amit a 86. percben ki is harcolt, majd a Nyíregyháza helyezte nyomás alá a vendégkaput a győzelemért, ám helyzeteit kihagyta, így pontosztoszkodással zártak a felek. Boldog Tamást, a Nyíregyháza vezetőedzőjét hallják.
7: Ez egy nyert meccs volt, de hát a Kazincz-Barcika abszolút, hát jó mentalitású játékosokban áll az edzővel együtt, úgyhogy tették a dolgokat, találtak két gólt, ami szépen ki volt dolgozva, de hát az első fél időben, ha 10-0, akkor 10-0, de saját hibánk volt, úgyhogy így jártunk, hát nem sikerült az, amit terveztünk, vagy szerettünk volna, úgyhogy nem kell elfelejteni, azért a tavaszi szezonban, ha nem is tavaszi bajnokok lettünk, de tavaszi harmadikként a Győr és a Ferencváros mögött a legtöbb pontot szereztük, úgyhogy bár így az utóíza itt a végén nem sikerült, vagy nem volt olyan jó, de attól függetlenül szenzációs csapattal dolgozhattam, és tényleg öröm volt ez a fél év. Ez a hozzáállás, a mentalitás, az ma is jellemezte őket, és a legszebb az egészben az, hogy látom azt, hogy mennyire bántja őket az, hogy nem tudtunk nyerni, úgyhogy kicsit perverz, de hát ez szépséget is meg kell találni valamivel.
8: Boldog Tamás beszélt Kovács Réti bődületes bombagoljáról is.
7: Hát én úgy gondolom, hogy az év gólját megrúgta, úgyhogy teljesen mindegy, hogy fradista, vagy újpesti, vagy győri játékos, milyen gólt rúg ez az év gólja szerintem, így a kispadról, nem tudom hány méterről a felsőbe, úgyhogy szenzációs gól volt, de hát nem tudtuk kivédekezni a végén. Ez a csapat úgy gondolom, hogy működni fog jövőre, és biztos vagyok benne, hogy olyanokkal fogjuk megspékelni a csapatot, akik ugyanúgy jövőre is egy jó csapatot fognak alkotni.
8: Most pedig Kuttor Attilát, a Kazincz-Barcikaiak vezetőedzőjét hallják.
9: A mentalitásunk, amit egész évben hirdettünk, és ezt utolsó mérkőzésen is azt gondolom, hogy bemutattunk, ennek az eredménye ez a döntetlen. Megelőztünk vele csapatokat a szerzett pontok tekintetében, úgy búcsúztunk az NB1-től, hogy azt gondolom, hogy állva, úgyhogy tényleg büszke vagyok a csapatra. Itt is érési folyamatról beszélhetünk, tehát elkezdtük ezt a bajnokságot, nagyon sokan ugye először tapasztalták meg, hogy mi az, hogy NB1, most ezek közül többen nagyon jó teljesítményt nyújtottak, tehát muszáj eltelni az időnek, meg a mérkőzéseknek ahhoz, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy NB1-es futballista. De azt gondolom, hogy ma is megtettek érte mindent. Úgy gondolom, sokan látják, hogy most ugye nem sorolom a nehézségeinket az egész év során, de ennek ellenére mondom még egyszer, minden mérkőzésen mindenki megpróbálta a maximumot hozni. Mi is, a klub is, a vezetők is, úgyhogy a klubba dolgozó segítőink, úgyhogy mindenkinek köszönjük ezt az évet. Egy nagy kaland volt, nagy munka volt, ember próbáló rengeteg tapasztalattal, és azt gondolom, így jól néz ki a vége. Hogy a csapattal mi lesz, reméljük, hogy amit már nyilatkoztam, minél többen itt tudnak maradni velünk, mert akkor nem kell újra nulláról kezdeni.
8: A Kazincz-Barcikai támadó Trencsényi Bence első NB1-es gólját szerezte a meccsen.
10: Az elején azért ott nagyon ránk jöttek, ugye készültünk is rá, hogy ugye ők inkább beadásokból fognak, ugye két nagy csatárjuk volt. Nekünk a kapusunk nagyon jól védett, és ugye meccsben tartott minket, és utána úgy jöttünk ki a másik fél időre, hogy ott volt egy kontránk, amiből gólt tudtunk szerezni, és utána mint hogyha megtanultunk volna focizni, mi is kihoztuk a labdát, és jött ugye még egy gól, és utána a végén meg jól ki tudtuk védekezni. Ugye most az előző két meccset is igazából le tudtuk hozni úgy, hogy nem kaptunk ki, szóval az volt a motivációnk, hogy ezt is húzzuk be, ez most így sikerült, hogy 2-2, de ennek is nagyon örülünk. Ugye én Embél Áronból igazoltam ide Kazincz Barcikára, szóval nekem bele kellett jönnöm, ugye fel kellett vennem a ritmus, de így a végére szerintem megtaláltam, és nagyon örülök, hogy be tudtam mutatkozni NBA-be.
8: Végül a forduló bombagólját szerző nyíregyházi Kovács Réti Márkot hallják.
11: Nyilván egy kicsit keserédes sajnos. Abban a pillanatban azt hittem, hogy ez 3 pontot fog érni. Sajnos a utolsó percekben elkaptunk egy ilyen szerencsétlen gólt. Valószínűleg azt a részét rontottuk el, hogy az első fél időben rengeteg helyzet, meg szöglet, meg ott voltunk a kapujuk előtt, úgyhogy valószínűleg ott kellett volna lezárni a mérkőzés. Sajnos ilyenkor benne van, hogy ha csak egy góllal vezetsz, akkor bármikor kaphatsz egyet, úgyhogy nyilván a Barcika is már felszabadultan játszott, úgyhogy igazából ebből kerekedett egy adok-kapok meccs, úgyhogy nyilván külső szemlélőként nem lehetett rossz, de nyilván így ezzel valószínűleg egyik csapat sem boldog. A csapat szempontjából azt gondolom, hogy ha azt a részét nézzük, a minimális célunkat elértük, a bemaradást fordulókkal a vége előtt, ami nyilván nekünk olyan segítség volt. Úgyhogy nyilván még szerettünk valaminél előbb végezni a tabellán, de most sajnos ebben ennyi volt. Az egyéni része az nem teljesen úgy sikerült a másik fél év, ahogy elterveztem. Szerencsére sikerült egy ilyennel lezárnom, de jövőre ennél többet szeretnék.
8: Kedves hallgatóink! Az előző percekben a Nyíregyháza Kazincz Barcika NB1-es labdarúgó mérkőzésről készült összefoglalónkat hallották. A második Egri főegyházmegyei kispályás labdarúgó torna döntőjét rendezték Karcagon. A 7. és 8. osztályosok körében meghirdetett verseny selejtezőjében 34 csapat indult. A döntő napján végül 16 együttes mérte össze erejét 4 helyszínen. Veres Zoltán, iskola lelkész, szervező, sikeresnek értékelte a tornát.
12: Én gyerekkorom óta focizok, mert minden más sportot üztem, amióta eszemet tudom, a foci az mindig másik sportként ott volt, és 20 évig játszottam a katolikus papok válogatottjába, és tavaly már azért visszavonultam a válogatottól, és akkor hát gondoltam, hogy ez mindjárt jó dolog, mert nagyon sok pappal ismerkedtem, és mindenki tényleg nagyon szereti a focit, és hát nyilván a világ legismertebb és a legkedveltebb sportja, ezt kimondhatjuk, a foci, és azt mondom, hogy iskoláinkban ezzel nagyon sok mindent el lehet kezdeni, építkezni a sporton keresztül is, a kapcsolatépítésben, az önnevelésben.
8: Az ivatalosra forduló idő a fedett helyszínre terelte a délutáni mérkőzéseket. A döntő összecsapáson végül a tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola csapata 3-2-es győzelmet aratott a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola alakulata ellen. A torna bronzérmesei a Tenki Szent Imrés fiúk lettek, negyedik helyet pedig a szögligeti Assisi Szent Ferenc Iskola csapata szerezte meg. A torna fő bázisaként a Györfi István Katolikus Általános Iskola, illetve a szomszédságában lévő városi sportcsarnok szolgált. Kovács Miklós Istvánné, a Györfi István Katolikus Általános Iskolai Szent Erzsébet óvoda főigazgatója felidézte a kezdeteket, elmondta, tavaly állt elő az iskola lelkésze a program ötletével, melyet örömmel támogattak.
13: Örömmel vettük, amikor Zoltán atya 3 évvel ide került a mi iskolánkba, és ő lett a lelki vezető, és megtudtuk, hogy ő egy nagyon sportos pap, kiválóan jeleskedik a fociban. Nem is váratott sokáig magára, így tavaly előjött az ötletével, hogy szervezzünk a mi segítségünkkel egyházmegyei labdarúgó tornát. Örömmel sorakoztunk fel a háta mögött, hiszen iskolánkban is támogatjuk a gyerekeknek a sportolási lehetőségét, és nagyon sok sportágban jeleskednek a tanulóink is.
8: A díjátadón természetesen a kiemelkedő egyéni teljesítményeket is jutalmazták. Május 23-án ismét benépesül a Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút. A 9. Bringa pikniken a bringások ezúttal is a Kossuth térről vágnak neki az útnak, a cél pedig a Tokaji Fesztiválkatlan lesz. A résztvevőket már a rajtelőtt programok várják, útközben több helyen is megpihenhetnek és felfrissülhetnek, Tokajban pedig a hagyományos hegykerülő túra mellett zenés programok, látványos műsorok és idén cirkuszi hangulat fogadja majd őket. Juhász Miklóst, a Bringa Piknik szervezőjét hallják.
14: Már itt a Kossuth téren lesz egy táncos bemutató, az, hogy milyen elemek fogják várni a kikerekezőket a Fesztiválkatlanban, ott pedig le már tényleg abszolút a cirkuszi hangulat, artisták, bohulcok, légtornászok, pantominesek fogják szórakoztatni azokat, akik gyakorlatilag egy picit megfáradtak, és a letekert kilométerek kalóriáját gyakorlatilag egy elfogyasztott babújás formájában pótolták, és mindezt egy kis cirkuszi produkció formájában fogják majd tudni levezetni.
8: Az esemény egyszerre szól a mozgásról, a közös élményekről és a jó hangulatról. Ez a Bringa Piknik, amely május 23-án immár 9. alkalommal rajtol el Nyíregyházáról több ezer résztvevővel. A kerékpárosok 9 óra 39 perckor indulnak a Kossuth térről, és közel 35 kilométert tekernek a tokai Fesztiválkatlanig. A program sajtótájékoztatóján kiderült, hogy idén is színes programok várják a túrázókat. A harmadik alkalommal megrendezett 20 kilométeres hegykerülés mellett cirkuszi hangulat és látványos produkciók is színesítik majd a napot, az új tematika pedig már a rajtnál megjelenik. A szervezők szerint a Bringa Piknik azért ennyire népszerű, mert nem csak a tekerésről, hanem a közös élményekről is szól. A rendezvény sikeréhez pedig a tokai Fesztiválkatlan is hozzájárul, hiszen a kezdetektől ingyen biztosítja a helyszínt. Az intézmény számára fontos, hogy a kulturális programok mellett a mozgás és az egészséges életmód is hangsúlyt kapjon. Dr. Fintor Gábort, a tokai Fesztiválkatlan ügyvezető igazgatóját hallják.
15: Nagyon fontosnak tartjuk azt a célkitűzést, amit a kezdetektől fogva tulajdonképpen megfogalmaztak, tehát a sportolás fontosságának a népszerűsítését, az egészséges életmódra történő nevelést. Ezt nagyon fontosnak tartjuk itt a tokai Fesztiválkatlanban is, hiszen a kultúra mellett a sport is remekül megfér ezen a fantasztikus rendezvényhelyszínen, amely ugye Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri színháza, de már többször bizonyította azt, hogy nem csak kulturális nagy koncerteknek, színházi előadásoknak, hanem bizony sporteseménynek is kiváló helyszínű szolgál.
8: Nyíregyháza nagy hangsúlyt fektet a közösségi sportprogramokra, ezt az aktív település díj is mutatja, erről dr. Kovács Ferenc polgármester beszélt. Elmondta, a Bringa Piknik már a közösségi és turisztikai programmá vált, amelyen a családok, barátok és több generáció együtt teker Tokaig.
16: Ez egy olyan közösségi program, amit kivittünk a város határon kívülre is, mert hogy ezért hívjuk meg mindig a települések polgármestereit, és mindig együtt veszünk részt az induláson, és ezért vannak frissítő pontok, nyírtelek, Tiszanagyfölövi rágyos rakomoz, és ugye a Tokajba a Katlan, a befutó hely. Tehát ez egy turisztikai program is ma már, mert nem csak ezen a vonalon élők vesznek ebben részt, nagyon sokan azért jönnek Nyíregyházára, erre a hétvégére, Budapestről, az ország különböző részéről, hogy beillesztik a programjukba.
8: A három frissítő ponton víz, gyümölcs és pogácsa várja a bringásokat. A szervezők a biztonságra is kiemelten figyelnek, orvosi felügyelet és szervizbusz kíséri a túrát, Tokajban pedig mentő is készenlétben áll. Azok pedig, akik a visszaúton már nem szeretnének bringára ülni, a MÁV kerékpárszállító vonataival utazhatnak majd haza. Különböző sorversenyeken mérhették össze tudásukat azok a fiatalok, akik rajtozáltak a nyíregyházi Continental Arénában rendezett integrált sportversenyen. A Rotary Klub Nyíregyháza által szervezett eseményen fogyatékkal élők és többségi iskolák tanulói közös csapatokban teljesítették a játékos feladatokat. Dickóné Untener Mónikát, a Rotary Klub Nyíregyháza elnökét hallják.
17: Olyan célra hoztuk létre, hogy találkozzanak az épp gyermekek és a fogyatékkal élő gyermekek, és egymást tudják segíteni a sporton keresztül is. A Rotary családnak a legfiatalabb szervezete is itt van, az Örliak, 40 fővel, és 60 fogyatékkal élő gyermek érkezett a Bárci iskolából, a Ridenzből, meg a Göllezből, és ők vegyes csapatokba fognak a mai nap folyamán versenyezni egymással.
8: A fogyatékkal élők és az épp fiatalok alkotta közös csapatok versengésének célja az elfogadás, a közösség erejének bemutatása a sporton keresztül, ami így az összetartozás eszközévé válik. A verseny feladat sorát a Nyíregyházi Sportcentrum munkatársai állították össze. Ezúttal tényleg el lehetett mondani, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos. Ettől függetlenül a Nyíregyházi önkormányzat támogatásának köszönhetően az első három helyen végző csapat tagjai az érmek mellett egy-egy labdával gazdagodtak, de a többiek is kaptak egy emlékérmet a második alkalommal megrendezett integrált sportnapon. Mint a Rotary Magyarország kormányzója, Molnár Júlia kiemelte, számukra nagyon fontos, hogy minden területen támogassák a fogyatékkal élőket.
18: Az idén centenáriumát ünneplő Rotary Magyarország hazánk egyik legrégebbi és talán egyik legnagyobb hírű jószolgálati szervezete. 57 Rotary klubja és több mint 30 ifjúsági klubja számára rendkívül fontos, hogy a hátránnyal élőket folyamatosan segítsük, legyen szó akár egy karácsonyi akcióról, vagy gyermekek, családok támogatásáról. Így kiemelt fókuszunk van a mozgásukban korlátozottak irányába is, és ez bizonyítja, hogy több olyan Rotary klub is van, amely nagy világpályán keretében, például integrált játszóterek létrehozására törekszik több 10 millió forint értékben. Egy ilyen esemény, mint a mai itt Nyíregyházán, ez is azt bizonyítja, hogy a Rotary számára fontos az, hogy az ifjúságnak megmutassuk, hogy oda kell figyelni társainkra, oda kell figyelni azokra a gyerekekre is, akik hátránnyal élnek, mozgásukban korlátozottak, és segíteni kell őket, meg kell tanulni velük együtt dolgozni, kooperálni. Azt gondolom, hogy ez a legszebb példája annak, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani.
8: Kedves hallgatóink, Molnár Júliát, a Rotary Magyarország kormányzóját hallották. Több mint 10 éve működik sikeresen a Sakkpalota program Nyíregyházán a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében, ahol ennek keretében Sakkpalota képességfejlesztő program néven regionális szakmai napot tartottak. Őriné Gombás Csilla, a Polgár Judit módszer alkotója, fejlesztője kiemelte, ezzel a programmal a gyerekek a való élet kihívásaira is felkészülhetnek.
19: Ez a személyiségfejlesztéstől kezdve az összes olyan képesség,

0: akkor a legjobb lépést meg kell találnia. Tehát ezen keresztül a való életet gyakoroltatjuk velük.
1: A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakkpedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a sakkpalota program mindennapi alkalmazásába. A nap folyamán a kiemelt sakkpalota referencia intézményi címet is átadták, amely a Polgár Judit nevéhez fűződő sakkpedagógiai módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el. A Kazinczy iskolában 2015 tavasza óta működik sikeresen a sakkpalota program, mely mára már gyermekek ezreinek segített a logikus gondolkodásmód elsajátításában. Az elmúlt 10 tanévben a tanulók játékos feladatokon keresztül sajátították el első osztályban a sakkszabályait, és alkalmazták azokat a magyar, a matematika, a rajz és az ének órákon. A sakk mint stratégiai játék vagy sport nem csupán a gyermekek számára izgalmas, mai napig népszerű a felnőttek körében is. Kirják Róbert, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei sakkszövetség elnöke szerint helyi szinten is sokan űzik hivatásos sportként.
2: Jelenleg is van MB1-B-s csapata Nyíregyházának, akik az elmúlt néhány évben még a feljutásért is többször versenyben voltak. De ami fontos, hogy a megye kisebb városaiban is találhatóak sakkcsapatok, amik nagyrészt természetesen felnőttekből állnak. Az utánpótlás nevelés mindenhol valamilyen formában működik, és hát amit a sakk gyerekkorban ad, az tulajdonképpen felnőtt korban is nagyon bőven kamatoztatható.
1: A rendezvény abból a szempontból is különleges volt az intézmény számára, hogy átadták a kiemelt sakkpalota referencia intézményi címet. A díjat Udvarhelyi Attila, a Polgár Judit Sakk Alapítvány kuratórium elnöke nyújtotta át az iskola igazgatójának. Kiemelte, ez a cím a Polgár Judit nevéhez fűződő módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el.
3: Ennek a megalakítása igazából azt a célt szolgálja, hogy minél jobban ösztönözik az intézményeket, akik ezt a sakkpalota programot választották, hogy minél magasabb színvonalon folytassák ezt a munkát, minél jobban vigyék a hírét ennek a programnak, ami ugye 2012-ben kezdődött az országban, azóta folyamatosan fejlesztjük, fejlődik, és hát az iskolák nélkül ez nem működhetne. Nagy örömünkre ez most már országosan nagyon elterjedten használják az iskolák, de azok, akik igazán magas szinten űzik, azért még nem olyan sokan vannak. Az intézmény lesz a 7., aki ezt a kiemelt referenciaiskola címet elnyerte.
1: Tótné Buszlai Brigitta tagintézmény igazgató úgy gondolja, a sok oktatásban alkalmazott módszerei kifejezetten jól működnek az iskolában.
0: A sakk, ha végignézzük az intézményt, kívülről is, belülről is látszik, hogy a mindennapjaink része. Tehát nem csak játszunk vele, meg oktatunk vele, hanem a folyosókon, ha végigmegyünk, akkor ott vannak a sakktáblák, ott vannak a játékok, tehát játszanak szünetben, félbe marad az állás, senki nem nyúl hozzá, és szünetben utána folytatják. Az, hogyha végigmegyünk az osztálytermeken, akkor ez mindenhol visszatükröződik az, hogy minden órára sakkasz beépül.
1: Az igazgató hozzátette, a gyerekek a programnak köszönhetően megtanulják elviselni a sikert és a kudarcot is. Az iskolában több játékos módszer is működik. A sakkot ötvözik a legóval és a robotikával is. Továbbá különböző felkészítőket tartanak, és segítik a gyermekek megfelelő tehetséggondozását. Kósa József a Nyíregyházi Városvezetés nevében gratulált az intézménynek az új cím elnyeréséért. És háláját fejezte ki a nevelőtestületnek, hogy a gyerekeket az életre is nevelik.
4: Én azt gondolom, hogy az önkormányzat számára az oktatáson kívül nagyon fontos az, hogy a gyerekeket az életre is neveljék, tehát az életre is megtanítsák. És ez a fajta játékos tanulás, amit a sakk és az oktatási tematika összegyúrásával össze lehet hozni, az gyakorlatilag egyértelműen abban az irányba mutat, hogy ezek a gyerekek talán egy kicsit többek lesznek, talán erősebben fognak tudni majd a hétköznapi életnek megfelelni, mint mondjuk azok az a gyerekek, akik ebben a tematikában nem vesznek részt.
1: A rendezvény további részeként szakmai előadásokon mutatták be a sakkpedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint gyakorlatorientált bemutató órákat is tartottak felső tagozaton. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátra Verebély-Szentkúton. A kétnapos programon közel 60-an vettek részt. A lelki gyakorlat során a résztvevők egy-egy főelőadást hallgathattak meg, majd kis csoportos foglalkozások keretében dolgozták fel a kiválasztott témákat. A program lehetőséget adott az elmélyülésre, a közösségi beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Dr. Novák István delegált rektorhelyettest, a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
1: Az immáron 5. éve katolikus Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendkívül sokat tesz azért, hogy a keresztény értékeket, azon belül is a katolikus egyház tanítását, elveit, erkölcsi és hitbeli tanítását tovább tudja adni mindazok számára, akik érdeklődnek egyházunk és hitünk iránt. Első perctől kezdve szinte indultak a lelki gyakorlatok, a lelki programok egyetemünkön. Egyik fontos helyszín, ahová gyakran eljövünk kétnapos lelki gyakorlatra, Mátra Verebély-Szentkút, ahol maga a kegyhelynek a szellemisége. Ez mindig segít abban, hogy az egyes csoportok, akik jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, közösséget építsenek egymással, és kapcsolatba kerüljenek az egyházunk tanításával. Most az eddigiekhez képest minden felülmúló létszámmal közel 60-an vettek részt a lelki gyakorlaton. Elsősorban a funkcionális területen dolgozók jöttek most el, akár a HR osztályról, gazdasági főigazgatóságról, a különböző segítő munkakört betöltők, akik nagyon fontos feladatot végeznek az oktatás, a kutatási tevékenység segítsége érdekében és az egyetem működése érdekében. A két fő előadás, amelyet a nagy csoport előtt tartottam, az arról szólt, hogy miért a keresztény hit, miért pont a katolicizmus az, ami számunkra, nekünk hívő keresztény embereknek, hívő katolikusoknak erőt ad, és ezen keresztül számos részét mutattam be a lelki gyakorlat során egyházunknak az erejéről, olykor a gyengeségéről, más vallásokkal való összehasonlításról, ökumenizmusról, vallások közötti párbeszédről beszéltem. Ezt követően pedig a két segítőmnek a segítségével mind a két nap egy-egy kis csoportot hoztunk létre, 15-18-20 fő volt egy-egy kis csoportban, és ott mindegyikünk olyan témát hozott elő, amely közel áll hozzá. Az egyik lelkipásztortársam az imádság fajtáiról, illetve a gonoszűzésről, az ördögűzésről beszélt. Egy hitoktatótársunk a keresztények helyzetét a mai világban erről próbált beszélgetni és különböző játékos formában feldolgozni ezt a témakört. Jó magam pedig a Szentmisének a rendkívül fontos részéről, a prédikációról szóltam, hogyan készül egy pap fel a prédikációra, milyen érzések, milyen tudások kellenek ahhoz, hogy valóban egy jó prédikáció hangozzon el, mi ezeknek a fortéja, és természetesen mind a két kis csoportos foglalkozás végén egy kis kvízjátékkal is megörvendeztettem azokat, akik a csoporthoz tartoztak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május 12 és 13-án rendkívül szép két napot töltöttünk el itt a Mátraverebélyi Szentkúton. Május 13-án a Fatimai Szűzanya ünnepén a Szentmise is felemelő érzés volt mindannyiunk számára.

0: Egyre több medvét látni a Bükkben. Az elmúlt két hétben Borsod vármegye több pontjáról is jelentettek észleléseket. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága megerősítette a híreket, miután az Andókútnál és a Kisfensíkon vadkamerák is rögzítették az állatokat. Bár a szakemberekhez számos téves riasztás is érkezik, a barna medvék jelenléte a térségben immár bizonyított tény. A Nemzeti Park kéri a túrázókat, hogy a fokozott óvatosság jegyében csak a kijelölt turistautakat használják, és kerüljék a sűrű bozótosokat. Hangsúlyozták, hogy a medve nem játék, ezért észlelés esetén azonnal hívni kell az igazgatóság ügyeleti telefonszámát. A terepen tanúsítandó pontos viselkedési szabályokról a látogatók a park hivatalos honlapján tájékozódhatnak. A részletekről Gombkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának szakreferensét hallják.
1: Alapvetően egy nagyon ingoványos talaj ez a jelenlegi medve észlelés sorozat, ami az elmúlt nagyjából két hétben fölröppent a médiába. Igazából a probléma az, hogy ugye nagyon sok bejelentés érkezik, ezeket igyekszünk mindig a lehető legrövidebb időn belül lehelyszínelni. Nagyon gyakori probléma, főleg most ugye az aszályos időszaknak is köszönhetően sajnos, hogy ott, ahol medvét látnak, vagy medvét vélnek látni, ott igazából a medvének nem sok életnyoma maradt, tehát lábnyomót, talpnyomót, lenyomatokat lehetetlen találni gyakorlatilag. Olyan esetekre, hogy a hullatékát esetleg ott hagyja, vagy a testéből szőrszálakat hagyjon, ilyen esetet nem nagyon tudtunk regisztrálni. Amit igazából itt a tavaszi időszaktól a Bükki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai összegyűjtöttek adatokat, illetve megfigyeléseket, különböző forrásokból ami információkat kaptunk. Ugye volt egy nagyjából április közepi 22-23-a körüli megfigyelés, az egy vadászati létesítménynél Miskolc közelében. Aztán volt egy másik megfigyelés, az belekerült a szommédiába, és hogy a Varbú környékén, ugye ez nagyjából egy hétre elkövette ezt a megfigyelést, és akkor utána kerültek elő ezek a délbükki, Bogács, akkor Novaj környéki észlelések, amik mondjuk úgy, hogy talán több valóságalapot tartalmaznak. Bár ugye mindig körültekintően kell azért bánni ezekkel a felvételekkel, amik előkerülnek, mert ugye nagyon nem nehéz sajnos olyan akár generált felvételeket is készíteni. Nagyon sok ilyen van egyébként a világhálón, hogy rohadó medve a képen, de igazából nincs oka, hogy miért rohanjon. Tehát nagyon körültekintő eljárás kell véghez vinni. Igazából talán ezek a legbiztosabbnak tekinthető medvés megfigyelések, amik az elmúlt bő három hétben, egy hónapban történtek a környékünkön. Az a gond a másik fele ugye a problémáknak, hogy nem mindig kapunk direktbe információt. Minket annak ellenére, hogy próbálunk ugye nyilván állami szervként ebbe konkrét feladatokat ellátni, ugye hamarabb kerül egy-egy ilyen megfigyelés észlelés a közösségi médiába, utána fölkapja a sajtó különböző források, és igazából már arra nincs is szinte esély, hogy az ember ugye követni tudja ezeket a híreket, mert nagyon sok verziója alakul ki egy-egy megfigyelésnek, illetve hát az a előzetes kontroll, ami azért szerintem célszerű lenne ilyen esetekben, hogy valós megfigyelések legyenek a közszájon, akkor legalább egy valamiféle előzetes szakmai kontroll nem ártana. Nagyon gyakran előfordul már, hogy borznyomot vélelmeznek, medvenyomnak, nagyon gyakran előfordul, hogy más állatok lépéseit, akár patás állatoknak a láblenyomatait, csülöklenyomatait gyakorlatilag benézik, vagy olyan is volt már, hogy sima kutyanyomot vélelmeztek medvenyomnak, ezeket érdemes tisztába tenni. Mielőtt a hírek bekerül, illetve hát volt olyan eset is néhány évvel ezelőtt, amikor ugyanarra az állatra az egyik megfigyelő azt mondta, hogy medvét lát, a másik meg farkast említett, és amikor a szakemberrel, kollégánkkal ugye megnéztük, akkor egy akita kutya volt. Ez egy mezőköves landolnak tájé közötti megfigyelés volt évekkel ezelőtt, de volt már arra is példa sajnos, hogy egy rosszul megkonstruált vadetetőt, aminek ugye a fedő lapján levő kátrány papír mozgott medvének, illetve bocsának néztek. Tehát rendkívül olyan sok érdekes megfigyelés van, ami azért jobb, hogyha reális információként kerül be a köztudatba. Alapvetően, hogy az ilyen találkozásokat legjobb elkerülni, illetve nyilván ebből csendesen visszavonulni, de legbiztosabb támpont talán, amikor már ugye biztonságban vagyunk, hogy a Bükki Nemzeti Park honlapján levő központi számot, ügyeleti számot hívjuk, és akkor ott egyrészt tanácsot is kaphatunk, hogyan viselkedjünk, miként lépjünk következőt, illetve hát annyi, hogy az ügyeleti kollega fölveszi a telefont, és akkor a éppen beosztott vagy területi felelős ezt ellenőrzi ezeket a megfigyeléseket.

0: A Tokaj-Hegyalja Egyetem megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a gazdasági és társadalmi szereplőkkel, valamint erősítse szakmai együttműködéseit a térségben és azon túl is. Az elmúlt 5 évben végzett hálózatépítő tevékenységéről dr. Kéri Szabolcs rektor beszélt.
1: Most zárul le az intézményépítés első fázisa, amikor számot kell adnunk arról, hogy milyen eredményeket értünk el az oktatás, a kutatás, a tudomány, a kulturális együttműködések, illetve az úgynevezett lokális ökoszisztéma partner hálózat kiépítése kapcsán. Ezek lennének egyébként önök. Voltunk a minisztériumban, amikor hát nem is már a beszámoló volt az eddig elért eredményekről, hanem már a következő 6 év közfinanszírozási tervezetét tárgyaltuk meg, ahol szóba került az is, hogy mennyi együttműködést tudtunk kialakítani az elmúlt 5 esztendőben. 130 ilyen együttműködésről van szó, amely magában foglalja a tudományos és oktatási együttműködéseken túl az önkormányzati szereplőket, a gazdaság szereplőit és a kulturális intézményeket is. Ezzel a számmal meghaladtuk azt, amit 2021-ben terveztek az elődeink, és a minisztérium jóváhagyó dicséretét kaptuk meg ezzel kapcsolatban. Talán ennél is nagyobb jelentőségű az, hogy ennek a közel 130 együttműködésnek 30%-a élő együttműködés, ami azt jelenti, hogy nem csak egy aláírás történt valahol, valamikor, és utána elfelejtettük egymást, hanem dokumentálható, élő, aktív és intenzív együttműködési munka van az elmúlt esztendők során. Ez a 30%, nem tudom kinek jut eszébe, ez egy magas arány. Államtitkár asszony azt mondta, hogy ez valóban ennyi, akkor egy kiváló eredményt értünk el ezzel kapcsolatban. Nem csak hazai terepen mozgunk, hanem nemzetközi terepen is. 41 külföldi egyetemmel van együttműködésünk, köztük Bordóval, Geisenheimmel, Törökországgal, Kínával, tehát a világ valamennyi régiójával kapcsolatban vagyunk. Ha ugyan ma a pedagógusok nincsenek itt, tehát konkrétan mondjuk a bázisovoda hálózatunk, vagy a Pataknet résztvevői középiskolák, általános iskolák nem képviseltetik magukat, azért emlékezzünk meg arról, hogy a pedagógus képzési területen 35 együttműködő intézményünk van, borászakon 36 borászattal tartunk intenzív kapcsolatot, gyakorlatilag napi szinten. Örvendetes módon a programtervező informatikus képzésünket támogatják, 17 cégről van szó, és a már említett bázis óvoda hálózatról néhány szót, egy külön ünnepség volt ezzel kapcsolatban, 17 óvoda tagja ennek a hálózatnak.

0: Félmillió forint gyűlt össze a Mátra Lions Klub által szervezett jótékonysági hangversenyen. A Szent Bertalan templomban megtartott koncert vendégművésze Érdi Tamás, Liszt Ferenc díjas zongora művész volt. Az esemény sikeres volt, nem csak a zenei élmény és a nagy érdeklődés miatt, hanem azért is, mert az összegyűlt támogatás összege elérte az 500 ezer forintot, amelyet a Mátra Lions Klub jótékony célokra fordít. A tudnivalókról Rostás Ákos elnököt hallják.
1: 2023-ban volt az első jótékonysági koncertünk. Gyakorlatilag akkor volt a Mátra Lions Klub 30 éves, és ez egy ünnepi jubileumi koncert volt, egy ajándék a város részére, teljesen ingyenes volt a belépőjegy, illetve nem is volt belépőjegy, Érdi Tamás volt a vendégünk. Aztán folytatódott a sorozat a Legato énekkarral, ami a Vakok iskolájának a zenekara volt. Tavaly Rákász Gergely orgonaművész volt a vendégünk, aki egyébként ebben az évben az év Lions személyisége, és májusban ezzel kapcsolatosan kap egy kitüntetést a Lilafüredi konvención. És most visszatértünk a gyökerekhez, Érdi Tamáshoz, és május 8-án a Szent Bertalan templomba volt egy nagyon-nagyon jó hangversenyünk, jótékonysági célra a vakok és gyengénlátók számára gyűjtöttünk, ahová őket is elhívtuk. Nagyon megható volt az este, mert a koncert végén kijöttek a zongorához, és Érdi Tamással együtt a helyi vakok és gyengénlátók együtt ünnepelték a zenét. Tamás még külön játszott nekik ott egy Schubert darabot, és ez egy felemelő érzés volt. Gyönyörű utat járt be ez a koncert szervezése. Amikor elmondtuk Tamásnak, hogy mik a koncert céljai, hogy ez ingyenes, de adományokat elfogadunk, és a kiknek a javára, akkor az első szóra azt mondta, hogy teljesen térítésmentesen vállalja a ma estét, annyira tud azonosulni a koncert céljaival. Úgyhogy mondhatom azt, hogy az est legnagyobb adományozója maga Érdi Tamás volt, és minden adományozó, aki ott volt, annak nyilván köszönjük. De azzal, hogy ő ezt elfogadta, és térítésmentesen egy csodálatos koncertet biztosított, én azt gondolom, hogy ennél nincs nagyobb élmény. Büszkén jelenthetjük, hogy majd 500 000 forint jött össze, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Hát nyilván a vakok és gyengénlátók segítésére alapvetően a karácsonyi ünnepség keretében szoktuk támogatni a csoport tagjait egyénileg, segítve a karácsonyi bevásárlást, felkészülést vásárlási utalvánnyal, hisz nekik is meg kell venni a szükséges élelmiszereket, ajándékokat az ünnepekre, és hát gyakorlatilag anyagi segítséget próbálunk adni, és valószínűleg ez az összeg is a karácsonyi támogatásukra megy.

0: Gönc határában tervásatást végeznek a Miskolci Herman Ottó Múzeum régészei, ahol egy több ezer éves neolitikumból származó árokrendszer nyomaira bukkantak. A feltárás során különféle őskori leletek is előkerültek, amelyek segíthetnek jobban megismerni a korabeli közösségek életét és szokásait. A szakemberek szerint a lelőhely jelentős régészeti értéket képvisel, ezért a kutatás tovább folytatódik. Hajdú Melinda feltárás vezető régészt hallják.
1: Jelenleg egy tervkutatás zajlik, ennek keretében három kutatószelvényt nyitottunk egy lelőhely egy részére. Az első szelvényben egy árokrészletet kutatunk éppen, a másik kettőben pedig egyéb település objektumokat tártunk fel. A munkákat azért hosszas-hosszas előkészületi feladatok előzték meg. A területen telepbejárást tartottunk több ízben is, ekkor szembesültünk azzal, hogy milyen fantasztikus leletanyag rejtőzik itt. A föld felszínen is csodás anyagot találtuk, de a föld alatt is nyilván még egyéb érdekességek rejtőzhetnek. Tehát volt terepbejárás több alkalommal, ezt követően pedig pont azért, mert olyan érdekesnek tűnt a leletanyag, sok festett töredéket találtunk olyan darabokat, amik inkább ilyen helyi jellegzetességeket mutatnak, de sok olyat, ami meg a dunántúli lengyeli kultúrához köthető, illetve még a Kis-Lengyelország területi jellemző kerámia típusok töredékeit is megtaláltuk, és éppen ezért azt gondoltuk, hogy érdemes lenne a föld alá is betekintenünk egy roncsolásmentes vizsgálati módszerrel, vagyis a geofizikai mérések által. A műszer segítségével a bejárható területeket végigvizsgáltuk. Ez is egy hosszadalmas folyamat volt, mert a terület kis parcellákra van felosztva. És ugye az egész területet egyben nem tudtuk vizsgálni, hanem részleteiben. És hol az egyik parcella volt éppen szántva, hol a másik, és még most is vannak olyan parcellák, amelyek fedésbe vannak, tehát a növényzeti sűrűség, fedettség miatt nem tudunk geofizikai felmérést végezni. És ezekben a kis parcella részletekben viszont négyszeres árokrendszer nyomát figyeltük meg, és ez pedig indukálta a további kutatását a területnek. Ezt követően talajtani fúrásokat végeztünk. Ennek során az árkokból vettünk mintát az árkok közötti területről, illetve az árkok által határolt terület részről is, fúró segítségével. Ezt Németországból érkeztek ide kollégák, Tobias Kinlin professzor vezetésével zajlottak a munkálatok, és a kinyert magokból kisebb mintákat gyűjtöttünk, ezeket pedig elküldtük Tübingenbe további vizsgálatokra, ott növényi maradványokat kigyűjtötték, magokat, faszenet, onnan pedig egészen Miami-ba küldték a mintákat kormeghatározás céljából, és így tudjuk, hogy legalábbis a két belső körárok kora körülbelül Krisztus előtt 4800-4700-ra tehető.

0: Miskolc belvárosának rejtett titkai elevenednek meg a kőbeírt történetek elnevezésű új várostörténeti kezdeményezésnek köszönhetően. A projekt célja, hogy a nap mint nap látott patinás épületek múltját közelebb hozza a helyiekhez és a turistákhoz egyaránt. A program részeként 10 kiemelt jelentőségű belvárosi ingatlan kap központi szerepet. Az épületek falain elhelyezett QR-kódos táblák segítségével bárki azonnal hozzáférhet az adott helyszín digitális archívumához. A kódokat beolvasva régi fotók, dokumentumok és izgalmas leírások mutatják be a város épített örökségét. A részletekről Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere adott tájékoztatást.
1: Ami most itt mögöttem, 10 darab nagyon szép míves táblán látható, az Miskolc város 10 ikonikus épülete és ennek a 10 ikonikus épületnek a kőbe zárt története. Az elkövetkezendő időszakban ezek a nagyon szépen elkészített táblák kikerülnek azokra az épületekre, amelyek mellett nap mint nap eljárunk, és amelyeknek a történetéről nem biztos, hogy mindenki annyit tud, ami azt gondolom, hogy ebbe a kőbe zárt történetbe benne van és szerepel. 10 olyan épület, ami meghatározta ennek a városnak az elmúlt néhány száz évét, és ami mind a mai napig meghatározza a városnak a képét. Ez a 10 tábla abban segít majd eligazodni a miskolciaknak, hogyha egy mobiltelefont ehhez a QR kódhoz tartanak, és azt gondolom, hogy ez a mai világban talán már egy elvárható szolgáltatás, akkor annak az épületnek a történetéről nagyon sok olyan információt láthatnak és kaphatnak, ami azt gondolom, hogy mindenki számára hasznos és fontos lehet. Ugye az egyik nagy kedvencem, és azt gondolom nem csak nekem, hanem a miskolciak nagy részének is, a Miskolci Nemzeti Színház, ami a mai Magyarország történetének első kőszínháza, aminek a története azt gondolom, hogy egy ilyen rövid összefoglalóban, ami átirányít egyébként mindenkit egy adott honlapra, szépen elmondja és elmeséli ennek a városnak a történetét. Vagy akár itt a Sötét Kapu környéke, a Vejlik udvar, amiről azt szokták mondani, hogy Magyarország egyik első plázája volt tulajdonképpen az akkori kornak megfelelően. Úgyhogy ezek a táblák, ezeket a történeteket fogják majd elmondani az elkövetkezendő időszakban. Én szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak, akik ebben segítettek, hogy ezek az információk megfelelő módon és minőségben juthassanak el a miskolciakhoz. Reimann Zoltánnak mindenféleképpen és Kelecsényi Gombos Ágnesnek, illetve a Miskolc Holding ZRT szakembereinek, akik segítettek, hogy ezek a táblák elkészüljenek, és akik az elkövetkezendő napokban erre a 10 ikonikus miskolci épületre ezt a táblát kiteszik majd. Természetesen itt nem állunk meg, folytatjuk azt a munkát, amit a miskolci belvárosban elkezdtünk, talán látják, hogyha megfordulnak, hogy új zöld szigetek vannak. Tavaly a villanyrendőr környékén zöldítettünk egy nagyot, ezt szeretnénk folytatni, és köszönjük minden olyan civil szervezetnek a munkáját és segítségét, akik az elmúlt hónapokban vagy években segítettek a belváros újra gondolásán és újra varázslásán. Külön szeretném megköszönni a belvárosi körnek, akik azokat a kapualjakat is felújították az elmúlt időszakban, amik hát az ott lakók, illetve a közös képviselők segítségével megújultak, és minden olyan kezdeményezést az elkövetkezendő időszakban, legyen az akár kapualjak felújítása, akár ezek a táblák, akár a belváros szépítése, a városvezetés nagy örömmel és nagyon jó szívvel fogad mindenki részéről.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, írta meg Facebook oldalán Orbán Anita külügyminiszter. Erről a hétvégén telefonos egyeztetésen állapodott meg az ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe bevonják a kárpátaljai magyarság képviselőit is. Az első online tárgyalást holnap tartják. Andrij Szibiha megköszönte kollégájának a magyar kormány elvi és gyors reagálását a legutóbbi Ukrajn ellen végrehajtott orosz csapásokra, és megerősítette, országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Készek vagyunk együttműködni a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat országaink között, fogalmazott. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a kormány Ukrajnával. António Costa közölte, az ukrán elnök számára világossá tette, minden további lépés meg kell, hogy előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédirata vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az alkotmányvédelmi hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Az elmúlt egy évben sikerült a hazai inflációt a jegybanki tolerancia sávba mérsékelni, miközben a forint euróval szembeni árfolyama a korábbi 410 forint körüli szintről 360 forint alá erősödött. Erről is beszélt a Magyar Nemzeti Bank elnöke a 11. lánfalusi konferencia megnyitóján. Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal rendelkezik, a devizatartalékok értéke megközelíti a 60 milliárd eurót, az aranytartalék pedig 110 tonna, tette hozzá Varga Mihály. Beszélt arról is, hogy Magyarország érdeke a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítése, ugyanakkor az euró bevezetése nem lehet öncélú. Az euróövezeti csatlakozásnak akkor jöhet el az ideje, amikor a magyar gazdaság képes maximalizálni az egységes valuta előnyeit, miközben minimalizálni tudja a fix árfolyamrendszerből és az egységes monetáris politikából fakadó kockázatokat, fejtette ki. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyedév végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadóság. Súlyog Tamás nem mond le, szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná. Az Indexnek adott nagy interjúban azt mondta, nem bánta meg, hogy Orbán Viktor felkérésére elvállalta az államfői tisztséget, mert egy magyar embernek ez a legnagyobb megtiszteltetés. A köztársasági elnök egyebek mellett arról is beszélt, az államfő a létével fejezi ki a nemzet egységét, közjogi keretbe foglalja a politikai döntéseket, azoknak alkotmányos rangot ad. Súlyog Tamás a dicstelen 2 éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is, írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök Súlyog Tamást Orbán Viktor báb köztársasági elnökének nevezte és úgy fogalmazott, az első perctől nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak olyan államfőre volt szüksége, akinek a fontossági sorrendjében első helyen a Fideszhez való lojalitás áll, az utolsó helyen pedig az alkotmányosság védelme és a nemzet egysége, ezért esett a választás a Súlyog Tamásra. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában gyors cselekvése szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
6: Szentek, szentéletű emberek.
7: József Berán életével ismerkedjünk meg, aki az életszentség útját járta. Csehországnak volt bíboros érseke, prímása. József Berán Csehországban, Pilzenben született 1888. december 29-én. Teológiai tanulmányait Rómában végezte, ahol 1911. június 10-én pappá szentelték. 1912-ben doktorált, hazatérve káplán, majd 1917-től az iskola nővérek tanítóképzőjének igazgatója. 1928-tól Prágai Egyetemen a lelkipásztorkodás tan előadója, 1932-től pedig rendes tanára. Ebben az évben, szeptemberben szemináriumi rektorrá nevezték ki, 4 év múlva pápai prelátusi címmel tüntette ki Róma. Ezután megkezdődött kálváriája. 1942. június 6-án a Gestapo letartóztatta, és Tereszinbe, majd annak az évnek szeptemberében Dachauba hurcolták. Gyűlölték, mert nyíltan szembeszállt Hitler nemzetszocializmusának aljasságaival. Az isteni gondviselés azonban megsegítette és megőrizte. 1945. áprilisában kiszabadulhatott, és visszatért rektori állomás helyére. Hűségért 1946. november 4-én Prága érsekévé nevezte ki a pápa. Ő is, mint a többi kelet-európai nagy főpap, a hitlerizmus markából az embertelen kommunizmus áldozatai közé került. 1949. június 19-én letartóztatták. Házi őrizetre ítélték, s mindenáron le akarták mondatni főpapi méltóságáról. De megtörni nem tudták, sem Hitler, sem a Sztálint kiszolgáló pribékek. 1963. októberében új szelek fújása nyomán amnesztiával Mubarov faluba száműzték. 6. Pál pápa 1965. február 17-én bíborossá nevezte ki. Aztán Rómába költözött, és a cseh Nepomuki Szent János kollégiumban élt. Rómában halt meg 1969. május 17-én a cseh nemzet nagy szentjének ünnepe után, Nepomuki Szent János ünnepe után egy nappal. A Szent Péter Bazilika kriptájában temették el. Egyike azoknak a legendás európai főpapoknak, akik a 20. század valamennyi poklában nyugodt, fényes és eligazító csillagai voltak híveiknek és minden becsületes embernek. Sokszor hallottuk és olvashattuk az elmúlt évtizedekben azt az alaptalan vádat, hogy a katolikus egyház és a Vatikán nem ítélte el kellően Hitlert és a nemzetszocialista rendszert. Mindezt számos dokumentum megcáfolja. De ezek közül a tények közül meglehetősen keveset ismer a közvélemény. Nyugaton és keleten jobbára a kommunista baloldal megbélyegző propagandája él az emberek lelkében. Ilyen ismeretlen dokumentum Joseph Goebbelsnek, a nácik hírhedt propaganda miniszterének a háború után nyilvánosságra került naplója. Mindaz, amit Goebbels a katolicizmusról nyilatkozik benne, eleve döntő bizonyítékul szolgál a katolikus egyház ártatlanságára, mert ő azokra a sarkalatos pontokra mutat rá akarata ellenére, amelyek épp az egyház töretlen humanizmusát és az üldözöttek melletti szilárd kiállását bizonyítják. Goebbelsnek a katolicizmussal szemben tanúsított magatartását két tényező motiválta. Az egyik saját félelme a katolikusok folyamatos ellenállásától, a másik a végső leszámolás terve velük kapcsolatosan. A náci vezető magyarázata önkéntelenül is a katolikus egyház igaz emberi kiállását hitelesíti. Így ír naplójában. Az egyház folytatja ellenséges tevékenységét. Egész halom pásztorlevél fekszik előttem, egyik támadóbb, mint a másik. Tökéletesen elárulják a rendszert, így ahogy vannak, már semmit nem kell hozzátenni. Mégsem lépnek fel ellenük. Számlánkat majd a háború után nyújtjuk be nekik. A náci Goebbels stílusa is híven jelzi a nácik gyűlölködő, embertelen magatartását. Naplójában olvassuk a következőket is. Egyszerűen gyűlöletes ez az ellenünk való állásfoglalás minden vonalon. Most már a protestáns gyermekekre is kiterjesztik propagandájukat. A zsidók mellett ezek a politizáló papok a legundokabb lémlom, amit a Reich, a birodalom határai között megtűr. A következő mondatok élő cáfolatai annak a vádnak, amelyel 12. Pius pápát illették a nácikkal való kollaborálással kapcsolatosan. Ismét a naplóból. A Führer elé terjesztettem azt a javaslatomat, hogy tiltsa meg a német katonáknak a pápa előtt való tisztelgő látogatásokat, hisz ezek a látogatások egyre nyíltabb veszélyeket rejtegetnek magukban. Bizalmas értesítést kaptam a pápa akciójáról, melyet a spanyol bíborosokon keresztül indítanak annak érdekében, hogy Spanyolország mindenképpen maradjon ki a Hitler mellett való háború megindításából. Eddig a napló. Titkos tervük volt a náciknak a pápa letartóztatása, 12. Pius pápa letartóztatása és elhurcolása is. Ezeket a fontos közléseket hosszú időn át igyekezett elhallgatni a II. Világháború után az ateista-kommunista vezetés is. Nyilvánvaló, hogy nem volt érdekük, hogy a katolikus egyház konkrét tetterejét reklámozzák, hiszen a nácik minden ördögi módszert és kegyetlenséget felhasználtak, hogy a katolikus egyházat gyökerében megsemmisítsék. És ugyanez volt szándéka az ateista, kommunista rendszernek is. Tudjuk, hogy hazánkban 1948. decemberében tartóztatták le Mindszent József hercegprímást is, és utána kirakat perben, előre megtervezett úgynevezett koncepciós perben ítélték el. Ugyancsak Goebbelsnek tulajdonítható az a rendelet is, hogy az első számú ellenséget, a vatikáni rádiót minden áron el kell hallgattatni. Fel akarták robbantani, az isteni gondviselés azonban megőrizte ezt a rádiót a felrobbantástól, mint ahogy 12. Pius pápát is megőrizte az elhurcolástól, attól, hogy gyilkos merényletet hajtsanak végre ellene. A 2000 éves egyház számtalan megpróbáltatást élt át, de mégis él és terjed. Igazak Jézus szavai. A pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Legyünk hűségesek az egyházhoz, Szentatyánkhoz. Így leszünk hűségesek mai korunkban is Jézus Krisztushoz. Ebben segítsen minket a Szentlélek, az igazság lelke, a szeretet lelke. Segítsen mindannyiunkat. Gyakori fohászunk legyen, jöjj el Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét, és gyullaszd föl bennünk szeretetet tüzét. Amen.
8: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az emúszi tanítványok történetéről elmélkedik.
10: Húsvét negyedik vasárnapja, jó pásztor vasárnap. Ez egyben a papi és szerzetesi hivatásoknak is a világnapja. Ezen a napon erről szeretnénk elmélkedni, mit is jelent Jézus szíve szerinti pásztornak lenni. Akit egyszer megérintett az Isten és küldetést adott neki, az nem teheti meg azt, hogy nem vesz erről tudomást. A kiválasztottság ugyanis nem a mi érdemünk, és nem is a mi döntésünk eredménye. Nem azért kapja valaki, mert jobb másoknál, és nem teheti senki sem magát önjelölt küldötté, ha az Úr nem küldi őt. Ilyen értelemben tehát egy tőlünk független dologról van szó. Olyanról, amiben Isten teljesen szuverén módon dönt. Persze Isten a teremtés óta akarja, hogy részesei legyünk döntéseinek, azaz, bár ő maga nem szorul rá, mégis bevon bennünket akaratának megvalósulásába. Így követésére is vágyat kelt jelöltjeiben, és meghívja őket. Ez a hatás azonban sohasem ellenállhatatlan. Isten úgy terel minket, hogy közben teljes egészében tiszteletben tartja szabadságunkat. Nem fölöttünk és nem helyettünk dönt. és bár elsődlegessége megkérdőjelezhetetlen, követői mégis joggal érzik úgy, hogy saját érdemük is az, hogy Istenhez tartoznak. Ez a csodálatos együttműködés kiemelten tetten érhető a lelki pásztorok esetében. Az Úr hívja meg őket erre a szolgálatra egyházán keresztül, de a papságra kiválasztott felelősség az, hogy ezt a hangot felismerje és a küldetést elfogadja. Innentől kezdve felelősség az, hogy ezt a hangot, hogy ennek a hivatásnak a gyakorlását megfelelő módon végezze, úgy, ahogy Jézus akarja. És innentől kezdve ennek a hivatásnak a gyakorlása nem lehet öncélú. Nem alapulhat és nem függhet attól, hogy hogyan érzi magát ebben valaki, és hogy mennyire sikeres benne. Ma a húsvét negyedik vasárnapján maga Krisztus fejti ki nekünk, hogy milyen is a jó pásztor. Csupa cselekvéssel kapcsolatos kifejezést olvasunk. A jó pásztor életét adja juhaiért, törődik juhaival, ismeri juhait, vezeti azokat. Jósága tehát nem csupán érzelem, hanem tettekben megnyilvánuló kapcsolat. Ez a sok ige abban összegezhető, hogy a jó pásztor a juhaiért él. Sőt, nem csak él, hanem értük is hal meg. Korunkban fontossá vált a hitelesség kérdése. Ahogy egyre többször derül ki valakiről, hogy másként él ahhoz képest, mint amit képvisel, az emberek óvatosan közelítenek mindenkihez. Nem adnak rögtön hitelt egy-egy hangzatos szlogennek, és szeretnek belelátni a kártyákba, egyáltalán mögé nézni a kulisszáknak. Jézus nem árul zsákba macskát. Elénk éli mindazt, amit hirdet. Elvárásait, kihívásait a leginkább éppen ő maga váltja tettekre. Példát ad. Olyan, aki követhető, aki nem előre küld minket az ismeretlenbe, hanem ki előre megy, hogy mi a nyomdokaiba léphessünk. Egy szülő, egy lelkipásztor, egy tanár, de mindenfajta felelős ember akkor követhető, ha ugyanúgy viselkedik, mint Jézus. Ahogy hallottuk, ő ismeri rábízott juhait. Az ismeret elengedhetetlen ahhoz, hogy vezetni tudjunk valakit. Aki nem veszi a fáradtságot arra, hogy megismerje övéit, akinek nem fontos a másik gondolata, érzése, lelki világa, az legfeljebb erőszakkal fogja tudni ideig, óráig követésre bírni a többieket. Ugyan hogyan tudnánk törődni valakivel helyesen anélkül, hogy ismernénk igényeit, vágyait? Ahhoz, hogy vezessük és ne félrevezessük a ránk bízottakat, kell ez a figyelem, ami lényegében abból származtatható, hogy szeretjük őket. A szeretet lesz az, ami arra sarkal bennünket, hogy egyre jobban megismerjük a másikat, törődjünk vele, helyesen vezessük, azaz végül is életünket adjuk érte. A jó pásztor szerepkörének betöltése meghaladja a képességeinket. Senki sem gondolhatja azt magáról, hogy önerőből képes ezt megvalósítani. Ezért, ha jó pásztora akarsz lenni tieidnek, előbb jó és engedelmes juha kell, hogy légy a nagybetűs jó pásztornak, Krisztusnak. Vállalod ezt a tanulási folyamatot? És főleg vállalod-e hittel és alázattal azt, hogy vezessenek? Elhiszed-e Krisztusnak is az ő egyházának, amely nem más, mint az ő tovább élő teste, hogy dús legelőkre vezet és lelkedet felüdíti? És amikor azt hirdeti valamiről, hogy nem szolgálja életed és mérgező, akkor azt valóban képes vagy elkerülni, legyen az bármilyen csábító és ígéretes is. Jézus a jó pásztor. Te milyen pásztora, én milyen pásztora vagyok enyémnek? Kire hasonlítok inkább a hétköznapokban? Jézusra, a jó pásztorra, vagy béresre? Ezen a vasárnapon rendszerint kiküldjük a papnövendékeket, a plébániákról, hogy tanúságot tegyenek hivatásuk egyedi történeteiről, és hogy belekapcsolódjanak az egyház község programjaiba. A helyi évek nagy örömmel fogadják a fiatalokat, hiszen bennük a remény forrásait, a keresztény jövőt látják. A kispapok pedig tapasztalatot szereznek az igazi terepen, hogy ne csak tankönyvből legyen elképzelésük a lelkipásztor életről. Ez a kölcsönös gazdagodás üdítőleg hat mindkét közösségre, a szeminaristákra és a hívekre egyaránt. Mit is kérünk a mai napon a könyörgésben? Mindenható Örökisten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe, jusson el hívei gyönge nyája oda, ahová előttünk ment Jézus, a mi erős pásztorunk. A papok Krisztus személyében és az ő küldetésében végzik szolgálatukat, szintén pásztorolják a népet, azaz előttük mennek és elvezetik a nyájat a mennyország boldog közösségébe. akkor végzi egy pap helyesen szolgálatát, ha egyszerre követi Krisztust, mint bárány, a pásztorát, és ugyanakkor mások számára követendő példa is lesz. Az ősegyház gyakorlatából azt látjuk, hogy az apostolok utána mennek az embereknek. Nem várják, hogy majd, hogy ők maguktól betévednek az egyházba, hanem fáradtságos módon felkeresik őket, ott, ahol az emberek élnek. Azt is látjuk, hogy nem omlanak össze, amikor rágalmakat szórnak rájuk, irigykednek a tevékenységükre, amikor üldözik őket, vagy amikor hazudoznak felőlük. Nagyon a helyükön vannak ezek az apostolok. Talán a legmeglepőbb az az ő történeteikben, hogy sokszor elűzik őket, és mégis azt írja az apostolok cselekedetei, hogy a tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek. Hol vagyunk mi papok, pásztorok ettől a felvértezettségtől? Mennyivel előrébb lehetne az életünk és a szolgálatunk, ha a minket betöltő örömre és a Szentlélekre jobban figyelnénk, mint az esetleges negatív visszajelzésekre? Az ismeret tehát elengedhetetlen. Mi általában addig jutunk el papok, hogy szeretjük elvárni a hívektől, hogy ők hallgassanak a mi szavunkra, mint jók a pásztorokra. Mi viszont kevésbé tesszük meg ugyanezt vissza. A szinodális út, a párbeszéd erre hív meg bennünket a katolikus egyház mostani irányvonalába. Nem arra kapunk ugyanis küldetést, hogy a fejük fölött beszéljünk az embereknek, hanem hogy a szívükre beszéljünk. Különben sem a mieink ők, hanem az Istenéi. Jézus a mai evangéliumban ajtónak is mondja magát, amin keresztül a legelőre, az üdvösségre jutnak a pásztorok. Olyan ajtó, ami vezet valahová. Rajtam keresztül hova lehet jutni? Én hova vezetem a másikat? Mi van az én másik oldalamon? A pásztor hangját ismerik a juhok, az idegenét nem. Ebből az is következik, hogy nem az a fontos, hogy mit mondom, ha valaki, hanem hogy ki mondja. És itt a hitelességnek a kérdése talán még jobban előre kerül. De vajon ki ismerős a juhok számára? Hát az, akiről van korábbi emlékük, és ez egy jó tapasztalat. Ha egy idegen feltűnik a színen, aki soha nem foglalkozott eddig velük, arra nem fognak hallgatni. Csak arra, aki már bizonyította életével. Előbb éljünk közöttük, akikhez küldve vagyunk. Legyünk az övék szép csendben, figyelemmel hallgatva. És aztán megkapjuk ugyanezt a figyelmet mi is az ő részükről. A hivatás is csak azután születhet, hogy megismertük a pásztor hangját. Hiszen, ahogy mondtam, nem önjelöltek vagyunk. Krisztus hangját kell meghallanunk a lelkünkben, mire és hova hív bennünket. A jó pásztor egész élete, fedezete ott áll a szavai mögött. Életét adja juhaiért. Ne feledjük el, hogy az Ószövetségben a legnagyobb áldozat a templomban bemutatott bárány áldozat volt, amelyet pászka ünnepkor, húsvétkor végeztek. Jézus keresztre feszítése éppen ekkor történt. Órára, percre ugyanakkor, hogy megmutassa ő a mi húsvéti bárányunk, aki elvette a bűneinket. Ő teljesítette be az Ószövetségi áldozatot. Többé már nem kell több áldozat. A mise nem egy új áldozat, hanem ennek az egyetlen és megismételhetetlen örök áldozatnak a jelen valóvá

0: Engedjük Istennek, hogy megmentsen minket, hogy megkeressen minket, és miután ránk talált, hazavezessen az atyai házba. Minden ember természetes vágya, hogy ne csak vezetett, de vezető is legyen. A sorrend azonban csak is ebben az irányba történhet, előbb én vezetni hagyom magamat Krisztus által, hogy aztán jó vezető legyek. Szívesen vagyok-e Jézus nyájában? Elfogadom az ő vezetését, követem-e szívből azt a jó pásztort, aki életét adta értem? Bízok-e annyira jó pásztoromban, hogy sokszor észrevétlen jelenléte és szeretete megtartson a nyáj tagjaként?
1: Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára, az Emmauszi tanítványok történetéről elmélkedett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a Memondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bálmosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Jézus mennybe meneteléről, a fatimai jelenésről és Szent Rita életéről.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Krisztus feltámadt, alleluja.
3: Valóban feltámadt, alleluja.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Ma két csodálatos eseményt szeretnénk megosztani veletek, amelyek május hónapjához kapcsolódnak. Ehhez a szép tavaszi időszakhoz, amikor a természet is megújul, és amikor a szűzanyára különösen is figyelünk. Aztán, húsvét ünnepe után, 40 nappal az egyház egy különleges eseményt ünnepel, Jézus mennybe menetelét. A mai napon erről is fogunk beszélni. Ezt a napot már az 5. század óta tartja számon a keresztény világ. Kezdjük azzal, hogy felolvassuk a Bibliából Jézus mennybe menetelét. Manka.
4: Jézus Krisztus szenvedése és föltámadása után sok jel által mutatta meg a tanítványoknak, hogy él. 40 napon át többször megjelent előttük, és az Isten országáról tanította őket. Megmondta nekik, hogy várják meg Jeruzsálembe, amíg az Atya ígérete be nem teljesedik, és rájuk nem száll a Szentlélek. Hallhattátok, emlékeztette őket az Úr Jézus. János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Ezután a tanítványok egybegyűltek az olajfák hegyén, és megkérdezték Jézust: Uram, hát nem most állítod helyre Izrael országát? Nem a ti dolgotok tudni az időkről vagy alkalmakról, amelyekről az Atya maga dönt.
2: Amikor azonban a Szentlélek reátok száll, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Szamáriában és mind az egész földön. És amikor ezeket elmondta Jézus, a tanítványok szeme láttára felemelkedett, és egy felhő elragadta tekintetük elől. Miközben szemüket az égre függesztették, két férfiú állt meg előttük, és így szó

0: voltak, Galileabeli férfiak. Mit nézitek az eget? Ő Jézus, aki felment tőletek a mennybe, és ugyanúgy jön majd el hozzátok, amint most látjátok fölmenni. Ezek után a tanítványok az olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe, bementek házukba, és mindnyájan egy szívvel lélekkel könyörödtek, és imádkoztak. Tehát hallottátok, gyerekek, először is a tanítványok féltek, kételkedtek, hiszen ilyesmit még soha korábban nem tapasztalhattak. Jézus nem csak azért jött el, hogy megnyugtassa őket, hanem hogy felkészítse őket egy nagy küldetésre. A tanítványok sok kérdést tettek fel neki. Uram, most fogod helyreállítani Isten országát? Kérdezték tőle. És így válaszolt Jézus, nem a ti dolgotok ismerni az időket, de amikor majd eljön a Szentlélek, erőt kaptok, és ti is tanúim lesztek. Az egész földkerekségen tulajdonképpen. Ez azt jelentette, hogy Jézus küldetése most már rájuk van bízva, és rajtuk keresztül folytatódik. Képzeljétek el ezt a nagy felelősséget. Ők egyszerű halászok, vámosok voltak, nem tanult emberek. Mégis nekik kellett elvinni az örömhírt a világba. Jézus megígérte nekik, hogy nem hagyja el őket, elküldi majd a Szent Lelket, aki erőt és bátorságot ad nekik. Húsvét után hány nappal jön el majd a Szent Lélek, gyerekek? Bíborka?
1: 50.
0: Így van, tehát majd még később, jövő héten lesz pünkösd ünnepe, arra is készülünk, és akkor, amikor ő elküldi a Szent Lelket, akkor fognak a tanítványok igazából erőre kapni, és akkor tudnak majd menni, vinni a világba kettesével az evangéliumot. Ezután visszatértek Jeruzsálembe, és 10 napon keresztül még együtt imádkozták, és így várták a Szent Lelket, és készültek arra, hogy elinduljanak a világba tanúságot tenni Jézusról. Mit éreznél, ha ott lennél a tanítványok között?
2: Nagyon megtisztelve érezném magamat.
0: És azért is imádkoznak, meg te is imádkoznál, hogy legyen ehhez megfelelő erőd. És ha valaki azt mondaná neked, hogy most rajtad a sor, hogy elmond másoknak, ki Jézus, te mit válaszolnál, Nóri?
3: Isten fia.
0: Így van, elsősorban, és?
3: A megváltó.
0: Miért váltott meg minket? Mitől váltott meg minket?
3: A bűneinktől, hogy mi is majd egyszer a mennyországba juthassunk.
0: Így van, köszönöm szépen. És mit gondoltok, hogyan tudtok ti is tanítványok lenni?
3: Ha
0: Nóri?
3: Hiszek Jézusban és Istenben, vagy hirdetem Jézust és tanítványokat.
0: Pontosan, így van, nagyon jó. Olyan példát mutatsz, meg olyan életet élsz, hogy bebizonyítsd, hogy te Isten gyermeke vagy, mert a kerességgel Isten gyermekei lettünk, és a szülők, amikor kisbabák vagyunk, akkor még, ugye te nem tudod mondani, de a szüleid megígérik, hogy úgy fognak téged nevelni vallásosan. Most például olyan iskolába irattak be benneteket, hogy hittan tanulhattok, és itt most itt is a rádióban beszélgethetünk ugyanúgy Jézusról, meg az Istenről, meg a csodákról. Mert nagyon fontos, hogy Jézus elment a mennybe, és elküldte nekünk a Szent Lelket, de egy idő után az emberek még kaptak csodákat is. Még a mai napig is, 2026-ban is vannak csodák, kisebb csodák, nagyobb csodák, amik arra utalnak, hogy tényleg valóban Jézus él, meg Mária él, ő is ugye fönn van a mennyben, és vigyáz ránk. Most arra szeretnélek benneteket kérni, hogy emlékezzünk meg a 109 évvel ezelőtti csodáról, amit pedig a múlt héten ünnepeltünk, május 13-án. Áttérünk tehát a fatimai jelenésre. 1917. május 13-án a boldogságos Szűz Mária 3 kis pásztorgyermeknek megjelent a portugáliai Fatimában. És milyen fontos üzenetet hozott a világnak. 1917. Azt tudjuk, hogy az első világháború ideje. És megismerjük itt most a műsorban Lúciát, Jácintát és Ferencet, és őnekik az üzenetét, hogy a szűzanya mit üzent ennek a 3 kisgyermeknek. A 3 gyerek neve tehát az első Lúcia és 2 unokatestvére Jácinta és Ferenc. Tehát Jácinta és Ferenc, ők testvérek voltak. Lúcia volt a legidősebb, 10 éves, Ferenc 9, Jácinta pedig 7 éves. Ők hárman 1917. május 13-án épp a falu közelében a Kovada Irina nevű dombon legeltették a juhokat, amikor egy nagy fényességet láttak. Azt hitték először, hogy villámlik, de aztán egy szépséges asszony jelent meg nekik. Mária teljesen fehérbe volt öltözve. Ez az asszony a szűzanya volt, a boldogságos Szűz Mária. Mária szeliden szólt hozzájuk, és azt kérte tőlük, hogy imádkozzanak sokat a világ békéjéért. Különösen azt az imádságot kérte tőlük, hogy a rózsafűzért imádkozzák leggyakrabban. Azt is elmondta, hogy ő minden hónap 13-án vissza fog térni hozzájuk, egészen októberig. A gyermekek először nem tudták, mit tegyenek, de végül elmesélték a történetet a családjuknak. Ti mit tennétek, ha most megjelenne nektek a szűzanya? Elmondanátok otthon?
2: Igen.
0: Így van, elmondanátok szerintem is. És ha nem hinnének nektek, szüleitek mondnák, ó, dehogy is, nem is hiszem. Akkor hogy bizonyítanátok be?
2: Hát, például többen voltunk, és akkor mondanánk többi barátunknak is, hogy ők is mondják már rá, hogy ők is ott voltak, és ők is látták.
0: Így van, pontosan, és hogy a következő jelenéskor ők is jöjjenek ki, lehet, hogy ők nem fogják látni a szűzanyát, de ugye megígérte nekik, hogy több hónapon keresztül minden hónap 13-án eljön hozzájuk a három kisgyermekhez. Persze a szűzanyát nem láthatták, de az arcukat a gyerekeknek látták, hogy elváltozik. Bizony eleinte senki sem hitte el a történetüket, sőt sokan kinevették, mások haragudtak is rájuk, különösen a hatóságok. De a gyerekek kitartottak, és minden hónap 13-án kimentek a dombra, akkor is, ha esett az eső, vagy fenyegették őket. És valóban Mária minden alkalommal megjelent nekik. Nóri, milyen titkokat mondott a gyerekeknek Mária?
3: Mária három titkot is elmondott nekik. Ezek közül kettőt hamar nyilvánosságra hoztak, a harmadikat sokáig nem ismertük. Ezek a titkok proféciák voltak, különleges üzenetek, amelyek a jövőre vonatkoztak. Az első titok egy látomás volt a pokolról. A gyerekek egy pillanatra azt látták, milyen szenvedés vár azokra, akik eltávolodnak Istentől. Ez nem azért történt, hogy féljenek, hanem hogy megértsék, milyen fontos az ima és a megtérés. A második titok Oroszország megtéréséről és a béke fontosságáról szólt. Mária azt kérte, hogy Oroszországot ajánlják fel az ő szeplőtelen szívének, különben háborúk és üldözések lesznek a világban. A harmadik titok sokáig rejtve maradt. Csak 2000-ben árulták el a tartalmát, és egy pápa elleni merényletre utalt. Sokan úgy gondolják, ez második János Pál pápa 1981-es elleni támadását jelentette.
0: Így van, köszönöm szépen, Nóri. És ahogy telt az idő, egyre többen hittek azért a gyerekeknek. Az utolsó jelenésre, ahogy a szűzanya előre megmondta, októberben került sor. 1917. október 13-án már több mint 70 ezer ember gyűlt össze a helyszínen. Esős, sáros nap volt, de mindenki ott volt, mert Mária megígérte, hogy valami nagy csoda fog történni. És ez valóban az volt. Ekkor történt a híres napcsoda. A jelenlévők, köztük újságírók, nem hívő emberek, katonák és papok azt látták, hogy a nap forogni kezd az égen, színes fényeket árasztott, majd mintha zuhanni kezdene a föld felé, aztán visszatért a helyére. A nedves ruhák és a sár is hirtelen megszáradt. Ez a csoda megerősítette az embereket abban, hogy a gyerekek igazat mondanak. Manka, mit üzen szerinted ez a fatimai jelenés a mai kor számára, most például nekünk?
2: A fatimai jelenések üzenete ma is aktuális. Mária azt kérte, hogy naponta imádkozzuk a rózsafűzért. Tartsuk bűnbánatot, és imádkozzunk a békéért. Hiszen ma is vannak háborúk, és sok ember szomorú, haragos vagy elkeseredett.
0: Így van.
2: A gyerekek példája azt mutatja, hogy Isten a legkisebbeket is fel tudja használni nagy dolgokra, ha eléggé nyitottak rá.
0: Jól van, köszönöm szépen, Manka. Ti is lehettek kis fatimai küldöttek, most épp a stúdióba itt hárman vagytok. Ha minden nap imádkoztok, ha békét visztek az iskolába, az otthonotokba, ha szeretettel szóltok másokhoz, akkor ti is Mária békéjének hordozói lehettek. De ne feledjétek, a rózsafűzér egyszerű, de nagyon erős ima.

0: Műsorunk második felében áttérünk Szent Ritához, aki szintén május hónapban ünnepli a névnapját, május 22-én. És ő az én védőszentem, én nagyon szeretem őt, nagyon sokszor imádkozom hozzá, mert ő a lehetetlen ügyeknek a védőszentje. Amikor már úgy érezzük, hogy valami nem fog sikerülni egyáltalán, akkor Szent Ritához szoktunk imádkozni, és őnála kiesdekelni, hogy Jézussal beszéljen, és az ügyünk, amiért kérjük őt, amiért nagyon szeretnénk, hogy meghallgassa az imáinkat, az meghallgatást szokott nyerni. Én voltam is Kaszkiában, ahol született Szent Rita, és majd mesélek nektek róla. Szeretnélek megkérni téged, Bíborka, hogy olvasd fel az ő történetét.
1: Rita 1381-ben született egy kishegyi városkában, Kaszkiában, Olaszországban. Már egészen kicsi korától kezdve nagyon szerette Jézust, és vágyott arra, hogy az egész életét Istennek szentelje. De azokban az időkben ez nem volt olyan egyszerű. A szülei inkább azt szerették volna, a férjhez megy és családot alapít. Bár Rita nem ezt akarta, engedelmeskedett a szüleinek, és férjhez ment egy férfihoz, aki sajnos erőszakos természetű volt. Gyakran veszekedett, és durva volt vele. Rita azonban sosem viszonozta a rágott haraggal. Türelemmel, imával és szeretettel fordult férje felé, és ennek meg is lett a gyümölcse. A férje egy idő után megváltozott, szelídebb lett és hívőbb lett.
0: Köszönöm szépen. Tehát későn született ez a Rita, és ő azt szerette volna, hogy ne menjen férhez, és szerette volna egész életét az Istennek szentelni. De a szülei meg azt szerették volna, hogy menjen férhez, és engedelmeskedett neki. És egy durva természetű férfihoz adták feleségül, akit végül sok türelemmel és imával megtérített, megszelidített. El tudjátok képzelni, hogy valakit szeretettel lehet megváltoztatni, aki először durva és haragos? Van olyan ember szerintetek, akit meg lehet így változtatni?
2: Vannak olyan emberek.
0: Ki volt az, aki megváltozott eleinte, egyáltalán nem volt vallásos? És az anyukájának a sok-sok imájára az Úr Jézus megváltoztatta. Nóri?
3: Szent Mónika imádkozott nagyon sokat a fiáért, Ágostonért.
0: Így van, köszönöm szépen, nagyon jól tudtad. Iker fiai születtek Ritának, akiket nagy-nagy szeretettel nevelt. De a családi béke sajnos nem tartott sokáig, mert egy napon a férjét meggyilkolták. A gyűlölet, bosszú és viszály akkoriban gyakran szedett áldozatokat. Képzeljétek el, hogy a férjét útonállók, úgymond az útonállók, az azt jelenti, hogy ilyen rablóbanda, kifosztotta és megtámadta és megölte. Rita fájdalma hatalmas volt, de újra imához fordult. Arra kérte Istent, hogy fiai ne akarjanak bosszút állni apjuk haláláért, mert a két ikerfiú eltervezte, hogy ők most összeszövetkeznek, és együtt elmennek, és megkeresik az apjuk gyilkosát, és megölik. De ugye, ha megöl valaki valakit, akkor mi történik? Az ő lelkük a pokolba fog kerülni. És ezt Rita, az anyuka nem akarta. És nagyon imádkozott értük, hogy a fiai nehogy a pokolba kerüljenek, nehogy megöljék az apjuk gyilkosát. Haragudott a gyilkosra ő is, de azt meg nem szerette volna, hogy a gyerekei is gyilkosokká váljanak. Nehéz kimondani, de imádságai nyomán a fiúk rövid időn belül megbetegedtek, tüdőgyulladást kaptak. Képzeljétek el, először az egyik, aztán pár napra a másik fiú tüdőgyulladást kapott, és meghalt. Nehéz volt Ritának, mert ugye a két gyermeke, a két fia is meghalt. Tüdőgyulladást kapott, ápolta őket, nagy szeretettel, de végül legyőzte őket ez a halálos kor, és meghaltak, úgyhogy végül nem követték el a bosszút, tehát az Istennek tudták adni magukat, nem a sátánnak, nem követték el a bosszút az apjuknak a gyilkosán. Ezután Rita teljesen Istennek szentelte magát. Azt szerette volna, hogy beléphessen az ágostonos nővéreknek a kolostorába. El is ment, és bekéreckedett oda. Eleinte azonban elutasították. Úgy gondolták, hogy egy házasnő nem lehet szerzetesnő. De Rita nem adta fel. Sok imával, békéltetéssel és kitartással végül mégis befogadták. Képzeljétek el, egy csoda történt, egy éjszaka folyamán három szent vitte be őt az ágostor rendi szerzetesekhez. Úgyhogy a kapu zárva volt, a szerzetes nővér ott volt a kapuba, és mégis azon keresztül az éjszakai látogatók meglátogatták. Így szól a történet, hogy a hajnal beköszöntött a Mária Magdolna kolostorba is. A jéghideg kápolnában egy kicsike árnyék térdel és teljes odaadással imádkozik Rita az, aki egyszerre csak ott találta magát, mint aki álmából ébred. Fogalma sincs, hogyan került be ide. Most teljesen öntudatában van, és megállapítja a neki kedves, de hihetetlen valóságot, hogy bent van a klauzúra belsejében, amelyet annyira elzártak előtte, hogy a szentjei voltak kénytelenek bejuttatni őt ide. Tehát történt egy csoda. Mi történt? Amit ő előre látott. Az Úr legyőzte az emberi, elhárító intézkedéseket és tilalmakat. Merre jutott be, nem emlékezik rá. Különösen is mindegy neki. A falnak meg kellett nyílnia, és mögötte be kellett záródnia. Mert az ő helye itt van, és most már itt is marad. Ezek után senki sem űzheti ki őt innen. Annyira belemerült az imádságba, hogy nem vette észre a szerzetes nőket, akik beléptek, hogy elvégezzék a reggeli imájukat. Tehát annyira belemerült az imádságba, hogy nem veszi észre a szerzetes nőket, akik beléptek, hogy elvégezzék a reggeli imádságukat. Az elmélyedésében nem zavarják meg a surranó léptek, a suttogások, a körülötte támadt kavargás. Megjelenése elképesztő és nyugtalansággal töltötte el a nővéreket. Egy fiatal újonc nő tétován áll, várva, hogy az ismeretlen engedje őt az ő helyére, tehát valakinek a helyére ült le Rita. A főnöknő keményen felelősségre vonja a kapus nővért, akinek az volt volna a kötelessége, hogy őrizze a kaput. Azután, amikor az apátnő hozzálép, kisé zavartan, fölemeli a fejét, és az előjáró nővér szigorúan kérdőre vonja. Te vagy az, Rita? Méghozzá, a klauzórán belül? Ez mások. Ki bíztatott fel, hogy ide kerülj? És hogyan kerültél te ide? Aztán bevezeti a kápolna melletti meghúzódó kis helyiségbe, hogy ott a közösség színe előtt folytathassa a felelősségre vonást. Tehát egy csodak folytán bejutott a kolostorba. Folytassuk akkor.
1: A kolostorban Rita sokat imádkozott, böjtölt, segített a betegeknek, és közvetített békét a haragban élő emberek között. Az egyik legismertebb különleges élménye az volt, amikor mély imádságban azonosulni akart Jézus szenvedésével, különösen a tevis koronával. Imája közben úgy érezte, mintha egy tevis megsebezte volna a homlokát, és valóban egy sebet kapott, amely élete végéig nem gyógyult be. Ezt a sebet Jézus szenvedésének jeléül viselte.
0: Tehát kapott egy tövis koszorúból egy tövist a homlokára, ami mindig vérzett és fájt neki. De ő kérte, hogy valamit a Jézus szenvedéséből tudjon kapni Jézustól, és egy ima alkalmával kapta ezt meg este. És másnap reggel, mikor felébredt, a többi apáca is látta, hogy Ritának itt a homlokán van egy seb. És ennek nem volt valami jó illata, mert ez mindig fájt neki, és vérzett. És csúnya is volt, meg büdös is. És ezért kiközösítették őt. Nem engedték, hogy együtt ebédeljen a többi apácával, tehát itt is szenvednie kellett neki. De nem bánta, ő szívesen viselte Jézus tövis koronájából ezt a egy tövist. És itt láthatjátok a képeken is, hogy ott van a homlokán a seb. És nagyon szeretett volna Rómába elmenni, ugye tanultunk róla, hogy Olaszországba született, és akkor még nem lovaskocsikkal, meg ilyen állatokkal mentek, hanem gyalog mentek Rómába. És mondta neki a nővér, hogy nem, te nem mehetsz, mivel ilyen sebet hordozol a homlokodon, ezért te nem mehetsz. Úgyhogy többen mentek, ő nem mehetett velük. Nem akarta a nővér engedni. De szintén megint történt egy csoda. Pont az indulás napján elmúlt a homlokáról ez a seb. És addig, amíg az arándok úton részt vett, végig nem volt rajta a homlokán a seb, viszont magát, a fájdalmat, azt érezte. Tehát belülről érezte, mintha ott lenne, de külsőleg nem volt ott, és így elengedték őt az arándoklatra, találkozhatott a pápával, tehát abban az időben is nagyon fontos volt, hogy egy évben egyszer Rómába eljussanak az emberek, és Kaszkiából Rómába gyalogos zarándoklaton vett részt Rita, és az idő alatt elmúlt a fejéről ez a fájdalmas pötty. De maga a fájdalom, ahogy mondtam, is megmaradt. Folytassuk tovább a történetet, Bíborka.
1: Élete utolsó éveiben már nagyon beteg volt, de lelki ereje erősebb volt, mint valaha. Halála előtt viszont egy különleges kívánsága volt. Egy rózsát és egy fügét kért a kertből, miközben tél volt, és nem virágzott vagy termett semmi. A nővérek mégis találtak egy virágzó rózsát és egy életfügét a kertben. Ezért lett a rózsa Szent Rita egyik jelképe, valamint a remény, a szeretet és a lehetetlen dolgok beteljesülésének jelképe.
0: Szent Ritát 1900-ban avatta szentté 13. Leó pápa. Azóta május 22-én halála napján ünnepli őt az egyház. Sírja ma is látható Kaszkiában, ahová minden évben sok-sok ember elzarándokol. Ide rózsákat visznek, és imádkoznak, és kérik őt, hogy segítsen a nehéz élethelyzetekben. Amikor meghalt, csodálatos módon a homloka helyén az a seb egy gyöngyszemmé változott, és most is egy gyöngyszem van ott a homlokán. Eltemették, és tűzvész volt abba a kolostorba, ahova temették, és maga az a koporsó, az a fakoporsó nem égett el, amiben ő volt. És aztán kibontották, és utána üvegkoporsóba tették, és mai napig Szent Rita Bazilika áll a sírja felett, és ott az üvegkoporsóban meg lehet tekinteni Szent Ritát, ilyen apáca ruhában, mert megmaradt a teste is éppen. És én láttam is életben. A rózsák, amelyek Szent Ritát jelképezik, sok templomban jelen vannak. Tehát a bazilikába is, ha bemész, a bal oldalon van egy Szent Rita szobor, oda is szoktunk vinni rózsákat, és akik Szent Rita tisztelők, szoktak ott előtte imádkozni. Vannak imádságok, amelyeket 9 hónapon át mondanak el hozzá, ezeket hívjuk Szent Rita kilencednek. És aki szeretné meglátogatni például itt Magyarországon az ő plébániáját, van Budapesten, a Kun utcában, a Szent Rita plébánia, én is voltam már ott, ott is van zarándoklat, búcsú, május 22-én egy nagyon szép szentmisén lehet részt venni. És szoktam is elmenni, és ha tehetitek, ti is keressétek fel ezt a templomot Magyarországon. Zarándokoljatok el Budapestre, vegyetek részt egy olyan szentmisén, és bátran kérjétek az ő segítségét és közbenjárását a lehetetlennek tűnő helyzetekben. Szent Rita példája azt tanítja nekünk, hogy semmi sem lehetetlen Istennek, és ha mi kitartóan, szeretettel és hittel élünk, még a legnehezebb helyzetek is megváltozhatnak. Ma 2 olyan történetet hallhattatok, amelyek bár régen történtek, mégis ma is fontos üzenetet hordoznak számunkra. A fatimai gyerekek és Szent Rita is azt mutatják meg nekünk, hogy Isten mindenkorban megszólítja az embereket, nem csak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is. Fatimában a szűzanya arra kért bennünket, hogy imádkozzunk a világ békéjéért, különösen a rózsafűzér által. Ma is nagy szükség lenne erre a békére, családjainkban, iskolában, a világban. Szent Rita életéből pedig azt tanulhattuk meg, hogy nincs reménytelen helyzet, ha Istenben bízunk. Ő a szeretet, a türelem és az ima erejével változtatta meg a körülötte lévő világot, és minket is erre hív, hogy ne féljünk a nehézségektől, hanem vigyük azokat Isten elé. Bízom benne, hogy ezek a történetek nem csak érdekesek voltak számotokra, hanem ti is elgondolkodtok ezeken, és megerősítenek benneteket a hitben és az imádságban. Van egy nagyon szép ima, amit szeretnénk elmondani a rádióban. Az a címe, hogy meghallgatott imádság. Bíborka, kérlek szépen, mondjuk el.
1: Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességéért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
3: Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta az imádságomat.
0: Nagyon szépen elmondtátok, én pedig azzal az imával szeretném zárni a hittanórát, hogy ima Szent Ritához lelki erőért és türelemért. Szent Rita a lelki erő és türelem lángoló példaképe. Kérd nekem Istentől szent lelki erőt, hogy állapotbeli kötelességeimben helytálljak, megvívjam a harcot, és minden nehézségek között kitartsak. Jézus isteni szívétől est ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik, szóban és tedben istenfélő szent pátronám. Mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Ámen.
0: Krisztus feltámadt. Alleluja.
4: Valóban feltámadt. Alleluja.
5: Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vosvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
6: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
7: Elkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, írta meg Facebook oldalán Orbán Anita külügyminiszter. Erről a hétvégén telefonos egyeztetésen állapodott meg az ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe bevonják a kárpátaljai magyarság képviselőit is. Az első online tárgyalást holnap tartják. Andrej Sibiha megköszönte kollégájának a magyar kormány elvi és gyors reagálását a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra, és megerősítette, országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Készek vagyunk együttműködni a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat országaink között, fogalmazott. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a kormány Ukrajnával. António Costa közölte, az ukrán elnök számára világossá tette, minden további lépés meg kell, hogy előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az alkotmányvédelmi hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Az elmúlt egy évben sikerült a hazai inflációt a jegybanki tolerancia sávba mérsékelni, miközben a forint euróval szembeni árfolyama a korábbi 410 forint körüli szintről 360 forint alá erősödött. Erről is beszélt a Magyar Nemzeti Bank elnöke a 11. lánfalusi konferencia megnyitóján. Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal rendelkezik, a devizatartalékok értéke megközelíti a 60 milliárd eurót, az aranytartalék pedig 110 tonna, tette hozzá Varga Mihály. Beszélt arról is, hogy Magyarország érdeke a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítése, ugyanakkor az euró bevezetése nem lehet öncélú. Az euróövezeti csatlakozásnak akkor jöhet el az ideje, amikor a magyar gazdaság képes maximalizálni az egységes valuta előnyeit, miközben minimalizálni tudja a fix árfolyamrendszerből és az egységes monetáris politikából fakadó kockázatokat, fejtette ki. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyed év végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Súlyog Tamás nem mond le, szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná. Az Indexnek adott nagy interjúban azt mondta, nem bánta meg, hogy Orbán Viktor felkérésére elvállalta az államfői tisztséget, mert egy magyar embernek ez a legnagyobb megtiszteltetés. A köztársasági elnök egyebek mellett arról is beszélt, az államfő a létével fejezi ki a nemzet egységét, közjogi keretbe foglalja a politikai döntéseket, azoknak alkotmányos rangot ad. Súlyog Tamás a dicstelen 2 éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is, írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök Súlyog Tamást Orbán Viktor báb köztársasági elnökének nevezte és úgy fogalmazott, az első perctől nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak olyan államfőre volt szüksége, akinek a fontossági sorrendjében első helyen a Fideszhez való lojalitás áll, az utolsó helyen pedig az alkotmányosság védelme és a nemzet egysége, ezért esett a választás a Súlyog Tamásra. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az úra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában gyors cselekvése szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
8: Reklám.
9: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
10: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
11: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
10: Nem csak katolikusoknak.
11: Keresztényélet.hu.
9: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
12: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.
9: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mindszenti 50, egy életút a történelem sodrában címmel rendeztek konferenciát Egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvényen Fuchsberger Imrével, csehi Mindszent volt polgármesterével beszélgettünk, aki egy éve nyugdíjba vonult, és azóta csak a Mindszenti emlékházzal foglalkozik. Műsorunk a 2026. január 26-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
9: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
14: Csehi Mindszent, ugye, ő Mindszenti bíboros életében meghatározó hely, ott született, és most ott egy emlékház látogatható. Elárulom, hogy én még sajnos nem jártam ott, de fogom pótolni. Mutassuk be a kedves hallgatóknak először a települést, helyezzük el, ugye, földrajzilag mekkora településről van szó.
15: Hát a Nyugat-Dunántúlon, a Vasvári járásba, a Vasi hegyháton egy 355 lakosú kis település. Hogyha egész pontosan be akarnám határolni, akkor talán azt lehetne mondani, hogy Szombathelytől 30, Zalaegerszegtől 30, Sárvártól 30 és pont középen. Én néha azt szoktam mondani, amikor polgármester volt, hogy olyan igazi Bermuda háromszögben vagyunk, hogy ott a nagy város Kolozsvárnak a csücskébe. Hát ugye 355 lakos, az nem nagy település, kis szórványfalú, ugyanúgy, mint ott a környéken az összes talán.
14: Mennyire központi település olyan szempontból, hogy turisztikai szempontból így Mindszentihez kapcsolódóan?
15: Még a községi közös tanács idején is központi község volt, mert 2 kilométerre vannak a környező községek, és hát ezt a szerepet, mikor első ciklusban én polgármester lettem, akkor azt mondtam, hogy egy szolgáltató önkormányzatot szeretnék kialakítani, és hát ez hiszem sikerült is. És hát ugye a Mindszenti szülőházat viszont a család, aki bent lakott, a Szerészugának a családja lakott bent, és hát ők eladták a Magyarországi Mindszenti Alapítványnak, és hát azoktól kapta meg az önkormányzat 2009. decemberébe, és hát kezdtük felújítani. Én egyébként meg a másik család sarja vagyok, tehát én meg az Anna húgának az unokája vagyok, tehát adott volt a dolog, hogy amikor én polgármester lettem, akkor a polgármesteri programomnak a fő célja az a vallási turizmus elindítása Csehi-Mindszenten, és hát hála jó Istennek, mindig olyan testület volt a környezetemben, aki erre vevő volt, és hát közben jöttek olyan plébánosok is, akik szintén támogatták, mondjuk Déri Péter, hogyha, tehát tulajdonképpen sikerült megvalósítani az én nagy álmomat, amikor azt mondtam, hogy hát az édesanyja járkált utána börtönbe mindenhova, hogyha én valamit tudok tenni, és olyan helyre kerülök, hogy sikerül Mindszenti tiszteletét egy kicsit jobban felemelni, akkor nekem ez kutya kötelességem, úgy gondolom. Mellette ugye a Mindszenti Társaság alapító tagjai között vagyok, tehát minden fronton teljes erőbedobással Herceg Primást próbálom minél jobban ismerté tenni.
14: Amikor az alapítványhoz, illetve akkor az önkormányzathoz került a ház, milyen állapotban volt a ház, tehát milyen felújítást igényelt?
15: Hát teljesen sajnos le volt pusztulva. Ugye 9 évig nem foglalkozott vele sajnos az alapítvány sem, nem források hiányában. És hát ugye hát ez a 350 lakosok kis település önerőből mi se tudtuk volna megoldani, tehát rengeteg utánjárás pályázatra sikerült megoldani, tehát szétbontott az önkormányzat 3 ütemre, ugye ez egy régi parasztház, tehát szoba, konyha, kamra mögött a gazdaságépületek, tehát az istáló és pajta, ólak. Na most az első ütemben a sikerült a bíboros születésének a 120. évfordulóra terrorházában volt egy kiállítása, ennek a címe az volt, még biztos emlékeznek rá, hogy a Mindszenti József, a magyarok legismerte Mindszenti József. Na ezt a kiállítást mi elkértük, és bízván abban, hogy a ház előbb-utóbb el fog készülni, akkor ez a kiállítás legyen. Hát ez a kiállítás lett először az első 3 helyben, tehát a kis szoba, nagy szoba, konyha, kamra, és hát az istállóban pedig azok a relikviák vannak, amiket már az önkormányzat gyűjtött össze, meg a plébánia. Tehát ez volt az első ütembe készült el, ez a második ütembe készült el az istállón, azt teljesen újra kellett építeni, az annyira tönkre volt már, és akkor készült el az udvaron egy közösségi tér, egy kemence tulajdonképpen, ahol aztán a közösség az augusztus 20-ai kenyereket megsüti, és hát ott is fogadjuk vendégeket. A harmadik ütemben pedig a pajta majdhogy nem összedőlt. Arra rájöttünk közben, ugye megnyitottuk az elejét, a harmadik ütemben rájöttünk, hogy egy mosdóval, WC-vel ezt át zsilipelni azt a rengeteg embert, mert hál' Isten rengetegen jöttek, hogy nem lehet, és akkor egy uniós pályázat keretében felújítottuk a pajtát, abból lett egy közösségi tér, ahol mondjuk 50 főt konferencia szinten asztal mellé le tudunk ültetni, de viszont ha táborozók jönnek, vagy zarándokok, akkor azt is ott el tudják foglalni, és hát a mosdók mögé meg akkor természetesen tettünk tusolókat is. Bízván abban, hogy azért majd nyarantó táborok fognak lenni, hát az idén az első tábort sikerült megszervezni Budapestről az egyetem az egyik iskolájának, a gimnáziumának az egyik osztálya csillagtúrákkal járta be ott a környéket, és hát ott voltak nálunk.
14: Akkor ez azt jelenti, hogy ezek szerint népszerű a Mindszenti Emlékház Csehi-Mindszenten, tehát jönnek zarándokok, turisták, a vallás turisztikai célját úgy érzi, hogy elérte, vagy betölti folyamatosan?
15: Szerintem igen. Tehát ugye amikor megnyitottuk, egész jól elindult, és akkor jött a Covid, akkor ugye nem mertek az emberek elindulni, Covid után lassan kezdett újra visszajönni. Éppen tegnap kérdeztem meg a könyvelőket, hogy hány főnél tartunk. Tehát az idei évben, november 1-ig 1750 ember látta ezt a házat, és hát szerencsénkre most már utazási irodák is fölveszik a céljaiba, és hát akik KAM, ugye ugyan szintén ez a régió, ez a járás, Közép-Európa legnagyobb rododendron gyűjteménye ott látható, aki azt meglátogatja, az általában hozzánk is sem. Aztán premontrei minden érettségiző diák az Szombathelyről az jöjjön hozzánk, ugye méltó előd nyomain, és hát udvardíjesek atya is meglátogatta a munkatársakkal, és azt ígérte, hogy ezután az ő fenntartásukban lévő összes intézmény, iskola szintén el fog jönni. Csak egy példát mondok, október 23-án reggel 8 órakor felmentem, jött egy nagy busz, 4 falugondnagy busz, ezek a kis buszok, meg 4 személykocsi. Tehát utána 4 órakor tértem Nyugavóra, és 6-szor elmeséltem körülbelül ezt a házat, mert ugye aki jön, annak általában egy olyan másfél óra templommal együtt, hogyha szűkre szabom, de hát ennél többet is tudnék róla beszélni. Hát ezt az önkormányzat ugye fenntartani, semmi állami támogatást ennek a működtetésére mi nem kapunk. Én, mint nyugdíjas, ezt büszkén vállaltam, mert úgy gondolom, hogy a vér kötelez előtte is, úgyhogy 99%-ban én megyek föl, és várom a csoportokat és a látogatókat.
14: Igen, és a katolikus templom is nagyon fontos, mert Mindszentit ott keresztelték meg.
15: Igen, templommal együtt szoktuk általában bemutatni, ugye a templom is az első misé, vagy hát keresztelés és első misés temploma, ami szintén ezekben az időkben lett felújítva komplettől, és hát a felújítás keretében hát építettünk egy keresztutat, és hát a keresztutnak a minden egyes állomásán egy Mindszentitől való idézet van, vagy Mindszentire vonatkozó idézet mondjuk, amit a püspöki kar mondott, vagy a pápa. Tehát ennek is nagy a látogatottsága. Déri Péter atya, amikor hozzánk került, vele jól össze lehetett dolgozni, mindenhol közösen mentünk, és hát eléggé szemtelen módon, ha az ajtón kiraktak bennünk, akkor még az ablakon kopogtattunk, és hát valahogy így sikerült azért ezt az összeget összehozni, hogy ezek a fejlesztések elkészüljenek. A templom is teljesen fel lett újítva, zarándok tér lett kialakítva, ugyanis azért induláskor, hála Isten, Csehi Mindszenti kis templomba mondjuk 150 ember esetleg befér, de annál több nem, de amikor többen voltak, Péter atya elindította, hogy minden hónap 29-én 6 órától 7 óráig van egy óra szentségimádás, 7 órától 8 óráig egy mise Mindszenti boldogavatásáért, meg papi hivatásokért, és utána meg a keresztúton egy körmenet a templom körül. Volt, hogy 3-4 busz ember jött, tehát padokat helyeztünk el a téren, hogy minél többen tudjanak részt venni. Ki van hangosítva, tehát egész Csehi Mindszentnek muszáj hallani.
14: Mindszenti lelki hagyatékát, üzenetét a mai kor ember számára ön hogyan tudná megfogalmazni? Mi az, amit még most is üzenés ránk hagyott?
15: Hát szerintem azt a kitartást, amit ő, ugye ha végig gondolom az életét, akkor 3 rendszerrel volt kapcsolatban, és mind a 3 rendszer lecsukta. Egyszer egy hithű ateista ember jött, hogy mit lehet tisztelni Mindszentébe. Hát mondta neki legalább azt a kitartást, amit ő véghez vitt. Tehát, hogyha ennél többet nem is mondok, de már ezt lehet tisztelni. Meg azt a elhivatottságot, amivel rendelkezett, tehát nem adta fel, rengeteget dolgozott, tehát még betegen is járta a világot, és hát ugye Fokvárosból van egy történet, hogy Fokvárosban vannak a látogatóban, ugye miután emigrációba kényszerült, és hát a kíséret az már eléggé 35 fokos melegben nagyon nem akart már sehova sem menni, de Mindszenti megkérdezi, hogy tulajdonképpen van-e itt magyar ebben a városban, és mondta neki, van, de hát nem katolikus, meg kórházban is van, nem baj, de magyar, úgyhogy meg kell látogatni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amik ma is érvényesek, hogy ha egy kicsit összetart ez a nemzet, akkor ugye Mindszent is azt mondta, ha lesz egy imádkozó magyar, akkor probléma nem lesz, bízom be, hogy az imádkozó magyarok szerintem megvannak, gond meg ne legyen.
14: Igen, tehát akkor ez a kitartás, a magyar nemzet iránti szeretet, elhivatottság, hit, ami nagyon fontos, illetve említette akkor ezt a 3 korszakot.
15: Hát igen, ugye az első az a tanácsköztársaság idején Zalaegerszeg volt, a második az a Veszprém püspökség alatt a Nyilasok, ugye 44. november 27-én kispapokkal együtt elvitték Sopronkőhidára, és hát a következő az már kommunizmus áldozata, 48. karácsony másnapja. Tól a 8 év börtön, ahol én úgy gondolom, hogy igazán, most lehet, hogy ez nagy képpel hangzik, de valószínű, hogy ott lett Szenté Vincenti.
14: Igen, és ahogy ön is fogalmazott, hogy imádkoznak minden nap, és gondolom nem csak havonta azon az egy napon a boldog beavatásáért, szerintem mi, amit a legtöbbet tudunk adni egy-egy ilyen embernek, hogy imádkozunk érte és hozzá is.
15: Hát igen, de hát nálunk ezt mindenki tudja már, minden mise után imádkozás van, Vincenti boldog avatásáért, tehát ez már benn van a csehi Vincentiek zsigereibe. Habár azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy először nagyon pöszén néztek rám, mikor én ezzel felvetettem, hogy egy vallási turizmust kellene itt ebbe a faluba, mert én úgy látom, hogy ennek a hatalmas metropolisznak, ennek a 355 lakosú településnek a lehetőségei, az csak ez az egy. Tehát, hogyha ezt nem használjuk ki, akkor nem lehet. Hát ettől lettünk ismertek Csehi Mincen, tehát én úgy gondolom, hogy kutya kötelességünk.
14: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is magamnak is, illetve a hallgatóknak is kívánom, hogy akkor találkozzunk Csehi Mincenten.
15: Köszönöm szépen, hogy interjút adhattam, és hát nagy szeretettel várok mindenkit. Éjjel is lehet jönni, tehát az én telefonom az sosincs kikapcsolva, tehát bármikor, tehát néha kint dolgozok a PEN birtokon, de akkor is 5 perc alatt beérek a faluba, tehát maximum nem megfelelő ruhába vagyok, de az ajtó nyitva áll, és a kevés tudásom, ami van Vincentiről, azt szívesen átadom.
14: Egyébként hivatalos nyitvatartása van az emlékháznak, vagy minden nap látogatható?
15: Bármikor látogatható, csak előzetes egyeztetéssel. Ugye azt azért nem bírja el egy ilyen kis önkormányzat, hogy ott egy ember örökké legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt csak így lehet megoldani, hogyha a telefonon egyeztetnek, de egyébként talán eddig egy ember volt, aki azt mondta, hogy 10 percet mondtam, azt hiszem, hogy 10 percet sajnos ő nem tud várni, az ajtóba állt, hogy én visszaérjek. Tehát én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy nagyon meg akarta ő nézni ezt.

0: Mincenti 50, egy életút a történelem sodrában című konferencia egyik előadója, Csengei Ágota, a zalaegerszegi Mincentineum tagintézmény vezetője volt. Most vele hallanak interjút. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Egerben találkoztunk, nem Zalaegerszegen, de akár ott is találkozhatunk még, mert hogy ott látható a Mincentineum intézmény, ott található. Elárulom azt a hallgatóknak, hogy én nyáron jártam ott, és nagyon megható volt, nagyon megható és egyben megrázó is volt egyébként a kiállítás, annyira informatív, annyira gazdag, hogy tényleg egy nap is kevés arra, hogyha mindent meg akarunk nézni. De kezdjük akkor az intézetnek a történetével, hogy maga az épületnek a kialakítása és egyébként az épület homlokzata is engem meghatott. Amennyire lehet a rádióhallgatóknak, akkor az épület külsejét mutassuk be először.
1: Igen, hát nagyon megosztó az épület külseje. Amikor első ránézésre ránéznek, akkor úgy gondolják, hogy egy rácsos épület, olyan, mint Szentjén Józsefnek a börtön éveit akarja jelképezni. A tervezőknek nem az volt a célja. A tervezőknek az volt a célja, hogy a moár és sejemnek a sejem mozgása, hogy a fény rávetül, az szerint mozogjanak a mi lamelláink is. Idézőjelben mondom a mozogjanak, de ez szerint különböző méretűek és különböző színűek. A fehérnek a több árnyalatával lehet látni ezt a hullámzást, úgyhogy amióta én ezt meghallottam, ezelőtt 3 évvel, azóta teljesen másképp nézek az épületre. Mert amikor én 2021. októberében elkezdtem dolgozni Zalaegerszegen, akkor félkész volt az épület. A külseje már látható volt, és megmondom őszintén, hogy nekem is rémisztve és ijesztő volt. De utána megismerkedtem az építkezés történetével, meg a tervező koncepciójával, meg a kiállításaink koncepciójával, és onnantól kezdve teljesen másképp nézek az intézményünkre.
0: Igen, igen. Egyébként nekem is ez a börtönablaknak a rácsa, szerintem biztos, hogy mindenkinek ez az, ami először eszébe jut, de hát végül is a művészben benne van, a művészetben benne van az a szabadság, hogy ő is gondolhat valamit, meg ugye a látogató is gondolhat, érezhet valamit saját lelkülete, saját tudása alapján. Egy gyönyörű állandó kiállítás látható ebben az épületben. Nagyon informatív, ahogy mondtam. Mi volt az kiállítás tematikája, mi alapján hozták létre, mi volt a koncepció?
1: Ami elindította a Zalaegerszegi megyei jogú város önkormányzatának a képviselőit, illetve polgármester urat ebben a gondolkodásban, mindenképpen az volt, hogy Mincenti József 25 évet töltött apát plébánosként Zalaegerszegen. Ennyi időt ő sehol nem töltött egy helyben, és előtte már 2 évig ott volt hitoktató is a városban. Ezért gondolták azt, hogy vannak állandó kiállítások, illetve sok időszaki kiállítás van, ami Mincenti József életével foglalkozik, de olyan nagyszabású, ami valóban az ő életét így nagyon behatóan és 150 négyzetméteren, tehát tényleg elég nagy alapterülete mutatja be, ilyen nem készült Magyarországon. És úgy gondolták, hogy ha már építenek egy házat, mert ez teljesen új építésű ház, egy intézményt, akkor legyen ennek egy másik kísérő kiállítása is, ami pedig bemutatja a kommunizmus ideje alatt üldözött egyházi személyeknek a történetét. És ez a kettő szerintem nagyon jól összetalálkozott. Ugye van egy nagyon jó kurátor csapat a háta mögött, akik 7 évig gondolkodtak azon, és találták ki, hogy mi legyen a koncepció, mi legyen a felépítése. Én azt mondhatom, hogy tényleg nagyon nagy szavakat használnék, akkor azt mondanám, hogy világra szóló az eredmény, de tényleg az. Tehát Magyarországon hasonlóan ebben a témában szerintem nincs ilyen nagyon jól átgondolt és nagyon letisztult és nagyon szép kiállítás.
0: Igen, egy gazdag anyagú kiállításról van szó, hanganyagok, videók, korabeli újságokból újságcikkek. Milyen módon tudták ezeket összegyűjteni a kiállítás kurátorai? Mennyire volt ez nehéz, vagy mennyire hozzáférhetőek a dokumentumok?
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés volt a találkozás. A városvezetése megtalálta a Mincenti Alapítványt, Kovács Gergely vezetésével, akinek tényleg szívügye Mincenti József életútja, hiszen ő a posztulátora is a boldoggavatási eljárásnak, és Gergőjék nagy szeretettel és nagy odafigyeléssel válogatták ki a tárgyakat, tehát mi még abban a részben nem kapcsolódtunk. Nagyon sok tárgy egyébként, főleg a Mincenti szinten kimondottan az alapítvány tulajdonát képezi ma is. A második emeleti kiállításnak a tárgyaidnak az összegyűjtésében már részt vehettünk, tehát én például már ott voltam, amikor a K-lakást berendeztük, hogy honnan kapunk szekrénysort, könyveket, stb. Tehát én magam is kerestem csillárokat és hasonló tárgyakat. Az emberek, amikor megtudták, hogy milyen cél érdekében gyűjtünk, akkor nagyon szívesen és önként ajándékozták nekünk, tehát hogy ez nagyon szerencsés találkozás volt azokkal az idős emberekkel, akik főleg jó helyen tudják azóta a tárgyaikat.
2: A mindszenti kiállításon milyen emléktárgyak találhatók Mindszentitől, mik talán a legkuriózumabb tárgyak?
1: Hát van olyan palást, amit ő viselhetett, számomra az egyik legkedvesebb egyébként az 56 októberében viselt téli kabátja, egy fekete kabát, ami ki van odaállítva, ez mindenképpen a személyes tárgya volt, és amiről Kovács Gergely posztulátor szép hosszan tud beszélni, mert a történetét ő tudja igazából, az pedig a követségi asztala, hiszen az amerikai követségen 15 évet töltött el, és ehhez fűződik egy olyan nagyon szépen kidolgozott intarziás asztal, ami már megjárta Európát is, hogy hogyan tért vissza, és hogyan került ki Magyarországról. Az egy külön történet, ezen az asztalon tartotta a miséit, tehát ez is egy hihetetlenül szép tárgy. A pasztorációs útjait nagyon érdekesen állították össze a kurátorok, nagyon szépen áttekinthetően láthatjuk, hogy a világot négyszer körbejárta a földet, hogyha azt kilométerbe összeadjuk. Ott viszont az Amerikában kapott városi diszkulcsokat lehet látni, egy diszkulcs gyűjteményt, ami szerintem megint párját ritkítja, és nagyon félve húzzák ki azokat a kis fiókokat, hogy mi lehet benne, és akkor feltárul egy-egy nagyon szép diszkulcs. Tehát kevés a tárgyi anyag, de úgy gondolom, hogy nagyon informatívak azok a korabeli hangzóanyagok és újságok, amiből viszont interaktívan nagyon sokat lehet elsajátítani, elolvasni, belehallgatni.
2: Igen, a kulcsokra én is emlékszem, illetve nekem még nagyon meghatározó volt a mindszenti szobor, ami körül ugye egy mindszenti idézet hangzik el folyamatosan.
1: Igen, igen, hát amiről mindenképpen szót kell ejtenünk, azok az installációk. Olyan művész installációk találhatók a kiállításban, ami is olyan nagy térben van mindegyiknek helye és tere kibontakozni, hogy ezt tényleg megszólítja és meg is üti adott esetben az ember. Tehát ebből is azt mondom, hogy nagyon szépen van felépítve a koncepció, hiszen ott egy fény úton jutunk be a körtemplomba, ami mintáz a Mindszenti Józsefnek.

0: A térbe megnézi a szobrot, elolvassa ezt az imát, ami az utolsó szó jogán nevű imát tartalmazza ott le, és hangján is halljuk, mint Szent József hangján is, de amikor megszólalunk ott a közepén, akkor azért mindenki úgy, hú, hát tényleg egy templomba értem.
1: Igen, és hogy a beszélgetés elején említette, hogy azért érdemes ezt a tárlatot, ezt a kiállítást idegenvezetéssel megnézni, be kell önökhöz jelentkezni, hogy működik a látogatás?
0: Igen, mi ezt nagyon szeretjük, meg kérjük is a csoportjainktól, hogyha már kitűzték az időpontot, akkor feltétlenül előtte egy hónappal jelentkezzenek be, mert tárlatvezetőinket ugye úgy kell beosztanunk, hogy mindenkire legyen idő is elegendő, és tudjunk mindenkivel foglalkozni. Nagyon sok diákcsoportunk van most ebben a tanévben, sikerült a Nemzeti Emlékezet pedagógiai programhoz csatlakoznunk, ami azt jelenti, hogy 3-2,5 hónap alatt közel 2000 gyereket vezetünk, tehát a tárlatvezetőink a zarándok csoport is vezetik, és a diákcsoportokat is foglalkozás keretén belül. Tehát emiatt nagyon kell tudnunk előre, hogy akkor tényleg valaki mikor érkezik.
1: Önnek személy szerint mindszenti lelki hagyatéka mit jelent? Mi az, ami ön számára nagy hatással van mindszenti életéből, lelkületéből, üzenetéből?
0: Nagyon karizmatikus ember volt, az zalaegerszegi éveiben nagyon kemény volt, és nagyon-nagyon tudom hasonlítani az én élettörténetemet, hiszen a fiatal hívben az ember mindig keményebb és kockább, talán a gondolkodása kevésbé rugalmas, kevésbé tud elengedni dolgokat, de így, ahogy a saját élettörténetemet is látom, és érzem már így a kor előre haladtával, hogy vagyok egyre kevésbé merev, inkább rugalmasabb, és ez nagyon megérintett engem Mindszent életébe. Én közművelődési szakemberként kerültem az zalaegerszegre, és amikor megismerkedtem Mindszenty József történetével, az zalaegerszegi éveit illetően, akkor megint nagyon tudtam azonosulni, mert ő közművelődési szakemberként egy Nobel-díjat érdemelne. Tehát holott ő egy apát plébánosként ment oda, de annyi olyan újítása volt és kezdeményezése, és minden embercsoportra odafigyelt, az analfabetizmus meg akarta szüntetni, a hitet meg is próbáltam, meg sikerült is megerősíteni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon szilárd elhatározás, nagyon szilárd erő és hithez való, hát végső kitartás. Tehát nekem nagyon-nagyon példaképem lett egyébként az elmúlt időszakban, mert tényleg, hogy nem tudták megtörni. Nagyon kevés ember tudta volna ezt így emelt fővel végig csinálni a saját élettörténetén, és ezek után 80 évesen kiszabadul az amerikai nagykövetségről, és elindul a világon szétszóródott magyarokat támogatni lelkileg 80 évesen, és élete végéig ezt felvállja, ezt a küzdelmet, szóval szerintem példaértékű az ő élete. Engem mindenképpen megerősít.
1: És a zalaegerszegiek életében, tehát él a mindszenti kultusz, Mindszenty iránti tisztelet?
0: Mindszenty személy eléggé megosztó Zalaegerszegen, amit az előbb így mondtam, hogy én érzem ezt az érdeklődésből. Az elején, amikor megnyitottunk 2022. októberétől, nagyon erőteljesen jöttek az zalaegerszegiek, nagyon sokat látogattak bennünket. Én úgy gondolom, hogy vissza is tér az, aki igazából szereti a házunkat és a kiállításunkat, visszatér. Nagyon sok külön rendezvényt szervezünk azért, hogy amikor már a kiállításokkal beteltek, akkor például előadásokat. Tegnap Szakály Sándor professzor volt a vendégem, aki arról tartott előadást, hogy Mindszenty, amikor átkerül püspöknek Veszprémbe, akkor utána mi motiválja, milyen intézkedéseket, hogyan éli túl azt a kritikus 3 évet, ami ezt követi a püspökké és a bíborosi avatása alatt. Tehát, hogy én azt remélem, hogy Zalaegerszegen be tudtunk már ékelődni, és hogy szeretettel jönnek hozzánk az emberek.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, Mindszenty 50, egy életút a történelem sodrában című konferenciáról hallottak összeállítást. Műsorunk a 2026. január 26-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
2: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat

0: istvánrádió.hu címre küldhetnek.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Kedves hallgatóink, műsorunkban Székely Dénes Borsodnádasdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
4: Dénes atya, hálás vagyok ezért a beszélgetésért, amiben tegeződni fogunk, azt külön köszönöm, régóta ismerjük egymást. Hálás vagyok azért, hogy a következő közel egy órában mesélsz nekünk arról, hogy milyen értékeket kaptál a családból, és mi az, amit így a lelkipásztori szolgálatodban tovább tudsz adni a híveknek, az embereknek, mindenkinek, aki közel kerül hozzád valamilyen formában. Sokszor beszélünk arról, hogy fontosak a gyökereink, hiszen a múltból táplálkozunk, abból kapjuk azokat az értékeket, azt az értékrendet, ami segít stabil lábakon állni a jelenben. Te milyen értékeket kaptál a családodból?
5: Hát én egy igazi, mélyen vallásos katolikus családban nőttem fel, ahol édesapámék 8-an voltak testvérek, de ő tulajdonképpen a 12. volt, csak 4 meghalt csecsemőkorában, 8-an nőttek föl. Édesanyámék 3-an voltak testvérek, 1 meghalt a húga, a legkisebb, ő meghalt 16 éves korában, 2 nőttek föl, és mi ebbe a családba, az természetes volt a vallásos élet. Édesapám közös udvarba lakott, mert a nagyapám elosztotta a fiú gyermekei között a portáját. És mindenkinek jutott egy-egy rész. Édesapámnak a szülői ház jutott, és arra építkeztek ők, amikor összeházasodtak. Tehát hiába, hogy én egy szemgyermek vagyok, mert egyedüli gyermek vagyok, de mi egy nagy családban nőttünk föl. Mert egy közös udvarba fiú gyerekek összesen 7 voltunk, akik felnőttek, mint az orgonasípok. Egy év különbséggel volt minden, és ez természetes volt, hogy nálunk a vasárnapi szentmise az a program volt. A szent időszakok, adventi időszak, roráte. Aztán ugye a nagybőti időszak, amikor emlékszem rá, hogy ezek az élmények, ezek csodálatosak, és hogy bennünk élnek, ahogy mondtad is, hogy a gyökerekből élünk, hogy nem csak a szüleimmel, meg a nagyszüleimmel voltunk együtt nagybőjt estéjén, minden este, hanem a nagy család tehát összeült. Az egész udvar összeült, hogy 17-en, 18-an, és mondtuk a rózsafüzért. Nagybőjtbe minden nap. Nekünk nem kellett megtanultani a titkokat. Mert ugye ránk bízták mindig, hogy most te mondod ezt a titkot, te mondod ezt a tizedet, te a másik tizedet, és akkor persze először segíteni kellett, hogy mit kell mondani, ez természetes dolog, de utána már nagyon, nagyon szépen végezt. Aztán ugye a karácsony előtti 9-ed, a Szent Család. A közös udvarba végeztük együtt. Esténként, mécsesekkel, szóval én ilyen családban nőttem föl, ahol én kései gyermek voltam. Ugye a édesapám katona volt, késő jött haza. Édesanyámnak ugye volt egy gazdag ember, gazdag fiatal ember volt a szerelme, de nem engedték, mert abban az időben tudod, ez mindig úgy volt, hogy a szegény családból származott, ezt nem lehetett a gazdagnak, kuláknak elvenni. Szerették egymást, ez igaz, nagyon, és ebből tragédia is lett a férfi részéről, de a családja ugye nem engedte. És hát édesanyám aztán belátta, és akkor édesapámat választotta, de nem bánta meg. És ugye ez időbe telt. Amikor megesküdtek, ugye utána meg én 10 évre születtem. Sokat imádkoztak értem, sok felé jártak orvosokhoz, mindenfelé, és hát ugye 10 év után születtem meg, és ezért már én időszülőknek a gyermekeként születtem. És így annak is örültek, hogy egy lett.
4: De hiába egyedüli gyermek vagy, mégis ott a tágabb rokonsággal azért ennek a nagy családnak.
5: Most már ugye sajnos már elvesztettem még az unokatestvéreimet is, de az ő gyermekeikkel tartom a kapcsolatot. Úgy együtt vagyunk, igen. Én ilyen gyökereknek örvendhetek, és így hoztam magammal. Ez úgy természetes volt.
4: Milyen értékeket kaptál, amit tudsz kamatoztatni most a mai napon is?
5: Hát édesapámtól azt az egyenes gerincet kaptam meg. Mikor kérdezték kisgyermekkoromban, hogy mi akarsz lenni, mindjárt mondtam, hogy pap. Szóval nekem nem volt ez kérdés.
4: Akkor jól imádkoztak a szülők annak idején, igen, a gyermekáldás.
5: És szerintem azért nem gondolták olyan komolyan. Mert ugye, hogy azt gondolták ők egy időben, hogy majd kinövi ez a gyerek. De amikor aztán látták, hogy hát ez a gyereket tényleg nem, mert tényleg ezt komolyan veszi, édesapám akkor azt mondta mindig, hogy fiam, én tisztelem és becsülöm mindig az elhatározásodat, én csak egyet kérek, amit elkezdesz, azt végig kell csinálni. 8-ig otthon voltam Hangonyban, ott végeztem a 8 általánost. Hát egy boldog gyermekkor volt. Nagyon-nagyon szerettem otthon lenni. Nekem az otthon az egy biztos támpont volt. Mindenben. De hiába mondták, hogy egy egyszem gyerek vagyok, úgy elkényeztetve nem voltam, mert nem azt tettem, amit akartam. Édesapám mindig azt mondta, hogy fiam, nem azt teszi az ember, amit akar, hanem mindig azt, amit kell.
4: Azért úgy gondolom, de lehet, hogy ez csak a mai fiatalokra jellemző, de valahol bennem az az érzés van, hogy ebből a fajta kötöttségből jön egy időszak, kamaszkor környéke, amikor az ember lázadni kezd. És azt mondja, hogy jó, fontosak ezek a kötöttségek, fontos ez az értékrend, de mégis jön egyfajta eltávolodás, akár a családtól, a szülőktől, akár a jóistentől. Volt a te életedben ilyen?
5: Nem mondhatom. Ilyen nem volt az életemben, mert biztos, hogy soha nem engedték azt, ami nem jó. Ha nem tetszett sem, volt, persze volt olyan, amikor azt mondták, hogy nem, és az rosszul esett. De utána aztán később az ember belátta, már még gyerekfejjel is, hogy utána, hogy, mert otthon édesapám szembesített vele, látod? Ha engedtem volna, ez lett volna. És akkor belátta az ember, ha nem is tudta még úgy olyan komolyan felfogni. Később nekem a kamaszkor az már ugye a gimnáziumba jelentkezett. Amikor már én távol voltam otthontól.
4: Hogyan jött az Esztergomi Ferences gimnázium? Hát, az azért elég nagy távolság.
5: Azt én mondtam, hogy mindig pap akartam lenni. Én úgy gondoltam, hogy ha én pap akarok lenni, akkor nekem egyházi gimnáziumba kell járni. Nekem mondták, édesapám is mondta sokszor, sőt, még a barátai is, a család barátok is mindig mondták, akik a családnak voltak nagyon jó barátai, ismerősei mindig, hogy ne menj olyan messze, maradj itt, Ózdon, elintézem neked, nem kell semmit se tenni, csak szólok, és már fel is vettek, gyere. És valahogy nekem az volt, hogy én nekem oda kell menni, én ez akarok lenni, és én ott, nekem ott kell lenni. És ez is egy olyan isteni gondviselés volt, mert később jelentkeztem, mint a többiek. És én már a pótfelvételére tudtam csak elmenni Esztergomba. Ez 1970 decemberében volt. Mert 71-ben volt a ballagás, és 71-ben kezdtem a szeptemberben a gimnáziumot. És érdekes volt, hogy december 20-a körül mentünk édesapámmal együtt vonattal Esztergomba. Unokatestvérünk ott lakott nem messze Nyergesújfaluba, ott szálltunk meg este, de be kellett menni felvételre. És ugye, ahogy én ott voltam, hát nem tudom, hogy miért a jó Isten úgy megsegített, hogy mi volt, vagy hogy volt, de nekem a kezembe adták a felvételt. Odaadták a kezembe, hogy fel vagyok véve.
4: Rögtön akkor, amikor mentetek.
5: Tehát nem akkor, amikor bementünk, hát nekem meg le kellett vizsgázni, meg mindent megkérdeztek, magyar nyelvből, irodalomból, akkor történelemből, matematikából, minden. Hogy én nem tudtam, hát hogy én ezt nem tudtam, csak a végén, amikor összesítettek mindent, és összeültek ugye a tanárok, mert a pótfelvételére úgy volt, hogy egyenként hívták be az embereket, és akkor beszéltek, és akkor a végén ugye a rektor atya, drága jó Ignác atya volt akkor, ő odajött, azt mondta, hogy Déneském, utoljára jöttél felvételizni, de te vagy az első, aki megkapod a felvételt. Hát én ezt boldog voltam nagyon, hát hogyne, hát fel sem tudtam fogni.
4: Mit és kaptál a ferences lelkiségből?
5: Hát a ferences nagyon sok mindent. Papi életem ott kezdődött formálódni. A mindennapi imádság, minden reggeli szent mise, nem volt kötelező, csak a vasárnapi, de minden reggel lehetett menni 6:30 vagy 7:00 a Szent Misére. Lehetett minisztránsnak is jelentkeztem, mindig jelentkeztem, amikor csak lehetett. 11-en lettünk abból az osztályból papok. Tehát ott volt egy olyan összetartó erő is, ami volt benne két szerzetes, volt benne három görög, és a többi latin pap. Prefektusom, osztályfőnököm egy áldott jó ember volt, nagyon szigorú embereket fogtam én ki mindig előjárónak, mindenhol. Édesapám is az volt, de a gimnáziumban is az volt a prefektusom, és szemináriumban is. Ugye Váradi atyával kezdtük, ugye, és Koncz atya lett a rektorunk. Nem kell mondanom, hogy ő milyen szigorú ember volt. És követelt is. De adott is. Mindenki. És mindenkit ő kaptam. De még az általános iskolában is ott voltak a tanáraim, akik olyan alapot adtak, meg olyan szigort mutattak, és gyakoroltak felénk, hogy úgy éreztük, hogy ez tényleg megéri. Tehát például csak egy érdekesség, hogy a matematika tanárom. Nagyon szerettem mindig a matematikát. És azt mondta nekem, hogy fiam, én neked soha nem adok ötöst, mert te ennyit nem csinálsz a tanul az ötösé. Te csak négyest kapsz. És úgy is volt nekem, mindig négyest adott, akármit csináltam a matematika általános iskolába. Elkerültem a gimnáziumba, ott is egy áldott jó ember, az Antal atya volt nekünk a matematika tanárunk. Soha nem könyvből tanított, mindig a fejéből. De ha egy százszor megkérdeztünk valamit, százszor ugyanúgy elmondta. Egy zseni volt, és ő meg ötöst adott nekem matematikából. És akkor hazamentem első fél évben, meg kérte tőlem a angoli tanárom, hogy mutasd a fél év és bizonyítványodat. Szóval adtam neki, azt mondta nekem, na látod, milyen boldog vagyok. Ha fordítva lenne, akkor rosszabbul érezném magam. Én négyest adtam, ott ötöst kapta. Ha én ötöst adtam, ott meg négyest, akkor már azt mondtam, hogy nem tudsz annyit. Ez a keménység, ezt megkaptam ott a ferences lelkiségben is. Azt a Szent Ferenci engedelmességet. A Szent Ferencnek nekem ez a lelkülete, ez mindig előttem van, hogy bármi ér az életben, amikor nemet mondanak, vagy tudom, hogy jót akarok, és mégse fogadják el, mindig eszembe jut Szent Ferencnek a lelkülete.
4: Megemlítetted édesapádat, és több előjárót, akinek ez a fajta szigorúsága azért sokat jelent ma. De akkor hogyan élted meg ezt a szigort?
5: Hát nem mindig jól esett. Nem mindig jól esett az, amikor, ha emlékszem, egyik alkalommal, és úgy nem mertem hangosan visszaszólni a Teofil atyának a ferenceseknél, de azért magamban morogtam. Duzzogtam meg, mondjam, majd ezt csinálom, meg azt csinálom. Hát, lecsillapod, nem lett abból semmi. De azért persze, hogy az ember hogy önmagából hogy lázadozik. Amikor érzi azt, hogy neki lett volna igaza, de most azt mondták, hogy nem, mert szigorúan azt ez nem lehetett elfogadni.
4: És mikor jött el ez a pont? Vissza tudsz emlékezni az életedben, amikor azt mondtad, hogy mégis ennek a nagyon sok rétű, vagy hát az élet minden területén jelenlévő szigornak azért volt értelme?
5: Biztos, hogy ma papkoromba volt. Ez ma papkoromba volt, amikor az ember rájön arra, hogy hát, hogy az ember idősödik, úgy szokták mondani, hogy benő a feje lágya is. Nem mindig sikerül, de hogyha benő a fejünk lágya, és belátjuk azt, hogy annak a szigornak köszönhetem, amit én kaptam. Gondolom, ez másokkal is így van, mert sokszor beszéltünk már róla, hogy mindig azokra a tanárainkra, előjáróinkra emlékezünk szívesen, akik követeltek tőlünk valamit.
4: Ezt meg tudom erősíteni, ez abszolút így van, igen.
5: Aki úgy bedobta a gyeplőt, és azt csináltunk, de az elmúlt. Nem hagyott nyomot az ember életébe. Hát amikor az iskolapadból kikerült az ember, akkor utána rájön arra, hogy mégis csak nekik volt igazuk. Nagyon nehezen szoktam meg Esztergomot. Bár én szerettem volna oda menni. De nem tudtam, hogy nekem olyan nehéz lesz a kiszakadás a családból. Nekem az borzasztó volt. Teofil atyám később mesélte el, sőt, mikor primícián volt, akkor őt meghívtam előtte 3 nappal, hogy lelki gyakorlatot tartott a faluba. És többek között erről is szó volt, ezt is elmondta a népeknek is, hogy már azon gondolkodtak az első hónapban, hogy a hónap végén vissza kell küldeni ezt a gyereket, mert megszakad a szíve. Mert állandóan bőgtem minden reggel. Én minden reggel el voltam keseredve. Este nem, mert akkor az együtt volt, de reggelenként. De soha nem írtam meg oda haza. Édesapám pedig mindig azt írta, hogy fiam, hogy is volt neki mindig az a mondás, csak hogy mindig eszembe volt, hogy az erős akarat, amely erős hitből fakad. És ezzel kell élnünk. Amit elkezdtél, azt végig kell csinálni. Soha nem mondta azt, hogy gyere haza. pedig neki is fájt, de soha nem hívott. Mindig azt mondta, hogy ki kell tartanod. Amit az ember elkezdett, azt szokd meg, hogy azt végig kell csinálni. És így voltam Esztergomba, és végig kitartottam. Kitartottunk a katonaságnál is.
4: Igen, Esztergomot utána, még abban az időben a katonaság
5: Esztergom
4: követte.
5: Esztergom után ugye érettségi megvolt, és utána abban az évben bejelentkeztünk, hogy a szemináriumba, elkezdtük a szemináriumot, de szeptember elején, és október végén már vittek katonának. Két évre.
4: Két év? Két lenti? Év.
5: Lenti. Ott voltam két évig. Hát tulajdonképpen én akkor találkoztam a emberi élet sűrűjével. Mert addig én ugye olyan, hogy mondjam csak...
4: Burokban?
5: Mint egy akváriumban éltünk volna, ugye, mert mindenhol a jó szándékú emberekkel, hívő emberekkel,
4: ugyanaz az értékrend, ami körülvett, igen.
5: Mindenki egyformán gondolkodott, egy Istenbe hittünk, a liturgiát, ugyanahogy készültünk ugye a többen az osztályból, meg akik nem papságra készültek, és azok is azért mégis csak egy tisztességes katolikus emberek voltak, hívő emberek, együtt imádkoztunk, együtt énekeltünk, együtt szerepelt, mindig együtt volt, de a katonaságnál ott aztán jött a, hát nem azt mondom, a fekete leves, de számonkérés, meg aztán jött a próbatétel.
4: Milyen próbatételt kellett kiállnod a katonaságnál?
5: Már azt, hogy az a csúnya beszéd. Mert volt olyan, különösen amikor bekerültünk, ugye később aztán nagyon megszerettek bennünket, de amikor bekerültünk, akkor olyan idegenek voltunk. Mint hogyha ki tudja, melyik bolygóról tértünk volna le, mi ezek a papok. És akkor, ha valahol megjelentünk, ott már mindjárt a káromkodás, meg mindjárt a csúnya beszéd, meg aztán jöttek elő a pornóképek, meg minden, elkezdték nekünk ott mutogatni, ugye, hogy nézed, hát ugye nem lehetett ott semmit se tenni, legfőbb az, hogy nem lehetett, ha rá is néztél, de nem láttad. Nézted, de nem láttad, nem érdekelt. Na, de ezt nem mondhattad, mert akkor megint büntetés jött. Tehát ott a lentibe, ott az emberi életnek, az emberiségnek az aljával találkoztunk. Mert börtöntőtelékekkel voltunk együtt katonák. Az volt a büntető ezred. Lenti. Meg nagyatád volt abban az időben. Utána aztán nagyatádról átkerült Marcaliba. De a lenti az mindig megmaradt büntető ezred. Mindenki büntetésből volt. Emlékszem, hogy beszélgettünk egymással, hogy kik mié vannak itt. Hát mi tudtuk, hogy már kispapok vagyunk, azért vagyunk itt. Hát a másik azért, mert hát ugye már nem tudom, hanyatszor elítélték, és most gondolták, hogy behozzák a börtönbe, és hát ha itt megjavul, azt nem kell a börtönbe vinni. A másik meg azt mondja, hát a nagybátyám miatt, vagy a nagymamám testvére miatt. Hát ki a te nagyanyád? Hát mondja, hogy Pem Mária. Mindszentinek a testvére volt, ugye, és Mindszenti bíboros úrnak a testvérének az unokáját is megbüntették. Mert mi nem voltunk megbízhatók, azért nem mehettünk a határőrséghez, mi csivjákok voltunk, C-kategóriások voltunk. Ami el is jelent, hogy politikailag megbízhatatlan. És akkor ezt kellett kiállni. Na, most a második időszakra úgy fordult a helyzet. Valahogy úgy megszerettek bennünket. Többeket ugye felkészítettünk a 7.-8. elvégzésére, mert még az sem volt meg nekik, a legtöbbnek, ugye. Favágók voltak, meg mit tudom, ilyen. Nem az, hogy én lenézem ezeket, nem kell lenézni, csak ugye ezek olyan primitív gondolkodású emberek is voltak, és amikor segítettünk rajtuk, akkor már nagyon meghálálták.
4: Kivívtátok az elismerésüket, és akkor...
5: Utána aztán elkezdték még kopaszkorban, első időszakos korban, hogy úgy hívták, a kopaszoknak hívtak bennünket, és akkor kitalálta az egyik, hogy altassuk őket. Amikor lefekszik a körlet, mert körletnek hívtak ugye a hálószobát, akkor a kopaszok majd elkezdenek felváltva nótát, vagy éneket, vagy valamilyet. Hát én is elkezdtem szépen ezeket a szép magyar nótákat elővettem. Az én is, mikor rám költösen egyet mondtam, utána ment a másik, rákiabáltak többet, hogy hagyd abban! Hát úgy mondta, hogy hát nem élvezhető volt. És akkor rájöttek arra, hogy én még nagyon szeretem, mai napig szeretem a magyar nótát, és szeretem énekelni is, meg minden. És hát ugye elért ez oda a helyzet, hogy már csak nekem kellett énekelni. Úgyhogy engem felfektettek 9 órakor az ágyra, és 10 óráig nekem többször is elmondtam az a nótákat, akkor már jött a kívánságműsor, hogy ezt mondjam. És annyira tiszteltek érte, hogy például nem engedtek, hogyha valaki meg akart büntetni valamiért bosszúból, nem engedtek. Felmosni küldtek volna, nem így. Mondd meg neki, hogy nem engedlek. Szóval maguk közé fogadtak. És utána jött a másod időszak, meg a harmad időszak, a öreg katonakor, az már teljesen más dolog volt.
4: Katonasság 2 éve után, akkor elindult az
5: erdélyi
4: szeminárium.
5: Mindjárt a szemináriumba, akkor már folytattuk a szemináriumot, 77-be szereltünk le, akkor folytattuk ott az első évből, abba hagytuk 2 évvel ezelőtt.
4: 77-től 82-ig, ugye 82 igen. Júniusában szenteltek
5: 19-én, igen. Június 19-én szenteltek pappa, igen. 81-ben lettem ugye a klerikus a diákonátussal, és aztán az egy csodálatos egy év volt a diákon, aztán nagyon szerettem.
4: Mit adott az az egy évnek?
5: Hát én sok mindent végeztem, otthon is segítettem, eskedtem, például unokaöcsém, akit már sajnos eltemettünk, a feleségét is, meg őt is, most a tavaly júniusban halt meg az unokaöcsém, ő azt mondta, hogy addig ő nem fog házasságot kötni, még én nem tudom őket megesketni. És a diákonus koromban volt nekik, 81. augusztus 15-én volt még az esküvőjük, az volt életem első esketése.
4: De még akkor nem volt ez a fél éves diakónusi gyakorlat, mint ami most van a szemináristáknak.
5: Nyári időszakban akkor már végeztük a diákonátusi szolgálatot, és akkor bementünk ugyanúgy, és akkor ott voltunk. Még akkor hétvégék se voltak meg. Csak egy alkalommal mehetünk ki a plebániákra, hivatás vasárnapon, tehát húsvét 4. vasárnapján, jópásztor vasárnapján, akkor mentünk, de hát sokan voltunk. Hát azt hiszem, hogy 60-valamennyien voltunk. Vagy
4: az egész szeminárium és az évfolyamon?
5: Mi évfolyamunk volt, ugye 2 voltak fönt a központiban, mi meg 7 voltunk itt, 9-en, 9-ünket szenteltek, igen.
4: Az is egy nagy létszám ahhoz képest.
5: A maihoz képest, igen, hogy most meg 9-en vannak összesen a szemináriumban, igen.
4: Szentelési elmondatod, puskázok, az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent fel engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.
5: Annyiba helyesbítenék, hogy nekünk még nem volt jelmondatunk. Tehát nem volt az, hogy jelmondatot kell választanunk. De mindnyájan a Szentírásból hoztunk egy életigét, ami nekem nagyon sokat mondott. Ezt nevezhetjük persze most már jelmondatnak is, de kifejezetten akkor nem így neveztük. Nekem az volt, amit mondta, olvastál is, hogy Izaiás prófétából, hogy az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem. Hát ez nekem mindig olyan nagyon-nagyon sokat mondó szöveg volt. Sokszor elolvastam, nem csak akkor, amikor a perikópa előjött. Mindent az ember a léleknek köszönhetjük. Jó, nekem szükséges volt az én egyéni döntésem is.
4: Persze,
5: mint ahogy a szűzanya döntésre is szükség volt. A Jóisten ugye azért adta a szabad akaratunkat, hogy szabadon választhatjuk meg, amit ő akar tőlünk, amit ő elvár tőlünk. Ne kényszerből, mert akkor nem sokat ér. És ez nagyon sokat mondott nekem mindig ez a jelmondat, most már így van, mert azóta én minden évben, mióta bemutattuk az ezüst misénket, minden évben szentképre ugyanezt nyomtatom ki. Addig is találkoztunk a osztálytársak minden évben, a szentelés évfordulója táján, meg vagyunk egyezve most mindig, hogy papszentelési hét első felében találkozunk.
4: Akkor egy most nagyon jó papi közösség
5: ez nagyon
4: volt.
5: Jó, a miénk nagyon jó, összetartó. Úgy fogalmazott egyik idős papbácsi az ezüstmisénk alkalmával, az egyik ezüstmisénk, az ezüstmisét is közösen mondtuk. Először Egerbe, közösen, 2007-ben volt érsekatyának, akkor voltak leiktatása és minden, és utána következett a mi ezüstmisénk, úgyhogy 3 püspök volt ott, 4. Bosák püspök úr volt nekünk a spirituálisunk, és őt kértük meg, hogy előtte nap délután, meg aznap délelőtt egy kis lelki előkészítést tartott, és utána 10 órakor volt a szeminárium kápolnájában az közös ezüstmisénk, Ternyák Csaba érsek úr vezette, Seregi érsek úr prédikált, és Bosák Nándor püspök úr meg készített elő bennünket, de ott volt katona püspök
4: atya is, igen.
5: Így voltunk. Utána pedig mindnyájan a saját plebániánkon szerveztük meg, még mondtuk, hogy mikor lesz, és mindnyájan ott voltunk. Tehát mindenkinek ott volt az ezüstmiséjén. Azóta pedig minden évben találkozunk, és én akkor minden évben, ez az én ajándékom tulajdonképpen, nem más ajándékot nem viszek ilyenkor, hanem inkább azt a szent képet viszem, amit kiosztunk az jelenlévő embereknek, és meg azt odaadom a osztálytársaknak is. Ugyanez van rányomtatva.
3: Kedves hallgatóink, Székely Dénes Borsod Nádasdy plébánossal Papildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából 15 éve vannak jelen Sárospatakon a Szent Erzsébet nővérek kongregációjának tagjai. Rangos elismerést vehetett át Miskolcon a Superszum alapítvány. Nyíregyháza önkormányzata idén is kínál táborokat a diákoknak. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! 15 éve vannak jelen Sárospatakon a Szent Erzsébet nővérek kongregációjának tagjai. Szolgálatuk középpontjában az imádság, a szegények segítése, az egyházközség életében való részvétel és az általuk gondozott idősek közösség áll. A mindennapi szolgálatról Kanizia nővér házfőnököt hallják.
2: Árpád házi Szent Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten mindig közel van. Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten itt van, mostani világunkban. Szent Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten minden embert szereti. És azt hiszem, hogy Szent Erzsébet szívben éget a vágy Isten iránt. Azért én, Kanizia nővér, én Szent Erzsébet nővér szeretnék, mint Szent Erzsébet, Isten imádni, Isten szeretni. Minden nap imádkozom kápolnában, egyedül, és nővérekkel együtt, és minden nap imádkozom együtt hívekkel, bazilikában, imádkozom betegekkel, idősekkel. Amikor mi itt érkeztünk, mindjárt jöttek szegények. Nem tudtam, honnan ők tudnak, hogy lehet kapni kenyér. És ők tudtak, hogy mi nem beszélik magyarul, nem értünk, és mutatok. És mi tudtunk kell hozni kenyeret, vagy valamit enni. És most minden nap jönnek szegény emberek, akik éhesek. Én boldog vagyok, amikor csinálom valakinek jó, segítek valakinek, szolgálom valakinek. Nem muszáj, de akarok, vagy nem akarok, de látom, hogy valakit szomorú, vagy valakit sír, vagy valaki kit sok munka van. Én boldog vagyok, ahol tudok segíteni. Amikor nem, imádkozom kápolnába.
1: Rangos elismerést vehetett át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban a Városnapja alkalmából rendezett díszközgyűlésen. A civilek támogatásáért odaítélt díj után a szervezet már a következő nagy céljára koncentrál, jelenleg egy saját kis busz beszerzésére gyűjtenek. A jármű létfontosságú lenne az alapítvány működéséhez, hiszen annak segítségével még több rászoruló családhoz és gyermekhez jutnának majd el a támogatásokkal. A részletekről Bernaszkóni Bús Katalint, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
3: Nagyon szépen köszönöm a Superszum csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobbkor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa, a polgármesteri hivatalból ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árult el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Szuperszom alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, de utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyenk lehet ez a díj. És amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a Szuperszom közhasznú alapítványra való felterjesztést, akkor azért én magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy lájkgyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a Szuperszom közhasznú alapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet példesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a Szuperszom munkájába. A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk. A fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az intézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a Szuperszom alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel, lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel, lélekkel önkéntesként. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adomány elhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsön kérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autó vásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd, nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat.
1: Bár a nyári szünet még nem kezdődött el, sok család már most a vakáció megszervezésén dolgozik. Nyíregyháza önkormányzata idén is több lehetőséget kínál a nyíregyházi lakhelyen rendelkező általános iskolás gyermekek számára, hogy biztonságos környezetben tartalmas programokkal tölthessék a nyári szünidőt. Jászai Menyhért, a város alpolgármester elmondta, a célirányos buszokon pedagógusok felügyelik a gyerekeket, reggel 7 óra 15 perctől veszik fel őket, délután pedig a szülőknek adják át a táborozókat.
4: Ahogy úgy tavaly bevezettük, a busz hagyományos diákbérletet lehet igénybe venni, ami 2800 forintért gyakorlatilag egész nyáron használtak a gyerekek korlátlanul, így a táborok idején is, tehát ezt nagyon szeretik is, ez nagyon bejött is, nem változtatunk. A célirányos buszokon pedagógusok várják a gyerekeket, reggel 7-15-től fölveszik, délután 16 után pedig a gyermekeket átadják a szülőnek, tehát ez a korábban megszokott rend szerint történik, és mondhatom azt, hogy nagyon, nagyon népszerű és nagyon, nagyon sokat segít a gyerekeknek, és hát ezek az intézmények már fel vannak arra készülve az elmúlt évek alapján, hogy magas szintű ellátást és biztonságot adjanak a gyermekeinknek. A jelentkezési lapot megszerzik az iskolában, vagy pedig a nyírvévétől, és a nyírvévéhez kell leadni, hiszen a nyírvévé az, aki szervezi és figyelemmel kíséri a kapacitásokat, hogyha ne legyen az, hogy túl jelentkezés van, és egy ilyen tumultus alakuljon ki. Mindenképpen fontos az, hogy van egy központi szervező a nyírvévében, egy menedzser, aki figyeli a kapacitásokat és jelez azt, hogy már megtelt, emiatt, vagy erre a túra során nem miatt jelentkeznek, következőre még lehet. Fontos a koordináció, hiszen nagyon sok iskola van, és hát több ezer gyerekről van szó, tehát nem lehet decentralizálni ezt a döntést. Iskolákban nyírvévébb honlapján meg lehet szerezni az információt, beadjuk a jelentkezési lapot, akár az iskolába, akár közvetlenül a nyírvévének küldjük, ott van, aki ezt összesít és figyeli, hogy mikor terítődnek be a táborok.
1: Elkezdődött a biológiai növényvédelmi kezelés Egerben az Ady Endre utcai vadgesztenyefasoron, valamint a város több pontján található gesztenyefákon, Eger megyei jogú várospolgármesteri hivatala megbízásából. A város közterületein található vadgesztenyefák védelméről a hivatal több mint 20 éve gondoskodik, közterületen is használható és engedélyezett vegyszerek alkalmazásával. A tervek között szerepel a vegyszeres növényvédelmi eljárások cseréje, olyan megoldásokra, amelyek a lehető legcsekélyebb módon szennyezik a környezetet, ugyanakkor megőrzi a fák egészségét. Erre ad lehetőséget egy új módszer, melynek keretében szakember felügyeletével mini petefürkész kapszulákat helyeznek ki több helyen a gesztenyefákra, azon célból, hogy a fák legjellemzőbb kártevője, a vadgesztenyelevél aknázumoly kártétele csökkenjen és egészséges levelek maradjanak. Ezt a biológiai növényvédelmi módszert Egerben első alkalommal próbálják ki, kísérleti jelleggel. Ha jók lesznek a tapasztalatok, akkor a tervek szerint a város többi vadgesztenye fájára is kiterjesztik majd az alkalmazását. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az állandó vizekben, holtágokban, illetve a tavak nádassal borított szegély zónáiban folytatódik a szúnyoggyérítési program a héten, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MT-vel. A szakemberek folytatják a biológiai kezeléseket. Ez azt jelenti, hogy a tenyészőhelyeken egy olyan természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, amely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. Az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket. Ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés. Felhívták a figyelmet arra, hogy a ház körüli pangóvizek, a vízzel teli edények, hordók kiürítésével a lakosság is hozzájárulhat a lárvák élőhelyének szűkítéséhez, így a szúnyogártalom csökkentéséhez, ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat. A szúnyoggyérítés heti programja, a beavatkozások helyszíne és ideje megtalálható a Katasztrófa Védelem honlapján. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-10, napközben aztán 20-21 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 18-án hétfőn.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Együttműködésű megállapodás született a Dobó István Vármúzeum és az Egyesület Eger idegenforgalmáért szervezet között. 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A várandóság, a szülés és a családdá válás legfontosabb kérdéseire irányítja a figyelmet a születéshete programsorozat. Hosszabb nyitvatartással készül a Nemzeti Adó és Vámhivatal az adóbevallás utolsó napjaira. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. Száznegyvenöt éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Magyar Vörös Kereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete a Színpad rendezvénytérben. Az eseményen felidézték a szervezet elmúlt évtizedeit, elismerték a dolgozók és önkéntesek munkáját, valamint megemlékeztek a Vörös Kereszt és Vörös Férhold világnapjáról is. Gurály Erina vármegyei igazgató kiemelte, a 145 év a sok önkéntes és segítő kitartó munkáját, valamint az emberek bizalmát is jelenti.
2: Május 16-a a nap szerinti születésnapunk, ekkor alakult meg a Magyar Nemzeti Múzeumban a Magyar Vörös Kereszt. Ez azért nagyon fontos, hogy tudunk ilyen szülinapot ünnepelni, mert ez 145 évnyi nagyon kitartó munkát, hitelességet, egy emblémát is jelent, ami megbízható az emberek számára, a világ minden táján ismerik a Vörös Kereszt szimbólumát, a Vörös Keresztnek az emblémáját, és ez a világ minden táján ugyanazt jelenti, ugyanazt a hét alapelvet, ugyanazt az elköteleződést, ugyanazt a szolidaritást, és kiemelten fontos, hogy az emberi méltóság és az emberi életvédelme mellett letegyük a voksunkat.
1: A várandóság, a szülés és a családdá válás legfontosabb kérdéseire irányítja a figyelmet a születéshete programsorozat évről évre. De hogyan változtak az elmúlt években a kismamák igényei? Milyen kihívásokkal néz szembe ma a szülészet, és mire érdemes figyelniük a leendő szülőknek? A részletekről dr. Rózsa Dorottya szülésznőgyógyász szakorvost hallják.
3: A születéshet egy nagyon jó alkalmat biztosít arra az egész országban, hogy különböző programokon vegyünk részt, többet tudjunk tájékozódni a születéssel, gyermekvállalással, a családdal kapcsolatban. Ez egy nagyon jó alkalom, országszerte számos rendezvény van, interjúkat lehet hallani, különböző beszélgetéseket a szakmabeli emberekkel, úgyhogy ez egy jó lehetőség a családoknak, a szülőknek arra, hogy információkat gyűjtsenek erről a fontos időszakról. Már számos vizsgálat van a várandós gondozás során, amin kötelező részt venni a kismamáknak. Én úgy érzem, hogy nagyon sok várandós kismama elégedett is ezzel, hiszen számos alkalommal láthatják ultrahangvizsgálaton a magzatot, találkoznak a várandós gondozást végző orvossal, ami biztonságot, megnyugvást érzés nyújt nekik. És ez nagy segítség a szorongás csökkentésében, illetve ennek a nehéz időszaknak a leküzdésében is. A kismamák igényei is számos dologban változtak az elmúlt időszakban, ezzel teljes mértékben egyetértek. Sokkal több kérdésük van, sokkal érdeklődőbbek a kismamák, és így, hogy számos vizsgálaton kell részt venniük, sokkal jobban fel is világosultak szerintem már így a várandósággal és a különböző szüléssel, várandósággal kapcsolatos egészségügyi állapottal kapcsolatban. Hát természetesen az először szülők sokkal-sokkal nagyobb várakozással és izgalommal tekintenek erre az időszakra. Egy először szülő édesanyjánál minden új még, és azért ez a 9 hónap nagyon hosszú, számos kihívást rejt a családok számára. Azért egy másodszor, harmadszor szülő édesanyja már sokkal tapasztaltabb, sokkal jobban tudja, hogy mik a következő lépések, milyen vizsgálatokon kell részt venni, és talán már a szorongása is sokkal kisebb, mint az első szülő édesanyáknak. Szerintem a legfontosabb dolog a kommunikáció. Bármikor elbizonytalanodnak a várandóság során, nyugodtan lehet segítséget kérni a kollégáktól, várandós gondozást végző orvostól, a szülésznőktől, az ápolóktól, mindannyian nagyon szívesen segítünk, és elmondjuk azokat a fontos lépéseket, következő lépéseket, amik a várandós gondozásban következnek. Egy-egy probléma esetén szívesen adunk magyarázatot arra, hogy mik történnek, milyen változások mennek végbe az édesanya testében, a magzat hogyan fejlődik. Szóval szerintem a legfontosabb dolog a kommunikáció, és ezzel tudnak segíteni maguknak is, illetve a várandós gondozást végző orvosnak is, hiszen akkor nincsenek elcsúszások, és mindenki boldog ebben az időszakban.
1: Yeah. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A bevallási tervezet a legkényelmesebben online, az e-SZIA-ban ellenőrizhető és módosítható, de a Nemzeti Adó és Vámhivatal hosszított nyitvatartással segíti az adózókat, akik személyesen fordulnak a hivatalhoz. Emellett telefonon is meghosszabbított nyitvatartással segítik az adóhatóság szakemberei a bevallás kitöltését. A további részletekről dr. Paskuné Pivko Mónika, a NAV Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
4: A Nemzeti Adó és Vámhivatal központi ügyfélszolgálatai, így Heves vármegyében, Egerben a NAV központi ügyfélszolgálata az Eszterházy tér 3-4 szám alatt május 18-a és május 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre kaphatnak választ, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik az adójukat, segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu Plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. Hívható a NAV infóvonala is a 1819-es telefonszámon, rendkívüli nyitvatartással fogadja a NAV infóvonala az általános tájékoztatást kérő telefonokat. Május 18-án és május 19-én, azaz hétfőn és kedden 8:30-től 6 óráig, május 20-án szerdán pedig 8:30-től egészen 8 óráig hívható a NAV infóvonala a 1819-es telefonszámon. A hosszabb nyitvatartási idővel a Nemzeti Adó és Vámhivatal telefonon is azokat szeretné támogatni, akik az SZIA bevallás benyújtásában kérnek segítséget, ezért a rendkívüli nyitvatartási időben, tehát 4 óra után kizárólag az ehhez kapcsolódó menüpontok érhetők el. Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bevallást, érdemes elkerülni a sorban állást, és szükséges, hogy minél előbb nézzék át az adózók a NAV által készített SZIA bevallási tervezetüket. Ha valakinek fizetendő adója van, május 20-áig pótlékmentesen rendezheti az adót. Visszaigényelhető adó esetén pedig eddig a határidőig, tehát május 20-áig egyszerűen a bevallásban lehet kérni a kiutalást. Az adózónak csupán arról kell döntenie, hogy postai úton vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget. A NAV az adó visszautalását a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti.
1: Együttműködési megállapodás született a Dobó István Vármúzeum és az Egyesület Eger idegenforgalmáért szervezet között. A döntés értelmében az Egyesület égisze alatt dolgozó idegenvezetők és az általuk a várba vezetett csoportok számos kedvezményben részesülnek. Ezekről Novák Ném Lakás Zsófia igazgatót kérdeztük.
5: Ez mit jelent a vár és mit jelent az Egyesület szempontjából? Ez egy hosszú távú együttműködés, amiben az volt a célunk, hogy egyrészt szakmailag segítsük az Egyesület munkáját, hiszen ők azok az idegenvezetők, akik napi szinten a csoportokkal megérkeznek hozzánk is, és hát nyilván a város arcai. Így a legújabb kiállításainkban egy olyan tanulmányi sétát teszünk minden egyes új kiállítás előtt az idegenvezetőkkel, amelyben a legújabb információkat adjuk át számukra, a tudást az Eger idegenforgalmáért legtöbbet tevékenykedő idegenvezetőkről van szó, tehát számukra ezek nagyon alapvető információk. Mi pedig tudjuk adni azt a történeti régészeti, művészettörténeti kutatást, legfrissebb adatokat, amelyeket a kiállításban adunk át. A másik része az együttműködésünknek az, hogy egy olyan kedvezményes belépést kínáljunk a rövid ideig Egerben tartózkodó turista csoportoknak, amelynek a segítségével azok a csoportok, akik csak egy rövid várlátogatást tudnak tenni, és kiállításokat nem tudnak megtekinteni, mégsem esnek ki a látogatói körből, hiszen egy kedvezményes jegyet kínálunk számukra, 1500 és 2400 forintos jegyárakkal, az egyik egy bővített mozis élmény, eseményt jelent, de ezek csak a 15 fő felett, és az egri idegenvezetőkkel, idegenvezetői kártyával érkező, előre bejelentkezett csoportok esetében tudjuk adni, ezt takarja tulajdonképpen ez az együttműködés jelenleg.
6: Mennyire jellemző a várlátogatói szempontjából, tehát tényleg januártól decemberig bezárólag, nem csak a nyári idegenforgalmi szezonban, hogy inkább magán turisták jönnek, vagy azért vannak igencsak idegenvezetői csoporttal érkezők is?
5: Érdekes, nem tudnék pontos arányokat mondani, mert ez nagyon-nagyon változó. Azt látjuk, hogy alapvetően az iskolai csoportok képezik a legnagyobb számban azt a látogatói gerincet, mondhatom így, vagy hát a látogatók derékhadát, akik hozzánk érkeznek a szezonban. Viszont a szezonon kívül gyakoribb az, hogy olyan látogatói csoportok jelennek meg, akik döntően nem önközoktatásban szereplők és csoportokkal együtt jelennek meg, tehát idegenvezetővel érkeznek. Ez az arány egyébként az elmúlt időszakban sokat változott. A Covid rengeteget változtatott rajta, tehát drasztikusan csökkentette egyébként az ide érkezőknek a számát. Aztán a Covid utáni lassú felépülésben egyébként újra megjelentek a csoporttal érkezők, de az igaz, hogy megváltoztak a szokások. Tehát kevésbé szeretnek csoportban látogatni, jobban szeretnek elszigetelten egyedül érkezni bizonyos látogatói szegmensek, amit érzünk, hogy komoly látogatókutatásra van szükségünk. Tehát fel kell térképeznünk ezeket a megváltozott látogatói szokásokat. A megváltozott szokások egy része az, hogy rövid idejű itt tartózkodások vannak, amire a mostani együttműködés kínál lehetőséget. De további számos kihívás is van számunkra. Az egyik ilyen az, hogy egyre többen vannak, akik nem csoporttal érkeznek, hanem önálló felfedezést akarnak tenni. Ebben az irányban is tettünk lépéseket, mert például ez a QR kódos sétánk, ami egy önálló saját mobileszközre letölthető önálló felfedezést kínál, az nagyon komoly tanulságokat hozott számunkra, nagyon komoly letöltési arányban. Tehát a látogatóink 60%-a letölti, és látjuk és halljuk, hogy végig is sétálják vele a várat. És egyre többen vannak. Ez viszont az egyéni felfedezésnek az erősödését jelzi. Úgyhogy egyszerre több tendencia is megmutatkozik, ezek sokszor egymás mellett lévő jelenségek, és ezért mondtam azt, hogy a megváltozott szokásokra több területen is választ kell adni. Ez a mai együttműködés csak az egyik ilyen problémára, vagy az egyik ilyen új jelenségre próbál választ adni, de emellett még számos más kihívásunk van. A generációk teljesen eltérő nyelvezete az, hogy ki milyen tudásátadási formában szereti megkapni az információkat. Egyre inkább vizuálisan, azt kell, hogy mondjam, a vizualitásnak is a rövid és nagyon tartalmas, de könnyen érthető formájában. Úgyhogy azért itt számos kihívással nézzünk szembe a következő években.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Találkozóra hívta a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportokat. Szombaton az egri minorita templomban gyűltek össze az imádságos csoportok, hogy az örvendetes rózsafüzér elimádkozása után szentmisében adjanak hálát a kapott kegyelmekért. Főtisztelendő Buda Péter, a rádiót és televíziót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke köszöntőjében Ternyák Csaba egriesek üdvözletét tolmácsolta, és kiemelte, időben szétosztva, de napról napra jelen vannak a most együtt imádkozó hangok rádió életében, s így a hallgatók életében is. Szentbeszédében az angyali üdvözlet kapcsán a rózsafüzér imádság eredetéről beszélt, rámutatva Szűz Mária igenje volt a kezdet. A rózsafüzér imádság az évezredek alatt semmit nem veszített fényéből, sőt, Szent II. János Pál pápának köszönhetően a világosság titkai is megjelentek a közös fohászban. Hozzátette, a rózsafüzér nem egy monoton imádság, mert benne rejlenek az üdvtörténet legfontosabb titkai. A program az Egrieseki Palota turisztikai látogatóközpontban folytatódott, ahol dicsőítő koncertet adott a Talentum ifjúsági énekész zenekar, a találkozó szeretett vendégséggel zárult. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége indulásának 25. évfordulós jubileumi sorozata részeként szervezte meg a Szent Lant versmondó versenyt az egri főegyházmegye fenntartásában működő iskolák diákjai számára, Ternyek Csaba egriesek fővédnökségével. Az egri érseki palotai turisztikai látogatóközpontban Bércesi András igazgató főszerkesztő köszöntötte a versenyzőket, kísérőiket, felkészítőiket és a zsűri tagjait, dr. Lisztóczky László József Attila díjas irodalomtörténészt, a zsűri elnökét, Farkas Erzsébetet, rádiónk szerkesztő műsorvezetőjét, riporterét, Balogh Ferencet, az Egri Főegyház megyei könyvtár igazgatóját, főtisztelendő Bozók Ferenc, magyar költő és esszéistát, piarista szerzetest, főtisztelendő Budapéter teológiai tanárt, a Szent István Rádiót és Televíziót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnökét, valamint Köböl Zsoltot, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgató helyettesét. A zsűri elnöke köszöntőjében örömének adott hangot, hogy a program a 19. század egri kötődésű papköltőit, Pályer Antalt, Mincenti Gedeont és Tárkányi Bélát állította középpontba. A megmérettetése több mint 40 nevezés érkezett. A tanulók a papköltők műveiből összeállított gyűjteményből választották ki az előadott művet. Az eredményhirdetés előtt minden szavaló ajándékot kapott a zsűri elnökétől, a szerkesztésében megjelent Tavasztól tavaszig című versválogatást. A zsűri különdíját Budapéter atya adta át. Az EKIF különdíjasát Köböl Zsolt köszöntötte. A versenyen felvételt készített a Szent István Televízió, az összeállítás a YouTube csatornán lesz megtekinthető. 12. alkalommal adták át múlt héten az egri érsek bora címeket.

Akkor számít, a mintákat vakon kóstolják, s így születik a döntés. A díjazott borok között egy különlegesség is szerepel, a Verpeléti Olasz Riesling 2025 Gállajos Selection, melyet a Valsányi Pincészet dr. Gállajos útmutatásai alapján készített. A pincészet tulajdonosa, Farkasné Valsányi Katalin úgy fogalmazott, hosszú ideje dolgoznak közösen, s mindkettejüknek fontos az olasz Riesling, ezért döntöttek úgy, hogy ezt egy borban is megfogalmazzák. Egyidejűleg példát is akarnak mutatni, hogyan lehet közösen dolgozni, jót alkotni. Az Egriesek Mise Bora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaj Aszú Terroir Selection 5 puttonyos bor viselheti. Dr. Rákóczi János kereskedelmi és marketing igazgató elmondta, számtalan díjjal rendelkeznek már, de ezt a címet még különlegesebbnek értékelik. Az elismerés a fogyasztók felé is fontos jelzés, fogalmazott a szakember. Az Egriesek Bora 2026 címet 8 borászat és bortermelő 9 bora viselheti. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre. Jelentkezni lehet az egyetem oldaláról letölthető lapon, és ez kell május 31-ig az Eszterházy tér 1 címre benyújtani. Az internetes oldal, ahol ez megtalálható, www.felvi.uni-eszterházy.hu. Pünkösdi virrasztó szentségimádás lesz Egerben a Lajosvárosi templomban május 23-a szombattól 24-e pünkösd vasárnapra virradó éjjel. A program délután 4 órakor fény útja, 17 órakor vigília szentmise, 18 órától másnap reggel 7-ig szentségimádási órák, és reggel 7 órakor majd szentmise. Az imádkozók fél óránként váltják majd egymást, a templom előterében lehet még jelentkezni. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Szent éj, Pünkösda hegyen, ima est a szentélek kiáradásáért, a Szárhegyen, a Szent István kápolnában majd Sátoraljóújhelyénél. Ez is egy ilyen program, amely a Pünköshöz kapcsolódik, május 23-án következik el. 18 óra 30 perckor gyülekezés a hegyen, rózsafüzérima, 19 órától dicsőítés, 19 óra 30 perckor ünnepi szentmisét mutat be a füzéri Tóth Gábor atya, 20 óra 30 perckor szentségimádás kezdődik, 21 óra 45 perctől szentlélek hívás, imádságok, felajánlóima, és 22 óra 15 perckor egyéni áldás. A program szervezője a Hegyközi Karizmatikus Megújulás. A Máté evangéliumából vett idézet, miszerint boldogok az irgalmasok, a mottója a sárospataki pünköst hétfő ünnepnapnak, a boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapja, amiről szó van, Szent Erzsébet szentiavatásának 791. évfordulója. 9 órakor fogadják majd a zarándokokat, regisztráció a bazilika déli bejáratánál, Szent Erzsébet erekéjének kihelyezése és litánia, rózsafüzér imádság, 9 óra 30 perckor gyóntatás a bazilikában és udvarában, 10 órától katekézis a bazilikában, 11 órakor kezdődik majd az ünnepi szentmise, amelynek főcelebránsa dr. Csizmadé István, pápai prelátus, kanonok, prépost, érseki tanácsos, főesperes, plébános, teológiai tanár, aztán körmenet a Szent Erzsébet erekével, majd ebédidő, lehetőség Szent Erzsébet erekély előtti imádkozása, a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár megtekintésére, 14 óra 30 perckor dicsőítő zenés szentségimádás a bazilikában, Lorettói litánia, 15 óra 30 perckor pedig zarándokok megáldása és elbocsátása, mindez tehát május 25-én pünköst hétfőn Sárospatokon.
Margarita nővér és Huber atyatart gyógyító lelki gyakorlatot május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco Sportközpont

0: Van. A részétel regisztrációhoz kötött, amely a kazincbarcikai római katolikus szalézi plébánia holnapján elérhető linken keresztül valósulhat meg. Május 30-án lesz a bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án szombaton a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztrációt tart, az első 800 jelentkező szalókos pólót kap idén is ajándékba. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és hát minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást is, ha szükség van rá. A részletek a találkozó honlapján, illetve a Facebook oldalon megtalálhatóak. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl meg lehet találni a napi evangéliumot is, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A Ferencváros házigazdaként 30-29-re legyőzte a Debrecent a női kézilabda NB1 hétvégi rangadóján. 4 év szünet után a Csorbató mellett nyílik meg újra Miskolc repülőtere. Újult erővel szépülhetnek meg a kiránduló helyek, ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turistajelzések teljes körű felújítására. 15 évre a Sajóvölgy a Foszisuli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Ferencváros házigazdaként 30-29-re legyőzte a Debrecent a női kézilabda NB1 hétvégi rangadóján. Az első félidőben 4-3-nál vezettek utoljára a fővárosiak, utána a DVSC irányította a játékot, 4 góllal ellépett, és a szünetben is ennyi volt a különbség. A második felvonás elején 5,5 perc alatt egyenlített az FTC, és bár 1 gólnál nagyobb különbséggel egyszer sem vezetett, izgalmas hajrában megnyerte a mérkőzést. 4 év szünet után a Csorbató mellett nyílik meg újra Miskolc repülőtere. A 4 lelkes pilóta összefogásával létrejött Miskolc City Airport a régi helyszín közelében füves pályával várja a sport és speciális repülőgépeket. A hivatalos nyitórendezvényre augusztusban kerül majd sor. A részletekről Drótos Lászlót, az új repülőtér vezetőjét hallják.
2: 4 éve ma már, hogy megszűnt a Borsod megyei repülőtér, és hát ott maradtunk sokan pilóták, hogy mit kezdjünk. Repülőgépeket összecsomagoltuk, hazavittük őket, de hát hosszú távon ugye meg kellett oldani a repülőtérnek a helyzetét. Akik tudtak, elmentek a környező repülőterekre, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Maklár, Eger, de hát sokan nem tudtunk, és hát sok ígéret ellenére ugye nem lett repülőterünk. Hát saját kezünkbe vettük a dolgot, és elkezdtünk repülésre alkalmas területet keresni, és hát rengeteg területet megnéztünk. Ezt találtuk a legjobbnak, hogy mégis Miskolc. Miskolchoz közel van, ugyanakkor olyan jó helyen sikerült találni, hogy fel- és leszállásnál nem fogjuk zavarni a lakosságot. Ez is fontos számunkra, hogy békében tudjunk egymás mellett működni. És hát ugye, hogy városi busszal megközelíthető legyen, 800 méter az utolsó városi busz megálló. Tehát, hogyha egy gyereknap vagy nagyobb rendezvény van, akkor akár tömegközlekedéssel is igény lehet venni. 2 irányból meg lehet közelíteni, a József Attiláról, illetve a régi repülőtérnek az utcájából, az M30-asnak a lehajtójáról is meg lehet közelíteni. Tehát nekünk az fontos, hogy egy olyan megközelíthetősége legyen a repülőtérnek, hogy egy nagyobb tömeg megjelenése esetén ezt biztonságosan le tudjuk bonyolítani. Egy repülőtérnek alkalmas terület kiválasztásánál nagyon sok minden, mint ahogy említettem, hogy egy lakosságot például ne zavarjunk, tehát hogy lakott területtől ne legyen távol, de ne is legyen nagyon közel, hogy őket ne zavarjuk, ugyanakkor tömegközlekedéssel elérhető legyen. Ne legyenek távvezetékek a közelben, olyan villanyoszlopok, vagy olyan tereptárgyak, amik befolyásolják a repülésünket. A szélirányt, tehát a rettentő sok dolgot szemügyre kell venni, vagy szem előtt kell tartani, és hát levegőből, autóval rengeteg-rengeteg helyet megnéztük, tulajdonosokat felhajtottunk, még aztán rátaláltunk erre a területre, és azt gondolom, hogy ez egy jó választás volt. És sajtótájékoztató az nagyon rövid volt, polgármester úr és Csöböl Katalin országgyűlési képviselő szinte mindent elmondott előttem, úgyhogy nekem már nem nagyon volt mit mondanom. Lényeg az, hogy terveztünk, korábban lett volna egy rendezvényünk, az láthatóan már nem tudjuk megvalósítani, most jelenleg augusztus 20-ára tervezünk akkor egy reptérnyitó rendezvényt. Én úgy kezdtem a sajtótájékoztatót, hogy egy történelmi pillanat, még a szerény körülmények között is, mert tényleg szerény körülmények között tudunk egyelőre működni, de hát még van hova fejlődni. Az, hogy sikerült megvásárolni ezt a területet, azért még messze nem volt ez vége. Repülésre alkalmassá kellett tenni ezt a területet, illetve be kellett szerezni a különböző szakhatósági engedélyeket. Hát ami 4 év betelt, még mire minden engedélyt megszereztünk. A pályának a kialakítása az már nem volt nagy dolog, tehát a pálya jeleknek az elhelyezése, ez már nem olyan nagy probléma. Sokan kilátogatnak hozzánk, és keresik a repülőteret, és hol a repülőtér, hát itt nyilván a levegőből látni inkább már a repülőteret, illetve a pályajeleket. A repülőtéren nagyon sok mindent a földről még nem nagyon látni, a szélzsákon kívül, hát van hova fejlődni, szociális helyiségeket, irodahelyiségeket kialakítani, hangárakat építeni, de hát ez ugye mindez nekünk lassan megy, mert kevesen vagyunk, kevés pénzből gazdálkodunk, úgyhogy lassan haladunk.
1: Újult erővel szépülhetnek meg a kiránduló helyek, ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turistajelzések teljes körű felújítására. A kezdeményezéshez a Borsodabói Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség is csatlakozik, így szűkebb hazánkban is megújulhatnak a fontos útvonalak. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
0: Hát sok éve már a turistautak megújításához a jelzésfestés pályázatot ilyenkor tavasszal meghirdeti az MTS, ez idén is így történt. Március 2-ától április 15-ig lehet pályázni a Magyarországon található turistautaknak a jelzésének a megújítására. Alapvetően a pályázat kiírása szerint is van egy meghatározott kör, tehát magánszemély nem pályázhat erre, hanem egyesületek, illetve cégek pályázhatnak erre, de az országnak a nagy területe az le van fedve, úgymond helyi egyesületek által, mint mi a Borsodabói-Zemplén megyei természetjáró szövetség, tehát mi az egész vármegyénknek a természetjáró útjait, ezt mi koordináljuk és mi festjük, de ez nem azt jelenti, hogy nálunk csak azt festhet, aki a megyei természetjáró szövetségben van, hanem hozzánk is csatlakozhatnak pályázók, csak ők nem az MTS-szel fognak szerződést kötni, hanem velünk kötik a szerződést, és meg hát mi koordináljuk az egész megyei útszakaszot, tehát aki itt Borsodba szeretne festeni, tehát nekik mindenképp velünk a megyei szövetséggel kell felvenni a kapcsolatot. Előzetesen mi a legtöbb útról már beszélünk a pályázat előtt, hogy ezt kéne felújítani, ezt kéne megcsinálni. Vannak ilyen alap dolgok, hogy olyan utat nem lehet újra festeni, amit az elmúlt 7 évben már 4 pályázat kapcsán megújítottunk, felfestettünk, tehát csak ennél régebbi utakat lehet festeni. Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerbe egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk, tehát hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ez évben is fogunk ilyeneket festeni. Mindenképpen, amit mondtam, hogy ilyen útszakaszok vannak, amiket még nem festettünk, tehát nálunk szerintem az évben most ilyenek élveznek prioritást, illetve amiket nagyon régen, tehát mondjuk ilyen 2015-ben festettünk, tehát mi ezeket néztük ki elsődleges szempontból, illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy az elmúlt évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel-e ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak kirészek, tehát így Szomolyától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni, és amellett, hogy mondjuk lehet, hogy jelzésszint váltunk, gyakran átnézzük azt az egész rendszert, hogy az úgy valóban az jelöljük-e főútként, amit nálunk a sáv, ahol a legtöbben mennek, vagy lehet, hogy azt máshova kell vinni. Aszfaltos utakat is próbáljuk kerülni, tehát, hogy ott is minél kevesebbet kelljen menni. Tehát emiatt is vannak így átalakítások.
1: 15 évre a Sajóvölgye Foci Suri Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion és az ott található főépület. A városi önkormányzattal megkötött megállapodást Janicsák Dávid nyújtott át a klub képviselőinek a napokban.
3: Nagy öröm számomra, hogy ennyi év után a Sajóvölgye Foci Sulival elértük azt, hogy a stadion meg fog újulni és elindul végre a modernizáció útján. Mindenki tudja, hogy ez egy nagy múltú stadion, azonban az elmúlt évtizedekben annyira megrongálódott az állapota, hogy már-már alkalmatlan volt nézők fogadására. Ennek a felújításnak köszönhetően ez most meg fog változni.
1: A Városháza jegyzői tárgyalójában a polgármester, Kis Sándor önkormányzati képviselő, Kádár Zsolt, a Putnoki Sajóvölgye Foci Suli operatív igazgatója, valamint Bene Attila ügyvezető igazgató ült egy asztalhoz, akik a jövőbeni együttműködésről egyeztettek. Kádár Zsolt azt mondta, az elmúlt időszakban alulról építkeztek a helyi foci sulival közösen dolgozva. Az utánpótlás nevelés kiemelt feladatuk. A felnőtt csapat pedig megye 2-ből az NB3-as osztályba léphetett, ami öröm számukra.
4: Ez szerintem nagy dolog most Ózdi életében, viszont maga a stadion nem alkalmas NB3-as mérkőzésre. Itt kaptunk egy kis laufot, és elindul a hál' Istennek a sportállamtitkárság és a magyar állam segítőkezet nyújtotta kérésünkre, és első ütemben elkezdődnek azok a felújítások, amik NB3-ra alkalmassá teszik majd a stadiont. Reményeink szerint ez augusztusra el kellene, hogy készüljön, és az új szezonban már komfortosabb körülmények között fogadhatjuk a szurkolókat.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.

Krisztus.

have had.

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add urunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, Herunk, mi szószólom, engeszted meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak, Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas. Kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, föld reménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a hónap bajnak eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hű imáit gyermekidnek, nem, te soha nem beted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.

0: mert valóban feltámadott az Úr, halleluja.
1: Könyörögjünk! Istenünk, Te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Ott kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által.

Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Most egy pillanatra csendesedjünk el, helyezzük szándékainkat, kéréseinket és háladásainkat az oltári szentségben valóságosan jelenlevő Úr Jézus Krisztus elé.

0: Most pedig együtt engeszteljünk káromlásokért és istentelen beszédekért. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága vére.
1: Áldott legyen Jézus drága vére.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
1: Áldott legyen Jézus drága vére.
0: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
1: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Kenyeret

0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leópápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leópápa 5. nemzetközi útja. Tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba is megy majd. 14. Leópápa jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel a mesterséges intelligencia jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyors ütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére, hagyta ezt jóvá a Szentatya az indoklás szerint. Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncesziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. A kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tett eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter, a miniszterelnök beszámolt.

Beszélt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitása az csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. Beigazolódott a hantavírusfertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének 14. részét Varga Orsolya olvassa fel.
2: Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása.

Meditáció bibliai szövegekről. A példabeszédek, mint ön és Isten képeink átalakításai. A kóros Isten és önképek gyógyításának egyik útját Jézus példabeszédei mutatják meg. A példabeszédeket olvasva, hallva, Jézus lenyűgöz minket szemléletes elbeszélő művészetével, ugyanakkor azonban provokál is, és amikor provokál, mindig azt akarja mondani, ebben a kérdésben torz, fonák módon látod magadat és Istent. Provokáló szavaival Jézus szeretne megszabadítani minket hamis Isten és önképeinktől, ám ez nem megy érzelmek nélkül. Az a bosszúság, amelyet egyes példabeszédeivel Jézus kivált bennünk, energiává válik, hogy valóban megszabadítson minket a betegséget okozó istenképektől. A puszta felszólítás, hogy változtassunk meg valamit, nem vezetne eredményre. Lelkünk csak akkor képes megmozgatni valamit, ha indulatba jön. Csak ekkor kapunk kellő indítást, hogy átalakuljunk. Itt csak három olyan istenképen szeretném ezt bemutatni, amely megbetegít. A félelmet keltő és ellenőrző istenképen, a perfekcionista istenképen és annak az Istennek a képén, aki állandóan bűntudatot kelt bennünk. A félelmet keltő és ellenőrző istenkép gyógyítása. Sokan hordoznak magukban félelmet keltő istenképet. Olyan Istent gondolnak el, aki ellenőrzi cselekvésüket és gondolkodásukat, és aki úgy érzik, folyton megfigyeli őket. Az ilyen képre úgy reagálnak, hogy megpróbálják ők maguk ellenőrizni tetteiket és gondolataikat. Nem csak Istentől félnek, hanem végső soron önmaguktól is, ösztöneiktől, amelyek megrohanják őket, gondolataiktól, amelyek elszakítják őket önmaguktól. Igyekeznek mindent kézben tartani. Nem hibázhatnak, különben kicsúszik a kezükből az életük. Erről szól a talentumokkal kapcsolatos példabeszéd. Jézus ezzel a példabeszéddel is lenyűgöz és provokál minket. Az első két szolga gazdálkodik a kapott talentumokkal, és nagy jutalmat kapnak. A harmadik szolga ábrázolásakor azonban részvétet és bosszúságot érzünk a vele való szigorú bánásmód miatt. Ez a harmadik szolga önigazolásával tárja föl, miben is áll a probléma. Összehasonlítja magát a többiekkel, és úgy érzi, hogy megrövidítették. Ezért legalább veszteség nélkül meg akarja tartani azt a keveset, amije van. Így szól az Úrhoz. Uram, tudtam, hogy szigorú ember vagy. Aratsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál. Ezért félelmemben menten földbe ástam talentumodat. Itt van, ami a tiéd. A harmadik szolgának az a baja, hogy fél az Úrtól. Egy szigorú, büntető Úr képét tartja szem előtt, ezért elássa talentumát, így csak nem hibázhat. Mindent ellenőrzése alatt akar tartani, semmit sem akar feláldozni. Csak hogy így nem nyerhet. Hiszen aki gazdálkodik a talentumokkal, az valamit odaad, hogy többet kapjon. A harmadik szolga azonban mindent megtart, hogy semmit el ne veszítsen, de éppen ezért veszít el mindent. Az Úr nagyon szigorúan bánik ezzel a szolgával. Pontosan azt teszi, amit a szolga lefestett magának. Eleget tesz annak a képnek, amelyet a szolga rajzolt róla. Így válaszol. Te haszontalan és lusta szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és gyűjtök, ahol nem szórtam. Oda kellett volna hát adnod pénzemet a pénzváltónak, hogy megjövet kamatostul kapjam vissza a magamét. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Eugen Druverman így nevezi Jézusnak ezt a terapeutikus módszerét. Félelemmel űzni ki a félelmet. Addig fokozni a félelmet, amíg át nem csap bizalomba. Jézus azt akarja mondani a szolgának, ha ennyire félelmetes az istenképed, akkor már most sírás és fogcsikorgatás lesz a sorsod. Ha mindent ellenőrizni akarsz, akkor az életed már most kicsúszik az ellenőrzésed alól.
Ha semmilyen hibát nem akarsz elkövetni, akkor mindent rosszul fogsz csinálni. Egyes hallgatók így reagálnak a Párbeszéd elmagyarázatára. Nem mondhatta volna el ezt Jézus egyszerűbben is? Ha Jézus egyszerűbb tanítást adna vagy felszólítana minket a bizalomra, akkor kényelmesen hátradőlhetnénk a fotelben, és azt mondhatnánk, ez jól hangzik. De semmi sem változna bennünk. A példabeszéd azonban nem hagy hidegen minket. Provokál, hogy elgondolkodjunk azon, mi az, ami annyira bosszantónak tűnik benne. Provokálni eredetileg azt jelenti kihívni. Ha egy férfit versenyre hívnak ki, ez azt jelenti, kimozdítják tartózkodó magatartásából. Már nem tud elrejtőzni, ki kell állnia kihívója elé. Ha Jézus provokál minket, bennünket is kimozdít tartózkodásunkból. Nem hallgathatjuk távolságtartóan a szavait. Kihív minket, hogy megvívjuk életünk és igazságunk harcát, és küzdjünk azért a képért, amely megfelel a lényegünknek. A perfekcionista istenkép gyógyítása. Az ellenőrző istenkép szorosan összefügg a perfekcionista istenképpel. Olyan tökéletes akarok lenni, mint Isten. Jézusnak a hegyi beszédben elhangzó mondását, ti olyan tökéletesek legyetek, mint mennyei atyátok, sokan értelmezik úgy, hogy nem szabad hibázniuk. Perfektnek kell lenniük. Ez oda vezet, hogy minden más gondolatukat és ösztönüket elfojtják, azokra még csak pillantást sem vethetnek. Perfektnek lenni ugyanis annyi, mint hibátlannak lenni. De Jézus mást értette szavain. A görög teleiosz szó az egész embert jelöli, aki mindent szemügyre vesz önmagában, aki fölkelti tudatának napját arra is, ami jó benne, és arra is, ami rossz. Mindent, ami benne van, Isten világossága elé emel, és tudja, hogy mindent Isten szeretete ölel körül. Ez annak az embernek a képe, aki kiengesztelődött az árnyoldalával is, és aki valóban elfogad és Isten elé tár mindent, ami benne van. Jung úgy látja, hogy az embert ellentétes pólusok határozzák meg. Az emberben van szeretet és agresszió, értelem és érzelem, kedvesség és keménység, anima és animus, női és férfi lélekrész. De gyakran csak az egyik pólust éljük meg, a másikat árnyékba szorítjuk. Az elfojtott árnyék önmagában véve nem rossz, de amíg elfojtva marad, addig rombolóan hat ránk. Az elfojtott érzelem egész valónkat elárasztó szentimentalitásként mutatkozik meg, az elfojtott agresszió pedig gyakran betegségekben fejeződik ki. Az emberré válás művészete abban áll, hogy kiengesztelődünk saját árnyoldalunkkal. Sokak számára meglepetésszerű sokkot jelent, ha a szeretetre méltóságért és kedvességért folytatott harcuk ellenére kemény, barátságtalan és sértő vonásokat fedeznek föl magukban. Ilyen sokkot éltek át annak a gazdának a szolgái is, aki jó magot vetett a földjébe. Amikor szárba szökött a vetés és kalászt hányt, fölütötte fejét a konkoly is. Erre a szolgák elmentek a gazdához, és megkérdezték, Uram, ugye jó magot vetettél szántóföldedbe? Honnan került belé a konkoly? Mire ő azt felelte, ellenséges ember műve az. Úgy gondoljuk, hogy mi jó magot vetettünk lelkünk szántóföldjébe, mégis találunk a búza között konkolyt is. Akár az említett szolgák a legszívesebben mi is kitépnénk, csak hogy az Úr azt mondja nekik. Nemhogy a konkolyt gyomlálva ki ne tépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok, hadd nőjön föl mindkettő az aratásig. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt szedjétek össze és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön, a búzát pedig gyűjtsétek csűrönbe. Minden körülmények között jók szeretnénk lenni, mégis észre kell vennünk magunkban a rosszra való hajlamot.
Azon iparkodunk, hogy csak a szeretet mozgasson bennünket, de aztán gyűlöletet és bosszúvágyat fedezünk föl magunkban. Megrettenünk ettől a konkolytól, és a legszívesebben kitépnénk, de akkor kitépjük vele a búzát is. Jézus a konkoly perjéről beszél itt, arról a gyomnövényről, amely mérgezési tüneteket vált ki, hasonló a búzához, és gyökerei összefonódnak a búza gyökereivel. Aki merő perfekcionizmusból minden gyomot ki akar tépni a lelkéből, végül is nem maradt semmi búzát. Terméketlen lesz az élete. Életünk termékenysége sohasem a teljes hibátlanság kifejeződése, hanem annak a bizalomnak a gyümölcse, hogy a búza erősebb lesz, mint a konkoly, és hogy aratáskor el lehet majd különíteni őket egymástól. A szolgák megütközése, amikor észreveszik a konkolyt, a mi megütközésünket tükrözi. Megütközünk azon, hogy van árnyoldalunk. Mindenáron jók akarunk lenni, de immár nem hagyhatjuk figyelmen kívül a lelkünkben növekvő konkolyt. Hiszen előfordul, hogy szeretnénk ártani másoknak. Szadista vagy istentelen gondolataink, szexuális fantáziáink vannak. Mihelyt efféle gondolataink támadnak, elfojtjuk vagy gyökerestül ki akarjuk írtani őket. Helyre akarjuk állítani a magunkról alkotott régi eszményképet. De ez nem megy. Jézus türelemre szólít föl minket. Várjunk az aratásig. Ez nem azt jelenti, hogy engedjük elburjánzani a konkolyt. Jól tesszük, ha visszavágjuk. Teljesen kiírtani azonban nem tudjuk. Ezt csak Isten fogja megtenni a halálban. Akkor minden konkolyt elválaszt majd bennünk a tiszta búzától. Az a döntő, hogy lelkünk szántó földjén felnőtt a búza. Vegyünk tudomást a konkolyról, de ne adjunk neki hatalmat. A végén maga Isten fogja elégetni, és a halálban fölragyog majd bennünk Isten tiszta képe. Amíg élünk, a konkoly is növekszik lelkünk szántó földjén. Ez alázatossá tesz minket, és megóv a túlzott szigortól, mind önmagunkkal, mind másokkal szemben.

Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképén gyógyítása című művének 14. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: Múzsa. Kultúra és közösség.
1: 19 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncesziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. Ha a kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tette eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állami és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitása az csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyedév végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai ADEA, nyilatkozta Wang Yazong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az alkotmányvédelmi hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Elhunyt Koszmovszki Edina. Az 1956-os forradalom legendás, piros kabátos lányaként ismerté vált bátor tanúját és résztvevőjét május 12-én 87 éves korában érte a halál, tájékoztatta a Nemzeti Örökség Intézete és a család közös közleményben az MT-t. A NAV központi ügyfélszolgálatai a bevallás utolsó napjaira hosszított nyitvatartással készült. Szerdáig reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket személyesen és telefonon is. Már több mint 2 millió 200 ezer személy jövedelemadó bevallás beérkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében maradt érvényben a tűzgyújtási tilalom, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Máshol az elmúlt időszakban elegendő mennyiségű és intenzitású csapadék hullott már az erdei biomassa átnedvesítéséhez. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
8: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
9: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

0: A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. Több kérdésre érdemes figyelni a címmeditáció kapcsán. Részben arra, hogy miért szegény emberek, mert szegények, vagy azért, mert a háború áldozatairól van szó. A második kérdés a lélektaniság megjelenése, és a harmadik megfigyelési szempont a drámaiság kérdése. Móricz Zsigmond, szegény emberek. Két szegény ember forgatta a földet a kert felső részén. Egymás mellett mentek az ásóval. Az öreg folyton diskurált, s a fiatal annyira szórakozott volt, hogy szinte tehetetlenül állott meg, valahányszor az öreg megakasztotta a munkában, hiába való beszédével. Ez a fiatal munkás kemény fekete ember volt. Vásott barna ruha volt rajta, katonabakancs és rendkívül ócska katonasapka, amilyet csak azokon a lenyűtt és féli csontvázzá vált katonákon látni, akik 10-15-20 hónapos lövészárok után vánszorogtak olykor végig az utcán, apatikusan és gépiesen. Már mondtam a vénasszonynak, hogy dugja el a fokhajmát, szólt az öreg, aki a feleségét mindig vénasszonynak emlegette, s megint megállott az ásó nyelére támaszkodva. Azt a ilyenkor kő eldugni a földbe ősszel, akkor lesz jó tavasszal. Nem fagy ki? Szólt tűnődve a fiatal. Nem, soha se. Nem árt annak egyáltalán semmit a fagy, ha a főd be van. Mert ha rágyűn a főd, akkor be van takarva, akkor nem árthat neki a fagy, pedig most az is drága a fokhajma. A fiatal ember, mintha ráléptek volna, összerándult. Minden drága, mondta sötéten, s az ásóját emelte. Minden nagyon drága, bólintott az öreg, rettenetesen drága. Egy kiló kenyérnek az ára 26 krajcár, e még nem von drága, de nem lehet kapni. A nagy világért sehun nem lehet kapni. Abba a mi falunkba meg a jóisten tudja, micsoda jegyző szorult, hogy mi nálunk sose kapni lisztet, cédulás lisztet. Más falukban mindenütt ellátják az emberiséget, csak éppen mi nálunk nem. De meg a minap avval jön a vénasszony, hogy a jegyző még azondja, hogy azondja, aki pedig ütet a szentekkel összeházasítja, annak ő ellássa majd a baját. Megcsóválta a fejét, s kicsit nevetett. Pedig mostani világba könnyen megy, hogy az ember a jegyzőt szentekkel összeházasítja. A fiatal ember most keményen a szemébe nézett az öregnek, s mintha nagy és erős dolgot jelentene ki, így szólt. Látja István bátyám, én csak 3 napja vagyok itthon, de ezt én nem érthetem. Rossz világ, ezt tudja. Én 26 hónapig voltam a fronton, de mondhatom, nekem semmi rövidségem nem volt. Meghiszem? Nekem ételem, italom meg volt. Hús annyi volt, marha hús, hogy már nem is akartuk ennyi. Már kifordult az ember szájából a hús. Hő, jó von itt. Egy kiló marha húsnak az ára 12 korona, azt mondják. Mert én bion nem vettem. A fiatalember kissé fátyolos szemmel soká nézte, szembenézett vele. Mit evett fröstökre? Hát igen jó paprikát vettem én a múltkor a szerbtől, Kovács Jánostól, mert ő most a szerb, mióta nincsen szerb. 12 darabot adott 10 krajcárért. Még nem is drága, azt mondom. Azt ettem vagy 2 kenyérrel. A katonember már nem figyelt, már a szeme megint messze kalandozott, magába merült, de az öreg folytatta. Ebédre meg igen jó iborkát savanyított nekem a feleségem, hát ebédre meg azt a teszek a kenyérhe. Ha aztán vacsorára hazamegyek, főz a vénasszony bablevest vagy krumplilevest, ahogy gyűn, máma ugyan káposztát. Mert az embernek megterem a kertjébe a krumpli is, meg a káposzta is, az idén bion nem sok termet, de az is jó, azt is meg kell köszönni a jóistennek. Lisztje van? Hát van 2 méter búzám, tiszta. Muszáj neki körlési engedélyt adni. Azt kaptam a részibe. Meg a cédulás lisztet is kiszedi a vénasszony. Zsírja van? A van, hála Istennek. Jó órába legyen mondva. A van. Hogy ne hazudjak, van még vagy 2 liter. Csizmája van?
1: Hát, ammán nem igen van. Ezt a bakancsot vettem. Ki győzne most 60 pengőket adni egy pár csizmáért? Még ennek is nagyon örülök, hogy erre a bakancsra szert tehettem. Az ember lassan elfordította a szemét az öregről. 28 napon van szabadság. Mi az itt 28 nap? Most 2 nap Vargáéknál voltam, kaptam este 4 pengőt. Vett a feleségem egy liter tejet 30 krajcárért, vett egy 1/4 kiló szalonnát 2,50 forint krajcárért, 2 kenyeret, kicsi pékkenyér, 1,10 forint, maradt 10 krajcár. Mi az a 28 nap? Pedig most már rövidebb a nap, kisebb lesz a napszám, szólt a vén. Nekem semmim sincs télire. 3 gyerekem van, mondta nehéz szóval, mintha a tüdejéből szakadna ki a szó. Gyerek, bolondság, mondta az öreg. Elég bolondság. Sok embert bizony a vére ver meg. Csinálják a gyereket, aztán a gyerek nem kérdezi, apám hun veszikend, az kiköveteli az élést, elid lopni, kérje szomszédoktól, ha nem áld vágdagyon. Az öreg vén korhelyek tágas hangján utánozta a más szavát, de a fiatal szinte megdermett, szinte jéggé vált, csak rámerett az öregre, s a szeme meghomályosodott, aztán lassan lehunyódott a szempillája, s szédülő feje esett rá az ásó nyelére. Talán el is bukik hirtelen szédületében, ha meg nem kapaszkodik benne. Dolgozzunk már, mondta morogva. Ha nem kíméri az embert, fordult az öreg is az ásóra, s kényelmesen kezdett hozzákészülni a munkájához. A gyerek az béka éhes, avval is csak hasítja az ember szívit. Az ásó belemélyedt a földbe. 5-6 nyomot vetett fel, már megint nem bírta szó nélkül. A nem jó az a te ásód. Nem ilyen kötött főthő való ásó, avval nehéz dolgozni. Szaporátlan, mert igen, hosszú ásó. Kurta ásó kell az ilyen nehéz főthő, acélásó, mint az enyém. Nem is túl hosszú, könnyen megy a földbe. Van neki nyomintója is. Mindjárt szaporább a munka vele. A kapám is acélkapa. Micsoda? Ebből az acélkapával szétvágom az idevalósiak minden kapáját. A fiatalember oda nézett az öreg ásójára, és nagyot sóhajtott. Azután a maga ásóját nézegette. Gyenge ásó. Csinnyán kell vele bánni, mert hajlik. Csupa kín vele dolgozni ebbe a szíjas földbe. És most egész tisztán látta, hogy be fog menni a házba. Ott van a bal sarokba a sifón. A sifónból vett ki pénzt a gazdasszony. Azt a sifont egy szeggel ki lehet feszíteni, s annyi pénz van benne, ezrek. Hát Sturmba, azaz Rohamba. Voltál-e? Kérdezte az öreg. Ráemelte a szemét, a szem előtt fátyolos volt a világ, nem értette a szót. Sturmba úgyis sokszor, csak bólintott, nem jött ki hang a torkán. Fenelakodalom lehet, nevetett kicsit az öreg, és megcsóválta a fejét. Csak neki egymásnak a késekkel, azt a torkára. Kitölti meg először embert. A fiatal munkás lassan megmozdult, úgy elkésve értette meg a szavakat. Nem embert, mondta fejét megcsóválva csendesen. Jánt. Fiatal Jánt először. Jánt, mondta természetesen az öreg, mintha a világon a legegyszerűbb dologról volna szó. Mikor Sabácba voltunk, mondta lassan, kicsit rekedt, szórakozott szóval a fiatalember, s a katonasapka alá felhúzta tűnődve szemöldökét, gondolkozva, emlékezve, kilőttek egy házból az ablakon. 3-at lőttek. Az egyik golyó úgy mellettem pattant el a kövön, a másik golyó a szakácsnak ment bele a tarisznyájába. Így el is szakasztotta a combját. A harmadik meg a Zugsférernek ment be, itt a bal pofáján. De olyan bitang szerencséje volt, hogy a 2 fogát kiütötte, avval elment. Akkor a kapitány Jurovics kiadta a parancsot, hogy egy fénrik 6 bakával menjen be, s aki a házba találkozik, mindenkit le kell vágni, a gyereket is. A fénrik szó azt jelenti, hogy őrvezető. Nyugodtan s komolyan beszélt, de a keze aludva babrált az ásó nyelén, és folyton arra gondolt, hogy mire elindul, elkésik. Valaki hazajön, s akkor nem lehet megcsinálni. Megállott, hogy abba hagyja a beszédet is, amit kezdett, s azonnal induljon, de a lába nem akart mozdulni, a keze nem akarta elereszteni az ásó nyelét, s a nyelve újra kezdte, folytatta a beszédet. Akkor bementünk a házba, olyan kicsit emeletes volt a ház. Három az aljában levő szobákba ment, lenn is egy lakás volt, meg fenn is. Ők oda le, mit csináltak, nem tudom én, de mi ketten a Fénrik úrral bementünk az emeleten a házba. Ott volt egy rendes szoba, urasan, bútorok, minden, ott volt egy asztal, körül székek, az asztal meg volt terítve, étel, ebéd volt. Már éppen úgy volt, hogy dél volt, ott ültek. Ha. Igen, ebédültek, de a Fénrik úr olyan volt, mint a sárga halál. Zofort, azt mondja. Ez a szó azt jelenti, hogy azonnal. Azoknak villa volt a kezébe, meg kés ettek. Az ablak be volt zárva. Nem ők lüttek. Aztán megfogtuk a palláson, egy jám volt ott. Olyan szolgáló jány, az pufogtatott a pallásról. Minek az? Egy bolond vászoncseréd. Azt tegye fel magába, hogy gyűlövöldöz. Mikor úgy jöttünk doplerájba az utcán, kellett neki háromszor lőni. Aztán tik. Mi? Kérdezte a fiatalember, mintha álomból ébredne. Az öreg rábámult. Aztán tik mindenkit levágtatok? Csak úgy Szuronyhegyivel, morogta a katona. Aztán jám volt az első. Mi? Azt mondtad, hogy az első jám volt. De a katona, mintha megállott volna az esze, csak maga elé merett, s mintha valahova távolba figyelt volna. Nagy jám vagy kis jány? Várjék csak, szólott a fiatalember hirtelen, hazalépek egy kicsit, mert elfelejtettem az asszonynak megmondani, hogy hun a láda kócsa. Gyorsan lenyomta az ásót a földbe. Most ütötte a tízet a toromba. Ő maga is csak akkor vette észre, hogy kimondta hazugságot, hogy a távoli óraütésekre figyelt. Így határozta ő ezt még az éjjel, hogy mikor kilencet üt, elindul, de előbb azt fogja mondani, hogy 10 óra. Akkor aztán, ha valaha faggatnák, lesz egy tanú, hogy ő 10 órakor még itt volt. Az öreg megcsóválta a fejét, utána nézett, ahogy nagyokat lépve szinte szögdelve ment a katona a kivörösödött bakancsaiban, a gyűrött szürke sapkát a szemébe húzva. Mit beszél ez? Mondta magában félhangon. Hogy már 10 óra? Kivette a nikkel óráját a zsebéből, s jól megnézte. 9 óra volt rajta, 3 perccel múlt el 9 óra. A katona kiment az utcára, s rendes lassú léptekkel ment előre a templom felé. Úgy ment, ahogy előre elgondolta. Se nem lassan, se nem szaladva, de inkább gyorsan, mert munka közben ment el egy kicsit. Hát sietni kellett. Figyelt, hogy nem látja-e ismerős, akinek köszönni kell, de mégis, mikor a kerítésen kinézett egy nagybajúszó ember, úgy merett rá, mintha váratlanul a hóhírját látta volna meg. A szíve, mintha nagy kalapács lett volna belül, ritka nagy kondulásokkal verte a mellét, mint mikor félreverik a harangot. A templom mellett magas orgonabokrok közt kellett bemennie a sötét útra. A bokrok már meglehetősen üresek voltak. A levél sárgán hullott le a földre, balról fiatal diófák állottak az út szélén, s nagy tágas felszántott kert, jobbról mély árok szakadék, s annak a fenekén a patak rendesen csúszott. Az árkon túl volt a ház. Körülpillantott, nem látja-e senki. Errefelé már senki sem lakik, senki nem jár. Lemászott az árokba. Kicsit még mosolygott is magába, azelőtt sose jutott volna ilyen eszébe, hogy ebbe az árokba leereszkedjen. Csúnya akácos gödör, még a gyerekeknek se okos belemászni. De miket tanult ő katonasorban, hol járt, micsoda faluvégeken, hogy lopakodott ellenség után, vedett át lefülelni, házakat megkerülni, falut felgyújtani, disznócsirkét leverni, tehenet kihasítani, felét kivágni, a többiét otthagyni? Szinte úgy éreztem, mióta itthon van, most került először kedvére való helyre. Mi is ez az élet? Ez az igazi, dolgozni. Észre megkerülni az ellenséget, s hátába támadni. Mi lenne a kevés magyar katonából, ha sokat törődne avval, hogy hány az ellenség, micsoda veszedelmekkel jár a játék? Közepébe? Nincs most se törvény, se igazság. Csak erő meg ész. aki bírja, marja. Ilyen parton se tudna átmászni? Hát az olasz parton, a part 1000 méter magas, aztán 2 kilométer szélességbe, 1/2 kilométer mélységbe, nincs egy tenyérnyi föld, akit a gránát meg nem mozgatott volna. Szétvetette a vas, kitépte a belét, elszórt mindent, követ, földet, vassal bevetette, mint itt, a búzával a szántást. Aztán, mikor megáll az ekrazitos eső, bele az átkozott agyagos földbe, kidüllett szemmel bele, az agyag megmarkolja a lábát, lehúzza a testét, minden tenyérnyi darabjára ágyút átja a száját, gépfegyver köpködi a golyót, mint a fergeteg a csupas síkságon. A puska golyó pereg, mint nyáron a jégeső, s hogy tusakodtak ott, hogy mentek neki a halálmezőnek, az oszlavai temetőnek. Még a gödör szélén, akár éjfarkas, ott leselkedett pár pillanatig, s zúgó fejében a csaták zúgása szikrázott végig, mégis mintha a lelke fenekén valami olyan gyávaság kúshadna, amit sohasem érzett a harctereken. Hiányzott a kommandó, nem állott megette a káplár parancsal, se a Fenrich úr a suttogó rendelettel senki sem mondta rajta kutyaszorítsd, s hideg verejték volt a homlokán. Ahogy végre észrevette magát, hogy már sok lesz a megdermedt heverésből, s ki akart ugrani, egy fiatal akácfa veszőbe akadt, s amint mérgesen ki akarta magát szakítani, egy tövis kegyetlenül beleszóródott a csuklójába, az ingen keresztül. Azt a mérges istenit mormogta, s kicibálta a tövist. A vér szivárgott utána, bekapta a szájába a sebet, s kimászott az árokból. Valami vad dűnőd benne, dühös ingerültség, a szeme égett. Na megállj, morogta magában, s nem tudta, kire és miért fenekedik. Nehéz nagy léptekkel lesütött fővel ment a házig, az ároknál nem volt kerítés, s a házig füvön ment, csak néhány lépést. A házsarkánál megállt, s a szívébe nyilallott. A nótárszájú gőgös, vasvilla szemű bakákra gondolt. Ha látnák most, milyen patrulyba jár? Ez a szó azt jelenti, hogy őrjárat. Összerántotta a szemét, most a szegénység az úr, most a szegénység kommandíroz. Az arcához nyúlt kemény ujjaival, mintha még egyszer bele akarna markolni az agyveleje gondolataiba. Csak ugyan kell-e? Csak ugyan muszáj? Meghallotta a saját hangját messziről, azt mondta a felesége adósságáról, délig megadom, ford benne, mint amikor jobbról-balról gránát csapkod le, s rettenetes tölcséreket szaggat a fekete volhinai földbe. Így állott ott, akkor a ropogás, durrogás, az őrületes csattogás közepett, mikor az égre lőttek a földről a fekete sarak, és a domb tetején a horvátok folytogatták a szibériaiakat. Akkor a tisztek kihúzták a kardjukat, s szájról szájra járt, nem lehet tovább. Forwards. Ez a katonai szó azt jelenti, hogy előre. Most is úgy rohant be, előre szegzett fejjel a tűzbe. Egy pillanat múlva áttörte a tüzes falat a baka, a magyar, mindig legjobb előre, s bent állott a konyha sötétjében. Csak úgy ziháta melle. Csak a fegyvere volna itt vele. Fújt a tüdejéből a forró gőz, s a karja a vasvilla után nyúlt, ami az ajtó mellett volt oda támasztva. Most mi lesz? A konyha sötét volt és alacsony, szabad tűzhely alatt a fehérre meszelve a kemence, cserépfazekak, s vasvilla a kezében. Ezek a vargáik is szegények voltak a háború előtt, csak most, hogy eladták a tehenet meg a bornyút, most vannak az ezrek. Mia! Kiáltott bentről egy gyereklány. A katonának kinyílt a szája, s megállott a vére. Itthon vannak, motyogta. Sápat lett a fekete arca, s visszább torpadt. Egy fiatal lány kinyitotta a szoba ajtaját, s ijedt és bámész szemmel tátott szájjal nézett. Hosszú pillanatokig néztek szembe. Lassan megismerte, hogy ez nem a vargái gyereke, hanem Szabó Eszter, a Szabó András jánya. Itthon vannak? Kérdezte végre rekedten. Nem. Hát, elmentek reggel? El? Egen a vásárba. Hásze maga látta. A katonának tágra nyílt a szeme. Aha, ez már támad, ez már ellenség. És erre mindjárt nyugodtabb lett. S folytatta a szeme a villámlást, mintha már joga volna felülkerekedni. A lány mögött a vargályi kislánya dugta ki a fejét. Ez is olyan gyerekesen ilyet szemmel merett rá. Úgy nézett rá, éppen úgy, mint az a lány ott a háború elején, a legelső gyerek ott, Sabácban. Megmarkolta a vasvillát, a vére leszállott a szívére, s várt. Várta a parancsot. Meretten s fakón vadult rájuk, amitől a gyerekeknek elállott a szava. A fejében alig fordult meg gondolat, tudta, hogy meg kell lenni. Délig megadom, mondta hangosan, azzal felemelte a vasvillát, s keresztül szúrta a kis

Az ezresek vannak. Hol a kócs? Mondta. A fiatal lány minden tagja folyton rázódott, mint valami gépszerű reszketéssel. Hol van a kócs? Kiáltotta újra a katona. Nem tudom, nyöszörgött a lány, és a foga zörgött. Ha meg nem mondott, téged is agyon szúrlak. Bent van a másik szobában a sifonban. A katona intett neki, és előre ment. Gyorsan kihúzta a sifon fiókját, kétségbeesve kotorászott benne. Hamar. A lányka iszonyatos rémülettel nézett fel rá, ott guggolásából. Elvitte a néni magával. A katona megvetően rántotta meg a száját, és a vasvillával a hasába szúrt, de a villahegye nem ment át a ruhán, ezért újra fogta a villát, felemelte, s teljes erővel belevágta. Még most sem halt meg a gyerek, mert közben oldalt fordult, s most karja a villa két szára közé került. A katona körülnézett, s meglátta asztalon a nagy kenyérszerű kést, visszament érte a nagyszobába, aztán be ismét, s kétszer a nyakába szúrt, aztán egy erős harmadik vágással, az egész torkát ketté metszette, úgyhogy a feje szinte leesett. A fene egyen meg benneteket, egyenesedett fel. A keze csupa vér volt, lecsapta róla a földre, s látta, hogy a vér végigfrecskelt az ágyon, s a szekrényen, ezen újra elmosolyodott. Nagyot fognak nézni, ha hazajönnek. Ebben a pillanatban a bölcsőben felsírt a kisbaba.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este a Kék Szarvas című mese 5. részét halljátok, melyet Tóth Levente olvas fel nektek.
2: Épp jókor érkezett. A mongolok ott táboroztak egy nagy mezőség túlsó felén, a kínaiakkal átellenben, s a táborból fegyvercsörgés, lódobogás, nagy hadi készülődés zaja hallatszott. Ruzvanszad jöveteléig a császár egyik régi vezére parancsolt a katonáknak. Ruzvanszad elsőnek őt kereste fel a sátrában. Hány emberünk van? Kérdezte. Győzzük-e erővel? Seregünk nem gyengébb a mongolokénál, válaszolta a vezér, akinek Veli volt a neve, s bízom is erősen, hogy győzni fogunk. Rövidesen éttel és eleség is érkezik, s ha a katonák jól laktak, akár kezdhetjük is a csatát. Tele gyomorral elnehezül az ember, felelte Ruzvanszad. Támadjunk inkább így gyomorra. Nem lehet, nagy uram, mondta Veli. Ezek az emberek két napja nem ettek, nem ittak. Elgyengülnek, ha tovább koplaltatjuk, szomjaztatjuk őket. Nem telik sok időbe az uzsonna, mert már látom is, hogy megérkezett az eleség szállító karaván. Csak ugyan egy domb mögül tevék és összvérek hosszú sora kanyarodott a táborhoz, zsákokkal, ládákkal, tömlőkkel a hátukon. A hajcsárok lerakottak a tábor szélén, a katonák pedig nekifogtak, hogy szétosszák egymás között az eleséget meg az italt. Nem innál egy pohár rizsbort, te is, nagy uram? Kínálta Veli a császárfit. Szó, ami szó, megszomjaztam a lovaglásban, felelte Ruzvanszad. Elfogadok egy kortyot. Veli mindjárt elszalajtotta az egyik szolgáját, hozzon egy tömlő bort, töltsön egy pohárral a császár fiának. Hanem abban a pillanatban, mintha hirtelen forgószél támadt volna, surrogva, zúgva, port, párát kavarva, ezer meg ezer szárnyas lény csapott alá.

0: a magasból. Ezüst szárnya volt valamennyinek, de egyi, aki az élen repült, aranyszínben csillogott. Ruzvanszad rögtön felismerte őket, Seherisztáni érkezett meg válogatott tündérnépével. Most már semmi gondunk, kiáltotta vidáman a herceg, segítségünkre jött az egész tündérsereg. De hát mit lát? Seherisztáni meg az ezernyi tündér alig, hogy földet ért a lába, neki esik az élelemnek, amelyet csak az imént hozott a teve és összvér karaván. Sorra felhasítja a tömlőket, szétveri a ládákat, megoldja a zsákok száját, és mind kidönti, kilocsolja, sárba tiporja sok finom eledelt. Ruzvanszad földbe gyökeredzett lábbal megrökönyödve nézte a kegyetlen dúlást. Azután odarohant, ahol a tündér királynő a tulajdon kezével szúrta, vágta a sok zsákot, tömlőt, a tulajdon lábával taposta péppé a bort, kenyeret, gyümölcsöt. Seherisztáni, kiáltotta Ruzvanszad kétségbe esett haraggal, elpusztítottad katonáim ételét, italát. Miért tetted ezt? Ha csatát vesztünk, oda az egész kínai birodalom. Látom, nem szeretsz, sőt, ellenségeimet pártolod, és mindenáron a vesztemre törsz. Rossz asszony vagy. Tudtam ezt már akkor is, amikor a kutyának adtad a két szép gyerekünket, de most végképpen megbizonyosodtam róla. A tündér királynő felegyenesedett, s bortól, lisztől maszatos két kezét szomorúan kitárva így szólt férjéhez. Nagy ostobaságot műveltél, Ruzvanszad. Nem emlékszel, mit ígértél a mennyegzünk napján? Azt ígérted, hogy ha olyasmit cselekszem, amit nem érsz fel, ésszel, nem firtatsz és nem vetsz a szememre semmit, hanem ezt mondod magadban. Seherisztáni semmit sem tesz ok nélkül. Megszegted az ígéretedet. Katonáim két napja egy falatot sem ettek, egy kortyot sem ittak, felelte Ruzvanszad. Elgyengülnek, ha tovább koplaltatjuk őket. Azt akarod, hogy harc nélkül győzzenek a mongolok? Jobban tetted volna, ha megbízol bennem, és nem kérdezősködöl, sóhajtotta Seherisztáni. De ha már megkérdeztél, felelek. Tudd meg, hogy a mongolok királya megvesztegette Velit, a vezéredet. Az áruló vezér mérget kevert a borba és az eledelbe, hogy elveszejtse egész seregedet, és téged magad is megöljön. Ezért siettem ide tündéreimmel, hogy elpusztítsam az ételt, italt, mielőtt bárki is megkóstolhatná. Nem hiszek én neked, legyintett Ruzvanszad. Miért is hinnék? Hiszen egyik gonoszságot a másik után műveled. Hiába, régi igazság, az ember ne álljon össze tündérekkel. Ne félj, úgysem látsz többi, felelte keserűen a tündér királynő. De mielőtt örökre búcsút mondanék, bebizonyítom, hogy igazat beszéltem. Hívasd ide Velit, a vezért, s parancsold meg neki, hogy egyék ebből a kenyérből, igyék ebből a borból. Ruzvanszad vállat vont. Megtehetem éppen, ne mondd, hogy minden áron meg akarlak hazudtolni. És azzal maga elé hívatta Velit. Egyél ebből a kenyérből, igyál ebből a borból, mondta neki. Köszönöm, felséges uram, válaszolta a vezér. Majd eszem, iszom, ha étvágyam lesz, most éppen nem vagyok se éhes, se szomjas. Csak épp egy falatot, meg egy kortyot, unszolta a császárfi. Igazán nem kívánom, szabódott Veli. Csata előtt sohasem eszem, így szoktam meg kora fiatalságom óta. De csak rá kellett nézni a sápat arcára, a remegő térdére, hogy az ember tudja, hányadán áll vele. Ennyi a mindenségit, rivalt rá a császárfi. Ha nem eszed meg, amit mondtam, tüstént fejedet veszem. És azzal kirántott a hüvelyéből széles pallosát. Az áruló vezér látta, hogy nincs menekvés. Talált egy morzsa kenyeret az egyik zsák fenekén, azt megette. Talált egy gyűszűnyi bort az egyik tömlő alján, azt megitta. Menten össze is rogyott holtan a császárfi lába előtt. Belátod már, hogy nem a vesztedet akartam? Szólt Seherisztáni. Belátom, belátom, jóságos feleségem, kiáltotta Ruzvanszad, és megragadta a tündér királynő kezét. Kérlek, bocsáss meg nekem hebehúrgya bizalmatlanságomért. Szívem szerint megbocsátanék, válaszolta Seherisztáni, de sajnos nem tehetem. Tündérsziget törvényei szigorúak, s azok alól még a királynő sem vonhatja ki magát. El kell válnunk. Előbb még gyorsan kiűzöm országodból a mongolokat, aztán örökre elhagylak. Ne hagyj el, jóságos, szépséges Seherisztáni, kiáltotta Ruzvanszad, és a boros, lisztes, tocsogóban térdre hullott felesége előtt. Ígérem, hogy ezentúl megtartom, amit fogadtam. Késő, felelte szomorúan a királynő, ebbe bele kell nyugodnunk mindkettőnknek, neked is, nekem is. Elmegyek, és ne is keress, mert úgysem találsz meg. És most már ne is tartóztass tovább, mert látom, a mongol tábor már nagyon mozgolódik, s még rajtunk üt, ha nem iparkodunk. Azzal intett tündéreinek, s az ezüst szárnyú sereg élén aranyló szárnyú királyasszonyával surrogva, zúgva, port, párát kavarva a levegőbe röppent, oda át a mongol tábor felett libegve megállt egy pillanatra, majd mint a hirtelen forgó szél támadt volna, lecsapott a magasból az elámult, megrettent seregre. Hogy történt? Hogy nem? Ruzvanszad nem is igen látta a nagy összevisszaságban, csak azt látta, hogy a mongol katonák sátrat, tevét, lovat hátrahagyva, kardot, íjat, dárdát eldobálva fejvesztetten menekültek a csatamezőről, a tündérsereg pedig ezüstösen, aranyosan eltűnik a felhők között. Odahaza nagy újjongás várta a császárfit, mert hiszen, ha a csata elmaradt is, végeredményben neki volt köszönhető az győzelem. Anyja, apja csak őt ölelgette, az ország nagyjai csak őt magasztalták, a város népe csak őt éltette, kendőt lobogtatva dalolva. De Ruzvanszad nem tudott osztozni az ország örömében. Nehéz gyász, fekete bánat ült szívén, hiszen elvesztette Seherisztánit, s vele azt a reménységét is, hogy egyszer hírt kaphasson két szép gyermekéről. Lehorgasztott fejjel töprenkedve, tépelődve ült a szobájában napszámra, hétszámra, ezerszer is elátkozva kis hítűségét, amellyel elüldözte magától a világ legtündéribb tündérasszonyát. Vagy ha nem a szobájában ült, hát az erdőt járta, békétlen, nyugtalan léptekkel bolyongva a vastag törzsű, dúslombú fák és a bogyótermő magas bozótok között, ahol más nesz nem hallatszott, mint a lepergő fenyőtűk zizegése a száraz avaron. De akár a szobájában ült, akár az erdőt járta, éjjel-nappal csak azt leste, nem másítja-e meg szavát Seherisztáni, nem esik-e meg a szíve a bánatán, nem jelenik-e meg előtte újra, nem mutatja-e meg, merre vezet az út Tündérsziget felé.
1: Ma este a Kék Szarvas című mese 5. részével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban. Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az emúszi tanítványok történetéről elmélkedik.
3: Húsvét negyedik vasárnapja, jó pásztor vasárnap. Ez egyben a papi és szerzetesi hivatásoknak is a világnapja. Ezen a napon erről szeretnénk elmélkedni, mit is jelent Jézus szíve szerinti pásztornak lenni. Akit egyszer megérintett az Isten és küldetést adott neki, az nem teheti meg azt, hogy nem vesz erről tudomást. A kiválasztottság ugyanis nem a mi érdemünk, és nem is a mi döntésünk eredménye. Nem azért kapja valaki, mert jobb másoknál, és nem teheti senki sem magát önjelölt küldötté, ha az Úr nem küldi őt. Ilyen értelemben tehát egy tőlünk független dologról van szó. Olyanról, amiben Isten teljesen szuverén módon dönt. Persze Isten a teremtés óta akarja, hogy részesei legyünk döntéseinek, azaz, bár ő maga nem szorul rá, mégis bevon bennünket akaratának megvalósulásába. Így követésére is vágyat kelt jelöltjeiben, és meghívja őket. Ez a hatás azonban sohasem ellenállhatatlan. Isten úgy terel minket, hogy közben teljes egészében tiszteletben tartja szabadságunkat. Nem fölöttünk és nem helyettünk dönt. És bár elsődlegessége megkérdőjelezhetetlen, Követői mégis joggal érzik úgy, hogy saját érdemük is az, hogy Istenhez tartoznak. Ez a csodálatos együttműködés kiemelten tetten érhető a lelki pásztorok esetében. Az Úr hívja meg őket erre a szolgálatra egyházán keresztül, de a papságra kiválasztott felelősség az, hogy ezt a hangot felismerje és a küldetést elfogadja. Innentől kezdve felelősség az, hogy ezt a hangot, hogy ennek a hivatásnak a gyakorlását megfelelő módon végezze, úgy, ahogy Jézus akarja. És innentől kezdve ennek a hivatásnak a gyakorlása nem lehet öncélú. Nem alapulhat és nem függhet attól, hogy hogyan érzi magát ebben valaki, és hogy mennyire sikeres benne. Ma a húsvét negyedik vasárnapján maga Krisztus fejti ki nekünk, hogy milyen is a jó pásztor. Csupa cselekvéssel kapcsolatos kifejezést olvasunk. A jó pásztor életét adja juhaiért, törődik juhaival, ismeri juhait, vezeti azokat. Jósága tehát nem csupán érzelem, hanem tettekben megnyilvánuló kapcsolat. Ez a sok ige abban összegezhető, hogy a jó pásztor a juhaiért él. Sőt, nem csak él, hanem értük is hal meg. Korunkban fontossá vált a hitelesség kérdése. Ahogy egyre többször derül ki valakiről, hogy másként él ahhoz képest, mint amit képvisel, az emberek óvatosan közelítenek mindenkihez. Nem adnak rögtön hitelt egy-egy hangzatos szlogennek, és szeretnek belelátni a kártyákba, egyáltalán mögé nézni a kulisszáknak. Jézus nem árul zsákba macskát. Elénk éli mindazt, amit hirdet. Elvárásait, kihívásait a leginkább éppen ő maga váltja tettekre. Példát ad. Olyan, aki követhető. Aki nem előre küld minket az ismeretlenbe, hanem ki előre megy, hogy mi a nyomdokaiba léphessünk. Egy szülő, egy lelkipásztor, egy tanár, de mindenfajta felelős ember akkor követhető, ha ugyanúgy viselkedik, mint Jézus. Ahogy hallottuk, ő ismeri rábízott juhait. Az ismeret elengedhetetlen ahhoz, hogy vezetni tudjunk valakit. Aki nem veszi a fáradtságot arra, hogy megismerje övéit, akinek nem fontos a másik gondolata, érzése, lelki világa, az legfeljebb erőszakkal fogja tudni ideig, óráig követésre bírni a többieket. Ugyan hogyan tudnánk törődni valakivel helyesen anélkül, hogy ismernénk igényeit, vágyait? Ahhoz, hogy vezessük és ne félrevezessük a ránk bízottakat, kell ez a figyelem, ami lényegében abból származtatható, hogy szeretjük őket. A szeretet lesz az, ami arra sarkal bennünket, hogy egyre jobban megismerjük a másikat, törődjünk vele, helyesen vezessük, azaz végül is életünket adjuk érte. A jó pásztor szerepkörének betöltése meghaladja a képességeinket. Senki sem gondolhatja azt magáról, hogy önerőből képes ezt megvalósítani. Ezért, ha jó pásztora akarsz lenni tieidnek, előbb jó és engedelmes jó kell, hogy légy a nagybetűs jó pásztornak, Krisztusnak. Vállalod ezt a tanulási folyamatot? És főleg vállalod-e hittel és alázattal azt, hogy vezessenek? Elhiszed-e Krisztusnak is az ő egyházának, amely nem más, mint az ő tovább élő teste, hogy dús legelőkre vezet és lelkedet felüdíti? És amikor azt hirdeti valamiről, hogy nem szolgálja életed és mérgező, akkor azt valóban képes vagy elkerülni, legyen az bármilyen csábító és ígéretes is. Jézus a jó pásztor. Te milyen pásztora? Én milyen pásztora vagyok enyémnek? Kire hasonlítok inkább a hétköznapokban? Jézusra, jó pásztorra vagy béresre? Ezen a vasárnapon rendszerint kiküldjük a papnövendékeket, a plébániákról, hogy tanúságot tegyenek hivatásuk egyedi történeteiről, és hogy belekapcsolódjanak az egyház község programjaiba. A helyiek nagy örömmel fogadják a fiatalokat, hiszen bennük a remény forrásait, a keresztény jövőt látják. A kispapok pedig tapasztalatot szereznek az igazi terepen, hogy ne csak tankönyvből legyen elképzelésük a lelkipásztori életről. Ez a kölcsönös gazdagodás üdítőleg hat mindkét közösségre, a szeminaristákra és a hívekre egyaránt. Mit is kérünk a mai napon a könyörgésben? Mindenható Örök Isten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe, jusson el hívei gyönge nyája oda, ahová előttünk ment Jézus, a mi erős pásztorunk. A papok Krisztus személyében és az ő küldetésében végzik szolgálatukat, szintén pásztorolják a népet, azaz előttük mennek és elvezetik a nyájat a mennyország boldog közösségébe. Akkor végzi egy pap helyesen szolgálatát, ha egyszer követik Krisztust, mint bárány, a pásztorát, és ugyanakkor mások számára követendő példa is lesz. Az ősegyház gyakorlatából azt látjuk, hogy az apostolok utána mennek az embereknek. Nem várják úgy majd, hogy ők maguktól betévednek az egyházba, hanem fáradtságos módon felkeresik őket, ott, ahol az emberek élnek. Azt is látjuk, hogy nem omlanak össze, amikor rágalmakat szórnak rájuk, irigykednek a tevékenységükre, amikor üldözik őket, vagy amikor hazudoznak felőlük. Nagyon a helyükön vannak ezek az apostolok. Talán a legmeglepőbb az az ő történeteikben, hogy sokszor elűzik őket, és mégis azt írja az apostolok cselekedetei, hogy a tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek. Hol vagyunk mi papok, pásztorok ettől a felvértezettségtől? Mennyivel előrébb lehetne az életünk és a szolgálatunk, ha a minket betöltő örömre és a Szentlélekre jobban figyelnénk, mint az esetleges negatív visszajelzésekre? Az ismeret tehát elengedhetetlen. Mi általában addig jutunk el papok, hogy szeretjük elvárni a hívektől, hogy ők hallgassanak a mi szavunkra, mint jók a pásztorokra. Mi viszont kevésbé tesszük meg ugyanezt vissza. A szinodális út, a párbeszéd erre hív meg bennünket a katolikus egyház mostani irányvonalába. Nem arra kapunk ugyanis küldetést, hogy a fejük fölött beszéljünk az embereknek, hanem hogy a szívükre beszéljünk. Különben sem a mieink ők, hanem az istenéi. Jézus a mai evangéliumban ajtónak is mondja magát, amin keresztül a legelőre, az üdvösségre jutnak a pásztorok. Olyan ajtó, ami vezet valahová. Rajtam keresztül hova lehet jutni? Én hova vezetem a másikat? Mi van az én másik oldalamon? A pásztor hangját ismerik a juhok, az idegenét nem. Ebből az is következik, hogy nem az a fontos, hogy mit mondom, ha valaki, hanem hogy ki mondja. És itt a hitelességnek a kérdése talán még jobban előre kerül. De vajon ki ismerős a juhok számára? Hát az, akiről van korábbi emlékük, és ez egy jó tapasztalat. Ha egy idegen feltűnik a színen, aki soha nem foglalkozott eddig velük, arra nem fognak hallgatni, csak arra, aki már bizonyította életével. Előbb éljünk közöttük, akikhez küldve vagyunk, legyünk az övék szép csendben, figyelemmel hallgatva, és aztán megkapjuk ugyanezt a figyelmet mi is az ő részükről. A hivatás is csak azután születhet, hogy megismertük a pásztor hangját, hiszen, ahogy mondtam, nem önjelöltek vagyunk. Krisztus hangját kell meghallanunk a lelkünkben, mire és hova hív bennünket. A jó pásztor egész élete, fedezete ott áll a szavai mögött. Életét adja juhaiért. Ne feledjük el, hogy az Ószövetségben a legnagyobb áldozat a templomban bemutatott bárány áldozat volt, amelyet Pászka ünnepkor, húsvétkor végeztek. Jézus keresztre feszítése éppen ekkor történt. Órára, percre ugyanakkor, hogy megmutassa ő a mi húsvéti bárányunk, aki elvette a bűneinket. Ő teljesítette be az Ószövetségi áldozatot. Többé már nem kell több áldozat. A mise nem egy új áldozat, hanem ennek az egyetlen és megismételhetetlen örök áldozatnak a jelen valóvá tétele. Jézus azonban a mindennapjában is életét adta értünk, amikor gyógyított, tanított, ördögöt űzött, ételt szaporított, bűnöket bocsátott meg. Ő az a fajta vezető, aki teljesen értünk él. Akire számíthatnak a rábízottak. Bizony nem könnyű vezetőnek lenni, de talán még nehezebb engedni magunkat vezetetnek lenni. Tanuljuk meg Jézust a jó pásztortól, milyen is az ő nyájának engedelmes tagjává válni. A kereszténység éppen arról szól, hogy felismerve elveszettségünket, szándékosan engedjük, sőt akarjuk, hogy valaki beleszóljon az életünkbe. Azaz engedjük Istennek, hogy megmentsen minket, hogy megkeressen minket, és miután ránk talált, hazavezessen az atyai házba. Minden ember természetes vágya, hogy ne csak vezetett, de vezető is legyen. A sorrend azonban csak is ebben az irányba történhet, előbb én vezetni hagyom magamat Krisztus által, hogy aztán jó vezető legyek. Szívesen vagyok-e Jézus nyájában? Elfogadom az ő vezetését, követem-e szívből azt a jó pásztort, aki életét adta értem? Bízok-e annyira jó pásztoromban, hogy sokszor észrevétlen jelenléte és szeretete megtartson a nyáj tagjaként?
1: Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológiai tanára, az Emmauszi tanítványok történetéről elmélkedett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a Memondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ülésezett a kabinet, ami után a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncessziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. A kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tett eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyed év végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea, nyilatkozta Wang Yazong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölt a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az alkotmányvédelmi hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Elhunyt Koszmoszki Edina. Az 1956-os forradalom legendás, piros kabátos lányaként ismerté vált bátor tanúját és résztvevőjét május 12-én 87 éves korában érte a halál, tájékoztatta a Nemzeti Örökség Intézete és a család közös közleményben az MT-t. A NAV központi ügyfélszolgálatai a bevallás utolsó napjaira hosszított nyitvatartással készült. Szerdáig reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket személyesen és telefonon is. Már több mint 2 millió 200 ezer személy jövedelemadó bevallás beérkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében maradt érvényben a tűzgyújtási tilalom, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Máshol az elmúlt időszakban elegendő mennyiségű és intenzitású csapadék hullott már az erdei biomassa átnedvesítéséhez. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánok a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. A 20 órai híreket követően elsőként a Megértés hullám hosszán című interaktív műsorunkban. Ma este Rad Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai hírek követően Wells az Alma című írását hallgathatják meg. Ezt követően elsőként a ferences vértanúk közül Lukács Pelbárt életéről hallanak, majd egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, amelyben Bolberlic Pár teológus egyetemi tanár lelkinaplója alapján állított össze szerda helyi csongor. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Móri Zsigmond háború ellenes novelláját, a szegény embereket ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején egy zeneszerzői pályázatról beszélgetünk Várhelyi Krisztinával, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjével és Orosz Tokár Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatójával. Majd vendégünk lesz Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója, akit a napokban átvett ProUrbe kitüntetéséről, társadalmi vállalkozásokról, háború segítségnyújtásról és véradás szervezésről is kérdez a szerkesztő Molnár András. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Jézus mennybe meneteléről, a fatimai jelenésről és Szent Rita életéről. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt várom önöket.
1: A Megértés hullám hosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A Megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsorában Radcsaba atya vagyok. Ma estének ebben az órájában én leszek magukkal. Hívásaikat, észrevételeiket a 36-os körzet 510-es 610-es telefonszámán várjuk. Szűk egy hét múlva Pünkösd ünnepét, Szentlélek kiáradásának az ünnepét, az egyháznak a születésnapját fogjuk ünnepelni. Arra gondoltam, hogy a mai este kicsit ezzel az ünneppel, illetve az ezt megelőző mennybe menetel ünnepével foglalkoznánk. Cél az lenne, hogy átgondoljuk azt, hogy mi az, amire a hitünk támaszkodik, mi az, ami miatt mi keresztények vagyunk, mivel tudjuk igazolni a hitünket, nem csak másokkal szemben, hanem saját magunk előtt is, mik azok az élmények, mik azok az ajándékok, amelyek kegyelmi ajándékok, amelyek révén mi hívő emberek, tanítványok vagyunk, és ezzel együtt, hogy Szentléleknek milyen tevékenységét tapasztalhattuk meg a saját életünkben, ami erősít minket. Hogy hogyan tapasztaltuk meg Jóistennek ezt a fajta ajándékát, amely ott van mindannyiunk életében, főleg azokében, akik részesültek a bérmálás szentségében. Ugye nagyon sokszor erre nem is szoktunk gondolni, hogy a templomba járók, mi azért többnyire meg vagyunk bérmálva, tehát ugyanazt az ajándékot kaptuk szentségi értelemben, mint amit az apostolok is annak idején ott az első pünköstkor, csak mi kevésbé látványos módon, de ugyanaz a kegyelem megvan, csak oda kellene rá figyelni, és tudatosítani kell, hogy mi is megkaptuk ezt a fajta képességet, a küldetéshez való kegyelmi erőt, amivel bármikor tudunk élni. Kezdeném valahol azzal, amivel mindig ilyenkor ezeknél az ünnepeknél szoktuk a szentmiséinket, hogy ilyenkor a szertartásainknak a rendje, az követi a Szentírás elbeszéléseinek a sorrendjét. Tehát, hogy akkor az események egymást követték. Tegnapi mennybe meneteli olvasmányunk is valahol ugye erről szólt, hogy feltámadása után Jézus 40 napig megjelent a tanítványoknak, nem sokára felolvasom ennek a tegnapi olvasmánynak egy részletét, és a 40. napon az apostolok küldetést kaptak, Jézus fölment a mennybe, majd ezt követően 10 napra, az 50. napon Pünkösd ünnepén pedig megkapták a Szentléleknek az ajándékát, megkapták azt a szükséges erőt, kegyelmi hátteret, azt a hátszelet, ami kellett ahhoz, hogy ők valóban apostolként a maguk küldetését teljesíteni tudják. Hogy hangzott ez a tegnapi szentírási olvasmány az apostolok cselekedeteiből, annak is a legelejéről, az első 11 versből kaptuk tegnap az olvasmányt. Én nem olvasom fel teljes egészében, hanem csak a mai alkalomhoz leglényegesebb részét. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, melyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él, 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok, János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. De így hangzott az első része a tegnapi olvasmányunknak, apostolok cselekedeteinek a bevezetője, amiről tudjuk azt, hogy Lukács evangéliumának a folytatása, második kötete, így is lehetne mondani. Lukács evangélista, ennek a bizonyos Teofilnak, aki feltehetően egy katekumen volt, akinek az oktatására készítette az evangéliumot, illetve az apostolok cselekedeteit Lukács evangélista. Az ő számára
egyfajta tanúságot tesz. És itt számunkra tegnapi nap is, és majd pünköstkor, amikor halljuk a pünkösdről szóló beszámolót, szintén az apostolok cselekedeteiből egy hét múlva, akkor gondoljunk erre, hogy ami ott elhangzik a Szentírásban, az az apostoloknak a tanúságtétele, a hite. Ők tulajdonképpen csak annyit akarnak továbbadni, amennyi az ő hitük, amire alapozódik a hitük, amit fontosnak tartanak, amit megéltek. Ugye ezt úgy szoktuk mondani hivatalosan a teológiának a nyelvén, hogy az apostoloknak a hagyománya, az apostoli hagyomány, vagy apostoli tanúságtétel, ami itt megjelenik. Miről tesznek tanúságot az apostolok itt konkrétan Lukács evangéliumán keresztül? Hát megtudjuk azt, hogy a Szentlélek volt az, aki kiválasztotta őket az apostoli tisztségre. Ez nagyon fontos. Tehát tudatában voltak annak, hogy ők nem a maguk akaratából, hanem a Szentlélek kegyelméből, és hát ugye nyilván itt Jézusnak a kiválasztására is kell gondolnunk, evéget lettek apostolok. Megbízást adott ezeknek az apostoloknak. Fölment a mennybe, ugye ezt is megtudjuk. Ez többször elhangzott a tegnapi vasárnap, ugye az evangéliumban is erről volt szó. 40 napon keresztül tanította őket, beszélt nekik Isten országáról. Sokféleképpen megmutatta nekik, hogy él, tehát hogy valóban feltámadt. Máshol még azt is olvashatjuk, hogy mint tanúságtételt, hogy velük együtt evett és ivott. Mi ezeknek a tanúságtételeknek a célja? Hát ezeknek a tanúságtételeknek elsősorban az a célja, hogy az apostolok, a tanítványok, az ő tanítványaiknak, illetve a későbbi tanítványoknak, a keresztény közösség tagjainak aláhúzzák azt, hogy mindazt, amit Jézussal kapcsolatban ők megtapasztaltak, amit továbbadnak, amit tanítanak, az nem kitaláció, hanem valóság. És ha megnézzük, ha valaki veszi a fáradtságot, hogy összeveti ezeket a beszámolókat, akkor azt lehet látni, hogy ezek egyeznek. Tehát a különböző tanúságtételek egyeznek egymással, egységes ez a fajta hitvallás. Másodszorban arra szolgál a tanúságtételük, amiről már egy-két szót ejtettem, hogy megmutassák azt, hogy az ő hitük mire alapszik, mivel tudják saját maguk előtt igazolni a maguk hitét. Ez azért fontos számukra, mert ez a hitre vezetésnek egyfajta módja. De gondolhatunk a tegnapi evangéliumnak a végére, ahol Jézus mennybe menet előtt a megbízást átadja az apostoloknak, ami miről szól, hogy tanítvánnyá kell tenni minden népet, és megkeresztelni őket a Szent Háromság nevében. Nagyon fontos egyébként a sorrend, hogy először tanítványok, utána pedig keresztelkednek. Ez az ősegyháznak a keresztelési gyakorlata, ahol felnőtt, a keresztségre felkészült, hittel rendelkező, a hitét és az Jézussal való kapcsolatát vállalni tudó, és esetleg a vértanúságot is vállalni tudó embereket kereszteltek meg. És nyilván őket hitre kellett vezetni. És a hitre vezetésnek a legcélra vezetőbb módja a személyes tanúságtétel, amikor valaki a saját maga által megélt, megharcolt, sokszor nagyon keményen a maga kétségeivel végig küzdött hitét próbálja megmutatni egyfajta személyes példaként, követendő példaként. Ennél jobb módszer nincs jelen pillanatban sem a mi közösségeinkben, mint az a személyes példa, amit mindannyian tudunk adni. Most akár milyen szinten is van a hitünk, de amit abból megmutatunk, az mindig hiteles, mert ez a miénk. Ott nem tudunk hazudni. Ott tényleg csak azt lehet látni, amit mi valójában átéltünk, amit megtapasztaltunk, fontosnak tartunk, amire alapozzuk a hitünket, amire igazoljuk a hitünket. És itt is az apostolok, az apostolok cselekedeteiben, feltehetően egyébként elsősorban Pál apostol, aki Lukácsnak a műve mögött állhat, ő
az, aki a többiek tanúságát tolmácsolja, hogy mi minden történt abban a 40 napban, ami eltelt a feltámadás és a mennybe menetel között. Most zenét hallgatunk, utána folytatjuk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsorában. Racsa Baltya vagyok, a mai este én vagyok ennek a műsornak a házigazdája. Telefonjaikat, hozzászólásaikat, észrevételeiket a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámon várjuk. Mai estének a nagy témája, következő vasárnapnak az ünnepe, a Szentlélek eljövetelének az ünnepe, a pünkösd, a mi egyházunknak, közösségünknek a születésnapja, illetve egy kicsit ehhez kapcsolódóan a megelőzőekben egy-két gondolatot mondtam mennybe menetel ünnepéről, és ezzel együtt egy nagyon fontos részéről a hitünknek, amit úgy szoktunk mondani nagyon komolyan a teológiában, hogy az apostoli hagyomány. Ugye persze ezt így nem nagyon szoktuk emlegetni, pedig rendkívül fontos szerepe van a hitünkben, keresztény életünkben, hiszen mindaz, amit mi vallunk Jézusról, Istenről, Szentlélekről, hitről, amit hiszünk, amire alapozzuk a hitünket, az mind-mind az apostoloknak a tanúság tételén alapszik. Azoknak a személyeknek a tanúság tételén, akik személyesen ismerték Jézust, akik a tanítványai voltak, akik látták az ő életét, és ezzel együtt saját magukkal is meg kellett küzdeniük maguknak, saját maguknak is a maguk hitét valahol föl kellett építeniük, sok kétel után, sok tagadás után, cserbenhagyás után, ugye ezek mind-mind ott voltak előttünk a nagy hétnek, húsvétnek az ünneplése során, tehát olyan embereknek a tanúság tétele, akik tényleg hitelesen a maguk megküzdött hitét, és nagy-nagy emberi tapasztalataikat adták tovább Jézussal kapcsolatban, és a nagy felismeréseiket, itt gondolhatunk akár a húsvét vasárnapra, a feltámadottal való első találkozások, amit említettem is, az élmény, hogy Jézus valóban él, ugye ezt ki is emelte a tegnapi olvasmány, hogy számtalan módon bizonyította az apostoloknak, hogy ő valóban él, tehát nem csak egy kitaláció volt az, hogy ő feltámad, hanem valóban élt, valóban él, valóban legyőzte a halált, vagy majd pünköstkor, hogy hogyan jött el közéjük a Szentlélek, vagy ahogy megörökíti az apostolok cselekedet, érdemes majd a jövő hét vasárnapi evangéliumokat, illetve olvasmányokat így is figyelni, hogy azért ezek az egykor, hát nem egészen a helyzet magaslatán álló tanítványok, egyszerű emberek, hogy milyen bátor tanúságtevőkké váltak, és milyen bátran teljesítették a maguk küldetését. És ők mindezt továbbadták, hogy ez az apostoli hagyomány, amely tovább él a mi egyházunkban, részben írott formában, ennek egy része a szentírásunk, részben pedig nem írott formában, hanem a mi hívő meggyőződésünk révén, illetve az egyházi tanítóhivatal révén. Nyilván, ahogy mondtam, nem szoktuk ezt nagyon említeni, mégis nagyon fontos szerepe van annak, hogy mi ugyanazt valljuk, mint Jézusnak az apostolai. És még itt egy gondolatot hadd fűzzek hozzá, hogy érdemes gondolni a vasárnapi szentmiséken a hitvallásra. Nem véletlenül mondjuk el a hitvallást minden egyes vasárnap. A célja az, hogy a közösség együtt megvallja a maga közös hitét, és csak majd ezt követően kezdi el az eukarisztiát ünnepelni. A megvallott közös apostoli hit után. Tehát ez a célja, ez a funkciója a szertartásokban, vasárnaponként a hitvallásnak az elimádkozása. Szentlélek. Bibliában hogyan jelenik meg a Szentlélek? Tehát így, hogy Szentlélek, mi keresztények az Új Szövetség nyomán használjuk, Ószövetség nem így beszél róla, Ószövetség általában lélekről beszél, Isten lelkéről beszél,
Igaz, vannak olyan helyek is, ahol szent lélekről beszél, de általában lélek, Isten lelke. Különböző megnevezéseket használ rá, amelyeket mi magyarul nagyon nem tudunk jól lefordítani, de annyit el tudok mondani, anélkül, hogy bárkit is nagyon megzavarnék vele, hogy kétféle kifejezésünk van a Szentírásban. Az egyik az, mondjuk úgy, hogy az embernek a lelkét jelöli, amely Istennek az ajándéka, amelyet Isten bármikor visszavonhat, amely véget mi nagyon is törékenyek és esendőek vagyunk, mert ha Isten megvonja a mi éltető lelkünket, akkor visszatérünk a porba, ahogy fogalmaz a második teremtés történet, illetve a bűnbeesésnek a története, a mi emberi lelkünk, és ezzel együtt a mi esendőségünk is, és az itt tartózkodásunknak a nagyon is ideig való volt. A másik kifejezés, amit használ az Ószövetségi Szentírás, azt úgy lehetne inkább mondani, hogy Istennek a lelke. A lélek, ami Istentől származik, ami erőt fejt ki, ami teremt, ami felkavarja a dolgokat, amelyik mindig is Istennél volt, nála létezett már a teremtés előtt. Így is használja, mindig olyan esetekben, amikor Istennek a tevékenységéről akar beszélni. Hogyan jelenik meg a lélek? Hát az ember fölüti a Szentírást mindjárt az első lapon, akkor ott a teremtés könyvében, az első teremtés történetben olvashatja, hogy kezdetkor a föld puszta volt és üres, és Isten lelke lebegett a mélységek felett, a nagy vizek felett. Istennek a teremtő lelke, ez a második fajta megjelölése a léleknek, a szent lélek, amelyik már ott volt a teremtés előtt, ott várt a sötétben, arra, hogy végrehajtsa a küldetését, hogy megalkossa a teremtett mindenséget. A Héber Szentírás olyan szépen beszél róla, azt mondja, hogy lebegett a mélységek felett, mint ahogy az anyamadár lebeg a fiókái felett. Hogy ott lebegett Istennek a teremtő lelke, várva azt a pillanatot, amikor a nagy bű elkészítése megkezdődhet. Ez az első megjelenése a Szentléleknek. Utána a következő az egy kicsit már inkább a mi éltető lelkünkhöz is kapcsolódik, ez a második teremtés története, ahol azt mondja, hogy Isten az embernek az orrába lehelte az élet lehelletét, és így lett az ember élő lényé. Ugye ez az éltető lélek, ami mindegyikünkben ott van, ami emberré tesz minket, ami révén mi Istennek a képe és hasonlatossága vagyunk, együtt a feladattal, hogy nekünk, mint Isten képének és hasonlatosságának egyre inkább hasonlóvá kell válnunk a Teremtőhöz, ezzel a feladattal együtt, ami kiemel minket a teremtett világból. Tehát nem a munka, nem is igazából az értelmünk, hanem sokkal inkább a bennünk lévő lélek, ez a többlet, amit ajándékba kapunk, amikor létbe jövünk, és amit Isten visszahív, amikor távozunk ebből a világból. Ez a másik megjelenése. Majd vannak további nagyon fontos részek, a jövő heti olvasmányokban is meg fognak ezek jelenni, Ezekiel próféta könyvéből egy-egy részlet, akkor Joel próféta könyvéből egy részlet, de majd ezekre rátérünk zene után.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán. Szent István Rádió interaktív műsorában Racsaba atya vagyok. 36-os körzet, 510-es, 610-es telefonszámon várnánk a telefonjaikat, hozzászólásaikat, esetlegesen észrevételeiket. Mai estének a témájául Szent Lelket gondoltam, hiszen jövő héten vasárnap pünkösd ünnepén Szent Léleknek az ünnepét fogjuk ülni, és jó gondolni a harmadik isteni személyre, akire még emlékszem teológus koromban sokszor mondták, hogy az elfeledett isteni személy, ami persze így ebben a formában azért nem volt teljesen igaz, mert nagyon sokszor említettük, de nyilván az atya és a fiú említése mellett a Szentlélek az mindig egy kicsit úgy ott háttérben volt, annak ellenére, hogy mind a Bibliánkban, mind pedig a tanításunkban kiemelkedő helyen van, egy nagyon egyszerű oknál fogva, hiszen a Szentlélek az, akinek a révén Isten ezt a világot teremtette, fenntartja. A Szentlélek az, amelyik minket, mint embereket teremtett. Ugye mi is részesültünk valamilyen lélekben, és majd fogunk ugye részesülni a bérmálásunk során Istennek a lelkében. Nagyon sokan már ugye részesültünk is. Tehát a léleknek a teremtő, fenntartó szerepe, hogy akár mennyire is észrevehetetlen vagy

láthatatlan számunkra, de mégis ő az, aki életben tart minket, és itt nem csak a fizikai létünkre kell gondolni, hanem a lelki életünkre és a belső életünkre is. Szentlélek nélkül mind fizikailag, biológiailag, mind pedig lelki értelemben halottak lennénk, nem élnénk. Nagyon fontos a Szentléleknek a szerepe, és ezt így látta a Biblia is, hogy az Ószövetségben legelső jövendőlés a Szentlélekről Joel próféta könyvében található, jó fél évezreddel az első pünkösd előttről, ahol ezt olvashatjuk, szintén majd egy hét múlva olvassuk, mint olvasmányt. Így szól az Úr, kiárasztom lelkemet minden testre, fiaitok és leányaitok jövendőlni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomást látnak, sőt, még a szolgákra és szolgálókra is kiárasztom lelkemet azokban a napokban. Égen és földön jeleket mutatok, vért és tüzet füstoszlopokat, a nap elsötétedik, a hold vérré változik, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Az Úr napjához köti Joel próféta a léleknek az egyetemes kiárasztását, és elmondja azt, hogy mi a célja ennek az egyetemes kiárasztásnak, az üdvösség, mert így fogalmaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül, mert amint megmondta az Úr, Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék a menekültek számára, akiket meghív az Úr. Egy nagyon furcsa szöveg, hogy a Ószövetség, ahol Joel próféta elmondja azt, hogy bár mi emberek igen gyarlók vagyunk, és bűnösök, nem tudunk szabadulni a bűneinktől, és ő úgy látja, hogy emiatt ítélet vár mindenkire, de mégis Isten az ő szent lelke segítségével megkönnyörül az embereken, mindazokon, akiket meghív az Úr, így mondja, azaz, akiket meghív az Úr, és elfogadják ezt a hívást. És a Szentléleknek az adománya révén képesek lesznek segítségül hívni az Úr nevét, ez egy bibliai fogalom, ez a hitnek a kifejezése. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az annyit tesz, mint aki kifejezi a maga élő hitét. Például ilyen volt az Ószövetségben Enós, aki először hívja segítségül az Úr nevét. Az első hívő ember az emberiség történelmében, így is lehetne fordítani. Tehát a lélek képessé tesz minket arra, hogy élő hitünk legyen. Erről beszél Joel próféta, és mindaz, aki élő hitre jut, az elkerüli az ítéletet, majd az emberi történelem végén, az ítélet napján, az Úr napján. És ezt az üdvösséget Sion hegyéhez, Jeruzsálemhez köti. Itt van egy kis áthallás, a messiás várásra, ami ott van az Ószövetségben, ahol Jeruzsálembe, Sionra várták a messiást, ahol végül is egyébként beteljesítve ezeket a várakozásokat, a mi Urunk tevékenysége is részben zajlott. Megváltó kereszt halála ott történt, és feltámadása. Jeruzsálem, a szent város. Tehát már a kezdet kezdetétől megvolt ez a meggyőződés, hogy Isten a maga lelkével képes rajtunk segíteni, és ez tovább erősödött később, ugye Jeremiás prófétánál, Ezekiel prófétánál, ahol felvetődött az a gondolat, hogy látva az emberi valóságot, hogy az ember saját erejéből képtelen a bűntől, a személyes bűneitől megszabadulni, ezért okvetetlenül mindenkire ítélet várna, de mégis Isten valahol nem hagyja azt, hogy az ő terve velünk emberekkel csődbe jusson, ezért maga siet a segítségünkre, és maga lesz majd az, aki átalakít minket belülről, hogy alkalmassá váljunk Isten parancsainak a megtételére. Tehát nem saját erőnkből fogunk megszabadulni a bűneinktől, vaják Jeremiás, illetve Ezekiel próféták, hanem majd Isten lesz az, aki segít nekünk abban,
hogy belülről átalakít minket, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy az ő elvárásai szerint éljünk. Mert az emberi tapasztalat azt mutatta, és azt mutatja manapság is, hogy mi emberek magunk erejéből, Isten kegyelme nélkül képtelenek vagyunk új emberré válni. És majd az első pünköstkor az apostolok és a tanítványok megtapasztalják ezt a nagy belső átalakító, újjáteremtő erőt, amelyet a Szentlélek révén fognak kapni, a Szentlélek ajándéka révén. Hogy a két nagy próféta hogyan gondolta ezt a nagy belső átalakulást, zene után majd erre rá fogunk térni.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorában. Racsa Baltya vagyok, a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámára várjuk a hívásaikat. Ma estének a témája a Szentléleknek az ajándéka, a harmadik isteni személy, aki létben tart minket, nem csak a fizikumunkat illetően, hanem a belső életünket illetően is, aki nélkül nem létezhetnénk, aki a maga észrevétlen módján, de mégis rendkívül hatékonyan ott van jelen az életünkben, és arról beszéltem a megelőzőekben a zene előtt, hogy már ezt az ószövetségi szentírásban is látták, Joel prófétánál van egy nagyon szép jövendőlés, ahol a proféta arról beszél, hogy az Úr napján nem csak ítélet lesz, hanem Isten ki fogja árasztani a maga lelkét, hogy mindazok, akik elfogadják őt, azok képesek legyenek megvallani a hitüket, segítségül hívni az Úr nevét, sajátos ószövetségi kifejezéssel él, és ezáltal megmenekülni. Később a nagy próféták közül ketten is, Ezekiel, illetve Jeremiás próféta is beszél az embernek az újjáteremtéséről, újjáalkotásáról, mégpedig azért, mert szembesülve az emberi valósággal úgy látják, hogy nem vagyunk képesek saját magunktól, a magunk bűneitől megszabadulni, és ezért Isten, hogy ne mondjon csődöt a terve, szeretetből közbeavatkozik, és belülről átalakít minket, hogy képesek legyünk új emberré válni. Talán a leghíresebb jövendőlés Jeremiás prófétától származik, ahol a próféta megjövendőli az új szövetséget, amely majd Isten és az ő népe között fog létrejönni, és azt mondja, hogy igen, jönnek napok, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával, de nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, s ezért meg kellett mutatnom, hogy ki az Uruk. Itt a büntetésre, ítéletre gondol, mondja az Úr. Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok, mondja az Úr. Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én leszek az ő Istenük, ők meg az én népem lesznek. És többé nem lesz szükség rá, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét, így tanítsa, ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fogjuk, a legkisebbtől a legnagyobbig, mondja az Úr, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem. Arról beszél Jeremiás próféta, hogy a bensőkbe adja Isten az ő törvényét, és a szívünkbe írja. Ugye a szívünk, a bensőnk, az a mi egyéniségünk a Bibliában, átalakítja az életünket, új emberekké válunk, újra teremt minket Isten. Igaz, itt nem említi a Szent Lelket, de van egy másik jövendőlés Ezekiel prófétánál, ahol elmondja, hogy ez a nagy újjáalakítás, ez arévén fog bekövetkezni, hogy Isten új szívet és új lelket ad nekünk, ami által képesek leszünk az ő útján járni. Ez a nagy belső átalakítás. Ugye mi keresztények ezt az új szövetséget, ezt Jézus révén látjuk megvalósulni, azt mondjuk, hogy Jézus ezt az új szövetséget nagypénteken a keresztfán kötötte meg, köztünk és a mennyei atya között. Ezért mi már nem a régi, az ószövetségnek a népe vagyunk, hanem Jézusnak a népe, az új szövetségnek a népe. De mégis, hogy hogyan tudja Isten újjá teremteni a mi bensőket, lelkünket, ehhez viszont már az új szövetségi szentírás kell, Jézusnak a tanúsága azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan történik. Talán az első, amit itt érdemes említeni, nyilván az idő szűke miatt én nem tudom teljes egészében kibontani, de érdemes olvasgatni a János evangéliumából azt a részt, ott mindjárt az elején, a harmadik fejezet, ahol Jézus este Nikodémussal beszél, aki titokban megy Jézushoz, és ott Jézus arra tanítja, hogy mennyire fontos az, hogy az ember újjászülessen. Vízből és szent lélekből. Ugye a keresztségünkre gondol. Vízből és szent lélekből újjá kell születnünk ahhoz, hogy valóban Isten gyermekei lehessünk. A világosság fiai, hogy János evangéliuma fogalmazna. A keresztségünk. A keresztségben kapott kegyelem, amely átalakítja a bensőget, hogy is mondja a hitünk, hogy a keresztség Isten gyermekévé tesz, és megszabadít minden bűnünktől, az áteredő bűntől és a személyes bűntől is. A keresztségünk. Azután gondolhatunk például a bűnbocsánatnak a szentségére. Amikor Jézus megjelenik feltámadását követően egy alkalommal a tanítványoknak, szintén János evangéliumában találjuk ezt a részt, akkor mi történik? Rájuk lehel, mondja nekik, hogy vegyétek a szent lelket, tehát egy kis bűnkösd is megvalósulottam, vegyétek a szent lelket, és mivel folytatja, akinek megbocsátjátok bűneit, annak bocsánatot nyernek, akinek nem bocsátjátok meg, azoknak megmaradnak a bűnei. A szent lélek a bűnbocsánat szentségén keresztül újjáteremt minket. Hát így is érdemes gondolni a magunk szentgyónásaira, hogy nem csak egyszerűen azért megyünk oda, hogy na, valamit mondjunk, meg hogyha tényleg kellemetlen lelkiismereti terheink vannak, akkor letegyük őket. Nyilván nagyon sokszor ez a motiváció, ezért megyünk, mert már nem érezzük nagyon jól magunkat a bőrünkben, de azért arra is kell gondolni, hogy nem csak egyszerűen a bűneink bocsánatot nyernek, hanem újra teremt minket ez a szentség belülről. Mert ott a feltámadását követően Jézus ott a teremtő lelket adja tulajdonképpen az apostoloknak. Hát azt a lelket, ami ott a teremtés kezdetén a vizek, a mélységek fölött lebegett. Tehát nem egyszerű bűnbocsánatról van szó, hanem annál jóval mélyebb valóságról minden egyes szentgyónásnál, ahol az ember belülről újra lesz teremtve, Isten kegyelméből nyilván, és ez egyfajta beteljesedése ezeknek az ószövetségi várakozásoknak, amiket láthattunk Jeremiás prófétánál, láthattunk Ezekiel prófétánál, vagy még korábban ott, ahogy említettem, Joel próféta, hogy Isten a maga lelkével, a keresztségünk révén, a bűnbocsánat szentsége révén, az egyszerű hétköznapi gyónásainkban el se hisszük, újjá teremt minket. És hát a harmadik ilyen szentség, amiben megkapjuk ezt az újjá teremtő kegyelmet, hogy ez a bérmálásnak a szentsége számunkra, ugye a nagy bűnkösd, a mi személyes bűnkösdünk, amikor megbérmálnak, amikor ez a fajta újjáteremtés egy nagyon fontos célt is fog szolgálni, az, hogy azt a küldetést, amit a jó Istentől kaptunk, azt nyilván az ő kegyelméből be is tudjuk teljesíteni. Úgy, hogy az apostolok is, akik mennybe menetelkor kaptak egy megbízást, de valóban apostolokká majd csak pünköskor válnak, amikor megkapják az ehhez szükséges kegyelmet. És ezek az egyszerű galileai halászemberek, tanítványok valódi, hitvalló apostolokká válnak, a mi hitünk alapjaivá ennek az adománynak a segítségével. Szeretnénk mi is, hogy a Szentléleknek az adománya minket is ilyen bátor hitvalókká tegyen, mint amilyenek az apostolok voltak. Én mindenkinek csak ezt tudom kívánni. Továbbiakban mindenkinek kellemes rádiózást kívánok, jó éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A megértés hullámhosszán. Racs Csaba atya műsorát hallották.

0: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
1: 21 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leópápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leópápa 5. nemzetközi útja. Tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba is megy majd. 14. Leópápa jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel a mesterséges intelligencia jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyorsütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére, hagyta ezt jóvá a Szentatya az indoklás szerint. Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncessziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. Ha a kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tett eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyedév végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea, nyilatkozta Wang Yazong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölt a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az alkotmányvédelmi hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.

Vesz az alma. Meg kell szabadulnom tőle, mondta a kocsi sarkában ülő férfi a csöndet hirtelen megszakítva. Mr. Hinchcliffe feltekintett, mert nem hallotta jól. Elragadtatott figyelemmel szemlélte a bőröngye fogantyújához madzaggal odakötött kollégiumi sapkát, újonnan elnyert pedagógusi állásának külső és látható jelét, a kollégiumi sapka elragadtatott csodálatával és az általa felidézett kellemes előérzetekkel. Mr. Hinchcliffe-et ugyanis most vették fel a londoni egyetemre, és segédtanárként készül működni a Holmwoodi gimnáziumban, felettébb irigylésre méltó állás. A kocsinát utitására merett. Miért ne ajándékoznám el? Mondotta az. El kell ajándékozni. Miért ne? Magas, fekete napi égette férfi volt, de az arca sápadt. Karját szorosan összefonta, lábát feltette a szemközti ülésre. Hosszú fekete bajuszát pödörgette és mereven bámult cipője orrára. Miért ne? Ismételte. Mr. Hinchcliffe köhintett. Az idegen kinyitotta szemét, különös, sötét szürke szempár volt, és majdnem egy percig egyenesen Mr. Hinchcliffe-re bámult. Arckifejezése növekvő érdeklődést mutatott. Igen, szólt lassan. Miért ne? És véget vetni neki. Sajnos nem egészen értem, mire gondol, mondta Mr. Hinchcliffe újabb köhintéssel. Nem egészen érti, mire gondolok? Ismételt az idegen gépiesen, miközben furcsa szeme ide-oda járt Mr. Hinchcliffe és a csomag között, a tüntetően fitoktatott sapkával, aztán visszatért Mr. Hinchcliffe pejhes ábrázatára. Ön ugyanis egy kissé szaggatottan beszél, mentegetőzött Mr. Hinchcliffe. Miért is ne? Mondta az idegen, tovább fűzve gondolatait. Ön diák? Intézte a szót Mr. Hinchcliffe-hez. A londoni egyetem levelező tanfolyamán felelte Mr. Hinchcliffe leplezetlen büszkeséggel, és idegesen tapogatta nyakkendőjét. Tudásszomtól űzve, mondta az idegen, és hirtelen levette lábát az ülésről, öklét térdére rakta, és úgy merett Mr. Hinchcliffe-re, mintha soha életében nem látott volna diákot. Igen, mondta, és mutatóujjával a levegőbe bökött. Aztán felállt, a podgyásztartóról leemelt egy táskát, és kinyitotta. Szótlanul kivett belőle egy ezüst papírba bugyolált gömbölyű tárgyat, és óvatosan kibontotta. Aztán Mr. Hinchcliffe felé nyújtotta, kicsiny, nagyon sima, aranysárga gyümölcs volt. Mr. Hinchcliffe-nek szeme szája elnyílt. Nem nyúlt a tárgy után, ha ugyan neki szánták egyáltalán. Ez itt, mondta lassú szóval a fantasztikus idegen, a tudás fájának almája. Nézze csak meg, kicsiny, fényes és csodálatos. A tudás. És én önnek adom. Mr. Hinchcliffe elméje egy percig gyötrelmesen dolgozott, aztán átvillámlott agyának kielégítő magyarázat. Bolond! És ezzel megvilágosodott az egész helyzet. Az ember ne ingerelje az őrülteket. Fejét kissé oldalt hajtotta. A tudás fájának almája? Ejha! Mondta Mr. Hinchcliffe. Kitűnően megjátszott érdeklődéssel szemlélte a gyümölcsöt, aztán az idegenre tekintett. De hát miért nem akarja megenni maga, és mellesleg, hogy jutott hozzá? Nem fonnyad meg soha. 3 hónapja az enyém, és épp oly fényes és síma és érett és kívánatos, ahogy láthatja. Kezét térdére tette, és eltűnődve nézte a gyümölcsöt. Aztán újra bebugyolálta a papírosba, mintha letett volna arról a szándékáról, hogy elajándékozza. De hogy jutott hozzá? Kérdezte Mr. Hinchcliffe, aki szeretett vitatkozni. És honnan tudja, hogy ez a fa gyümölcse? 3 hónapja vettem ezt a gyümölcsöt, mondta az idegen. Egy ital vízért és egy karéi kenyérért. Aki nekem adta,
mert ezzel az életét mentettem meg, örmény férfi volt. Örményország. Az a csodálatos ország, minden országok közt az első, ahol Noé bárkája mai napig fennmaradt, az Ararát hegyének jégmezőibe temetve. Ez a férfi, mondom, másokkal együtt a kurdok elől menekülve, akik üldözték őket, felment a hegyek között olyan elhagyatott helyekre, amelyekről az emberek általában nem is tudnak. És üldözőikkel a nyomukban, magasan a hegycsúcsok között késpenge élességű fűtől zöldellő lejtőkre jutottak, és ez a fű mindenkit, aki belehatolt, könyörtelenül összevagdalt hasított. A kurdok a sarkukban voltak már, és nem volt mit tenni, mint belevetni magukat a fűbe, és az volt a legkomiszabb, hogy a vérük árán nyert ösvény vezette nyomukra a kurdokat. Valamennyi menekülőt lemészároltak. Csak ez az örmény és egy társa menekült meg. Hallotta társai sikoltását, üvöltését és a fű suhogását üldözői körül. Ember magasságú fű volt. Aztán kiáltást hallott, arra másik kiáltás felelt, és amikor kisvártatva megállt, már minden elcsendesült. Mit sem értve a dologból újra előre tört, összevagdalva és vérzőn, amíg egy szakadék alatt elterülő meredek sziklarejtőre nem jutott, és akkor látta, hogy a fű lángban áll, és a füst fátyolként emelkedik közé és ellenségei közé. Az idegen kis szünetet tartott. És aztán? Kérdezte Mr. Hinchcliffe. Mi történt? Ott állt, a fű késpengéitől összehasogatva és vérezve. A sziklák lángoltak a délutáni napsütésben. Az égbolt akár a megolvadt réz, és felé gomolygott a tűz füstje. Nem mert ott maradni. A halált nem bánta, csak a kínzásoktól rettegett. Messziről, a füstön túlról ordítozást, kiáltozást hallott, asszonyi sikoltásokat. Felkapaszkodott hát az egyik szikla szurdokba. Mindenfelé bozót nőtt, amelynek levelei közül tövisként meredtek elő a száraz ágak, végül felkapaszkodott egy hegygerincre és amögött elrejtőzött. És ekkor találkozott a társával egy pásztorral, aki szintén megmenekült. A hideg, az éjség és szomjúság mit se számított a kurdokhoz képest. És megindultak a magaslatok felé a hó és jég közé. Három napig bolyongtak. A harmadik napon jött a látomás. Azt hiszem, éhes embereknek gyakran vannak látomásaik. De hát itt ez a gyümölcs. Felemelte a bebugyolált gömböt. És más hegylakóktól is hallottam erről, akik ismerik ezt a legendát. Este felé történt, amikor a csillagok sűrűsödnek, hogy egy síkos sziklalejtőn haladtak alá egy hatalmas, sötét völgybe, furcsa, eltorzult fák között. És ezeken a fákon kicsiny golyók fügtek, mint a Szent János bogár fénygömbjei. Furcsa, kerek, sárga fények. És ezt a völgyet hirtelen, nagy messzeségben, sok mérföldnyire aranyló láng világította meg. Lassan végig pásztázta, és fényében éjfeketévé sötétültek a torszfák. És a környező lejtő, és ők maguk is olyanná váltak, akár a tüzes arany. És ők a látomáskor, ismervén a hegyek legendáit, rögtön tudták, hogy az Édenkertet látják, vagy az Édenkert őrzőjét, és arcra borultak, mint akit villám sújtott. Amikor újra felmertek tekinteni, a völgy egy darabig sötét volt, aztán a fény visszatért égő borostyán színben. Ekkor a pásztor talpra ugrott, nagyot kiáltott, és lefelé kezdett rohanni a fény felé, de társa túlságosan megijedt sem, hogy kövesse. Némán, szédülten, riadtan állt, és nézte, amint társa a vándorló fényözön felé halad. És alig, hogy nekiindult a pásztor, mennydörgésszerű zaj hallatszott, láthatatlan száncsapások száguldottak el a völgy felett, és valami nagy és szörnyű félelem. És ekkor az az ember, akitől a gyümölcsöt kaptam, megfordult, hogy talán még elmenekülhet. És hanyatt homlok újra felrohant a lejtőn, nyomában a száguldó zűrzavarral, és megbotlott az egyik torz bokorban, és egy érett gyümölcs hullott le róla a kezébe. Ez a gyümölcs itt. A szárnyak és a mennydörgések ott zúgtak körülötte. Felbukott és elájult,
Amikor pedig eszméletre tért, ott találta magát saját falujának üszkös romjai között, és én meg a társaim ápoltuk a sebesülteket. Látomás volt, de még mindig kezében szorongatta a fa aranygyümölcsét. Szünetet tartott, és ez az, mondta.

Nagyon különös történet volt ez egy sussexi harmadosztályú vasúti kocsiban. Olyan volt, mintha a valóság pusztán csak a fantasztikum fájtla volna, és itt most kiütközött a fantasztikum. Tényleg? Mr. Hinchcliffe csak ennyit tudott mondani. A legenda szerint a kertben nőtt törpefák abból az almából erednek, amelyet Ádám a kezében tartott, amikor őt és Évát kiűzték a paradicsomból. Ádám ráeszmélt, hogy a markában tart valamit. Meglátta a félig megevett almát, és ingerülten félredobta. És most ott terem a gyümölcs abban az örökös húval övezett, elhagyott völgyben, és lángpallosok őrzik az ítélet napjáig. De hát én azt hittem, ezek a dolgok... Mr. Hinchcliffe pillanatnyi szünetet tartott. Mesék, vagy inkább példázatok. Ön azt állítja, hogy ott, Örményországban... Az idegen válaszul feltartotta tenyerén a gyümölcsöt. De ön nem tudhatja, mondta Mr. Hinchcliffe, hogy ez valóban a tudás fájának gyümölcse. Lehetséges, hogy az az ember... Mondjuk valamiféle káprázatot látott. Tegyük fel, nézze meg, mondotta az idegen. Csak ugyan különös gömb volt, nem igazán alma. Furcsa arany színben izzott, majdnem úgy, mintha magát a fényt préselték volna bele az anyagába. Ahogy Mr. Hinchcliffe nézte a gyümölcsöt, megelevenedett előtte a hegyek közé zárt elhagyott völgy, az őrködő lángpallos, az imént hallott történet ódon furcsasága. Megdörzsölte szemét. De hát, mondta, ilyen maradt, síma és teljes, 3 hónapon át. Nem fonnyad, nem szárad, nem romlik. És ön a maga részéről, kérdezte Mr. Hinchcliffe, valóban azt hiszi, hogy ez a tiltott gyümölcs. Nem lehetett tévedés, az idegen viselkedése komoly, elméje teljesen épp volt. A tudás gyümölcse, mondta. Tegyük fel, hogy az, mondta Mr. Hinchcliffe kis szünet után, még mindig a gyümölcsre szögezve szemét. De végül is ez másféle tudás, nem ugyanaz. Úgy értem, hogy Ádám és Éva már megette a tudás gyümölcsét. Bűneiket örököljük, de a tudásukat nem, mondta az idegen. Akkor minden egészen világos és tiszta lenne. Mindenbe beleláthatnánk, mindenen átlátnánk, mindennek a legmélyebb értelméig hatolnánk. De hát akkor miért nem eszi meg? Kérdezte Mr. Hinchcliffe hirtelen sugallat hatására. Elfogadtam, azzal a szándékkal, hogy megeszem, mondta az idegen. Az ember elbukott. Pusztán csak az, hogy megeszi, alig ha... A tudás hatalom, jelentette ki Mr. Hinchcliffe. De boldogsága! Én idősebb vagyok önnél. Több mint 2-szer olyan idős. Olykor-olykor kezembe veszem ezt a gyümölcsöt, és eláll a szívemverése arra a gondolatra, mi mindent tudhatna az ember, mi iszonyúan tisztán láthatna. Gondolja el, hogy hirtelen az egész világ könyörtelenül megvilágosodnék. Ez úgy hiszem, igen hasznos lenne, mondta a Mr. Hinchcliffe. Gondolja el, hogy beleláthatna mindenki szívébe és agyába, akit ismer. Szívük, agyuk legtitkosabb rejtekébe. Azokéba, akiket szeret, akiknek szeretetét nagyra becsüli. Az ember hamar rájönne a csalásra, mondta Mr. Hinchcliffe, akire erős hatással volt ez a gondolat. És ami még rosszabb, ismerni önmagát. Legtitkosabb illúzióitól megfosztottan. Olyannak látni magát, amilyen. Mindazt, amiben megakadályozta a kívágy és a gyöngeség. Nem valami boldogító kilátás. De ez is nagyszerű dolog lehetne. Ismerd meg te magadat, hiszen tudja. Ön fiatal, mondta az idegen. Ha önnek nem fontos, hogy megegye és csak terhére van, miért nem dobja el? Most talán újra nem fog megérteni engem. Hogy dobhatna el valaki egy ilyen tündöklő és gyönyörű dolgot? Ha az ember egyszer hozzájutott, a rabjává lesz. Másrészt viszont elajándékozni?
elajándékozni valakinek, aki szomjazza a tudást, aki nem retten vissza a világos felismerés gondolatától. Persze, mondta Mr. Hinchcliffe elgondolkozva, lehet ez valami mérgező gyümölcs is, és pillantása ekkor egy mozdulatlan valamire esett. Egy fekete betűs fehér tábla végére, künn a kocsi ablakán túl, M. Wood ennyit látott. Rémülten ugrott fel az ülésről. Jóságos Isten! Kiáltott fel Mr. Hinchcliffe. Holmwood! És a pillanatnyi valóság rögtön felettette azokat a misztikus felismeréseket, amelyek az imént hatalmukba kerítették. A következő pillanatban már kinyitotta a kocsi ajtaját bőröngyével a kezében. A forgalmista már meglengette a zöld zászlót. Mr. Hinchcliffe leugrott. Fogja! Szólt mögötte egy hang, s meglátta az idegen feketén fénylő szemét és az aranygyümölcsöt, ragyogón és csupaszon, amint feléje nyújtotta a kocsi nyitott ajtaján. Ösztönszerűen elvette, a vonat már mozgásban volt. Nem! Ordította az idegen, és utána kapott, mintha vissza akarná venni. Vigyázzon! Kiáltott a peronon egy vasutas. Előre rohant, és becsukta a kocsi ajtaját. Az idegen ordított valamit, amit Mr. Hinchcliffe nem értett. Fejét kidugta az ablakon, karjával izgatottan hadonászott, aztán ráesett egy híd árnyéka, és egy pillanat múlva eltakarta. Mr. Hinchcliffe meglepetten állt a kanyarban eltűnő utolsó kocsira merett, és kezében ott volt a csodálatos gyümölcs. Egy fél percig minden összezavarodott az agyában, de ekkor észrevette, hogy két-három férfi, aki a peronon áll, nagy érdeklődéssel figyeli. Csak nem ő az új gimnáziumi segédtanár. Eszébe ötlött, hogy a körülállók szemével nézve a gyümölcs nagyon is lehetne holmi frissítőnek szánt gyermeteg narancs. Erre a gondolatra elpirult és zsebébe dugta a gyümölcsöt, ahol az kellemetlenül kidudorodott. De hát ezen már nem lehetett segíteni. Így hát félszegen, leplezve félszegségét, feléjük indult, hogy megkérdezze, merre vezet az út a gimnáziumba és hogyan juttathatja el oda a peron túlsó részén várakozó bőröngyét és két ládáját. Megtudta, hogy a podgyászát 6 pennér elviszik Targoncán, ő pedig gyalog követheti. Hangjukban egy árnyalatnyi gúnyt sejtett. Egy pillanatra sem feledhette az áruló tudort. A vasúti kocsiban megismert férfi furcsa komolysága és a varázslatos történet, amelyet elmesélt, egy időre eltérítette Mr. Hinchcliffe gondolatait a rendes mederből. Kötként elűzte mindazt, ami közvetlenül nyugtalanította. Bolyongó litércfény. De új állásának izgalma is az a tudat, hogy Holmwoodra általában, az iskolákhoz tartozókra pedig különösen előnyös benyomást kell gyakorolnia, újra teljes erejével láthatotta Mr. Hinchcliffe-et, és eloszlatta lelkében az űrzavart. Különös, hogy egy síma és aranyfényű gyümölcs, amely alig 3 hüvelyk átmérőjű, mennyire kényelmetlen és felesleges holminak bizonyulhat egy kényes fiatalember számára, ha legelőnyösebb oldaláról akar mutatkozni. Fekete kabátjának zsebében szörnyen kidudorodott, teljesen elrontotta a vonalát. Elhaladt egy fekete ruhás kisöreg hölgy mellett, és úgy érezte, a pillantása rögtön erre a kinövésre esik. A fiatalember egyik kesztyűje a kezén volt, a másikat botjával együtt vitte, úgyhogy lehetetlenség volt nyíltan vinni a gyümölcsöt. A városba vezető út egyik megfelelően elhagyott pontján kivette zsebéből az alkalmatlan nyűgöt, és megpróbálta kalapja alá rejteni. De ehhez túl nagy volt a gyümölcs, a kalap komikusan ingadozott a fején, és épp amikor kivette belőle, egy hentesinas fordult be a sarkon. A fene egye meg, mondta Mr. Hinchcliffe. Megette volna a gyümölcsöt, és azon nyomban minden tudóvá vált volna, de hát micsoda bárgyú viselkedés lenne, ha egy bőlevű gyümölcsöt szopogatva vonulna be a városba, márpedig a gyümölcsön határozottan érződött, hogy bőlevű. Ha épp arra jönne egy iskolás fiú, komoly kárára lehetne a fegyelemnek, ha így látná. És esetleg ragadós lenne az arca a létől, vagy lecsorogna a kézelőjére. Esetleg olyan marúan savanyú lenne, mint a citrom is, kifakítaná ruháját. Aztán egy kanyarban két csinos leányalak tűnt fel a napfényben.
Lassan sétáltak a város felé, és trécseltek. Bármely pillanatban hátra nézhetnek, és egy felhevült arcú fiatalembert pillanthatnak meg, aki valami foszforeszkáló sárga paradicsomot visz a kezében. Biztos, hogy jót nevetnének. Ördög vigye, mondta Mr. Hinchcliffe, és egy gyors dobással áthajította a fölösleges nyűgöt egy kert kőkerítésén, amely ott húzódott az út mentén. Amikor a gyümölcs eltűnt, enyhe szívfájdalmat érzett, hogy elvesztette, de ez alig tartott egy pillanatig. Megigazította kezében a botot és a kesztyűt, és délcegen öntudatosan továbbment, hogy megelőzze a lányokat. Ám az éj sötétjében Mr. Hinchcliffe álmot látott a völgyről, a lángpallosról és a torszfákról, és most már tudta, hogy valóban a tudás fájának almája volt, amit oly könnyelműen eldobott. Nagyon rossz kedvűen ébredt. Reggelre elmúlt a megbánása, de később visszatért és idegesítette. Olyankor azonban soha, amikor boldog volt, vagy sok dolga akadt. Végül egy holdvilágos éjszakán, 11 óra körül, amikor egész Honwood nyugodott, kétszeres erővel szakadt rá újra megbánása és kalandra ösztökélte. Kisúrant a házból, átvetette magát a játszótér falán, és végigment a némán hallgató városon a vasúti állomáshoz vezető útra, aztán bemászott a kertbe, ahova a gyümölcsöt dobta. De odalent, a harmatos fű és a pitypang alig sejthető gömböcskéi között semmit sem talált.

0: Elhangzott Velsz, az Alma című írása, felolvasta Tóth Levente színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: A lélek útjain.
0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Klész Beáta. A mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, melyet Bolberic Pál teológus egyetemi tanár lelkinaplója alapján állított össze szerdahelyi Csongor. A következő percekben Lukács Pell Bártotya élettörténetét ismerhetik meg.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Varga Kamil ferences vagyok a gyöngyösi kolostorból. Az elmúlt alkalommal a hét ferences vértanúról kezdtem egy előadássorozatot. Most is Szent Ferenc atyánk imádságával szeretném kezdeni. Mindenható szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen. Amen. Minden alkalommal szóltam néhány gondolatot a vértanúság eszméjéről. Most szeretném mindenki figyelmébe ajánlani, hogy az Ószövetség idejében is számtalan alkalommal voltak vértanúk. Most kiemelném közülük a hét testvért és az édesanyát,

Ők csak egy példa az Ószövetségből, de még számtalan ilyen történetet, vagy ehhez hasonló történetet is találhatunk. Az Új Szövetségből most szeretném idehozni az aprószenteknek az eseményét, akiket Jézus születésének az idejében gyilkoltatott meg Heródes király, aki féltette hatalmát, féltette király hatalmát a megszülető messiás királytól. Az új szövetségi időben is ott vannak az apostolok, akik szintén tanúságot tettek előbb szavaikkal Jézusról, majd pedig életükkel is. Talán ebbe a sorba illeszkednek bele a ferences vértanúk is, a hét ferences vértanú. Most a mai napon Lukács Pelbártról szeretnék mesélni. Lukács László néven született 1916. február 18-án Valpon, Szerém vármegyébe. Születésének éppen 110. évfordulója van ebben az esztendőben. Korán árvaságra jutott és befogadták a budai ferences kolostorba, mivel édesanyja cselédmunkára felköltözött a fővárosba. Tanulmányai és gimnáziumi befejezése után 1936. augusztus 29-én öltözött be a ferences rend ruhájába és kapja a Pelbárt nevet. 1937-ben Jászberényben filozófiai hallgató, majd ezt követően Gyöngyösre került tanulmányai folytatására. Egy esztendőt Rómában is tölt, ott is bővítve az ő tudását. Már növendékként könyveket fordított, cikkeket írt, verseket jelentetett meg a rend újságaiban. Természetesen ezen művekben többször előkerül a vértanúság gondolata. 1942-ben szentelése után Jászberényben találjuk, ahol hitszónok, gyóntató, a növendékeknek a magiszter helyettese tanára, korrepetítora. Azt is megemlítik, hogy magasabb tanulmányokat szeretne folytatni. Később Egerbe kerül, majd 60-ba gyóntatónak. 1946. májusában tartóztatja le az államrendőrség. Már korábban, április 28-án letartóztatják Kis Szalészt, a gyöngyösi ferences teológiai tanárt, magisztert. Egy országos méretű koncepciós pert igyekeznek kreálni, összeállítani, s ehhez volt szükségük Pelbártra, mondván, hogyha a gyöngyösi összeesküvésnek van leágazása 60-ba is, meg még talán más településekre is, akkor ez jó alkalom lesz a katolikus egyház lejáratásra. Állításuk szerint szovjet ellenes összeesküvést igyekeztek kitervelni, végrehajtani Szalézzal együtt, melynek áldozatai békés és barátságos szovjet katonák voltak. Tanúvallomásokat már előre megírták, és addig verték a tanúkat, Pelbártot és Szalészt is, amíg alá nem írták a jegyzőkönyveket. Úgy gondolták, hogy legjobb lesz ebbe felsőbb egyházi vezetőket is belevonni, hiszen ha azt állítják, hogy felsőbb egyházi vezetőkből kaptak engedélyt a szovjet katonákat meggyilkolni, és később megígérték neki a feloldozást, akkor nagyot bat fog majd csattanni ez az esemény. Később azonban át kellett őket adják a szovjet katonai hatóságoknak, mert akárhogyan is próbálkoztak fölállítani ezt a koncepciós pert, a tanúvallomások egymással ütköztek, ellentétesek voltak, nem voltak alkalmasak arra, hogy egy pert elindítsanak velük. Történt olyan eset is, hogy a börtönben lefüleltek maguk között egy besúgót, csak Pelbárt közbenjárására sikerült életét megmenteni. A bírósági ítélet szerint 10 évet kapott Finn Karéliában, Szovjetunióban letöltendő szabadságvesztésként. Mivel azonban már korábban is beteg volt, így a tábori embertelen körülmények felőrölték az egészségét. Embertelen kínok között halt meg 1948. április 18-án Gégerákban. A szovjet hatóságok 1948.

0: 1993. május 25-én rehabilitálták. Frajka Félix rendtársam így emlékezik vissza Pellbárt atyára. Gyermekkoromtól fogva szerettem a ferenceseket. Közigazgatásilag a Jászberényhegy tartozó Boldogházán születtem. Berényből vonattal jártak ki a ferencesek misézni hozzánk. A várakozási időt nálunk töltötték. Sokan voltunk testvérek, szüleinkkel beszélgettek, velünk megjátszottak. Az egyik vasárnap délután Pellbárt atya a harmadik rendnek tartott ájtatosságot, megkért, hogy menjek vele és minisztráljak. Én készségesen mentem. Szuggesztív erejű, tüzes, lelkes beszéddel ecsetelte, hogy mind közelednek egymás felé a Bélpoklos és Ferenc. A délceg lovag, és mi megy végbe Szent Ferenc lelkébe. És mint öleli át, csókolja meg Ferenc a Bélpoklost, s adja oda előkelő palástját neki. Olyan nagy hatással volt rám, hogy elhatároztam, hogyha felnövök, én is követője leszek Assisi Szent Ferencnek. És ilyen ferences leszek, mint Pellbárt atya. És Isten kegyelméből azzá is lettem. Pellbárt 1944-ben jelenteti meg ember a farkasok között egy pármai ferences Páter Linusnak az élettörténetét. Páter Linus noviciótus korától kezdve azon gondolkodott, hogy papként egész életét arra szenteli, hogy a börtönök, a nyomor negyedek szegényeit fölemelje. Így fogalmaz Linus nevében Pellbárt. Atyám, hadd lehessek bárány a farkasok között. Engedj a farkasok közé. De ha a farkasok széttépnek, ha széttépnek, Isten megbocsát nekik, és méltóbb bárányokat küld közéjük, akik jobban megértik őket. Ami nekünk vad ordíztatásnak tűnik, az csak az ő fájdalmuk kifejezése. Széttépnek minket, hiszen vadállatként bánunk velük, pedig ők is Isten gyermekei. Adja ezeket a szavakat Pellbárt Linusnak a szájába. És ha belegondolunk, ezek a szavak, ezek a mondatok, ezek az elhatározások hasonlítanak Lukács Pellbárt életére is, meg az ő vértanú halálára. Szeretnék most egy levelből idézni, melyet Pellbárt Srotti Pál tartományfőnökhöz írt. Mindenképpen igyekszem minél több örömet okozni ebben a szomorúsággal teli világban mindenkinek, még akkor is, ha az lemondással járna. Úgy veszem észre, ebben van egyedüli hivatásom, mert a többi álmom és eszményem eddig még nem teljesült, és nem is fog. Minél több örömet okozni, vagyis ő hirdette az örömhírt, az evangéliumot embertársának, illetve minden rábízott hívőnek. Egy alkalommal verset jelentetett meg Magyar Barát címen a ferences növendékeknek az újságjában. Így fogalmaz. Magyar vagyok. A véremben pezseg ázsiai puszták vad szele, s a véremen keresztül bennem remeg évezredes történész tiszta szelleme. Őseim néha végig száguldanak titokzatos pusztaságokon, és megértem Turán hívó szavát. Testvér ez is testvér rokon. Magyar vagyok, örökös harcban álló, Szent Istvánra esküdt kemény fegyveres. A lelkem túl turáni pusztaságon messze néző távlatot keres. Keres, kutat, vigyázva fél, hogy merre lesz-e mindannyiunknak újólag kiút. És menni akarok feszülten előre, nem lomhán szamkodni, ki merre tud. S azért jöttem, hogy menjek és vezessek életen s örökké valóságon át, s hogy soha az útról le ne térjek. Fölvettem Ferencnek hűs habitusát. Ez a ruha ugyan durva barna kóc, és mi összetartja, vad kemény kötél. Hogy legyek csomóban megkötött kanóc, ha lelkemre ráköszönt a tél. Kanóc leszek, ha sziklatengerbe, vad közönybe lelkem belerobban. Kanóc leszek, ha majd lángot gyújtok, kis hitű gyönge gyáva magyarokban. Nem kiabálva, s nem mennydörögve adom Krisztus és Szent Ferenc szavát. A magyar nép minden elsírt könnye az enyém, mert nevem magyar barát.
1: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának harmadik részét hallották. A hét boldogavatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Lukács Pál bártatya élettörténetét ismertette.

0: Az engedelmesség iskolája címmel jelent meg a kispap Bolberic Pál naplója, lelki naplója, amit a szemináriumban vezetett Esztergomban és Budapesten. A kötet szerkesztője Szerdahelyi Csongor. Hogy került elő maga a napló?
1: Rejtélyes a története a naplónak. Egy kis kézírásos füzet a napló, amelyet Bolberic Pál öccse, Bolberic Henrik, aki a hagyatékot gondozza, találta meg Bolberic Pál Posaréti úti lakásában, a cipős szekrényben, egy cipős doboz tetején találta meg, és hát ilyen kis bolha betűkkel kézírásos napló volt. Az öcs felesége annyira érdekelte őket, hogy mi is ez, legépelte, betisztázta a naplót, és utána megkeresett engem Bolberic Henrik. Én őt régóta ismerem, Bolberic Pál közeli barátom, hitoktatóm volt még a Szent Irányási plébánián, és az öccsel, Henrikkel, aki már szintén egy javakorabeli ember, együtt közöztettük még 73-ban Bolberic Pált, amikor Esztergomba kinevezték teológiai tanárnak a Szent Imrevárosi plébániáról. Hurcoláztuk föl, azóta ismerem Henriket, egy építészmérnök egyébként, nyugalmazott most már, de mindegy, ő találta meg, és ő keresett meg, hogy mit lehetne ebben csinálni ebben a naplóval. Átolvastam, konzultáltam különböző kortárs atyákkal, Bolberic kortársaival, és végül is született egy olyan kötet, ami egyrészt tartalmazza azt a naplót, amelyet Bolberic Pál 63 és 67 között nagyjából vezetett. Esztergomban kezdődik, és a központi szemrában folytatódik ez a napi, szinte napi bejegyzés. És utána megkerestem, és a kötetben olvasható számos egykori kispaptárs visszaemlékezése az esztergomi szemináriumra, Bolberic Pálra, így Ber Miklós, Bajzát Ferenc, Kozma Imre atya, és még két-három atyát megszólítottam, és örömmel vállalták. Tehát végül is akkor a 60-as évek első fele, nagyjából a második vatikáni zsinat ideje ez, illetve a magyar vatikáni tárgyalásoknak is az időszaka, amikor kezdett kicsit enyhülni az a szorítás az egyházon, ami az 50-es évek nagyon jellemző volt, és hát 56 után is egy pár évig, de Bolberic Pál ez be a naplóban egyébként nem a közügyekkel foglalkozik, hanem egy lelki napló ez, a napi szemináriumi elmélkedések, amelyeket általában a spirituális szokott tartani, vagy valamelyik teológiai tanár, azoknak a elmélkedési szempontok kapcsán fejti ki a gondolatait csak saját magának tulajdonképpen.
0: Akkor ez egy punktás füzet.
1: Ez egy punktás füzet, igen. És hát látszik benne az a készülődés a hivatásra, a küzdelem, őszinte küzdelem a saját gyengeségeivel, hiúsággal, engedelmesség probléma, cölibátus kérdése is sokat előkerül, tehát beletekinthetünk tulajdonképpen abba a folyamatba, amely a kispap nevelése során végbe megy egy adott személyben. Tehát egy nagyon izgalmas olvasmány, és mondom, ezek teszik még külön érdekessé, hogy a kortársak mind elolvasták a naplót, odaadtam nekik, és reflektálnak rá, hogy a Bajcsi Lajos, ő is emlékezik még rá, volt törökőri plébános, nyugalmazott most már ő is, ez az egész korosztály, és megrajzolódik a 60-as évek magyar egyháza, egy vidéki szeminárium élete általuk.
0: Akkor ez nem csak egy lelki napló.
1: Több, mint lelki napló, már olyan értemben, hogy arra tettem kísérletet ebben a könyvben, hogy beleéljük magunkat, hogy milyen volt az élet, a kispapok szemináriumi élményei mik voltak. Nagyon helyszűkében éltek, sokan voltak egy hálóba, a stúdiumterembe is, de mindenki úgy emlékszik vissza, hogy gyönyörű volt. Sokan voltak, 70-80 kispap volt abban az időben, abban az épületben, ami nem szemináriumnak épült, hanem egy kiürített apácakolostorba működött. Ideiglenesen az esztergomi szeminárium, fehérvári, meg más egyházmegyés kispapokkal is földúsulva, nem csak esztergomi egyházmegye, mert a nagy szemináriumot, ami 100 főre épült, azt elvették, és katonai orosz, először magyar, aztán orosz célokra szolgált most ez az Adalberti Unszal. Átélhetővé válik az akkor lelki értelemben is, meg közéleti szempontból is. Egy jól sikerült kötet, büszke vagyok rá.
0: Azért arra térjünk rá, hogy ez egy magán napló, ugye nem a nagy közönségnek, vagy a szűk ismerősi körének szánta Bolberic Pál. Egy ilyet kiadok, át kell néznem, meg kell rostálnom, hogy nehogy valami olyan maradjon benne, ami tényleg indiszkréció.
1: Igen, nem volt benne ilyen. A jogtulajdonos, az örökös, az öcs, Bolberic Henrik, tehát az ő szándéka szerint történt a kiadás, végig követte a folyamatot, és őt, ő is visszaemlékszik azokra a látogatásokra öcsként az édesanyjával, hogy mentek föl látogatni őket, tehát ő is visszaemlékszik erre a korra. Nagyon érdekes, Bolberic Pálnak volt egy unokatestvér, aki szintén kispap volt abban az időben, közismert személy, Csordás Őrs, és a két anyuka, Bolberic Pál édesanyja meg a Csordás Őrs édesanyja voltak nagyon közeli rokonok, most ezt nem tudom, hogy testvérek voltak-e, vagy ők is unokatestvérek voltak. Lényeg az, hogy jobb módú volt a Csordás Őrs család, és ők mindig tudtak busszal menni Esztergomba, és ami egy hónap egyszer lehetett látogatni menni, a Bolbericék meg csak vonattal tudtak menni, ami messzebb állt meg, és sose értek oda a látogatás napján egy adott vasárnap arra a misére, arra a konvent misére, ahol a kispapok szolgáltak, mindig lekésték a misét a Bolbericék, és ott volt egy kis feszültség a két család között ezért, hogy a bezzeg a Csordásék azok ott vannak a misét. Szóval ilyen kedvesen kijönnek ilyen részletek is abból a visszaemlékezés sorozatból, amely a kötetben benne van.
0: A második vatikáni zsinat minden szempontból, vagy legalábbis sok szempontból újat hozott, vagy próbált hozni az egyház életébe, akár a kispapok életébe is. Hogyan jön ki ez a naplóból?
1: Hát a naplóból közvetlenül nem jön ki, de a korrajzból kiderült. Tehát a fiatal Nyíri Tamás már akkor ott tanít Esztergomban, aztán ő is fölkerül a Hittudományi Akadémiára tanítani, tehát a kispapok is és a tanárok is nyitottan és nagy érdeklődéssel, ez kiderül a naplóból, figyelik az eseményeket, ami Rómában zajlik, de maga a napló csak érintőlegesen foglalkozik azokkal az eseményekkel, mert tényleg egy ilyen önvizsgálat, önnevelő céllal írodott a napló, inkább a többi megszólalóval, visszaemlékezővel. Értékeltük azt, hogy egy-egy teológiai tanár, hogy viszonyult a zsinati folyamathoz, és hogy szivárgott be nehéz körülmények között a hír a különböző új enciklikák meg zsinati megnyilatkozásokról.
0: A recenzióban azt olvastam, hogy a lelki irodalom gyöngyszeme ez a kötet. Bolberic Pál, mint filozófus él elsősorban azok emlékezetében, akik ismerték, méghozzá egy elég szigorú tanárként, aki tanított civileket, kispapokat egyaránt. Hogyan összenáll a lelkiségi író meg a filozófus?
1: Nagyon érdekes, az öcs mondja el, vagy fogalmazza meg ezt legplasztikusabban, tehát egy nagyon tehetséges, jó fellépésű, jó svádájú, híres szónokká vált Bolberic Pál az idők folyamán, tanárként rettegett tanár volt sokak szemében. Egyszerre volt benne egy világfi, és egy nagyon szemérmes, küszködő, jóra törekvő, önmagát állandóan kontrollálni próbáló személy, és az a fajta kép, ami sokak szemében kialakult Bolberic Pálról, hogy fölényes, hogy lekezelő, hogy a vizsgázókkal szemben nem mindig a legbarátságosabb, ilyen emlékek sokak számára fönnmaradtak. Ez egy védekezés volt a népszerűség és az azzal járó nagyon nagy elfoglaltság ellenében. Tehát próbált védekezni azzal, hogy egy olyan szokás rendet vett föl magára a külvilággal szembe, hogy őt hagyják békén, hogy tudjon figyelni arra, ami őt igazán érdekli, az alkotásra, meg a beszédekre való fölkészülésre. Na, hát ember volt, ízig-vérig ember volt, volt egy kis hiúság benne, de nagyon értékes életút volt, és a naplóban ez a küzdelem úgy átjön egy kicsit, ha a kamasz, vagy a 20 éves fiatal ember hogyan igyekszik magát méltóvá tenni a legszentebb hivatásra.
0: Miért az engedelmesség iskolája lett a címe?
1: Pont azért, mert az egyik legnagyobb probléma volt az engedelmesség számára, hogy ha nem ért valamivel egyet, akkor is mérlegelje, hogy hogyan kell arra reagálni a papként, szeminaristaként a jövőben, vagy a konkrét helyzetben. Tehát az engedelmesség iskolája volt számára a szeminárium, amelyet végül is sikeresen elvégzett, és nem biztos, hogy tovább nem küszködött ezzel a problémával, már fölszentelt papként, meg professzorként, de nagyon tisztességesen, hűségesen élte végig életét, viszonylag fiatalon hagyott itt minket, nagy hiány számunkra.
0: És kiknek ajánlott a könyvet végül?
1: Minden keresztény értelmiségi számára egy fontos és élménydús olvasmány szerintem, tehát kispapoknak, papoknak, és hát minden igényes olvasónak, azt hiszem, hogy tanulságos és hasznos elolvasni ezt a könyvet.
0: Az Engedelmesség iskolája címmel jelent meg Bolberic Pál lelki naplója, melyet 1963 és 68 között vezetett az esztergomi szemináriumban, illetve Budapesten a központiban. A szerkesztőnek, Szerdai Csongornak köszönöm a beszélgetést.
2: Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjai már a véget ért. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Somogyi Márton volt. Az adást Tékovics Ernő szerkesztette. Adásunkat csütörtökön 16:05-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncessziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. Ha a kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tett eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyed év végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea, nyilatkozta Wang Yazong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölt a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Elhunyt Koszmoszki Edina. Az 1956-os forradalom legendás, piros kabátos lányaként ismerté vált bátor tanúját és résztvevőjét május 12-én 87 éves korában érte a halál, tájékoztatta a Nemzeti Örökség Intézete és a család közös közleményben az MT-t. A NAV központi ügyfélszolgálatai a bevallás utolsó napjaira hosszított nyitvatartással készült. Szerdáig reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket személyesen és telefonon is. Már több mint 2.200.000 személy jövedelemadó bevallás beérkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében maradt érvényben a tűzgyújtási tilalom, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Máshol az elmúlt időszakban elegendő mennyiségű és intenzitású csapadék hullott már az erdei biomassa átnedvesítéséhez. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
4: A napverse.

0: Radnóti Miklós, Gyökér. A gyökérben erő surran. Esőt iszik, földdel él, s az álma hófehér. Föld alól a föld felé tör, kúszik, s ravasz a gyökér, karja akár a kötél. Gyökér karján féreg alszik, gyökér lábán féreg ül. A világ megférgesül, de a gyökér tovább él lent. Nem érdekli a világ, csak a lombbal teli ág. Azt csodálja, táplálgatja, küld néki jó ízeket, édes, égi ízeket. Gyökér vagyok magam is most. Férgek között élek én, ott készül e költemény. Virág voltam, gyökér lettem. Súlyos, sötét föld felettem, sorsom elvégeztetett. Fűrész sír fejem felett.
1: Radnóti Miklós Gyökér című versét Nagy András mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életébe betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás a zsidó törvények miatt, mert előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. május 18-a van hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai adásunk elején egy zeneszerzői pályázatról beszélgetünk Verhelyi Krisztinával, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjével, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjével és Orosz Toker Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatójával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyával. Majd vendégünk lesz Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója, akit a napokban átvett Úrbe kitüntetéséről, társadalmi vállalkozásokról, háborús segítségnyújtásról és véradás szervezésről is megkérdezünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A folytatásban Verhelyi Krisztinát, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjét, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjét és Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatóját, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyát kérdezem a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Zeneszerzők gyűltek itt össze Miskolcon, miért is gyűltek össze?
1: A Ars Sacra Fesztivál az ugye szeptemberben lesz, most egy jelentős állomásához érkeztünk, mert egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki Assisi Szent Ferenc életművének a tiszteletére, és ennek a pályázati elbírálása van most fog történni. Úgyhogy nagyon sok program lesz az Ars Sacra Fesztivál keretében, és ez azt jelenti, hogy a keresztény értékeket közvetít, Assisi Szent Ferenc tiszteletét erősíti, és Miskolcváros kulturális életét gazdagítja. Ez a pályázat azt szolgálja.
0: Milyenek a beérkezett pályaművek?
2: Elmondhatjuk, hogy sikeres volt a pályázat. 13 értékes mű született 10 zeneszerzőtől. Különböző kategóriákban jelentek meg ezek a művek, hangszerkíséretes vagy akapella művek, vegyeskar és női kar, egynemű kar kategóriában, illetve megjelentek egyszólamú dicsőítő énekek is.
0: Hol csendülnek fel majd szeptemberben, melyik részén a fesztiválnak?
1: Szeptembernek a záró eseményén, tehát ott ezek az ősbemutatók fognak elhangzani, miután annyi pályázat érkezett be, hogy nem tudjuk egy alkalommal bemutatni, így azt hiszem, hogy ebből lesz egy sorozat, illetve egy szakrális térben is be fogjuk mutatni azokat az alkotásokat, amik egy záró rendezvény kereteiben nem fértek bele.
0: Mi volt a tétje még az elhangzáson túl ennek a pályázatnak?
2: Mindenki oklevélben és tárgyi ajándékban fog részesülni, illetve a zsűri egybehangzó döntése alapján 4 kiemelt művet és egyben zeneszerző díjaztunk, akik 75 ezer, 60 és 45 ezer forint pénzjutalomban, illetve Máger Ágnes által készített csodálatos festményben fognak részesülni.
0: Ki lett a győztes?
1: Jó, hát azt még nem lehet elárulni. Ez csak a végén derül ki, mert jeleges volt a pályázat, tehát az most fog kiderülni, úgyhogy még egy kis titok van. Én még annyit tennék hozzá, hogy a Máger Ágnesnek a kötete, ez egy életmű festmény bemutató kötet, egy nagyon értékes, most jött ki a nyomdával, úgyhogy abszolút friss és nagyon szép ajándékot kapnak itt a pályázók.
0: Az elmúlt percekben Verhelyi Krisztinát, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjét, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjét és Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatóját, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyát hallották. Most zenélünk, majd Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója lesz a vendégünk, aki Miskolcváros napja alkalmából vehette át a Pro Urbe kitüntetést.

0: Grubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatóját köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz!
1: Szia!
0: Először is engedd meg, hogy sok szeretettel gratuláljak, Pro Urbe díjjal tüntettek
1: köszönöm
0: ki
1: szépen,
0: a napokban.
1: Köszönöm.
0: Tudtad, hogy mi jelölnek?
1: Ma a jelölésről nem tudtam, utána értesített az önkormányzat, mert ugyanek van egy folyamata már az átadás előtt, tehát nyilván itt talán kell írni, hogy ha amennyiben engem szavaznak meg, akkor azt elfogadom, úgyhogy meglepődtem, ott is nagyon köszöntem, és végül is úgy alakult, hogy a kuratórium támogatta ezt a kitüntetést, úgyhogy utána következik egy a folyamat, különböző jogi lépések vannak, úgyhogy ott a színpadon már tudtam, hogy miért megyek az ünnepségre, de amikor értesítették, akkor azért nagyon meglepődtem.
0: Mit is jelent számodra ez a díj?
1: Nehéz megfogalmazni, mert ugye nyilván vagy gondolom, hogy senki nem kitüntetésekért vagy elismerésekért dolgozik, vagy teszi a dolgát. Azt mindenféleképpen jelenti, hogy elismerik a munkámat, egy külső szereplő gyakorlatilag, ugye a Vöröskeresztnél végző tevékenységet, de az is igaz, hogy azért egy szervezet élén azért ez ritkábban személyes dolog, tehát nyilvánvalóan ez szól a Vöröskeresztes tevékenységnek, a Vöröskereszt munkájának is, ami szintén nagyon nagy dolog.
0: Nagyon sok mindennel foglalkoztok, mondjuk el a teljesség igénye és lehetősége nélkül, hogy mi mindennel.
1: A Magyar Vöröskeresztnek ugye alaptevékenységei közé tartozik a három legfontosabb dolog, az egyik a véradás szervezés, amelyel azt hiszem, hogy majdnem mindenki találkozott már, ugye a Vöröskeresztnél úgy tartjuk, hogy két fél ember létezik, vagy aki véradó, vagy pedig aki véradó lesz. Ugye ez saját magunkat is motiváljuk. De viccen kívül ugye ez a legszélesebb társadalomhoz szól mindennapi feladatunk, hogy szervezzük a önkéntes és tétésmentes véradóknak a táborát, helyszíneket, lehetőségeket. A másik az a társadalmi elsőségi nyújtásnak a rendszergazdája a Vöröskereszt, ez is nagyon sokféle programot tartalmaz, tehát alapvető cél, hogy a laikus elsőségi nyújtást, tehát amit mindenki megtanulhat, és amivel életet lehet menteni, amíg a mentőszolgálat, vagy amíg a segítség ki nem ér. Ebben különböző tanfolyamokat, a vizsgákat szervezünk, és nagyon-nagyon sok közösségi programot, ahol a fiatalok oktatása mellett mindenféle dolga foglalkozunk, hogy ezt támogassuk, és a szociális segítségnyújtás, amely szintén nagyon fontos feladat. Itt ugye mi szervezeten belül megkülönböztetjük azt, hogy vannak az intézményen kívüli szociális tevékenységek, amikor különböző gyűjtések, segélyakciók, osztások vannak, és vannak különböző intézményesített szolgáltatásaink, ilyen például a hajléktanállátás, de a szociális rendszerhez tartoznak a bölcsödék is, és a Vöröskeresztnek bölcsödei is vannak Miskolcon, 3 darab. Családi bölcsödék, úgy hívják ezt hivatalosan. És emellett van még azok a feladatok, amelyek ugyan nem mindennapiak, de minden nap készülni kell rá, vagy olyan készenlétben kell lenni, hogyha valamilyen katasztrófa helyzet történik, akkor a Vöröskereszt rögtön tudjon segíteni. Itt még mindannyian emlékszünk, ugye 15 éve azért, ha a Duna árvizeket a évszázad árvizének nevezik, akkor itt Borsodban az évezred árvize volt azért 2010-ben. De a tavalyi előtti évben is voltak vöröskeresztesek segíteni a Duna mellett, innen is mentek, és hát nagyon aktuális ugye a szomszédban zajló orosz-ukrán háború, ami szintén feladatot rótt a Vöröskeresztre. Egyrésztről mi végeztük a Magyar Vöröskeresztet, a mi megyei szervezetünk végezte a Magyar Vöröskereszt külföldi akcióit, tehát ugye mi szállítottuk az adományokat Kárpátaljára, illetve és eközben pedig szerveztük a Miskolcra és a megyébe érkező Ukrajnából menekült kárpátaljai, vagy nem biztos, hogy csak kárpátaljai családoknak a ellátását, a vége felé már inkább az integrációját. Ugye ezek az alaptevékenységek, és emellett a Borsod megyei szervezet számos más dologgal is foglalkozik, amelynek elsősorban és a legfontosabb középpontja a foglalkoztatásnál. Ezt is nagyon sokféleképpen műveljük, hiszen vannak társadalmi vállalkozásaink, amik elsősorban a megváltozott munkaképességű személyeknek biztosítanak munkát és lehetőséget. Ez nyilvánvalóan egy-egy keretben, tehát ugye van kecskefarmunk tejüzemmel, van varrodánk, van kosárfonó műhelyünk, sokféle mintakertet üzemeltetünk, Borsodbótán vannak különböző dekorációs, vagy inkább ilyen díszták készítő műhelyünk, illetve tovább ez a borsodbótai társadalmi vállalkozás is kiegészült ilyen úgynevezett hidroponikus termesztésen, ezek ilyen vertikális mezőgazdaság, úgy mondjuk nagyképűen egy picit, ezek ilyen a köznapi nyelven csak úgy szóval, hogy salát a torony, tehát ugye amikor a vízből, vagy hát valamilyen nem kell föld ahhoz, hogy a saláták vagy a zöld növények kinőjenek, és még kettő másikat is indítunk, egy kerámia műhelyet és egy ilyen gombabincéket alakítunk ki Sajópetrében, Homrokdon lesz a kerámia műhelyünk, ez most zajlik, tehát ezekben a képzések zajlanak, eszközbeszerzések, ez mind-mind foglalkoztatási projekt, úgy lehet összefoglalni. illetve a foglalkoztatás területén nagyon sokat dolgozunk a megyei önkormányzattal, ahova különböző közbeszerzéseket nyertünk, és ilyen foglalkoztatást elősegítő tevékenységet végzünk, ez is egy hosszabb távú tevékenység, illetve közös pályázatban is konzorciumi partnerként is együttműködünk a megyei önkormányzattal, itt a helyi humánfejlesztési programokban, de Miskolcvárossal is van humánfejlesztési projektünk, Bábogyi-Bércen, Jukóban különböző projektek, és ami még egy nagy falat, ha ez még nem lett volna elég, akkor 8 felzárkózó települési programban is részt viszünk, és 8 településünk van itt Borsod megyében. Ezek is rendkívül komplex dolgokat jelentenek, tehát itt a teljes településen külön szociális, szabadidős, ifjúságnevelési, szabadidő hasznos eltöltési programokat, illetve hát olyan szociális, közvetlen szociális segítséget, amely akár a mosási lehetőségtől a, nem tudom, a személyzeti szűrővizsgát megszervezését, tehát egy nagyon komplex dologról van szó, és emellett hát akadnak még egy-egy kisebb projektek, különböző pályázatok, amelyekben szeretünk részt venni, és hát minden szakterülethez, tehát a hajléktalanellátástól a varrodán át a tejüzemig vannak különböző pályázatok, vannak kisebb projektek, amelyek ezekhez kapcsolódnak, úgyhogy üzemeltetünk vendégházat Hidegpatakon, építünk szociális lakásokat Borsod-Bután, Domaházán, ennek lesz szerencsére lassan a végére érünk, szóval nagyon sokan is dolgozunk itt, és nagyon sokféle tevékenységet látunk el.
0: Mekkora a működési területetek Észak-Kelet-Magyarország?
1: Hát Észak-Magyarország, ugye a Vöröskeresztnél nincsen regionális szervezet, hanem megyei vagy vármegyei szervezetek vannak, de az irányítás az innen történik, a Borsod, a Heves és Nógrádi szervezetnek itt Miskolcon van úgy az adminisztratív központja, hogy tehát az adminisztratív irányítás innen történik Miskolcon, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk régiónak, ez éppen pont egyezik a közigazgatási régióval, lehet, hogy egyszer lesz én a Vöröskeresztnél, de mi úgy szervezzük már most a munkát, hogy elkerüljük a párhuzamot, a kollégák úgy működnek együtt, tehát ezt ilyen regionális szinten szervezzük és valósítjuk meg a dolgokat. Jó, sokan vagyunk, 250 munkatársa van a Vöröskeresztnek a régióban, intézmények, sokféle intézmények, Salgótarjában családok átmérte otthon, és egész Nógrád megyében a teljes hajléktalanellátás, tehát Balassagyarmaton, Salgótarjában. A Miskolci hajléktalanellátó intézménye az óriási, tehát 320 éjszakai férőhelyel az ország legnagyobb intézménye, főleg integritásában, tehát az ingyenes szolgáltatásnál egészen a szakosított szolgáltatásig. Ez is egy nagyon komplex dolog, és hát nyitottak vagyunk minden új dologra természetesen, úgyhogy hát vannak terveink.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Robert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatójával beszélgetünk. Az előzőekben 250 munkatársról beszéltél, gondolom ebben nem számítanak bele a társadalmi vállalkozás munkatársai, és az önkéntesek sem, tehát összesen körülbelül ezekkel a számokkal hol?
1: Ugye a Vöröskereszt Egyesület, tehát van egyesületnek vannak tagjai, ők nagyjából ők is az önkénteseink, de ez itt van átjárás, tehát nem nincs így, hogy aki tag, csak az lehet önkéntes, vagy aki önkéntes, annak tagnak kell lenni, szóval elég bonyolult a szervezeti felépítés, ahova a legtöbb önkéntes csatlakozik, és ezt nyugodtan mondhatom, hogy a régióban több ezeren vannak, az a véradás szervezési tevékenységünk, hiszen azt önkéntesek nélkül magát a szervezést sem lehet megvalósítani. Tehát bármilyen modern technológia, hogy SMS-t kap valaki véradás előtt, után, meg interneten, meg rádióban, mindenhol, de a személyes meggyőzés és a személyes példamutatás még mindig a legerősebb szervezési módszertan az a véradás szervezésben, és meg vagyok győződve róla, hogy pont ezért lehet ilyen társadalmi közügy a véradás, hiszen arról mindenki rögtön tud mindent, mert olyan régen, tehát 1939 óta végzi a Vöröskereszt ezt a tevékenységet, ez akkor indult Magyarországon a szervezett vérellátás, és azóta folyamatosan Magyarországon ez térítésmentes és önkéntes alapon működik éppen a vérbiztonság miatt, és annyi sok nemzedék működött már együtt a településekben, és soha nem. Én még az elmúlt 15 évben nem találkoztam olyan emberrel, olyan cégvezetővel, olyan akárkivel, aki valaha is reális kérésre nemet mondott volna, és ez lehet támogató is, lehet az, hogy valakit engedjenek el egy munkahelyről, hogy annyi szünetet kapjon, hogy oda beengedjék azokat, akik a vért veszik, és ez lehet kis vállalkozás, középvállalkozás, vagy éppen egy valamilyen multinacionális cég, ezt mindenki, én azt gondolom, hogy nagyon szem előtt tartja. Nyilvánvalóan, hogy azokat a kompromisszumokat meg kell kötni, hogy ez mindenki előnyös legyen. Nekünk az a lényeg, hogy minél közelebb tudjuk vinni a véradás lehetőségét munkahelyhez, kis településhez, rendezvényhez, a többieknek pedig az a cél, hogy tudjanak segíteni. Úgyhogy ezt a tevékenységet nagyon-nagyon sok önkéntes segíti, de nagyon erős az ifjúsági szervezetünk, mondjuk így. Nagyon sok fiatal önkéntes csatlakozik a Vöröskereszthez számos területen, tehát nyilván gyűjtésekben, véradásszervezésben, katasztrófa gyakorlatokon nagyon szeretnek lógni a sziklafalról, ahogy meg kell őket menteni, ugye ezen meg azért vannak jogi, meg egyéb balesetbiztosítási feltétele is, de hát én biztos nem csinálnám azt, amit egy önkéntes hajlandó, és ő szeretne, hogy őt lógassák le a sziklákról, hogy őt mentsék meg. Ez is egy nagyon vonzó, úgyhogy amikor arról hallani híradásokban, hogy a fiatalok ilyenek vagy olyanok, ezt én nem tudom megerősíteni, tehát nem csak pozitív tapasztalataink vannak velük kapcsolatban, de maga nem csak önkéntesként, hanem tevékenységként is, tehát az összes középiskolában, az egyetemen szervezünk véradások sokat rendszeresen, és nagyon sokszor előfordul, hogy ebben a középiskolában valaki véradó volt, és amikor egy fiatal felnőttként, mondjuk már középiskolában is lehet, hogy az, de mondjuk amikor a munkahelyen találkozunk fiatal felnőttként vele, mondja, hát ő már adott vért, ő már halott, és akkor már nem első véradó lesz, hanem ő vele már valahol találkoztunk. Ez is egy jó érzés, úgyhogy nagyon sok fiatal csatlakozik, különböző versenyeket szervezünk, és éppen most volt a csecsemőgondozó verseny, még a megyei elsőségnyújtó verseny előtt vagyunk még, tehát az majd most lesz június elején. Nagyon sok csapat jelentkezik, vállalják, hogy ők ugye felkészülnek a különböző iskolaidőben ezekre a tevékenységre, hiszen ez ugye nem iskolai tananyag, tehát ez szabadidőben kell felkészülni. Nagyon sok iskolában önkéntes pedagógusok vannak, mi úgy hívjuk őket, hogy vöröskeresztes tanárelnökök, ez a nevük, vagy a beosztásuk, és akkor ők ezeket vállalják, hogy különböző, vagy szakköri, vagy nem szakköri, de szabadidős formában ezeket a felkészítéseket vállalják. Fontos, mert amivel én apuka lettem, akkor is az ember nem tudja még iskolában a pelenkázást, a lázcsillapítást, tehát ezt vagy előre felkészülünk, ha ilyen tudatosak vagyunk, én nem voltam ilyen tudatos, de ezért szervezünk ilyen programokat, hogy legyenek a fiatalok ilyen tudatosak, és utána pedig ez nagyon hasznos tudás lesz majd akkor, amikor az valóban a való életben ezeket használni kell.
0: A zene előtt számtalan társadalmi vállalkozást említettél, körülbelül hányan dolgozhatnak a ti szárnyaitokon?
1: A vállalkozásokban szerintem körülbelül olyan 70 fő dolgoz, 70 fő, aki kifejezetten vállalkozási tevékenységben tevékenykedik, tehát vagy képzett varrónő, vagy olyan kisegítő munkatárs, aki ezt a tevékenységet végzi, vagy állatgondozó, vagy valaki a tejfeldolgozásban, de minden területen dolgoznak MMK-s kollégák, az adminisztrációtól a gépkocsi vezetésen át, a gazdaság gazdasági tevékenységig. Az egy jellemző, és az egy kifejezett cél nálunk, hogy a társadalmi vállalkozásokban javarészt MMK-s munkavállalóink legyenek, és mondhatom nyugodtan azt, hogy a vállalkozásoknál több mint 90%-ban megváltozott munkaképességűek dolgoznak. Ez néha küzdelmet jelent, néha külön képzéseket, külön tanfolyamot jelent, olyan más embereket jelent, akiket mi foglalkoztatás szervezőnek hívunk, akik szervezik. Nem egy esetben itt ugye azért nem csak a foglalkoztatást kell szervezni, hanem munkahelyi szociális segítséget is kell nyújtani. Most nem feltétlenül valamilyen tárgyadományban, de mondjuk szociális ügyintézésben, vagy kis életvezetési segítséget kell adni, úgyhogy ez is, erre is nagyon büszke vagyok a kollégákra, hogy ezt én tudom, hogy ez milyen nagyon nehéz feladat minden nap, és amellett, hogy a vállalkozásban ők, hát a vállalkozás, tehát ugye gyártani, termelni, előállítani kell valamit, méghozzá olyan dolgot, amely értékesíthető, és emellett még van egy ilyen plusz feladat nekik, hogy a saját kollégáikkal is ilyen szinten foglalkozzanak, úgyhogy ez egy szép dolog, de ez kifejezetten ez egy konkrét cél, hogy MMK-sok kapjanak olyan lehetőséget, és nagyon hálásak. Egyébként a Kosárfonó műhelyünkben ez nem egy elcsépelt példa, ez tényleg így van. A legügyesebb és legszebb kosarakat egy vak férfi készíti, aki most már nem tudom, hanyadik tanfolyamra megy el tőlünk, mármint kifejezetten kosárfonó tanfolyamra, annyira egyáltalán nem ilyen területről érkezett, ezt nálunk tanulta, és nagyon megható, amikor megyek abba a kis műhelyből dolgoznak, és akkor ott a ügyes, ott van a kutyája, ott van, ő pedig végzi ezt a tevékenységet, és most azt hiszem a harmadik tanfolyamra irattuk be, mert érdekli,

0: Beszéljünk a háborúról, milyen feladataitok vannak jelenleg, tehát még a mai napig külditek a szállítmányokat, és hogyan jut el?
1: Hát ez már nyilván teljesen más, mint amikor ez 4 évvel ezelőtt ez kitört, vagy kirobbant ez a fegyveres konfliktus. Ugye ma már konkrét olyan feladat, ami napi szinten feladatot adna nekünk, olyan nincsen. Ennek elsősorban az az oka, hogy Miskolcon és környékén nincsenek már menekült státuszú Ukrajnából érkezett állampolgárok. Vannak olyanok, akik amúgy elhelyezkedtek, vagy a családnak az egyik része már azelőtt is Magyarországon dolgozott, és utána ők beilleszkedtek ebbe a környezetbe, ebbe a kultúrába, és akkor ők megtalálták a helyüket. Nagyon sokan pedig tovább mentek valahol Nyugat-Európába vagy Észak-Európába. De az látható volt, hogy nem Magyarország felé jött a legtöbb. Nyilvánvalóan, aki magyar ajkú, az elsősorban ebbe az országba érkezett, ha szeretett volna jönni, de a nem magyar anyanyelvű ukrajnai állampolgár elsősorban azért a szlovák és Lengyelország felé vették az irányt. Ennek egyébként nagyon praktikus okai vannak, az ő nyelvük sokkal jobban hasonlít az ukránra. Tehát ugye a szlovák-ukrán, az most így nem is képzeljük, de az egy eléggé hasonló nyelv. Nyilván más az írásforma, de hangzásban és nyelvtanában ez egy jóval hasonlóbb nyelv. Hát a magyar ugye nyilván kilóg egész Európából, tehát ez nem egy nagy meglepetés. Partnerünk a Kassai Vöröskereszt, tehát ő nekik nagyon sok, még ma is nekik olyan projektek mennek, ami a ottani integrációt is Kassa mellett, vagy Kassán is nagyon sok, jelenleg is sok ukrán menekült él. Ez Miskolcra nem mondható el. Egyébként azért mi csináltuk a nemzetközi segélyezést azért, ami megyénk, mert az elmúlt 20 évben a itteni Vöröskeresztnek volt partner kapcsolata a Kárpátai Vöröskereszttel, valahogy az így alakult ki. És nyilvánvaló, hogy addig is kapcsolatban voltunk, ha nem is napi szinten, utána még nyilván napi szinten már kapcsolatban voltunk az ottani vöröskeresztes kollégákkal, úgyhogy mi gyakorlatilag a háború első napján, vagy hát én emlékszem, hogy éppen túráztam azon a napon, és háborba értünk a hegyről, elkezdett csörögni a telefonom, és onnantól nem hagyta abba a hónapokon keresztül. Úgyhogy ott az első 4-5 hónap az úgy telt, hogy minden héten 3 vagy 4 napot mi Kárpátalján töltöttünk, a maradék napon pedig szerveztük azt a fuvart, amivel indultunk Kárpátaljára. Ez egyáltalán nem volt könnyű, tehát ugye aki ismeri a Záhonyi határát, kérdőt, hogy milyen tömeg van mondjuk áruszállításban, ott volt olyan, hogy csak a Vöröskereszt 11 kamionja volt az egész határon, semmilyen forgalom, tehát semmilyen közúti forgalom nem volt a két ország között. Ma már ez is teljesen máshogy van, de nehéz volt még olyan vállalkozót is találni, aki hajlandó átjönni csak Kárpátaljára, tehát nem messzebb, csak Kárpátaljára kamionnal, úgyhogy ez is egy, de aztán találtunk egy jó nagy ukrán vállalkozást, aki ilyen, na mindegy, gyűjtő fuvarokat gyűjtött, és akkor az velük könnyű volt ezt megszervezni már utána, úgyhogy az volt egy kicsit nehéz, az annak a logisztikán, és mondom, és közben akkor volt a legnagyobb terhelés Miskolcon is, tehát a kollégák ugye itt hát talán mondhatom azt a nevet, hogy a Károly Hotel működött, mint mondjuk így, hogy menekült szállás, és nekik az ellátása, tehát a napi szintű ellátása, és ebben egyáltalán nem az étkeztetés megszervezése volt a nehéz, nem is a ruházkodás, hanem a szociális ügyintézés, az egészségügyi ellátás megszervezése, azért az, hogy azok, ugye akkor kezdett kialakulni, hogy ki mire jogosult, nyilván a menekült igen, de a menekült státusz máshogy lehetett megszerni, szóval ez egy nehéz dolog volt. Nálunk érdekes, hogy Miskolcon elsősorban ukrán anyanyelvűek voltak, még Salgótarjánban inkább kárpátaljak, úgyhogy ott könnyebb volt. Nekünk az első naptól fogva végülis tolmácsot kárpátaljai kollégáink voltak ketten, akik a nyelvi nehézségeket leküzdötték, mert ez is volt. Tehát nyilvánvalóan nem értettük egymást, úgyhogy, és utána azoknak a gyerekeknek oktatási intézményt szerezni, óvodai ellátást szerezni, az egészség, hogy valaki olyan betegséggel jött, amit ott kezeltek, és ugye itt folytatni kellett a kezelés, szóval voltak azért olyan emberi sorsok, hogy voltak nehézségek, és hát ez mind az ukrán nyelven, erre nyilvánvalóan senki nem lehet.

0: felkészülve, úgyhogy voltak olyan kedves segítőink, akik először önkéntesként, vagy önkéntesként is vállaltak azt, hogy eljöttek segíteni, utána lett olyan munkatársunk, aki amúgy magyar ajkú, de vagy magyar anyanyelvű, de nyilván onnan érkeztek még korábban Kárpátalról, ezért ugye ukránul is beszéltek, és oroszul is, és akkor ugye ezt így kellett szerveznünk, és így kellett megoldani. Egyből minden formanyomtatványunk kétnyelvű lett, mert ukránul is kellett, nem tudom, milyen tájékoztatókat adni. Indultak különböző uniós projektek, ugye a Nemzetközi Vöröskereszt ugye óriási anyagi erőforrásokat mozgósított, nem csak nálunk, hanem egész Európában, tehát a szlovákok, csehek, lengyel, minden ország számára, úgyhogy itt különböző projektek indultak. Voltak ilyen belügyi alapok, hogy a belügyminisztérium is írt ki olyan pályázatokat, ami elsősorban lakhatási lehetőséget biztosított ezeknek a személyeknek, különböző nagyon részletes feltételekkel, szóval nyilván a pályázatnak van egy adott kötöttség formája, tehát annak meg kell felelni. Úgyhogy ez egy nagyon intenzív időszak volt, és utána pedig nyilván Nemzetközi Vöröskereszt ugye Ukrajnába is megérkezett, mármint úgy értem, hogy ott is indultak projektek, a nagy nyugati országok különböző megyéket felkarolva indítottak vöröskeresztes projekteket, az osztrákok és a finnek voltak egyébként Kárpátalján, úgyhogy ott ők finanszíroztak bizonyos projekteket, ott is elsősorban ugye egészségügyi ellátás és lakhatásra volt szükség, mert mi úgy hívtuk, hogy hát a kárpátai kollégák úgy hívtuk, hogy a belső menekültek, nagyon sokan ugye nem hagyták el Ukrajnát, csak Kelet-Ukrajnában, Nyugat-Ukrajnába költöztek, és volt olyan időpillanat, hogy Kárpátaljának a lakossága pont kétszer annyi volt, mint addig. Hát ugye Kárpátalja amúgy sem a gazdaságilag legerősebb régiója volt, vagy most sem azt gondolom Ukrajnában, úgyhogy ott voltak komolyan dolgok, az infrastruktúra nem volt felkészülve egyszerűen erre, hogy ennyi embert ellássanak, és nem is, tehát mi jártunk ki, semmilyen szállás lehetőség nem volt, mi az ottani vöröskeresztes irodában aludtunk, ott voltak az ágyaink, kinyitottuk őket, a kollégák hazamentek, úgyhogy ma már nyilván teljesen más a helyzet, egyébként most jön a kárpátaljai vöröskeresztes csapat is, jön majd az elsőségi jutó versenyünkre, azóta is tartjuk a kapcsolatot, voltak azóta is többször már nálunk, mi is náluk, úgyhogy már nem konkrétan segélyárót vittünk, hanem már azon gondolkoztunk, hogy akkor milyen olyan interreges projektet lehet beadni, amit benne Ukrajna is, vagy Kárpátalja is érintett lehet, úgyhogy ez a fajta szakmai együttműködés ez megmaradt, hát nyilván amikor meg helyzet volt, vagy hát ugye sajnos most is van a napíreket látva, de amikor konkrétan ilyen helyzet volt, akkor viszont egy jóval turbulensebb kapcsolat volt, és ezt a kárpátaljai vöröskereszt mindig. Ugye hát a magyar vöröskereszt nem a legnagyobb támogatójuk, nyilvánvalóan, viszont mindig a magyar vöröskereszt az első, amikor segíteni kell, és akkor, amikor kis sátrakban határon ők egészségellátást, akkor a magyar vöröskereszt biztosította azokat az eszközöket, agregátorokat, elsőségén nyújtó felszereléseket, élelmiszert, nem tudom, vizet, sok mindent, ami ott az első pár hónapban kellett ahhoz, hogy ott ugye az a rendszer is beindul, ez egy másik mechanizmus, hogy ott is. Utána persze már mentőautókat kaptak, betegszállítást végeztek, ők szállítják egymás között ugye esetleg a frontvonalból érkező sérülteket, egyebeket, de az első pillanatban erre nyilvánvalóan nem voltak felkészülve, és akkor ennek a segélyprogramnak így a, hát ugye akkor nem tudtuk, hogy az lesz a zárása, de zárásaként a Vöröskereszt átadta a véradó kamionját, és ugye egy olyan vérvételi kamiont, ami egy ilyen mobil helységet biztosít akárhol. Ez a kamion egyébként nem is Kárpátalján tevékenykedik ma már, hanem nyilván valahol beljebb Ukrajnában, ahol valódi életmentő segítséget tud nyújtani, úgyhogy hát voltak megható pillanatok ott, de örülök neki, hogy én ennek részese lettem, és hát itt is a kollégáimra nagyon büszke vagyok, mert első szóra akik jöttek, ők jöttek, a többiek pedig itthon végezték azt a munkát, amiben amúgy egyébként nyilvánvalóan az első nap után már volt, de azelőtt nem volt gyakorlatunk.
1: Mi történt azokkal a menekültekkel, akiket Miskolc befogadott? Továbbmentek?
0: Ők javarészt továbbmentek, vagy azért, mert máshol ők el tudtak helyezkedni, tehát ilyen is volt, aki innen továbbment, nem tudom, Komárom megyébe, vagy Győr megyébe, ahol ők munkát kaptak, és ott tudtak elhelyezkedni. Voltak olyanok nagyon sokan, akiknek a háború hatására jött át a családjuk, mert a családnak a férfi tagja, ő itt dolgozott mondjuk Tiszaújvárosban már, hosszabb, rövidebb ideje, és utána jött a család is, és akkor nyilván egy másfajta életvitel alakul ki, ugye hát nem tudom, munkásszállás, hanem akkor házakat, vagy lakásokat kerestek. Voltak ugye szétszakadt családok, tehát hogy valaki erre jött, valaki másfelé ment, úgyhogy azok a családok ugye nagyjából megtalálták egymást, Németország, Franciaország volt, nagyon sokan Egyesült Államokba mentek, és Észak-Európa volt még egy olyan, nem tudom, célországok, ahova nagyon sok sokan mentek, akár Kárpátaljáról is, nem feltétlenül magyar ajkúk, de ukrán nyelvek. Hát aki pedig magyar ajkú volt és szeretett volna átjönni, ők hát nyilván Magyarországon nekik könnyebb volt, de nagyon sokan haza is mentek. Tehát, hogy akik úgy gondolták, vagy nem tudom milyen megfontolásból, hogy ők visszamentek, hiszen ott van az életüknek a teljes eredménye, a teljes munkája, és ők azt nem hagyták ott. Hát nyilván ez teljesen más, aki Kárpátaljáról jött át, mint vagy aki a frontvonal mellől érkezett, hát ugye ez teljesen más, de voltak nagyon megható pillanat, volt, hogy csak olyan pihenőszobákat kellett biztosítsunk, hogy itt álltak, megaludtak egy éjszakát, és utána tovább mentek autóval, úgyhogy ők már 3 napja jöttek, és akkor itt volt egy pihenő, egy nap, kaptak ellátást, és elmentek, ilyen is volt az elején, teljesen egyéni volt az összes eset.
1: Zene után folytatjuk.

0: Robert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatójával beszélgetek, és műsorunk utolsó részében a véradás szervezésről beszélgessünk. Kik szervezhetnek, mi kell ahhoz, hogy valaki véradás szervező hely legyen, tehát adjunk tanácsot, és egy felhívásként is akár a cégeknek.
1: Hogyha... Mindig nyitottak vagyunk ilyenre, úgyhogy aki szeretne, vannak ugye minimum feltételei, ez egy egészségügyi, tehát azt nem mondom, hogy beavatkozás, mert egyáltalán nem az, de egy egészségügyi tevékenység, ugye a véradás szervezés, tehát vannak minimum feltételek, amelyeknek meg kell felelni. Most teljesen alapvető dolgokra gondolok, tehát hogy szilárd padló kell legyen, folyóvíz, nem tudom, mosdó, vécézési lehetőség, úgyhogy gyakorlatilag majdnem minden megfelel, mondjuk a bükk közepén egy sátor nem, de amúgy szokott lenni sátras véradásunk is valamilyen rendezvényhez, hogy nyilván ez is működőképes, illetve a Vöröskeresztnek van véradó busza, ami szintén egy ilyen mobil helyszín, ez szokott itt Miskolcon is lenni, tehát nyilván, hogyha bárki jönnek benne olyan, és szokott is ilyen lenni cégekben, kisebb, hát elsősorban inkább munkahelyek, akik jelentkeznek, hogy ott szeretnének véradást, mert felmérték, és sok véradó lenne viszonylag, úgyhogy akkor ezt meg is szoktuk természetesen szervezni. Itt fontos az előre gondolkodás, hogy a véradás szervezés, tehát azért mondjuk, hogy szervezés, mert a vérellátásban nagyon fontos az egyenletesség. Nyugodtan mondhatnám azt is, hogy napi egyenletesség, de ez a picit túlzó elvárás, inkább mi úgy mondjuk, hogy a heti egyenletességnek a biztosítása, mert vannak olyan vérkészítmények, amelyek csak egy pár napig eltarthatóak, és ugye abból is mindig kell, hogy rendelkezésre jön a vérkészletben mindenféle vércsoportból. Úgyhogy hiába szeretnénk, hogy egy nap legyen 10 000 véradó a következő nap, meg nulla, ez nem jó szervezés, tehát ugye sajnos ez a helyzet. Úgyhogy mi is napi és heti egyenletességben szervezzük a véradásokat, és ezért viszonylag hamar megvannak azok a tervek, tehát mondjuk a júniusi tervek azok már megvannak most, tehát tudjuk, hogy hol lesznek kiszállásos viradások egész júniusban, és ha most valaki szeretne június végére, május közepén egy időpontot, akkor azt mondjuk még inkább legyen júliusban, mert egy-másfél hónappal előtte mi a vérellátó szolgálat ezeket már leegyeztetjük, éppen azért, hogy ők is szervezni tudják azt, hogy legyen munkaidőbeosztás egyebek, és hát nyilván a vérellátás egyenletessége is egy rendkívül fontos. Úgyhogy ez is egy fontos, hogy mindenkit szeretettel látunk, ebben mindenki partner szokott lenni, úgyhogy ha valaki szeretné ilyet, hogy az ő munkahelyén is legyen véradás, volt is erre példa egyébként, bár valamik Miskolci önkormányzati cég is jelentkezett, meg is valósítottuk, ott is egy jól sikerült véradás volt, ahol addig nem voltunk azon a helyszínen, hiszen szoktunk nagyon sok helyen lenni. De inkább az a fontos, hogy néha hallunk ilyeneket, hogy valaki mondja maga, hát én úgyis vérszegény vagyok, hát én nem tudom. És akkor szoktam mondani, hogy hát azért magunkat ne szűrjük ki egyből a véradásról, ugye minden véradás orvosi vizsgálattal kezdődik, tehát emiatt mindenki nagyon biztos lehet a dolgám, hogy csak egészséges ember adhat vért, hiszen ugye ez is egy nagyon fontos biztonság, hogy ne azzal, hogy valaki vért ad, azzal a saját egészségét ne veszélyeztesse. Úgyhogy nyilván vannak kiszűrések, mondjuk ha valaki egy komolyabb megfázás után elmegy véradásra, és ott kiszűrik, mert a hemoglobin szintjét megnézik, és az nem lesz benne abba a tartományba, ahol egészség, akkor néha az ember elszomorodik, de szoktunk mondani, hogy nem kell, ez egy teljesen normális dolog, hanem majd eltetszik jönni 2 hónap múlva, amikor ez helyreállt az adat, és akkor újra lehet vért adni. De nagyon fontos, hogy amíg az ember vért ad, addig egészséges, hiszen ugye minden véradás előtt orvosi vizsgálat van, és minden vért, amit levesznek, azt minden alkalommal kivizsgálják. Tehát, hogyha utána kiderül, hogy bármilyen probléma van, akkor azt nyilván a vérellátó fogja értesíteni ezt a szemét, hiszen Magyarországon egy nagyon zárt láncú és nagyon biztonságos vérellátásról beszélünk, ami egy komoly informatikai rendszer áll mögötte, tehát lehet tudni, ki az, aki vannak olyan betegségek, amivel például örökre kiszűrjük munkat, most mondok valamit, például valaki vérhígítót szed, mert olyan betegség volt, és neki vérhígítót kell szedni, azzal nyilvánvalóan már nem lehet vért adni, és ez is a vérbiztonságnak a nagyon fontos eleme, hiszen vagy az, hogy nem lehet alkoholos állapotban vért adni, ugye ezért például a fesztiválokon viszonylag nehéz véradás szerint, de mindig szoktuk mondani, hogy először ide kell jön, és utána kell menni a sört meginni, mert lehet, hogy semmi nem érzünk egy sör után, de attól a vérünkben van alkohol, azt a vért fel fogjuk dolgozni, azt a vért lehet, hogy egy kis bomba, vagy akárki fújja azt a vérkészítményt megkapni. Tehát egy nagyon fontos, és itt kezdődik a vérbiztonság, hogy a véradótól egészséges állapotban és olyan állapotban lehet levenni vért, hogy azutána jó legyen, az feldolgozható legyen, és talán az valódi segítséget tudjon nyújtani. Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, aki elmúlt 18 éves, de nincs még 65 esztendős, nehezebb, mint 50 kiló, ez ugye a hölgyeknél ez probléma, nálam nem, tehát nálam fel sem merülne, és egészségesnek érzi magát, hogy jelentkezzen, és szeretne segíteni, hogy jelentkezzen véradásra, és ott minden információ el lesz mondva, ott ki lesz vizsgálva az, hogyha valakinek valami problémája van, ott az orvos kérdez, ott lehetnek az embernek kérdései ezzel kapcsolatban, és akkor biztos vagyok benne, hogy fog tudni segíteni, és nagyon fontos az, hogy minél többen legyünk a véradók táborában.
0: A vérbiztonsághoz mekkora mennyiség kell mondjuk egy héten a régióban?
1: Hát a vérellátásnak más régiói vannak, ennek már mély szakmai kérdések, de a vérellátás más régióban működik, tehát ott nincs Észak-Magyarország, ott például a borsodi rész a debreceni régióhoz tartozik, Debrecenben van az a regenes vérellátó központ, ahol a vérellátó feldolgozza a véreket, tehát hogy ez más. Inkább úgy mondom, hogy éves szinten itt a borsodi szervezet, tehát a megyét érint, olyan 15 000-16 000 egység vért szeretne levenni, ez általában szokott sikerülni. Ebben vannak hullámok természetesen, mert ugye a nyár az mindig nehéz véradás szervezés szempontjából, ugye az iskolák zárva vannak, 40 fok van, és sokan nyaralnak, úgyhogy nehéz, itt különböző akciókat szoktunk kitalálni, de most mégis vagyok több munkahelyi véradás szervezünk, vagy több fesztiválra megyünk, vagy valami akciókat szoktunk kitalálni, illetve hát nem tudom, biztosan nincs más olyan szervezet, mi nem szeretjük az 5 napos ünnepeket, ugye az 5 nap ünnep az ott nehezebb a vérellátást is szervezni, úgyhogy persze nyilván mindenki csak viccelek, de arra külön fel kell ezekre készülni, és erre egyébként éves tervek is készülnek, tehát most is tudjuk azt, hogy lesz december 24-e, meg lesz augusztus 20-a, mondjuk a kopon szokott itt lenni a városházán a véradás, de mindegy, csak mondom, hogy erre ugye külön készülünk, ez azt jelenti, ha ezt elosztjuk a 15-16 ezeret, ugye 52-vel, tehát vannak ugye rövidebb hetek, vannak hosszabb hetek, tehát mi így nagyjából így tudunk számolni, hogy Heves, Nógrád megyében ez egy kicsit kevesebb szám, hiszen nyilván lakosság szám az teljesen más, viszont más a település szerkezet is Nógrád megyében, és itt nálunk ugye egy apró falvas település szerkezet van, ezért nagyon sok apró faluból, tehát ahol mondjuk nem tudom, 200-300-400-an laknak, oda nem szervezünk kiszállásos véradást, miközben nem tudom, Heves megyében jóval kevesebb település van, ott lehet, hogy többször, vagy a települések nagyobb százalékában van kiszállásos véradás, szóval ez egy bonyolult dolog, sokszor a statisztikára és nagyon sokszor pedig a történeti tapasztalatokra hagyatkozunk, vagy hát nem az hagyatkozunk, hanem ez egy szervezési módszertan, az, hogy tudjuk azt, hogy ezen a helyszínen az elmúlt 15 alkalommal, nem tudom, csökkent mindig a véradók száma, vagy mindig nőtt a véradók száma, vagy valahol sikerült megemelni 30-ról 100 főig, mondjuk egy mezőcsáton a alkalmankénti véradás számot, és tudjuk, hogy ott mit kell tenni azért, hogy ez megvalósuljon, úgyhogy ez egy komoly szakmai munka, maga a szervezési feladat, amik nyilván ugye az embereknek a megszólítás, az pedig egy másik fontos feladat, de azt gondolom, hogy ez annyira speciális, tehát nyilván ez nem olyan lényeges, csak ez egy olyan speciális dolog, amit mégiscsak a Vöröskeresztnél lehet megtanulni, vagy itt lehet kamatoztatni, de azok a véradás szervező önkéntesek, akikről ugye az előbb beszéltünk, és akik kis települése munkáján ott vannak, és ezt szívügyüknek tekintik és szervezik, ők nem is ezzel foglalkoznak inkább, hanem azzal, hogy ott akkor a helyi kocsmáros, nem tudom, ad mindenkinek egy korsó sört, a helyi fagylaltos egy, nem tudom, egy gombóc fagyit, valaki Magdi néni megsüti otthon azt a merő már 15 éve, vagy mint a 25 éve mindig megsüti a véradásokra azt a pogácsát, tehát hogy inkább a kis településeken van egy olyan vibe-ja, hogy ilyen most a trendi szavakat mondjunk, hogy ez egy olyan kis közösségi esemény lesz, és ezt mindenki fölkarolja, hogy ott van most egy véradás azon a településen, és azt gondolom, hogy ez így is kell, hogy maradjon, tehát ez a fajta életérzés, tehát ez nem arról szól, hogy most rohanunk, hogy most gyorsan, most itt csak 10 perc van, nem tudom, hát ott nagy nyugodtan kell lenni, vagy egy kicsit utána kell pihenni, vagy úgy feltöltődni, meg kell inni azt a vizet, amit adnak, sok folyadékot kell tenni, tehát hogy ezeket így jó szervezni, nyilván nincs mindig minden helyszínen erre mód és lehetőség, de az a jó, vagy az lenne a jó, hogyha ez minden alkalom így tudna megvalósulni.
0: Műsoridőnk végéhez értünk sajnos, viszont mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink, hol jelentkezhetnek véradó helyszínként, vagy önkéntesként?
1: Ja, talán az a legegyszerűbb, mindenki a közösségi médiában ma már otthon van, vagy valamelyik platformon regisztrálva van. Én azt gondolom, hogyha bármelyik elérhetőségünkön közösségi médiában, akár a megyein, akár az országos Vöröskeresztnek küld egy üzenetet, akkor a kollégák fel fogják venni vele a kapcsolatot. Ugye ma már ez olyan platform, ahol a legtöbb kommunikációt zajlik le az ügyfeleinkkel, úgyhogy én azt kérem, hogy ott tudnak jelentkezni, vagy a Vöröskereszt weboldalán, vöröskereszt.hu, mert megtalálnak minket, azt gondolom, hogy minden kis túlzással, minden utca sarkon, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel.
0: Roland, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és engedd meg, hogy még egyszer gratuláljak a Pro Úr bekitüntetéshez.
1: Köszönöm szépen.

Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Várhelyi Krisztinával, az Élthető Lélek Alapítvány képviselőjével, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjével és Orosz Toker Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar oktatójával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyával beszélgettünk, majd Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leópápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leópápa 5. nemzetközi útja. Tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba is megy majd. 14. Leópápa jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel a mesterséges intelligencia jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyors ütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére hagyta ezt jóvá a Szentatya az indoklás szerint. Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncesziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. Ha a kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tett eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina cőlímája. A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A Szent Atya Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadros kopt pápához intézett szavai. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina cőlímája. Urunk mennybe menetele nem eltávolodás, nem egy távoli esemény, hanem egy élő kapcsolat, amely már földi életünkben kitágítja látókörünket, és Isten szívéhez közelít bennünket, tanította 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina cőli elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa az apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívőt, arra buzdítva, hogy növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az atyával való teljes közösség felé vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit.
1: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
0: Ma a világ számos országában ünneplik az Úr mennybe menetelének ünnepét, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt az apostolok cselekedeteiből vett olvasmány szavaira. Az a kép, ahogyan Jézus a bibliai szöveg szerint a földről felemelkedve a mennybe száll, azt a benyomást keltheti bennünk, hogy ez a misztérium egy távoli esemény. Valójában azonban nem így van, ugyanis Jézushoz mi egyetlen testben úgy kapcsolódunk, mint a tagok a fejhez, és mennybe menetele minket is magával vonz, ő vele együtt, az atyával való teljes közösség felé. Szent Ágoston erről így szólt. Az a tény, hogy a fej előre halad, a tagok reményét jelenti, idézte a Hippói Egyházatya tanítását Leó pápa.
1: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo.
0: Krisztus egész élete egy felfelé ívelő mozgás, amely emberi mi voltán keresztül az egész világot átöleli és magába foglalja, felemeli és megváltja az embert bűnös állapotából. Fényt, bocsánatot és reményt hoz el oda, ahol sötétség, igazságtalanság és kétségbeesés uralkodott, hogy eljusson Húsvét végső győzelméhez, amelyben Isten fia halálával megsemmisítette a mi halálunkat, és feltámadásával visszaszerezte életünket, emlékeztetett a húsvéti prefációra Leó pápa.
1: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
0: Az Úr mennybe menetele tehát nem egy távoli ígéretről szól, hanem egy élő kapcsolatról, amely minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Már földi életünkben kitágítja és felfelé irányítja látókörünket, és egyre inkább Isten szívének mértékéhez közelíti gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket, mutatott rá a Szent Atya. Mi ismerjük ennek a felemelkedő útnak az irányát. Megtaláljuk Jézusban, életének ajándékában, példáiban és tanításaiban. Látjuk a felemelkedésnek ezt az útját Szűz Máriában és a szentekben is. Mindazokban, akiket az egyház egyetemes példaképként kínál fel nekünk, és azokban is, akiket Ferenc pápa a mellettünk élőknek, szomszédjainknak szeretett nevezni, akikkel együtt éljük mindennapjainkat, apák, anyák, nagyszülők, mindenkorú és helyzetű emberek, akik örömmel és elkötelezettséggel őszintén igyekeznek az evangélium szerint élni.
1: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo.
0: Velük együtt, támogatásukkal és imáiknak köszönhetően mi is megtanulhatjuk, hogyan emelkedjünk nap mint nap a mennyek felé. Leó pápa idézett Szent Pálnak a Filippiekhez írt leveléből, amelyben az apostol arra buzdít, hogy irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Isten segítségével valósítsuk meg a gyakorlatban azt, amit hallottunk és láttunk. Növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az Atyához vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit. 14. Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott. Segítsen nekünk a mennyek királynője, aki minden pillanatban megvilágítja és irányítja utunkat.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát, Leó pápa felhívása. A vasárnapi Regina Czöli elimádkozása után Leó pápa emlékeztetett a tömegkommunikációs világnapra írt idei üzenetére, valamint a vasárnap kezdődött Laudato Si hetére, amely a teremtett világ gondozását, az átfogó ökológiát kívánja előmozdítani.
1: Ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
0: Számos országban ezen a vasárnapon tartják a tömegkommunikáció világnapját, emlékeztetett rá Leó pápa, idézve idei üzenetének témáját. Megőrizni az emberi hangokat és arcokat. A mesterséges intelligencia korában a Szentatya mindenkit arra buzdít, hogy kötelezze el magát olyan kommunikációs formák előmozdítására, amelyek mindig tiszteletben tartják az emberi személy igazságát, amelyre minden technológiai újításnak irányulnia kell.
1: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
0: Leó pápa ezután utalt rá, hogy ezen a vasárnapon kezdődött, és jövő vasárnapig tart a teremtett világ gondozásának szentelt Laudato Si hete, amely Ferenc pápa azonos nevű enciklikájából merít ihletet. Assisi Szent Ferenc jubileumi évében emlékezzünk üzenetére, amely az Istennel, a testvérekkel és minden teremtménnyel való békéről szól. A pápa sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt években a háborúk miatt ezen a téren jelentősen lelassult az előrehaladás. Ezért arra buzdította a Laudato Si katolikus környezetvédő mozgalom tagjait, és mindazokat, akik az átfogó ökológia érdekében tevékenykednek, hogy újítsák meg elkötelezettségüket. A békért való gondoskodás az életért való gondoskodás, hangsúlyozta a Szent Atya. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szent Szék szombaton bejelentette a Szent Atya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. Szombaton a Szent Szék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, Miután tavaly év végén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Május 15-én 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott második Tavadrosz kopt pápával, a kopt katolikus barátság napja alkalmából, amely 2013 óta a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatok ünnepe. A beszélgetés során mindketten kifejezték az evangélium hirdetése, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítása iránti közös felelősség tudatát. Május 4-én keltezett levelében Leó pápa arra buzdította a koptokat és a katolikusokat, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A keresztények közötti teljes egység nem csupán távoli cél, hanem sürgős feladat, amelyet elsősorban az egész világot és különösen a közel-keletet sújtó konfliktusok tesznek szükségessé. 14. Leó pápa a telefonbeszélgetés és egy levél keretében, amelyet második Tavadrosz alexandriai kopt ortodox pápának, Szent Márk székhelye pátriárkájának írt a barátság napja alkalmából, hangsúlyozza, hogy fokozni kell az ökumenikus elkötelezettséget korunkban, amelyet háborúk és megosztottságok jellemeznek. A Szentszék sajtóirodájának közleménye szerint a telefonbeszélgetés baráti és testvéri légkörben zajlott le. Középpontjában éppen az a vágy állt, hogy új lendületet adjanak a kopt katolikus barátság napja megünneplésének, amely az ökumenikus párbeszéd egyik legfontosabb eseménye. Leó pápa és második Tavadrosz alexandriai pátriárka megerősítették elhatározásukat, hogy leküzdenek minden esetleges akadályt, amely felmerül a hit és a szeretet párbeszédének útján. Kifejezték továbbá közös felelősségük tudatát, amely az evangélium hirdetésére, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítására irányul, különösen az olyan sok megpróbáltatást átélő Közel-Keleten. A kopt katolikus barátság napjának gondolatát elsőként Tavadrosz pátriárka vetette fel, majd Ferenc pápa hozta létre megválasztása után 2 hónappal, hogy megemlékezzen a 6. Pál pápa és 3. Senuda kopt pátriárka között 1973-ban egy közös krisztológiai nyilatkozat aláírásával zárult történelmi találkozó 40. évfordulójáról. Ferenc pápa és a kopt egyház feje második Tavadrosz pápa az évforduló alkalmából először 2013. május 13-án találkozott, és ekkor nyilvánították ezt a napot a kopt katolikus barátság napjának. 10 évvel később, 2023. május 10-én a két egyház fő ismét találkozott. A Szent Péter téren megtartott általános pápai audiencián együtt adták áldásukat, majd másnap az apostoli palotában megemlékeztek arról a 21 kopt keresztényről, akiket 2015-ben az iszlám állam lefejezett a líbiai tengerparton, és akiknek a nevét attól a naptól kezdve hivatalosan felvették a római mártirológiába, mint a Péter széke és a Szent Márk széke közötti lelki közösség jelképét. 14. Leó pápa május 4-én keltezett, és május 15-én közzétett levelében a húsvét örömteli fényében köszönti második Tavadrosz pápát a koptok és katolikusok közötti barátság napjának alkalmából. Levelében utal rá, hogy a barátság napjának ötlete Tavadrosz pátriárkától származik, és egy jelentős kezdeményezés, melynek célja, hogy ünnepelje a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatokat. 14. Leó pápa csatlakozik ahhoz a nemes hagyományhoz, amelyet szeretett elődje Ferenc pápa indított el a két egyház barátságának megünneplésével, és azt kéri, hogy ez az ünnep adjon új lendületet a közös útnak, amelyet régi különvállások és félreértések, valamint új megbékélések jellemeznek. Egy olyan időszakban, amikor világunkat olyan sok konfliktus sújtja, különösen a Közel-Keleten. A keresztényeknek minden eddiginél jobban el kell kötelezniük magukat a teljes egység mellett, hogy együtt tanúskodhassunk a béke fejedelméről. Bízzunk a számtalan vértanú hatékony közbenjárásában és példájában, akik Krisztus nevéért szenvedtek, írja levelében a Szent Atya. Leó pápa már a május 10-i vasárnap déli Regina Czőli imádság során is megemlékezett a barátság napjáról, és testvéri üdvözletét küldte Tavadrosz pápának, aki előző nap néhány kopt püspökkel és pappal együtt ünnepelte az eukarisztiát a velencei Szent Márk bazilikában. A két egyházfőnek még nem volt alkalma személyesen találkozni. Tavadrosz kopt pátriárka levélben gratulálta az amerikai pápának 2025-ös megválasztása alkalmából, és telefonon is beszéltek egymással. Egy személyes találkozóra várva Leó pápa az apostoli palota ablakából mondott beszédében imádságokat kért az egész szeretett kopt egyházért, abban a reményben, hogy barátságunk útja elvezet minket a Krisztusban való tökéletes egységhez. A május 15-én közzétett levelében megismételte ezt a kívánságát, különös figyelmet fordítva magára a barátság fogalmára. Számunkra, a keresztények számára a barátság nem csupán egy homályos érzés. Életünk és hitünk legmélyebb lényegét képezi, szögezi le levelében Leó pápa, utalva János evangéliumának szavaira. Hiszen Urunk maga nevez barátainak bennünket, és azt tanítja nekünk, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Így tehát Krisztus velünk való barátságából merítve tudjuk megerősíteni a barátságot egymás között és egyházaink között, miközben továbbra is együtt tanúskodunk az egész emberiség iránti isteni szeretetről. 14. Leó kifejezi reményét, hogy a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság, amely 2003 óta rendkívül gyümölcsöző teológiai párbeszédet folytat, és amelynek eredményeként 3 dokumentum született, bizonyítva a teológiai megértés növekedését, a lehető leghamarabb folytathatja munkáját a keleti ortodox család összes egyházával, hogy válaszoljon Krisztus imájára, hogy mindnyájan egyek legyenek. Levelében a pápa köszönetet mond a kopt ortodox egyháznak azért a vendégszeretetért, amelyet a Hit és Egyház Szervezet Bizottság 6. világkonferenciáján nyújtott a résztvevőknek, közöttük számos katolikus küldöttségnek 2025. októberében a Vadiel Natrumban található Szent Bisoly kolostorban. 14. Leó pápa továbbá bizakodóan nyilatkozik arról, hogy a níceai első egyetemes zsinat 1700. évfordulója alkalmából megfogalmazott gondolatok újra felébresztik az egyház látható egységének vágyát, annak az egységnek a vágyát, amely az egyetlen keresztségben gyökerezik, és amelyet a níceai hitvallásban vallunk. Pünköst közelettével a pápa ezért a Szentlélekhez fohászkodik, aki minden ajándék forrása, hogy igazságban és szeretetben vezesse a koptokat és a katolikusokat a közös zarándok úton a teljes közösség felé. Miközben várja egy személyes találkozás lehetőségét, imáiról biztosítja II. Tavadrosz alexandriai pátriárkát, és testvéri ölelésével búcsúzik a kopt egyház pápájától, feltámadt Urunk Krisztus békéjében.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bálmosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Jézus mennybe meneteléről, a fatimai jelenésről és Szent Rita életéről.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus feltámadt, alleluja.
3: Valóban feltámadt, alleluja.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Ma két csodálatos eseményt szeretnénk megosztani veletek, amelyek május hónapjához kapcsolódnak. Ehhez a szép tavaszi időszakhoz, amikor a természet is megújul, és amikor a szűzanyára különösen is figyelünk. Aztán, húsvét ünnepe után, 40 nappal az egyház egy különleges eseményt ünnepel, Jézus mennybe menetelét. A mai napon erről is fogunk beszélni. Ezt a napot már az 5. század óta tartja számon a keresztény világ. Kezdjük azzal, hogy felolvassuk a Bibliából Jézus mennybe menetelét. Manka.
4: Jézus Krisztus szenvedése és föltámadása után sok jel által mutatta meg a tanítványoknak, hogy él. 40 napon át többször megjelent előttük, és az Isten országáról tanította őket. Megmondta nekik, hogy várják meg Jeruzsálembe, amíg az Atya ígérete be nem teljesedik, és rájuk nem száll a Szentlélek. Hallhattátok, emlékeztette őket az Úr Jézus. János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Ezután a tanítványok egybegyűltek az olajfák hegyén, és megkérdezték Jézust: Uram, hát nem most állítod helyre Izrael országát? Nem a ti dolgotok tudni az időkről vagy alkalmakról, amelyekről az Atya maga dönt.
2: Amikor azonban a Szentlélek reátok száll, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Szamáriában és mind az egész földön. És amikor ezeket elmondta Jézus, a tanítványok szeme láttára felemelkedett, és egy felhő elragadta tekintetük elől. Miközben szemüket az égre függesztették, két férfiú állt meg előttük, és így szóltak: Galilea beli férfiak, mit nézitek az eget? Ő Jézus, aki felment tőletek a mennybe, és ugyanúgy jön majd el hozzátok, amint most látjátok fölmenni. Ezek után a tanítványok az olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe, bementek házukba, és mindnyájan egy szívvel, lélekkel könyörödtek és imádkoztak. Tehát hallottátok, gyerekek, először is a tanítványok féltek, kételkedtek, hiszen ilyesmit még soha korábban nem tapasztalhattak. Jézus nem csak azért jött el, hogy megnyugtassa őket, hanem hogy felkészítse őket egy nagy küldetésre. A tanítványok sok kérdést tettek fel neki. Uram, most fogod helyreállítani Isten országát? Kérdezték tőle. És így válaszolt Jézus: nem a ti dolgotok ismerni az időket, de amikor majd eljön a Szentlélek, erőt kaptok, és ti is tanúim lesztek. Az egész földkerekségen tulajdonképpen. Ez azt jelentette, hogy Jézus küldetése most már rájuk van bízva, és rajtuk keresztül folytatódik. Képzeljétek el ezt a nagy felelősséget. Ők egyszerű halászok, vámosok voltak, nem tanult emberek. Mégis nekik kellett elvinni az örömhírt a világba. Jézus megígérte nekik, hogy nem hagyja el őket, elküldi majd a Szent Lelket, aki erőt és bátorságot ad nekik. Húsvét után hány nappal jön el majd a Szent Lélek, gyerekek? Bíborka?
5: 50.
2: Így van, tehát majd még később, jövő héten lesz pünkösd ünnepe, arra is készülünk, és akkor, amikor ő elküldi a Szent Lelket, akkor fognak a tanítványok igazából erőre kapni, és akkor tudnak majd menni, vinni a világba kettesével az evangéliumot. Ezután visszatértek Jeruzsálembe, és 10 napon keresztül még együtt imádkozták, és így várták a Szent Lelket, és készültek arra, hogy elinduljanak a világba tanúságot tenni Jézusról. Mit éreznél, ha ott lennél a tanítványok között?
4: Nagyon megtisztelve érezném magamat.
2: És azért is imádkoznak, meg te is imádkoznál, hogy legyen ehhez megfelelő erőd. És ha valaki azt mondaná neked, hogy most rajtad a sor, hogy elmond másoknak, ki Jézus, te mit válaszolnál, Nóri?
4: Isten fia.
2: Így van, elsősorban, és?
4: A megváltó.
2: Miért váltott meg minket? Mitől váltott meg minket?
4: A bűneinktől, hogy mi is majd egyszer a mennyországba juthassunk.
2: Így van, köszönöm szépen. És mit gondoltok, hogyan tudtok ti is tanítványok lenni?
4: Ha
2: Nóri?
4: Hiszek Jézusban és Istenben, vagy hirdetem Jézust és tanítványokat.
2: Pontosan, így van, nagyon jó. Olyan példát mutatsz, meg olyan életet élsz, hogy bebizonyítsd, hogy te Isten gyermeke vagy, mert a kerességgel Isten gyermekei lettünk, és a szülők, amikor kisbabák vagyunk, akkor még, ugye te nem tudod mondani, de a szüleid megígérik, hogy úgy fognak téged nevelni vallásosan. Most például olyan iskolába irattak be benneteket, hogy hittan tanulhattok, és itt most itt is a rádióban beszélgethetünk ugyanúgy Jézusról, meg az Istenről, meg a csodákról. Mert nagyon fontos, hogy Jézus elment a mennybe, és elküldte nekünk a Szent Lelket, de egy idő után az emberek még kaptak csodákat is. Még a mai napig is, 2026-ban is vannak csodák, kisebb csodák, nagyobb csodák, amik arra utalnak, hogy tényleg valóban Jézus él, meg Mária él, ő is ugye fönn van a mennyben, és vigyáz ránk. Most arra szeretnélek benneteket kérni, hogy emlékezzünk meg a 109 évvel ezelőtti csodáról, amit pedig a múlt héten ünnepeltünk, május 13-án. Áttérünk tehát a fatimai jelenésre. 1917. május 13-án a boldogságos Szűz Mária 3 kis pásztor gyermeknek megjelent a portugáliai Fatimában. És milyen fontos üzenetet hozott a világnak. 1917. Azt tudjuk, hogy az első világháború ideje. És megismerjük itt most a műsorban Lúciát, Jácintát és Ferencet, és őnekik az üzenetét, hogy a szűzanya mit üzent ennek a 3 kisgyermeknek. A 3 gyerek neve tehát az első Lúcia, és 2 unokatestvére Jácinta és Ferenc. Tehát Jácinta és Ferenc, ők testvérek voltak. Lúcia volt a legidősebb, 10 éves, Ferenc 9, Jácinta pedig 7 éves. Ők hárman 1917. május 13-án épp a falu közelében

0: Egészen októberig. A gyermekek először nem tudták, mit tegyenek, de végül elmesélték a történetet a családjuknak. Ti mit tennétek, ha most megjelenne nektek a szűzanya? Elmondanátok otthon?
1: Igen.
0: Így van. Elmondanátok szerintem is. És ha nem hinnének nektek, szüleitek mondnák, ó, dehogy is, nem is hiszem. Akkor hogy bizonyítanátok be?
1: Hát hallottátok? Például többen voltunk, és akkor mondanánk többi barátunknak is, hogy ők is mondják már rá, hogy ők is ott voltak, és ők is látták.
0: Így van, pontosan. És hogy a következő jelenéskor ők is jöjjenek ki. Lehet, hogy ők nem fogják látni a szűzanyát, de ugye megígérte nekik, hogy több hónapon keresztül minden hónap 13-án eljön hozzájuk a három kisgyermekhez. Persze a szűzanyát nem láthatták, de az arcukat a gyerekeknek látták, hogy elváltozik. Bizony eleinte senki sem hitte el a történetüket. Sőt, sokan kinevették, mások haragudtak is rájuk, különösen a hatóságok. De a gyerekek kitartottak, és minden hónap 13-án kimentek a dombra, akkor is, ha esett az eső, vagy fenyegették őket. És valóban Mária minden alkalommal megjelent nekik. Nóri, milyen titkokat mondott a gyerekeknek Mária?
2: Mária három titkot is elmondott nekik. Ezek közül kettőt hamar nyilvánosságra hoztak, a harmadikat sokáig nem ismertük. Ezek a titkok proféciák voltak, különleges üzenetek, amelyek a jövőre vonatkoztak. Az első titok egy látomás volt a pokolról. A gyerekek egy pillanatra azt látták, milyen szenvedés vár azokra, akik eltávolodnak Istentől. Ez nem azért történt, hogy féljenek, hanem hogy megértsék, milyen fontos az ima és a megtérés. A második titok Oroszország megtéréséről és a béke fontosságáról szólt. Mária azt kérte, hogy Oroszországot ajánlják fel az ő szeplőtelen szívének, különben háborúk és üldözések lesznek a világban. A harmadik titok sokáig rejtve maradt. Csak 2000-ben árulták el a tartalmát, és egy pápa elleni merényletre utalt. Sokan úgy gondolják, ez második János Pál pápa 1981-es elleni támadását jelentette.
0: Így van, köszönöm szépen, Nóri. És ahogy telt az idő, egyre többen hittek azért a gyerekeknek. Az utolsó jelenésre, ahogy a szűzanya előre megmondta, októberben került sor. 1917. október 13-án már több mint 70 ezer ember gyűlt össze a helyszínen. Esős, sáros nap volt, de mindenki ott volt, mert Mária megígérte, hogy valami nagy csoda fog történni. És ez valóban az volt. Ekkor történt a híres napcsoda. A jelenlévők, köztük újságírók, nem hívő emberek, katonák és papok azt látták, hogy a nap forogni kezd az égen, színes fényeket árasztott, majd mintha zuhanni kezdene a föld felé, aztán visszatért a helyére. A nedves ruhák és a sár is hirtelen megszáradt. Ez a csoda megerősítette az embereket abban, hogy a gyerekek igazat mondanak. Manka, mit üzen szerinted ez a fatimai jelenés a mai kor számára, most például nekünk?
1: A fatimai jelenések üzenete ma is aktuális. Mária azt kérte, hogy naponta imádkozzuk a rózsafűzért, tartsuk bűnbánatot és imádkozzunk a békéért, hiszen ma is vannak háborúk, és sok ember szomorú, haragos vagy elkeseredett.
0: Így van.
1: A gyerekek példája azt mutatja, hogy Isten a legkisebbeket is fel tudja használni nagy dolgokra, ha eléggé nyitottak rá.
0: Jól van, köszönöm szépen, Manka. Ti is lehettek kis fatimai küldöttek, most épp a stúdióba itt hárman vagytok. Ha minden nap imádkoztok, ha békét visztek az iskolába, az otthonotokba, ha szeretettel szóltok másokhoz, akkor ti is Mária békéjének hordozói lehettek. De ne feledjétek, a rózsafűzér egyszerű, de nagyon erős ima. Műsorunk második felében áttérünk Szent Ritához, aki szintén május hónapban ünnepli a névnapját, május 22-én. És ő az én védőszentem, én nagyon szeretem őt, nagyon sokszor imádkozom hozzá, mert ő a lehetetlen ügyeknek a védőszentje. Amikor már úgy érezzük, hogy valami nem fog sikerülni egyáltalán, akkor Szent Ritához szoktunk imádkozni, és őnála kiesdekelni, hogy Jézussal beszéljen, és az ügyünk, amiért kérjük őt, amiért nagyon szeretnénk, hogy meghallgassa az imáinkat, az meghallgatást szokott nyerni. Én voltam is Kaszkiában, ahol született Szent Rita, és majd mesélek nektek róla. Szeretnélek megkérni téged, Díborka, hogy olvasd fel az ő történetét.
3: Rita 1381-ben született egy kishegyi városkában, Kaszkijában, Olaszországban. Már egészen kicsi korától kezdve nagyon szerette Jézust, és vágyott arra, hogy az egész

0: életét Istennek szentelje. De azokban az időkben ez nem volt olyan egyszerű. A szülei inkább azt szerették volna, a férjhez megy és családot alapít. Bárita nem ezt akarta, engedelmeskedett a szüleinek, és férjhez ment egy férfihoz, aki sajnos erőszakos természetű volt. Gyakran veszekedett és durva volt vele. Rita azonban sosem viszonozta a haragot haraggal. Türelemmel, imával és szeretettel fordult férje felé, és ennek meg is lett a gyümölcse. A férje egy idő után megváltozott, szelídebb lett és hívőbb lett.
1: Köszönöm szépen. Tehát későn született ez a Rita, és ő azt szerette volna, hogy ne menjen férhez, és szerette volna egész életét az Istennek szentelni. De a szülei meg azt szerették volna, hogy menjen férhez, és engedelmeskedett neki. És egy durva természetű férfihoz adták feleségül, akit végül sok türelemmel és imával megtérített, megszelidített. El tudjátok képzelni, hogy valakit szeretettel lehet megváltoztatni, aki először durva és haragos? Van olyan ember szerintetek, akit meg lehet így változtatni?
2: Vannak olyan emberek.
1: Ki volt az, aki megváltozott eleinte, egyáltalán nem volt vallásos? És az anyukájának a sok-sok imájára az Úr Jézus megváltoztatta. Nóri?
3: Szent Mónika imádkozott nagyon sokat a fiáért, Ágostonért.
1: Így van, köszönöm szépen, nagyon jól tudtad. Iker fiai születtek Ritának, akiket nagy-nagy szeretettel nevelt. De a családi béke sajnos nem tartott sokáig, mert egy napon a férjét meggyilkolták. A gyűlölet, bosszú és viszály akkoriban gyakran szedett áldozatokat. Képzeljétek el, hogy a férjét útonállók, úgymond az útonállók, az azt jelenti, hogy ilyen rablóbanda, kifosztotta és megtámadta és megölte. Rita fájdalma hatalmas volt, de újra imához fordult. Arra kérte Istent, hogy fiai ne akarjanak bosszút állni apjuk haláláért. Mert a két ikerfiú eltervezte, hogy ők most összeszövetkeznek, és együtt elmennek, és megkeresik az apjuk gyilkosát, és megölik. De ugye, ha megöl valaki valakit, akkor mi történik? Az ő lelkük a pokolba fog kerülni. És ezt Rita, az anyuka nem akarta. És nagyon imádkozott értük, hogy a fiai nehogy a pokolba kerüljenek, nehogy megöljék az apjuk gyilkosát. Haragudott a gyilkosra ő is, de azt meg nem szerette volna, hogy a gyerekei is gyilkosokká váljanak. Nehéz kimondani, de imádságai nyomán a fiúk rövid időn belül megbetegedtek, tüdőgyulladást kaptak. Képzeljétek el, először az egyik, aztán pár napra a másik fiú tüdőgyulladást kapott, és meghalt. Nehéz volt Ritának, mert ugye a két gyermek, a két fia is meghalt. Tüdőgyulladást kapott, ápolta őket, nagy szeretettel, de végül legyőzte őket ez a halálos kor, és meghaltak, úgyhogy végül nem követték el a bosszút, tehát az Istennek tudták adni magukat, nem a sátánnak, nem követték el a bosszút az apjuknak, a gyilkosán. Ezután Rita teljesen Istennek szentelte magát. Azt szerette volna, hogy beléphessen az ágostonos nővéreknek a kolostorába. El is ment, és bekéreckedett oda. Eleinte azonban elutasították. Úgy gondolták, hogy egy házasnő nem lehet szerzetesnő. De Rita nem adta fel. Sok imával, békéltetéssel és kitartással végül mégis befogadták. Képzeljétek el, egy csoda történt, egy éjszaka folyamán három szent vitte be őt az ágostor rendi szerzetesekhez. Úgyhogy a kapu zárva volt, a szerzetes nővér ott volt a kapuba, és mégis azon keresztül az éjszakai látogatók meglátogatták. Így szól a történet, hogy a hajnal beköszöntött a Mária Magdolna kolostorba is. A jéghideg kápolnában egy kicsike árnyéktérdel és teljes odaadással imádkozik Rita az, aki egyszerre csak ott találta magát, mint aki álmából ébred. Fogalma sincs, hogyan került be ide. Most teljesen öntudatában van, és megállapítja a neki kedves, de hihetetlen valóságot, hogy bent van a klauzúra belsejében, amelyet annyira elzártak előtte, hogy a szentjei voltak kénytelenek bejuttatni őt ide. Tehát történt egy csoda. Mi történt? Amit ő előre látott, az Úr legyőzte az emberi elhárító intézkedéseket és tilalmakat. Merre jutott be, nem emlékezik rá. Különösen is mindegy neki. A falnak meg kellett nyílnia, és mögötte be kellett záródnia. Mert az ő helye itt van, és most már itt is marad. Ezek után senki sem űzheti ki őt innen. Annyira belemerült az imádságba, hogy nem vette észre a szerzetes nőket, akik beléptek, hogy elvégezzék a reggeli imájukat. Tehát annyira belemerült az imádságba, hogy nem veszi észre a szerzetes nőket, akik beléptek, hogy elvégezzék a reggeli imádságukat. Az elmélyedésében nem zavarják meg a surranó léptek, a suttogások, a körülötte támadt kavargás. Megjelenése elképeszti és nyugtalansággal töltötte el a nővéreket. Egy fiatal újonc nő tétován áll, várva, hogy az ismeretlen engedje őt az ő helyére, tehát valakinek a helyére ült le Rita. A főnöknő keményen felelősségre vonja a kapus nővért, akinek az volt volna a kötelessége, hogy őrizze a kaput. Azután, amikor az apátnő hozzálép, kisé zavartan, fölemeli a fejét, és az előjáró nővér szigorúan kérdőre vonja. Te vagy az, Rita? Méghozzá, a klauzórán belül? Ez mások. Ki bíztatott fel, hogy ide kerülj? És hogyan kerültél te ide? Aztán bevezeti a kápolna melletti meghúzódó kis helységbe, hogy ott a közösség színe előtt folytathassa a felelősségre vonást. Tehát egy csoda folytán bejutott a kolostorba. Folytassuk akkor.
0: A kolostorba Rita sokat imádkozott, böjtölt, segített a betegeknek, és közvetített békét a haragban élő emberek között. Az egyik legismertebb különleges élménye az volt, amikor mély imádságban azonosulni akart Jézus szenvedésével, különösen a tevis koronával. Imája közben úgy érezte, mintha egy tevis megsebezte volna a homlokát, és valóban egy sebet kapott, amely élete végéig nem gyógyult be. Ezt a sebet Jézus szenvedésének jelévül viselte.
1: Tehát kapott egy tövis koszorúból egy tövist a homlokára, ami mindig vérzett és fájt neki. De ő kérte, hogy valamit a Jézus szenvedéséből tudjon kapni Jézustól, és egy ima alkalmával kapta ezt meg este. És másnap reggel, mikor felébredt, a többi apáca is látta, hogy Ritának itt a homlokán van egy seb. És ennek nem volt valami jó illata, mert ez mindig fájt neki, és vérzett. És csúnya is volt, meg büdös is. És ezért kiközösítették őt. Nem engedték, hogy együtt ebédeljen a többi apácával, tehát itt is szenvednie kellett neki. De nem bánta, ő szívesen viselte Jézus tövis koronájából ezt a egy tövist. És itt láthatjátok a képeken is, hogy ott van a homlokán a seb. És nagyon szeretett volna Rómába elmenni, ugye tanultunk róla, hogy Olaszországba született, és akkor még nem lovaskocsikkal, meg ilyen állatokkal mentek, hanem gyalog mentek Rómába. És mondta neki a nővér, hogy nem, te nem mehetsz, mivel ilyen sebet hordozol a homlokodon, ezért te nem mehetsz. Úgyhogy többen mentek, ő nem mehetett velük. Nem akarta a nővér engedni. De szintén megint történt egy csoda. Pont az indulás napján elmúlt a homlokáról ez a seb. És addig, amíg az zarándokúton részt vett, végig nem volt rajta a homlokán a seb, viszont magát, a fájdalmat azt érezte. Tehát belülről érezte, mintha ott lenne, de külsőleg nem volt ott, és így elengedték őt a zarándoklatra, találkozhatott a pápával, tehát abban az időben is nagyon fontos volt, hogy egy évbe egyszer Rómába eljussanak az emberek, és Kaszkiából a Rómába gyalogos zarándoklaton vett részt Rita, és az idő alatt elmúlt a fejéről ez a fájdalmas pötty. De maga a fájdalom, ahogy mondtam, is megmaradt. Folytassuk tovább a történetet, Bíborka.
0: Élete utolsó éveiben már nagyon beteg volt, de lelki ereje erősebb volt, mint valaha. Halála előtt viszont egy különleges kívánsága volt. Egy rózsát és egy fügét kért a kertből, miközben tél volt, és nem virágzott vagy termett semmi. A nővérek mégis találtak egy virágzó rózsát és egy életfügét a kertben. Ezért lett a rózsa Szent Rita egyik jelképe, valamint a remény, a szeretet és a lehetetlen dolgok beteljesülésének jelképe.
1: Szent Ritát 1900-ban avatta szentté 13. Leó pápa. Azóta május 22-én, halála napján ünnepli őt az egyház. Sírja ma is látható Kaszkiában, ahová minden évben sok-sok ember elzarándokol. Ide rózsákat visznek, és imádkoznak, és kérik őt, hogy segítsen a nehéz élethelyzetekben. Amikor meghalt, csodálatos módon a homloka helyén az a seb, egy gyöngyszemmé változott, és most is egy gyöngyszem van ott a homlokán. Eltemették, és tűzvész volt abba a kolostorba, ahova temették, és maga az a koporsó, az a fakoporsó nem égett el, amiben ő volt. És aztán kibontották, és utána üvegkoporsóba tették, és mai napig Szent Rita Bazilika áll a sírja felett, és ott az üvegkoporsóban meg lehet tekinteni Szent Ritát, ilyen apáca ruhában, mert megmaradt a teste is épen. És én láttam is életben. A rózsák, amelyek Szent Ritát jelképezik, sok templomban jelen vannak. Tehát a bazilikába is, ha bemész, a bal oldalon van egy Szent Rita szobor, oda is szoktunk vinni rózsákat, és akik Szent Rita tisztelők, szoktak ott előtte imádkozni. Vannak imádságok, amelyeket 9 hónapon át mondanak el hozzá, ezeket hívjuk Szent Rita kilencednek. És aki szeretné meglátogatni például itt Magyarországon az ő plébániáját, van Budapesten, a Kun utcában, a Szent Rita plébánia, én is voltam már ott, ott is van zarándoklat, búcsú, május 22-én egy nagyon szép szentmisén lehet részt venni. És szoktam is elmenni, és ha tehetitek, ti is keressétek fel ezt a templomot Magyarországon. Zarándokoljatok el Budapestre, vegyetek részt egy olyan szentmisén, és bátran kérjétek az ő segítségét és közbenjárását a lehetetlennek tűnő helyzetekben. Szent Rita példája azt tanítja nekünk, hogy semmi sem lehetetlen Istennek, és ha mi kitartóan, szeretettel és hittel élünk, még a legnehezebb helyzetek is megváltozhatnak. Ma két olyan történetet hallhattatok, amelyek bár régen történtek, mégis ma is fontos üzenetet hordoznak számunkra. A fatimai gyerekek és Szent Rita is azt mutatják meg nekünk, hogy Isten mindenkorban megszólítja az embereket, nem csak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is. Fatimában a szűzanya arra kért bennünket, hogy imádkozzunk a világ békéjéért, különösen a rózsafűzér által. Ma is nagy szükség lenne erre a békére, családjainkban, iskolában, a világban. Szent Rita életéből pedig azt tanulhattuk meg, hogy nincs reménytelen helyzet, ha Istenben bízunk. Ő a szeretet, a türelem és az ima erejével változtatta meg a körülötte lévő világot, és minket is erre hív, hogy ne féljünk a nehézségektől, hanem vigyük azokat Isten elé. Bízom benne, hogy ezek a történetek nem csak érdekesek voltak számotokra, hanem ti is elgondolkodtok ezeken, és megerősítenek benneteket a hitben és az imádságban. Van egy nagyon szép ima, amit szeretnénk elmondani a rádióban. Az a címe, hogy meghallgatott imádság. Bíborka, kérlek szépen, mondjuk el.
0: Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességéért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
2: Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta az imádságomat.
1: Nagyon szépen elmondtátok, én pedig azzal az imával szeretném zárni a hittanórát, hogy ima Szent Ritához lelki erőért és türelemért. Szent Rita a lelki erő és türelem lángoló példaképe. Kérj nekem Istentől szent lelki erőt, hogy állapotbeli kötelességeimben helytálljak, megvívjam a harcot, és minden nehézségek között kitartsak. Jézus isteni szívétől est ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik, szóban és tettben Istenfélő szent pátronám. Mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Ámen.
1: Krisztus feltámadt. Alleluja.
4: Valóban feltámadt. Alleluja.
5: Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vosvári Bernadett szerkesztette.
6: Napbúcsúztató.
5: Kedves hallgatóink! Hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot, elsőként meghallgathatják Vesz az Alma című írását, majd a ferences vértanúk közül Lukács Pál Bárt életéről hallanak, majd egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, melyet Bolberlic Pál teológus egyetemi tanár lelkinaplója alapján állított össze szerdahelyi Csongor. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai műsorban Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgatójával beszélgetünk a Vöröskereszt május 8-ai világnapja alkalmából. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején egy zeneszerzői pályázatról beszélgetünk Várhelyi Krisztusról, Krisztinával, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjével, az Arszakra Fesztivál főszervezőjével és Orosz Tokár Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának oktatójával. Majd vendégünk lesz Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója, akit a napokban átvett ProUrbe kitüntetéséről, társadalmi vállalkozásokról, háborús segítségnyújtásról és véradás szervezésről is kérdez a szerkesztő Molnár András. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, a Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!

Urunknak, Jézus Krisztusnak, Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg benneteket. Olvasom az Efezusi levélben. A remény embere vagyok, mert tudom, az egyház története hosszú, s tele a Szentlélek csodáival. Gondoljatok a prófétákra és a szentekre, akik döntő órákban a kegyelem csodálatos eszközei voltak, s fénycsóvát vetítettek elénk az útra. Hiszek a Szentlélek meglepetéseiben. 23. János pápa is egy volt közülük, a zsinat is. Nem számítottunk se az egyikre, se a másikra. Miért merül neki éppen most Isten képzelő ereje és szeretete? Remélni kötelesség és nem fényűzés. A remény nem álmodozás, ellenkezőleg eszköz, hogy álmunkat valóra váltsuk. Boldogok, akik álmodni mernek, s álmukért kemény pénzzel fizetnek, hogy testet öltsön az emberek életében. A világ azé lesz, aki a legnagyobb reménységet nyújtja neki. A jövendő azoknak a kezében van, akik a holnapi nemzedéknek az élet és a reménység indokait tudják nyújtani. Az emberiség szorongva keresi a jövő távlatait, futurológiák és utópiák próbálják pótolni a megrendült reménységet. A tudományos és technikai felfedezések sikeresen hangol ma már naív bizakodásra, jó lehet az ember egyre inkább hatalmába keríti a földet, sőt a világűrt, nem olyan biztos, hogy a világot jobbra változtatja és biztosíthatja jövőjét. Úr Jézus, nem feledkeztél meg azokról, akik elfelejtették ígéretedet, mely szerint föl fogsz támadni. Ne feledkezzél meg azokról sem, akik nem ismerik föltámadásodat, és remény nélkül élnek.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leópápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leópápa 5. nemzetközi útja. Tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba is megy majd. 14. Leópápa jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel a mesterséges intelligencia jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyors ütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére, hagyta ezt jóvá a Szentatya az indoklás szerint. Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncesziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. A kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tett eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyedév végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai ADEA, nyilatkozta Wang Yizhong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölt a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az alkotmányvédelmi hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Meg kell szabadulnom tőle, mondta a kocsi sarkában ülő férfi a csöndet hirtelen megszakítva. Mr. Hinchcliffe feltekintett, mert nem hallotta jól. Elragadtatott figyelemmel szemlélte a bőröngye fogantyújához madzaggal odakötött kollégiumi sapkát, újonnan elnyert pedagógusi állásának külső és látható jelét, a kollégiumi sapka elragadtatott csodálatával és az általa felidézett kellemes előérzetekkel. Mr. Hinchcliffe-et ugyanis most vették fel a londoni egyetemre, és segédtanárként készül működni a Holmwoodi gimnáziumban, felettébb irigylésre méltó állás. A kocsinát utitására merett. Miért ne ajándékoznám el? Mondotta az. El kell ajándékozni. Miért ne? Magas, fekete napi égette férfi volt, de az arca sápadt. Karját szorosan összefonta, lábát feltette a szemközti ülésre. Hosszú fekete bajuszát pödörgette és mereven bámult cipője orrára. Miért ne? Ismételte. Mr. Hinchcliffe köhintett. Az idegen kinyitotta szemét, különös, sötét szürke szempár volt, és majdnem egy percig egyenesen Mr. Hinchcliffe-re bámult. Arckifejezése növekvő érdeklődést mutatott. Igen, szólt lassan. Miért ne? És véget vetni neki. Sajnos nem egészen értem, mire gondol, mondta Mr. Hinchcliffe újabb köhintéssel. Nem egészen érti, mire gondolok? Ismételt az idegen gépiesen, miközben furcsa szeme ide-oda járt Mr. Hinchcliffe és a csomag között, a tüntetően fitoktatott sapkával, aztán visszatért Mr. Hinchcliffe pejhes ábrázatára. Ön ugyanis egy kissé szaggatottan beszél, mentegetőzött Mr. Hinchcliffe. Miért is ne? Mondta az idegen, tovább fűzve gondolatait. Ön diák? Intézte a szót Mr. Hinchcliffe-hez. A londoni egyetem levelező tanfolyamán felelte Mr. Hinchcliffe leplezetlen büszkeséggel, és idegesen tapogatta nyakkendőjét. Tudásszomtól űzve, mondta az idegen, és hirtelen levette lábát az ülésről, öklét térdére rakta, és úgy merett Mr. Hinchcliffe-re, mintha soha életében nem látott volna diákot. Igen, mondta, és mutatójával a levegőbe bökött. Aztán felállt, a podgyásztartóról leemelt egy táskát, és kinyitotta. Szótlanul kivett belőle egy ezüst papírba bugyolált gömbölyű tárgyat, és óvatosan kibontotta. Aztán Mr. Hinchcliffe felé nyújtotta, kicsiny, nagyon sima, aranysárga gyümölcs volt. Mr. Hinchcliffe-nek szeme szája elnyílt. Nem nyúlt a tárgy után, ha ugyan neki szánták egyáltalán. Ez itt, mondta lassú szóval a fantasztikus idegen, a tudás fájának almája. Nézze csak meg, kicsiny, fényes és csodálatos. A tudás. És én önnek adom. Mr. Hinchcliffe elméje egy percig gyötrelmesen dolgozott, aztán átvillámlott agyának kielégítő magyarázat. Bolond! És ezzel megvilágosodott az egész helyzet. Az ember ne ingerelje az őrülteket. Fejét kissé oldalt hajtotta. A tudás fájának almája? Ejha! Mondta Mr. Hinchcliffe. Kitűnően megjátszott érdeklődéssel szemlélte a gyümölcsöt, aztán az idegenre tekintett. De hát miért nem akarja megenni maga, és mellesleg, hogy jutott hozzá? Nem fonnyad meg soha. 3 hónapja az enyém, és épp oly fényes és síma és érett és kívánatos, ahogy láthatja. Kezét térdére tette, és eltűnődve nézte a gyümölcsöt. Aztán újra bebugyolálta a papírosba, mintha letett volna arról a szándékáról, hogy elajándékozza. De hogy jutott hozzá? Kérdezte Mr. Hinchcliffe, aki szeretett vitatkozni. És honnan tudja, hogy ez a fa gyümölcse? 3 hónapja vettem ezt a gyümölcsöt, mondta az idegen. Egy ital vízért és egy karé kenyérért. Aki nekem adta, mert ezzel az életét mentettem meg, örmény férfi volt. Örményország. Az a csodálatos ország, minden országok közt az első, ahol Noé bárkája mai napig fennmaradt,
az Ararát hegyének jégmezőibe temetve. Ez a férfi, mondom, másokkal együtt a kurdok elől menekülve, akik üldözték őket, felment a hegyek között olyan elhagyatott helyekre, amelyekről az emberek általában nem is tudnak. És üldözőikkel a nyomukban, magasan a hegycsúcsok között késpenge élességű fűtől zöldellő lejtőkre jutottak, és ez a fű mindenkit, aki belehatolt, könyörtelenül összevagdalt hasított. A kurdok a sarkukban voltak már, és nem volt mit tenni, mint belevetni magukat a fűbe, és az volt a legkomiszabb, hogy a vérük árán nyert ösvény vezette nyomukra a kurdokat. Valamennyi menekülőt lemészároltak. Csak ez az örmény és egy társa menekült meg. Hallotta társai sikoltását, üvöltését és a fűsuhogását üldözői körül. Ember magasságú fű volt. Aztán kiáltást hallott, arra másik kiáltás felelt, és amikor kisvártatva megállt, már minden elcsendesült. Mit sem értve a dologból újra előre tört, összevagdalva és vérzőn, amíg egy szakadék alatt elterülő meredek sziklarejtőre nem jutott, és akkor látta, hogy a fű lángban áll és a füst fátyolként emelkedik közé és ellenségei közé. Az idegen kis szünetet tartott. És aztán? Kérdezte Mr. Hinchcliff. Mi történt? Ott állt, a fű késpengéitől összehasogatva és vérezve. A sziklák lángoltak a délutáni napsütésben. Az égbolt akár a megolvadt réz, és felé gomolygott a tűz füstje. Nem mert ott maradni. A halált nem bánta, csak a kínzásoktól rettegett. Messziről, a füstön túlról ordítozást, kiáltozást hallott, asszonyi sikoltásokat. Felkapaszkodott hát az egyik szikla szurdokba. Mindenfelé bozót nőtt, amelynek levelei közül tövisként meredtek elő a száraz ágak, végül felkapaszkodott egy hegygerincre és amögött elrejtőzött. És ekkor találkozott a társával, egy pásztorral, aki szintén megmenekült. A hideg, az éjség és szomjúság mit se számított a kurdokhoz képest. És megindultak a magaslatok felé a hó és jég közé. Három napig bolyongtak. A harmadik napon jött a látomás. Azt hiszem, éhes embereknek gyakran vannak látomásaik. De hát itt ez a gyümölcs. Felemelte a bebugyolált gömböt. És más hegylakóktól is hallottam erről, akik ismerik ezt a legendát. Este felé történt, amikor a csillagok sűrűsödnek, hogy egy síkos sziklalejtőn haladtak alá egy hatalmas, sötét völgybe, furcsa, eltorzult fák között. És ezeken a fákon kicsiny golyók fügtek, mint a Szent János bogár fénygömbjei. Furcsa, kerek, sárga fények. És ezt a völgyet hirtelen, nagy messzeségben, sok mérföldnyire aranyló láng világította meg. Lassan végigpásztázta, és fényében éjfeketévé sötétültek a torzfák. És a környező lejtő, és ők maguk is olyanná váltak, akár a tüzes arany. És ők a látomáskor, ismervén a hegyek legendáit, rögtön tudták, hogy az Édenkertet látják, vagy az Édenkert őrzőjét, és arcra borultak, mint akit villám sújtott. Amikor újra felmertek tekinteni, a völgy egy darabig sötét volt, aztán a fény visszatért égő borostyán színben. Ekkor a pásztor talpra ugrott, nagyot kiáltott, és lefelé kezdett rohanni a fény felé, de társa túlságosan megijedt sem, hogy kövesse. Némán, szédülten, riadtan állt, és nézte, amint társa a vándorló fényözön felé halad. És alig, hogy nekiindult a pásztor, mennydörgésszerű zaj hallatszott, láthatatlan száncsapások szágoldottak el a völgy felett, és valami nagy és szörnyű félelem. És ekkor az az ember, akitől a gyümölcsöt kaptam, megfordult, hogy talán még elmenekülhet. És hanyatt homlok újra felrohant a lejtőn, nyomában a száguldó zűrzavarral, és megbotlott az egyik torz bokorban, és egy érett gyümölcs hullott le róla a kezébe. Ez a gyümölcs itt. A szárnyak és a mennydörgések ott zúgtak körülötte. Felbukott és elájult, amikor pedig eszméletre tért, ott találta magát saját falujának üszkös romjai között, és én meg a társaim ápoltuk a sebesülteket. Látomás volt.
de még mindig kezében szorongatta a fa aranygyümölcsét. Szünetet tartott, és ez az, mondta.

Nagyon különös történet volt ez egy sussexi harmadosztályú vasúti kocsiban. Olyan volt, mintha a valóság pusztán csak a fantasztikum fájtla volna, és itt most kiütközött a fantasztikum. Tényleg? Mr. Hinchcliffe csak ennyit tudott mondani. A legenda szerint a kertben nőtt törpefák abból az almából erednek, amelyet Ádám a kezében tartott, amikor őt és Évát kiűzték a paradicsomból. Ádám ráeszmélt, hogy a markában tart valamit. Meglátta a félig megevett almát, és ingerülten félredobta. És most ott terem a gyümölcs abban az örökös húval övezett, elhagyott völgyben, és lángpallosok őrzik az ítélet napjáig. De hát én azt hittem, ezek a dolgok... Mr. Hinchcliffe pillanatnyi szünetet tartott. Mesék, vagy inkább példázatok. Ön azt állítja, hogy ott, Örményországban... Az idegen válaszul feltartotta tenyerén a gyümölcsöt. De ön nem tudhatja, mondta Mr. Hinchcliffe, hogy ez valóban a tudás fájának gyümölcse. Lehetséges, hogy az az ember... Mondjuk valamiféle káprázatot látott. Tegyük fel, nézze meg, mondotta az idegen. Csak ugyan különös gömb volt, nem igazán alma. Furcsa arany színben izzott, majdnem úgy, mintha magát a fényt préselték volna bele az anyagába. Ahogy Mr. Hinchcliffe nézte a gyümölcsöt, megelevenedett előtte a hegyek közé zárt elhagyott völgy, az őrködő lángpallos, az imént hallott történet ódon furcsasága. Megdörzsölte szemét. De hát, mondta, ilyen maradt, síma és teljes, 3 hónapon át. Nem fonnyad, nem szárad, nem romlik. És ön a maga részéről, kérdezte Mr. Hinchcliffe, valóban azt hiszi, hogy ez a tiltott gyümölcs. Nem lehetett tévedés, az idegen viselkedése komoly, elméje teljesen épp volt. A tudás gyümölcse, mondta. Tegyük fel, hogy az, mondta Mr. Hinchcliffe kis szünet után, még mindig a gyümölcsre szögezve szemét. De végül is ez másféle tudás, nem ugyanaz. Úgy értem, hogy Ádám és Éva már megette a tudás gyümölcsét. Bűneiket örököljük, de a tudásukat nem, mondta az idegen. Akkor minden egészen világos és tiszta lenne. Mindenbe beleláthatnánk, mindenen átlátnánk, mindennek a legmélyebb értelméig hatolnánk. De hát akkor miért nem eszi meg? Kérdezte Mr. Hinchcliffe hirtelen sugallat hatására. Elfogadtam, azzal a szándékkal, hogy megeszem, mondta az idegen. Az ember elbukott. Pusztán csak az, hogy megeszi, aligha... A tudás hatalom, jelentette ki Mr. Hinchcliffe. De boldogsága? Én idősebb vagyok önnél. Több mint 2-szer olyan idős. Olykor-olykor kezembe veszem ezt a gyümölcsöt, és eláll a szívemverése arra a gondolatra, mi mindent tudhatna az ember, mi iszonyúan tisztán láthatna. Gondolja el, hogy hirtelen az egész világ könyörtelenül megvilágosodnék. Ez úgy hiszem, igen hasznos lenne, mondta a Mr. Hinchcliffe. Gondolja el, hogy beleláthatna mindenki szívébe és agyába, akit ismer. Szívük, agyuk legtitkosabb rejtekébe. Azokéba, akiket szeret, akiknek szeretetét nagyra becsüli. Az ember hamar rájönne a csalásra, mondta Mr. Hinchcliffe, akire erős hatással volt ez a gondolat. És ami még rosszabb, ismerni önmagát. Legtitkosabb illúzióitól megfosztottan. Olyannak látni magát, amilyen. Mindazt, amiben megakadályozta a kívágy és a gyöngeség. Nem valami boldogító kilátás. De ez is nagyszerű dolog lehetne. Ismerd meg te magadat, hiszen tudja. Ön fiatal, mondta az idegen. Ha önnek nem fontos, hogy megegye és csak terhére van, miért nem dobja el? Most talán újra nem fog megérteni engem. Hogy dobhatna el valaki egy ilyen tündöklő és gyönyörű dolgot? Ha az ember egyszer hozzájutott, a rabjává lesz. Másrészt viszont elajándékozni?
Elajándékozni valakinek, aki szomjazza a tudást, aki nem retten vissza a világos felismerés gondolatától. Persze, mondta Mr. Hinchcliffe elgondolkozva, lehet ez valami mérgező gyümölcs is. És pillantása ekkor egy mozdulatlan valamire esett. Egy fekete betűs fehér tábla végére, künn a kocsi ablakán túl, M. Wood, ennyit látott. Rémülten ugrott fel az ülésről. Jóságos Isten! Kiáltott fel Mr. Hinchcliffe. Holmwood! És a pillanatnyi valóság rögtön felettette azokat a misztikus felismeréseket, amelyek az imént hatalmukba kerítették. A következő pillanatban már kinyitotta a kocsi ajtaját bőröngyével a kezében. A forgalmista már meglengette a zöld zászlót. Mr. Hinchcliffe leugrott. Fogja! Szólt mögötte egy hang, s meglátta az idegen feketén fénylő szemét és az aranygyümölcsöt, ragyogón és csupaszon, amint feléje nyújtotta a kocsi nyitott ajtaján. Ösztönszerűen elvette, a vonat már mozgásban volt. Nem! Ordította az idegen, és utána kapott, mintha vissza akarná venni. Vigyázzon! Kiáltott a peronon egy vasutas. Előre rohant és becsukta a kocsi ajtaját. Az idegen ordított valamit, amit Mr. Hinchcliffe nem értett. Fejét kidugta az ablakon, karjával izgatottan hadonászott, aztán ráesett egy híd árnyéka, és egy pillanat múlva eltakarta. Mr. Hinchcliffe meglepetten állt a kanyarban eltűnő utolsó kocsira merett, és kezében ott volt a csodálatos gyümölcs. Egy fél percig minden összezavarodott az agyában, de ekkor észrevette, hogy két-három férfi, aki a peronon áll, nagy érdeklődéssel figyeli. Csak nem ő az új gimnáziumi segédtanár. Eszébe ötlött, hogy a körülállók szemével nézve a gyümölcs nagyon is lehetne holmi frissítőnek szánt gyermeteg narancs. Erre a gondolatra elpirult és zsebébe dugta a gyümölcsöt, ahol az kellemetlenül kidudorodott. De hát ezen már nem lehetett segíteni. Így hát félszegen, leplezve félszegségét, feléjük indult, hogy megkérdezze, merre vezet az út a gimnáziumba, és hogyan juttathatja el oda a peron túlsó részén várakozó bőröngyét és két ládáját. Megtudta, hogy a podgyászát 6 pennér elviszik Targoncán, ő pedig gyalog követheti. Hangjukban egy árnyalatnyi gúny sejtett. Egy pillanatra sem feledhette az áruló tudort. A vasúti kocsiban megismert férfi furcsa komolysága és a varázslatos történet, amelyet elmesélt, egy időre eltérítette Mr. Hinchcliffe gondolatait a rendes mederből. Kötként elűzte mindazt, ami közvetlenül nyugtalanította. Bolyongó litércfény. De új állásának izgalma is az a tudat, hogy Holmwoodra általában, az iskolákhoz tartozókra pedig különösen előnyös benyomást kell gyakorolnia, újra teljes erejével láthatotta Mr. Hinchcliffe-et, és eloszlatta lelkében az űrzavart. Különös, hogy egy sima és aranyfényű gyümölcs, amely alig 3 hüvelyk átmérőjű, mennyire kényelmetlen és felesleges holminak bizonyulhat egy kényes fiatalember számára, ha legelőnyösebb oldaláról akar mutatkozni. Fekete kabátjának zsebében szörnyen kidudorodott, teljesen elrontotta a vonalát. Elhaladt egy fekete ruhás kisöreg hölgy mellett, és úgy érezte, a pillantása rögtön erre a kinövésre esik. A fiatalember egyik kesztyűje a kezén volt, a másikat botjával együtt vitte, úgyhogy lehetetlenség volt nyíltan vinni a gyümölcsöt. A városba vezető út egyik megfelelően elhagyott pontján kivette zsebéből az alkalmatlan nyűgöt, és megpróbálta a kalapja alá rejteni. De ehhez túl nagy volt a gyümölcs, a kalap komikusan ingadozott a fején, és épp amikor kivette belőle, egy hentes inas fordult be a sarkon. A fene egye meg, mondta Mr. Hinchcliffe. Megette volna a gyümölcsöt, és azon nyomban minden tudóvá vált volna, de hát micsoda bárgyú viselkedés lenne, ha egy bőlevű gyümölcsöt szopogatva vonulna be a városba, már pedig a gyümölcsön határozottan érződött, hogy bőlevű. Ha épp arra jönne egy iskolás fiú, komoly kárára lehetne a fegyelemnek, ha így látná. És esetleg ragadós lenne az arca a létől, vagy lecsorogna a kézelőjére. Esetleg olyan marúan savanyú lenne, mint a citrom, is kifakítaná ruháját. Aztán egy kanyarban két csinos leányalak tűnt fel a napfényben.
Lassan sétáltak a város felé, és trécseltek. Bármely pillanatban hátra nézhetnek, és egy felhevült arcú fiatalembert pillanthatnak meg, aki valami foszforeszkáló sárga paradicsomot visz a kezében. Biztos, hogy jót nevetnének. Ördög vigye, mondta Mr. Hinchcliffe, és egy gyors dobással áthajította a fölösleges nyűgöt egy kert kőkerítésén, amely ott húzódott az út mentén. Amikor a gyümölcs eltűnt, enyhe szívfájdalmat érzett, hogy elvesztette, de ez alig tartott egy pillanatig. Megigazította kezében a botot és a kesztyűt, és délcegen öntudatosan továbbment, hogy megelőzze a lányokat. Ám az éj sötétjében Mr. Hinchcliffe álmot látott a völgyről, a lángpallosról és a torz fákról, és most már tudta, hogy valóban a tudás fájának almája volt, amit oly könnyelműen eldobott. Nagyon rossz kedvűen ébredt. Reggelre elmúlt a megbánása, de később visszatért és idegesítette. Olyankor azonban soha, amikor boldog volt, vagy sok dolga akadt. Végül egy holdvilágos éjszakán, 11 óra körül, amikor egész Honwood nyugodott, kétszeres erővel szakadt rá újra megbánása és kalandra ösztökélte. Kisúrant a házból, átvetette magát a játszótér falán, és végigment a némán hallgató városon a vasúti állomáshoz vezető útra, aztán bemászott a kertbe, ahova a gyümölcsöt dobta. De odalent, a harmatos fű és a pitypang alig sejthető gömböcskéi között semmit sem talált.

0: Elhangzott Belsz, az Alma című írása, felolvasta Tóth Levente színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Székely Dénes Borsodnádasdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
3: Dénes atya, hálás vagyok ezért a beszélgetésért, amiben tegeződni fogunk, azt külön köszönöm, régóta ismerjük egymást. Hálás vagyok azért, hogy a következő közel egy órában mesélsz nekünk arról, hogy milyen értékeket kaptál a családból, és mi az, amit így a lelkipásztori szolgálatodban tovább tudsz adni a híveknek, az embereknek, mindenkinek, aki közel kerül hozzád valamilyen formában. Sokszor beszélünk arról, hogy fontosak a gyökereink, hiszen a múltból táplálkozunk, abból kapjuk azokat az értékeket, azt az értékrendet, ami segít stabil lábakon állni a jelenben. Te milyen értékeket kaptál a családodból?
4: Hát én egy igazi, mélyen vallásos katolikus családban nőttem fel, ahol édesapámék 8-an voltak testvérek, de ő tulajdonképpen a 12. volt, csak 4 meghalt csecsemőkorában, 8-an nőttek föl. Édesanyámék 3-an voltak testvérek, 1 meghalt a húga, a legkisebb, ő meghalt 16 éves korában, 2-en nőttek föl, és mi ebbe a családba, az természetes volt a vallásos élet. Édesapám közös udvarba lakott, mert a nagyapám elosztotta a fiú gyermekei között a portáját. És mindenkinek jutott egy-egy rész. Édesapámnak a szülői ház jutott, és arra építkeztek ők, amikor összeházasodtak. Tehát hiába, hogy én egy szemgyermek vagyok, mert egyedüli gyermek vagyok, de mi egy nagy családban nőttünk föl. Mert egy közös udvarba fiú gyerekek összesen 7-en voltunk, akik felnőttek, mint az orgonasípok. Egy év különbséggel volt minden, és ez természetes volt, hogy nálunk a vasárnapi szentmise az a program volt. A szent időszakok, adventi időszak, roráte. Aztán ugye a nagybőti időszak, amikor emlékszem rá, hogy ezek az élmények, ezek csodálatosak, és hogy bennünk élnek, ahogy mondtad is, hogy a gyökerekből élünk, hogy nem csak a szüleimmel, meg a nagyszüleimmel voltunk együtt nagybőjt estéjén, minden este, hanem a nagy család tehát összeült. Az egész udvar összeült, hogy 17-en, 18-an, és mondtuk a rózsafüzért. Nagybőjtbe minden nap. Nekünk nem kellett megtanultani a titkokat. Mert ugye ránk bízták mindig, hogy most te mondod ezt a titkot, te mondod ezt a tizedet, te a másik tizedet, és akkor persze először segíteni kellett, hogy mit kell mondani, ez természetes dolog, de utána már nagyon, nagyon szépen végezt. Aztán ugye a karácsony előtti 9-ed, a Szent Család. A közös udvarba végeztük együtt. Esténként, mécsesekkel, szóval én ilyen családban nőttem föl, ahol én kései gyermek voltam. Ugye a édesapám katona volt, késő jött haza. Édesanyámnak ugye volt egy gazdag ember, vagy gazdag fiatal ember volt a szerelme, de nem engedték, mert abban az időt tudod, ez mindig úgy volt, hogy a szegény családból származott, ez nem lehetett a gazdagnak, kuláknak elvenni. Szerették egymást, ez igaz, nagyon, és ebből tragédia is lett a férfi részéről, de a családja ugye nem engedte. És hát édesanyám aztán belátta, és akkor édesapámat választotta, de nem bánta meg. És ugye ez időbe telt. Amikor megesküdtek, ugye utána meg én 10 évre születtem. Sokat imádkoztak értem, sok felé jártak orvosokhoz, mindenfelé, és hát ugye 10 év után születtem meg, és ezért már én időszülőknek a gyermekeként születtem.

0: És így annak is örültek, hogy egy lett.
1: De hiába egyedüli gyermek vagy, mégis ott a tágabb rokonsággal azért
0: volt,
1: ennek
0: volt
1: a nagy családnak.
0: Most már ugye sajnos már elvesztettem még az unokatestvéreimet is, de az ő gyermekeikkel tartom a kapcsolatot. Hogy együtt vagyunk, igen. De én ilyen gyökereknek örvendhetek, és így hoztam magammal. Ez úgy természetes volt.
1: Milyen értékeket kaptál, amit tudsz kamatoztatni most a mai napon is?
0: Hát édesapámtól azt az egyenes gerincet kaptam meg. Mikor kérdezték kisgyermekkoromban, hogy mi akarsz lenni, mindjárt mondtam, hogy pap. Szóval nekem nem volt ez kérdés.
1: Akkor jól imádkoztak a szülők annak idején,
0: igen,
1: a gyermekáldás.
0: És szerintem azért nem gondoltak olyan komolyan. Mert ugye hogy azt gondolták ők egy időben, hogy majd kinövi ez a gyerek. De amikor aztán látták, hogy hát ez a gyereke tényleg nem lesz, tényleg ezt komolyan veszi, édesapám akkor azt mondta mindig, hogy fiam, én tisztelem és becsülöm mindig az elhatározásodat, én csak egyet kérek, amit elkezdesz, azt végig kell csinálni. 8. otthon voltam Hangonyban, ott végeztem a 8 általánost. Hát egy boldog gyermekkor volt. Nagyon-nagyon szerettem otthon lenni. Nekem az otthon az egy biztos támpont volt. Mindenben. Mert hiába mondták, hogy egy egyszem gyerek vagyok, úgy elkényeztetve nem voltam, mert nem azt tettem, amit akartam. Édesapám mindig azt mondta, hogy fiam, nem azt teszi az ember, amit akar, hanem mindig azt, amit kell.
1: Azért úgy gondolom, de lehet, hogy ez csak a mai fiatalokra jellemző, de valahol bennem az az érzés van, hogy ebből a fajta kötöttségből jön egy időszak, kamaszkor környéke, amikor az ember lázadni kezd. És azt mondja, hogy jó, fontosak ezek a kötöttségek, fontos ez az értékrend, de mégis jön egyfajta eltávolodás, akár a családtól, a szülőktől, akár a jóistentől. Volt a te életedben ilyen?
0: Nem mondhatom. Ilyen nem volt az életemben, mert biztos, hogy soha nem engedték azt, ami nem jó. Ha nem tetszett sem, volt, persze volt olyan, amikor azt mondták, hogy nem, és az rosszul esett. De utána aztán később az ember belátta, már még gyerekfejjel is, hogy utána, hogy, mert otthon édesapám szembesített vele, látod? Ha engedtem volna, ez lett volna. És akkor belátta az ember, ha nem is tudta még úgy olyan komolyan felfogni. Később nekem a kamaszkor az már ugye a gimnáziumba jelentkezett. Amikor már én távol voltam otthontól.
1: Hogyan jött az Esztergomi Ferences gimnázium? Hát, az azért elég nagy távolság.
0: Azt én mondtam, hogy mindig pap akartam lenni. Én úgy gondoltam, hogy ha én pap akarok lenni, akkor nekem egyházi gimnáziumba kell járni. Nekem mondták, és édesapám is mondta sokszor, sőt, még a barátai is, a család barátok is mindig mondták, akik a családnak voltak nagyon jó barátai, ismerősei mindig, hogy ne menj olyan messze, maradj itt, Ózdon, elintézem neked, nem kell semmit se tenni, csak szólok, és már fel is vettek, gyere. És valahogy nekem az volt, hogy én nekem oda kell menni, én ez akarok lenni, és én ott, nekem ott kell lenni. És ez is egy olyan isteni gondviselés volt, mert később jelentkeztem, mint a többiek. És én már a pótfelvételére tudtam csak elmenni Esztergomba. Ez 1970. decemberében volt. Mert 71-ben volt a ballagás, és 71-ben kezdtem a szeptemberben a gimnáziumot. És érdekes volt, hogy december 20-a körül mentünk édesapámmal együtt vonattal Esztergomba. Unokatestvérünk ott lakott nem messze Nyergesújfaluba, ott szálltunk meg este, de be kellett menni felvételre. És ugye, ahogy én ott voltam, hát nem tudom, hogy miért a jó Isten úgy megsegített, hogy mi volt, vagy hogy volt, de nekem a kezembe adták a felvételt. Odaadták a kezembe, hogy fel vagyok véve.
1: Rögtön akkor, amikor mentetek.
0: Tehát nem akkor, amikor bementünk, hát nekem le kellett vizsgázni, meg mindent megkérdeztek, magyar nyelvből, irodalomból, akkor történelemből,
1: matematikából, minden. Tudtad.
0: Hogy én nem tudtam, hát hogy én ezt nem tudtam, csak a végén, amikor összesítettek mindent, és összeültek ugye a tanárok, mert a pótfelvételére úgy volt, hogy egyenként hívták be az embereket, és akkor beszéltek, és akkor a végén, ugye a rektor atya, drága jó Ignác atya volt akkor, ő odajött, azt mondta, hogy Déneském, utoljára jöttél felvételizni, de te vagy az első, aki megkapod a felvételt. Hát én ezt boldog voltam nagyon, hát hogy ne, hát fel sem tudtam fogni.
1: Mit kaptál a Ferences lelkiségből?
0: Hát a Ferences nagyon sok mindent. papi életem ott kezdődött formálódni. A mindennapi imádság, minden reggeli szent mise nem volt kötelező, csak a vasárnapi, de minden reggel lehetett menni fél hétre vagy hétre a szent misére. Lehetett minisztránsnak is jelentkeztem, mindig jelentkeztem, amikor csak lehetett. 11-en lettünk abból az osztályból papok. Tehát ott volt egy olyan összetartó erő is, ami volt benne két szerzetes, volt benne három görög, és a többi latin pap. Prefektusom, osztályfőnököm egy áldott jó ember volt, nagyon szigorú embereket fogtam én ki mindig előjárómnak, mindenhol. Édesapám is az volt, de a gimnáziumban is az volt a prefektusom, és szemináriumban is. Ugye Váradi atyával kezdtük, ugye, és Koncz atya lett a rektorunk. Nem kell mondanom, hogy ő milyen szigorú ember volt. És követelt is. De adott is. Mindenki. És mindenkit ő kaptam. De még az általános iskolában is ott voltak a tanáraim, akik olyan alapot adtak, meg olyan szigort mutattak, és gyakoroltak felénk, hogy úgy éreztük, hogy ez tényleg megéri. Tehát például csak egy érdekesség, hogy a matematika tanárom. Nagyon szerettem mindig a matematikát. És azt mondta nekem, hogy fiam, én neked soha nem adok ötöst, mert te ennyit nem csinálsz a tanul az ötösé. Te csak négyest kapsz. És úgy is volt nekem, mindig négyest adott, akármit csináltam a matematika általános iskolába. Elkerültem a gimnáziumba, ott is egy áldott jó ember, az Antal atya volt nekünk a matematika tanárunk. Soha nem könyvből tanított, mindig a fejéből. De ha egy százszor megkérdeztünk valamit, százszor ugyanúgy elmondta. Egy zseni volt, és ő meg ötöst adott nekem matematikából. És akkor hazamentem első fél évben, meg kérte tőlem a angoli tanárom, hogy mutasd a fél év és bizonyítványodat. Szóval adtam neki, azt mondta nekem, na látod, milyen boldog vagyok. Ha fordítva lenne, akkor rosszabbul érezném magam. Én négyest adtam, ott ötöst kaptál. Ha én ötöst adtam, ott meg négyest, akkor már azt mondtam, hogy nem tudsz annyit. Ez a keménység, ezt megkaptam ott a ferences lelkiségben is, azt a Szent Ferenci engedelmességet. A Szent Ferencnek nekem ez a lelkülete, ez mindig előttem van, hogy bármi ér az életben, amikor nemet mondanak, vagy tudom, hogy jót akarok, és mégse fogadják el, mindig eszembe jut Szent Ferencnek a lelkülete.
1: Megemlítetted édesapádat, és több előjárót, akinek ez a fajta szigorúsága azért sokat jelent ma. De akkor hogyan élted meg ezt a szigort?
0: Hát nem mindig jól esett. Nem mindig jól esett az, amikor, ha emlékszem egyik alkalommal, és úgy nem mertem hangosan visszaszólni a Teofil atyának a ferenceseknél, de azért magamban morogtam. Duzzogtam meg, mondjam, majd ezt csinálom, meg azt csinálom. Hát, az egy csillapot, nem lett abból semmi. De azért persze, hogy az ember úgy önmagába úgy lázadozik. Amikor érzi azt, hogy neki lett volna igaza, de most azt mondták, hogy nem, mert szigorúan azt ez nem lehetett elfogadni.
1: És mikor jött el ez a pont, vissza tudsz emlékezni az életedben, amikor azt mondtad, hogy mégis ennek a nagyon sok rétű, vagy hát az élet minden területén jelenlévő szigornak azért volt értelme?
0: Biztos, hogy ma papkoromba volt. Ez már papkoromba volt, amikor az ember rájön arra, hogy hát, hogy az ember idősödik, úgy szokták mondani, hogy benő a feje lágya is, nem mindig sikerül, de hogyha benő a fejünk lágya, és belátjuk azt, hogy annak a szigornak köszönhetem, amit én kaptam. Gondolom, ez másokkal is így van, mert sokszor beszéltünk már róla, hogy mindig azokra a tanárainkra, előjáróinkra emlékezünk szívesen, akik követeltek tőlünk valamit.
1: Ezt meg tudom erősíteni, ez abszolút így van, igen.
0: Aki úgy bedobta a gyeplőt, és azt csináltunk, de az elmúlt. Nem hagyott nyomot az ember életébe. Hát amikor az iskolapadból kikerült az ember, akkor utána rájön arra, hogy mégis csak nekik volt igazuk. Nagyon nehezen szoktam meg Esztergomot. Bár én szerettem ott volna oda menni. De nem tudtam, hogy nekem olyan nehéz lesz a kiszakadás a családból. Nekem az borzasztó volt. Teofil atyám később mesélte el, sőt, mikor primícián volt, akkor őt meghívtam előtte 3 nappal, hogy lelki gyakorlatot tartott a faluba. És többek között erről is szó volt, ezt is elmondta a népeknek is, hogy már azon gondolkodtak az első hónapban, hogy a hónap végén vissza kell küldeni ezt a gyereket, mert megszakad a szíve. Mert állandóan bőgtem minden reggel. Én minden reggel el voltam keseredve. Este nem, mert akkor az együtt volt, de reggelenként. De soha nem írtam meg oda, haza. Édesapám pedig mindig azt írta, hogy fiam, hogy is volt neki mindig az a mondás, csak hogy mindig eszembe volt, hogy az erős akarat, amely erős hitből fakad. És ezzel kell élnünk. Amit elkezdtél, azt végig kell csinálni. Soha nem mondta azt, hogy gyere haza. Pedig neki is fájt, de soha nem hívott. Mindig azt mondta, hogy ki kell tartanod. Amit az ember elkezdett, azt szokd meg, hogy azt végig kell csinálni. És így voltam Esztergomba, és végig kitartottam. Kitartottunk a katonaságnál is.
1: Igen, Esztergom ott utána, még abban az időben a katonaság
0: követte. Esztergom után ugye érettségi megvolt, és utána abban az évben bejelentkeztünk, hogy a szemináriumba, elkezdtük a szemináriumot szeptember elején, és október végén már vittek katonának. Két évre.
1: Két év? Két lenti? Év.
0: Lenti. Ott voltam két évig. Hát tulajdonképpen én akkor találkoztam a emberi élet sűrűjével. Mert addig én ugye olyan, hogy mondjam csak... Burokban? Mint egy akváriumban éltünk volna, ugye, mert mindenhol a jó szándékú emberekkel, hívő emberekkel...
1: Ugyanaz az értékrend, ami körülvett, igen.
0: Mindenki egyformán gondolkodott, egy Istenbe hittünk, a liturgiát, ugyanahogy készültünk ugye a többen az osztályból, meg akik nem papságra készültek, és azok is azért mégiscsak egy tisztességes katolikus emberek voltak, hívő emberek, együtt imádkoztunk, együtt énekeltünk, együtt szerepelt, mindig együtt volt, de a katonaságnál ott aztán jött a, hát nem azt mondom, a fekete leves, de számonkérés, meg aztán jött a próbatétel.
1: Milyen próbatételt kellett kiállnod a katonaságnál?
0: Már azt, hogy az a csúnya beszéd. Mert volt olyan, különösen amikor bekerültünk, ugye később aztán nagyon megszerettek bennünket, de amikor bekerültünk, akkor olyan idegenek voltunk. Mint hogyha ki tudja, melyik bolygóról tértünk volna, nem mi ezek a papok. És akkor, ha valahol megjelentünk, ott már mindjárt a káromkodás, meg mindjárt a csúnya beszéd, meg aztán jöttek elő a pornóképek, meg minden, elkezdték nekünk ott mutogatni, ugye, hogy nézed, hát ugye nem lehetett ott semmit se tenni, legfőbb az, hogy nem lehetett, ha rá is néztél, de nem láttad. Nézted, de nem láttad, nem érdekelt. Na, de ezt nem mondhattad, mert akkor megint büntetés jött. Tehát ott a lentibe, ott az emberi életnek, az emberiségnek az aljával találkoztunk. Mert börtöntőtelékekkel voltunk együtt katonák. Az volt a büntető ezred. Lenti. Meg Nagyatád volt abban az időbe. Utána aztán Nagyatádról átkerült Marcaliba. De a lenti az mindig megmaradt büntető ezred. Mindenki büntetésből volt. Emlékszem, hogy beszélgettünk egymással, hogy kik mié vannak itt. Hát mi tudtuk, hogy már kispapok vagyunk, azért vagyunk itt. Hát a másik azért, mert hát ugye már nem tudom, hanyatszor elítélték, és most gondolták, hogy behozzák a börtönbe, és hát, ha itt megjavul, azt nem kell a börtönbe vinni. A másik meg azt mondja, hát a nagybátyám miatt, vagy a nagymamám testvére miatt. Hát ki a te nagyanyád? Hát mondja, hogy Pem Mária. Mindszentinek a testvére volt, ugye, és Mindszenti Bíboros úrnak a testvérének az unokáját is megbüntették. Mert mi nem voltunk megbízhatók, azért nem mehetünk a határőrséghez. Mi csivjákok voltunk, C-kategóriások voltunk. Ami el is jelent, hogy politikailag megbízhatatlan. És akkor ezt kellett kiállni. Na, most a második időszakra úgy fordult a helyzet. Valahogy úgy megszerettek bennünket. Többeket ugye felkészítettünk a 7.-8. elvégzésére, mert még az sem volt meg nekik, a legtöbbnek, ugye. Favágók voltak, meg mit tudom, milyen. Nem az, hogy én lenézem ezeket, nem kell lenézni, csak ugye ezek olyan primitív gondolkodású emberek is voltak, és amikor segítettünk rajtuk, akkor már nagyon meghálálták.
1: Kivívtátok az elismerésüket, igen. És akkor...
0: Utána aztán elkezdték még kopaszkorban, első időszakos korban, hogy úgy hívták, a kopaszoknak hívtak bennünket, és akkor kitalálta az egyik, hogy altassuk őket. Amikor lefekszik a körlet, mert körletnek hívtak ugye a hálószobát, akkor a kopaszok majd elkezdenek felváltva nótát, vagy éneket, vagy valamilyet. Hát én is elkezdtem szépen ezeket a szép magyar nótákat, elővettem. Szóval én is, mikor rám költös, hogy egyet mondtam, utána ment a másik, rákiabáltak többet, hogy hagyd abban! Hát úgy mondta, nem. Hogy hát nem élvezhető volt. És akkor rájöttek arra, hogy én még nagyon szeretem, mai napig szeretem a magyar nótát, és szeretem énekelni is, meg minden. És hát ugye elért ez oda a helyzet, hogy már csak nekem kellett énekelni. Úgyhogy engem felfektettek 9 órakor az ágyra, és 10 óráig nekem többször is elmondtam az én nótákat, akkor már jött a kívánságműsor, hogy ezt mondjam. És annyira tiszteltek érte, hogy például nem engedtek, hogyha valaki meg akart büntetni valamiért bosszúból, nem engedtek. Felmosni küldtek volna, nem még. Mondd meg neki, hogy nem engedlek. Szóval maguk közé fogadtak. És utána jött a második időszak, meg a harmad időszak, a öreg katona, akkor az már teljesen más dolog volt.
1: Katonasság 2 éve után, akkor elindult a
0: szeminárium. Vissza le a szemináriumba, akkor már folytattuk a szemináriumot, 77-be szereltünk le, akkor folytattuk ott az első évből, abba hagytuk 2 évvel ezelőtt.
1: 77-től 82-ig, ugye 82. Igen. Júniusában szenteltek
0: 19-én, pappa. Igen. Június 19-én szenteltek pappa, igen. 81-ben lettem ugye a klerikus a diákonátussal, és aztán az egy csodálatos egy év volt a diákon, aztán nagyon szerettem.
1: Mit adott az az egy év neked?
0: Hát én sok mindent végeztem, otthon is segítettem, eskedtem, például unokaöcsém, akit már sajnos eltemettünk, a feleségét is, meg őt is, most a tavaly júniusban halt meg az unokaöcsém. Ő azt mondta, hogy addig ő nem fog házasságot kötni, még én nem tudom őket megesketni. És a diákonus koromba volt nekik, 81. augusztus 15-én volt nekik az esküvőjük, az volt életem első esketése.
1: De még akkor nem volt ez a fél éves diakónusi gyakorlat, mint ami most van a szeminaristáknak.
0: Nyári időszakban akkor már végeztük a diákonátusi szolgálatot, és akkor bementünk ugyanúgy, és akkor ott voltunk. Még akkor hétvégig se voltak meg. Csak egy alkalommal mehetünk ki a plebániákra, hivatás vasárnapon, tehát húsvét 4. vasárnapján, jópásztor vasárnapján, akkor mentünk, de hát sokan voltunk, hát azt hiszem, hogy 60 valamennyien voltunk. Vagy
1: az egész szeminárium és az évfolyamon?
0: Mi évfolyamunk volt, ugye 2 voltak fönt a központiban, mi meg 7 voltunk itt, 9-ünket szenteltek, igen.
1: Az is egy nagy létszám ahhoz képest.
0: A maihoz képest, igen, hogy most meg 9 vannak összesen a szemináriumban, igen.
1: Szentelési elmondatod, puskázok, az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent fel engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.
0: Annyiba helyesbítenék, hogy nekünk még nem volt jelmondatunk. Tehát nem volt az, hogy jelmondatot kell választanunk. De mindnyájan a Szentírásból hoztunk egy életigét, ami nekem nagyon sokat mondott. Ezt nevezhetjük persze most már jelmondatnak is, de kifejezetten akkor nem így neveztük. Nekem az volt, amit mondta, olvastál is, hogy Izaiás prófétából, hogy az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem. Hát ez nekem mindig olyan nagyon-nagyon sokat mondó szöveg volt. Sokszor elolvastam, nem csak akkor, amikor a perikópa előjött. Mindent az ember a léleknek köszönhetjük. Jó, nekem szükséges volt az én egyéni döntésem is.
1: Persze,
0: mint ahogy a szűzanya döntésre is szükség volt. A Jóisten ugye azért adta a szabad akaratunkat, hogy szabadon választhatjuk meg, amit ő akar tőlünk, amit ő elvár tőlünk. Ne kényszerből, mert akkor nem sokat ér. És ez nagyon sokat mondott nekem mindig ez a jelmondat, most már így van, mert azóta én minden évben, mióta bemutattuk az ezüst misénket, minden évben szentképre ugyanezt nyomtatom ki. Addig is találkoztunk a osztálytársak minden évben, a szentelés évfordulója táján, meg vagyunk egyezve most mindig, hogy papszentelési hét első felében találkozunk.
1: Akkor egy most nagyon jó papi közösség.
0: Ez nagyon jó, miénk nagyon jó, összetartó. Úgy fogalmazott egyik idős papbácsi az ezüstmisénk alkalmával, az egyik ezüstmisén, az ezüstmisét is közösen mondtuk. Először Egerbe, közösen, 2007-ben volt érsekatyának, akkor voltak leiktatása és minden, és utána következett a mi ezüstmisénk, úgyhogy 3 püspök volt ott, 4. Bosák püspök úr volt nekünk a spirituálisunk, és őt kértük meg, hogy előtte nap délután, meg aznap délelőtt egy kis lelki előkészítést tartott, és utána 10 órakor volt a szeminárium kápolnájában az közös ezüstmisénk, Ternyák Csaba érsek úr vezette, Seregi érsek úr prédikált, és Bosák Nándor püspök úr meg készített elő bennünket, de ott volt katona püspök
1: atya is, igen.
0: Így voltunk. Utána pedig mindnyájan a saját plebániánkon szerveztük meg, még mondtuk, hogy mikor lesz, és mindnyájan ott voltunk. Tehát mindenkinek ott volt az ezüstmiséjén. Azóta pedig minden évben találkozunk, és én azkor minden évben, ez az én ajándékom tulajdonképpen, nem más ajándékot nem viszek ilyenkor, hanem inkább azt a szent képet viszem, amit kiosztunk az jelenlévő embereknek, és meg azt odaadom a osztálytársaknak is. Ugyanez van rányomtatva.
2: Kedves hallgatóink, Székely Dénes Borsod Nádasdy plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.

0: 1 óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. 15 éve vannak jelen Sárospatakon a Szent Erzsébet nővérek kongregációjának tagjai. Rangos elismerést vehetett át Miskolcon a Superszum alapítvány. Nyíregyháza önkormányzata idén is kínál táborokat a diákoknak. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! 15 éve vannak jelen Sárospatakon a Szent Erzsébet nővérek kongregációjának tagjai. Szolgálatuk középpontjában az imádság, a szegények segítése, az egyházközség életében való részvétel és az általuk gondozott idősek közösség áll. A mindennapi szolgálatról Kanizja nővér házfőnököt hallják.
2: Árpád házi Szent Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten mindig közel van. Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten itt van, mostani világunkban. Szent Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten minden embert szereti. És azt hiszem, hogy Szent Erzsébet szívben éget a vágy Isten iránt. Azért én, Kanizja nővér, én Szent Erzsébet nővér szeretnék, mint Szent Erzsébet, Isten imádni, Isten szeretni. Minden nap imádkozom kápolnában, egyedül, és nővérekkel együtt, és minden nap imádkozom együtt hívekkel, bazilikában, imádkozom betegekkel, idősekkel. Amikor mi itt érkeztünk, mindjárt jöttek szegények. Nem tudtam, honnan ők tudnak, hogy lehet kapni kenyér. És ők tudtak, hogy mi nem beszélik magyarul, nem értünk, és mutatok. És mi tudtunk kell hozni kenyeret, vagy valamit enni. És most minden nap jönnek szegény emberek, akik éhesek. Én boldog vagyok, amikor csinálom valakinek jó, segítek valakinek, szolgálom valakinek. Nem muszáj, de akarok, vagy nem akarok, de látom, hogy valakit szomorú, vagy valakit sír, vagy valakit sok munka van. Én boldog vagyok, ahol tudok segíteni. Amikor nem, imádkozom kápolnába.
0: Rangos elismerést vehetett át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban a Városnapja alkalmából rendezett díszközgyűlésen. A civilek támogatásáért odaítélt díj után a szervezet már a következő nagy céljára koncentrál, jelenleg egy saját kisbusz beszerzésére gyűjtenek. A jármű létfontosságú lenne az alapítvány működéséhez, hiszen annak segítségével még több rászoruló családhoz és gyermekhez jutnának majd el a támogatásokkal. A részletekről Bernaszkóni Bús Katalint, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
3: Nagyon szépen köszönöm a Superszum csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobbkor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa a polgármesteri hivatalból, ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árult el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Superszom alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, De utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyen lehet ez a díj. És amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a Szuperszum közhasznú alapítványra való felterjesztést, akkor azért én magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy lájkgyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a Szuperszum közhasznú alapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet példesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a Szuperszum munkájába. A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk, a fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az intézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthon, a családok átmeneti otthon, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a Szuperszum Alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel, lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel, lélekkel önkéntesként. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adomány elhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsön kérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autóvásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd, nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat.
0: Bár a nyári szünet még nem kezdődött el, sok család már most a vakáció megszervezésén dolgozik. Nyíregyháza önkormányzata idén is több lehetőséget kínál a nyíregyházi lakhelyen rendelkező általános iskolás gyermekek számára, hogy biztonságos környezetben tartalmas programokkal tölthessék a nyári szünidőt. Jászai Menyhért, a város alpolgármestere elmondta, a célirányos buszokon pedagógusok felügyelik a gyerekeket, reggel 7 óra 15 perctől veszik fel őket, délután pedig a szülőknek adják át a táborozókat.
4: Ahogy hogy tavaly bevezettük, a busz hagyományos diákbérletet lehet igénybe venni, ami 2800 forint egy gyakorlatilag egész nyáron használtak a gyerekek korlátlanul, így a táborok idején is, tehát ezt nagyon szeretik is, ez nagyon bejött, és nem változtatunk. A célirányos buszokon pedagógusok várják a gyerekeket, reggel 7:15-től fölveszik, délután 16 után pedig a gyermeket átadják a szülőnek, tehát ez a korábban megszokott rend szerint történik, és mondhatom azt, hogy nagyon, nagyon népszerű és nagyon, nagyon sokat segít a gyerekeknek, és hát ezek az intézmények már fel vannak arra készülve az elmúlt évek alapján, hogy magas szintű ellátást és biztonságot adjanak a gyermekeinknek. A jelentkezési lapot megszerzik az iskolában, vagy pedig a nyírvévétől, és a nyírvévéhez kell leadni, hiszen a nyírvévé az, aki szervezi, és figyelemmel kíséri a kapacitásokat, hogyha ne legyen az, hogy túljelentkezés van, és egy ilyen tumultus alakuljon ki. Mindenképpen fontos az, hogy van egy központi szervező a nyírvévében, egy menedzser, aki figyeli a kapacitásokat, és jelez azt, hogy már megtelt, illet, vagy erre a tudósra nem lehet jelentkezni, a következőre még lehet. Fontos a koordináció, hiszen nagyon sok iskola van, és hát több ezer gyerekről van szó, tehát nem lehet decentralizálni ezt a döntést. Iskolákban nyírvévé honlapján meg lehet szerezni az információt, beadjuk a jelentkezési lapot, akár az iskolába, akár közvetlenül a nyírvévének küldjük, ott van, aki ezt összesít és figyeli, hogy mikor terítődnek be a táborok.
0: Elkezdődött a biológiai növényvédelmi kezelés Egerben az Ady Endre utcai vadgesztenyefasoron, valamint a város több pontján található gesztenyefákon, Eger megyei jogú várospolgármesteri hivatala megbízásából. A város közterületein található vadgesztenyefák védelméről a hivatal több mint 20 éve gondoskodik, közterületen is használható és engedélyezett vegyszerek alkalmazásával. A tervek között szerepel a vegyszeres növényvédelmi eljárások cseréje, olyan megoldásokra, amelyek a lehető legcsekélyebb módon szennyezik a környezetet, ugyanakkor megőrzi a fák egészségét. Erre ad lehetőséget egy új módszer, melynek keretében szakember felügyeletével mini petefürkész kapszulákat helyeznek ki több helyen a gesztenyefákra, azon célból, hogy a fák legjellemzőbb kártevője, a vadgesztenyelevél aknázumoly kártétele csökkenjen és egészséges levelek maradjanak. Ezt a biológiai növényvédelmi módszert Egerben első alkalommal próbálják ki, kísérleti jelleggel. Ha jók lesznek a tapasztalatok, akkor a tervek szerint a város többi vadgesztenye fájára is kiterjesztik majd az alkalmazását. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az állandó vizekben, holtágokban, illetve a tavak nádassal borított szegély zónáiban folytatódik a szúnyoggyérítési program a héten, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MT-vel. A szakemberek folytatják a biológiai kezeléseket. Ez azt jelenti, hogy a tenyészőhelyeken egy olyan természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, amely az alkalmazott dózisban kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. Az esőzéseket követően a rovarbiológusok ismételten felmérik a potenciális élőhelyeket. Ennek nyomán május utolsó hetében nagyobb területeken várható biológiai lárvagyérítés. Felhívták a figyelmet arra, hogy a ház körüli pangóvizek, a vízzel teli edények, hordók kiürítésével a lakosság is hozzájárulhat a lárvák élőhelyének szűkítéséhez, így a szúnyogártalom csökkentéséhez, ugyanis számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat. A szúnyoggyérítés heti programja, a beavatkozások helyszíne és ideje megtalálható a Katasztrófa Védelem honlapján. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-10, napközben aztán 20-21 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 18-án hétfőn.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Együttműködési megállapodás született a Dobó István Vármúzeum és az Egyesület Eger idegenforgalmáért szervezet között. 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A várandóság, a szülés és a családdá válás legfontosabb kérdéseire irányítja a figyelmet a Születés Hete programsorozat. Hosszabb nyitvatartással készül a Nemzeti Adó és Vámhivatal az adóbevallás utolsó napjaira. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. Száznegyvenöt éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Magyar Vörös Kereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete a Színbád rendezvénytérben. Az eseményen felidézték a szervezet elmúlt évtizedeit, elismerték a dolgozók és önkéntesek munkáját, valamint megemlékeztek a Vörös Kereszt és Vörös Férhold világnapjáról is. Gurály Erina vármegyei igazgató kiemelte, a 145 év a sok önkéntes és segítő kitartó munkáját, valamint az emberek bizalmát is jelenti.
2: Május 16-a a nap szerinti születésnapunk, ekkor alakult meg a Magyar Nemzeti Múzeumban a Magyar Vörös Kereszt. Ez azért nagyon fontos, hogy tudunk ilyen szülinapot ünnepelni, mert ez 145 évnyi nagyon kitartó munkát, hitelességet, egy emblémát is jelent, ami megbízható az emberek számára, a világ minden táján ismerik a Vörös Kereszt szimbólumát, a Vörös Keresztnek az emblémáját, és ez a világ minden táján ugyanazt jelenti, ugyanazt a hét alapelvet, ugyanazt az elköteleződést, ugyanazt a szolidaritást, és kiemelten fontos, hogy az emberi méltóság és az emberi életvédelme mellett letegyük a voksunkat.
1: A várandóság, a szülés és a családdá válás legfontosabb kérdéseire irányítja a figyelmet a Születés Hete programsorozat évről évre. De hogyan változtak az elmúlt években a kismamák igényei? Milyen kihívásokkal néz szembe ma a szülészet, és mire érdemes figyelniük a leendő szülőknek? A részletekről dr. Rózsa Dorottya szülésznőgyógyász szakorvost hallják.
3: A Születés Hete egy nagyon jó alkalmat biztosít arra az egész országban, hogy különböző programokon vegyünk részt, többet tudjunk tájékozódni a születéssel, gyermekvállalással, a családdal kapcsolatban. Ez egy nagyon jó alkalom, országszerte számos rendezvény van, interjúkat lehet hallani, különböző beszélgetéseket a szakmabeli emberekkel, úgyhogy ez egy jó lehetőség a családoknak, a szülőknek arra, hogy információkat gyűjtsenek erről a fontos időszakról. Már számos vizsgálat van a várandós gondozás során, amin kötelező részt venni a kismamáknak. Én úgy érzem, hogy nagyon sok várandós kismama elégedett is ezzel, hiszen számos alkalommal láthatják ultrahangvizsgálaton a magzatot, találkoznak a várandós gondozást végző orvossal, ami biztonságot, megnyugvást érzést nyújt nekik. És ez nagy segítség a szorongás csökkentésében, illetve ennek a nehéz időszaknak a leküzdésében is. A kismamák igényei is számos dologban változtak az elmúlt időszakban, ezzel teljes mértékben egyetértek. Sokkal több kérdésük van, sokkal érdeklődőbbek a kismamák, és így, hogy számos vizsgálaton kell részt venniük, sokkal jobban fel is világosultak szerintem már így a várandósággal és a különböző szüléssel, várandósággal kapcsolatos egészségügyi állapottal kapcsolatban. Hát természetesen az először szülők sokkal-sokkal nagyobb várakozással és izgalommal tekintenek erre az időszakra. Egy először szülő édesanyjánál minden új még, és azért ez a 9 hónap nagyon hosszú, számos kihívást rejt a családok számára. Azért egy másodszor, harmadszor szülő édesanyja már sokkal tapasztaltabb, sokkal jobban tudja, hogy mik a következő lépések, milyen vizsgálatokon kell részt venni, és talán már a szorongása is sokkal kisebb, mint az első szülő édesanyáknak. Szerintem a legfontosabb dolog a kommunikáció. Bármikor elbizonytalanodnak a várandóság során, nyugodtan lehet segítséget kérni a kollégáktól, várandós gondozást végző orvostól, a szülésznőktől, az ápolóktól, mindannyian nagyon szívesen segítünk, és elmondjuk azokat a fontos lépéseket, következő lépéseket, amik a várandós gondozásban következnek. Egy-egy probléma esetén szívesen adunk magyarázatot arra, hogy mik történnek, milyen változások mennek végbe az édesanya testében, a magzat hogyan fejlődik. Szóval szerintem a legfontosabb dolog a kommunikáció, és ezzel tudnak segíteni maguknak is, illetve a várandós gondozást végző orvosnak is, hiszen akkor nincsenek elcsúszások, és mindenki boldog ebben az időszakban.
1: Yeah. Már több mint 2,2 millió SZIA bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője. A bevallási tervezet a legkényelmesebben online, az e-SZIA-ban ellenőrizhető és módosítható, de a Nemzeti Adó és Vámhivatal hosszított nyitvatartással segíti az adózókat, akik személyesen fordulnak a hivatalhoz. Emellett telefonon is meghosszabbított nyitvatartással segítik az adóhatóság szakemberei a bevallás kitöltését. A további részletekről dr. Paskuné Pivko Mónika, a NAV Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
4: A Nemzeti Adó és Vámhivatal központi ügyfélszolgálatai így Heves vármegyében, Egerben a NAV központi ügyfélszolgálata az Eszterházi tér 3-4 szám alatt május 18-a és május 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre kaphatnak választ, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik az adójukat, segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu Plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. Hívható a NAV infóvonala is a 1819-es telefonszámon, rendkívüli nyitvatartással fogadja a NAV infóvonala az általános tájékoztatást kérő telefonokat. Május 18-án és május 19-én, azaz hétfőn és kedden 8:30-tól 6 óráig, május 20-án szerdán pedig 8:30-től egészen 8 óráig hívható a NAV infóvonala a 1819-es telefonszámon. A hosszabb nyitvatartási idővel a Nemzeti Adó és Vámhivatal telefonon is azokat szeretné támogatni, akik az SZIA bevallás benyújtásában kérnek segítséget, ezért a rendkívüli nyitvatartási időben, tehát 4 óra után kizárólag az ehhez kapcsolódó menüpontok érhetők el. Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bevallást, érdemes elkerülni a sorban állást, és szükséges, hogy minél előbb nézzék át az adózók a NAV által készített SZIA bevallási tervezetüket. Ha valakinek fizetendő adója van, május 20-áig pótlékmentesen rendezheti az adót. Visszaigényelhető adó esetén pedig eddig a határidőig, tehát május 20-áig egyszerűen a bevallásban lehet kérni a kiutalást. Az adózónak csupán arról kell döntenie, hogy postai úton vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget. A NAV az adó visszautalását a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti.
1: Együttműködési megállapodás született a Dobó István Vármúzeum és az Egyesület Eger Idegenforgalmáért szervezet között. A döntés értelmében az Egyesület égisz alatt dolgozó idegenvezetők és az általuk a várba vezetett csoportok számos kedvezményben részesülnek. Ezekről Novákném Lakás Zsófia igazgatót kérdeztük.
5: Ez mit jelent a vár és mit jelent az Egyesület szempontjából? Ez egy hosszú távú együttműködés, amiben az volt a célunk, hogy egyrészt szakmailag segítsük az Egyesület munkáját, hiszen ők azok az idegenvezetők, akik napi szinten a csoportokkal megérkeznek hozzánk is, és hát nyilván a város arcai. Így a legújabb kiállításainkban egy olyan tanulmányi sétát teszünk minden egyes új kiállítás előtt az idegenvezetőkkel, amelyben a legújabb információkat adjuk át számukra, a tudást az Eger idegenforgalmáért legtöbbet tevékenykedő idegenvezetőkről van szó, tehát számukra ezek nagyon alapvető információk. Mi pedig tudjuk adni azt a történeti régészeti, művészettörténeti kutatást, legfrissebb adatokat, amelyeket a kiállításban adunk át. A másik része az együttműködésünknek az, hogy egy olyan kedvezményes belépést kínáljunk a rövid ideig Egerben tartózkodó turista csoportoknak, amelynek a segítségével azok a csoportok, akik csak egy rövid várlátogatást tudnak tenni, és kiállításokat nem tudnak megtekinteni, mégsem esnek ki a látogatói körből, hiszen egy kedvezményes jegyet kínálunk számukra, 1500 és 2400 forintos jegyárakkal, az egyik egy bővített mozis élmény, eseményt jelent, de ezek csak a 15 fő felett, és az egri idegenvezetőkkel, idegenvezetői kártyával érkező, előre bejelentkezett csoportok esetében tudjuk adni, ezt takarja tulajdonképpen ez az együttműködés jelenleg.
6: Mennyire jellemző a vár látogatói szempontjából, tehát tényleg januártól decemberig bezárólag, nem csak a nyári idegenforgalmi szezonban, hogy inkább magán turisták jönnek, vagy azért vannak igencsak idegenvezetői csoporttal érkezők is?
5: Érdekes, nem tudnék pontos arányokat mondani, mert ez nagyon-nagyon változó. Azt látjuk, hogy alapvetően az iskolai csoportok képezik a legnagyobb számban azt a látogatói gerincet, mondhatom így, vagy hát a látogatók derékhadát, akik hozzánk érkeznek a szezonban. Viszont a szezonon kívül gyakoribb az, hogy olyan látogatói csoportok jelennek meg, akik döntően nem önközoktatásban szereplők és csoportokkal együtt jelennek meg, tehát idegenvezetővel érkeznek. Ez az arány egyébként az elmúlt időszakban sokat változott. A COVID rengeteget változtatott rajta, tehát drasztikusan csökkentette egyébként az ide érkezőknek a számát. Aztán a COVID utáni lassú felépülésben egyébként újra megjelentek a csoporttal érkezők, de az igaz, hogy megváltoztak a szokások. Tehát kevésbé szeretnek csoportban látogatni, jobban szeretnek elszigetelten egyedül érkezni bizonyos látogatói szegmensek, amit érzünk, hogy komoly látogatókutatásra van szükségünk. Tehát fel kell térképeznünk ezeket a megváltozott látogatói szokásokat. A megváltozott szokások egy része az, hogy rövid idejű itt tartózkodások vannak, amire a mostani együttműködés kínál lehetőséget. De további számos kihívás is van számunkra. Az egyik ilyen az, hogy egyre többen vannak, akik nem csoporttal érkeznek, hanem önálló felfedezést akarnak tenni. Ebben az irányban is tettünk lépéseket, mert például ez a QR kódos sétánk, ami egy önálló saját mobileszközre letölthető önálló felfedezést kínál, az nagyon komoly tanulságokat hozott számunkra, nagyon komoly letöltési arányban. Tehát a látogatóink 60%-a letölti, és látjuk és halljuk, hogy végig is sétálják vele a várat. És egyre többen vannak. Ez viszont az egyéni felfedezésnek az erősödését jelzi. Úgyhogy egyszerre több tendencia is megmutatkozik, ezek sokszor egymás mellett lévő jelenségek, és ezért mondtam azt, hogy a megváltozott szokásokra több területen is választ kell adni. Ez a mai együttműködés csak az egyik ilyen problémára, vagy az egyik ilyen új jelenségre próbál választ adni, de emellett még számos más kihívásunk van. A generációk teljesen eltérő nyelvezete az, hogy ki milyen tudásátadási formában szereti megkapni az információkat. Egyre inkább vizuálisan, azt kell, hogy mondjam, a vizualitásnak is a rövid és nagyon tartalmas, de könnyen érthető formájában. Úgyhogy azért itt számos kihívással nézzünk szembe a következő években.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Találkozóra hívta a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportokat. Szombaton az egri minorita templomban gyűltek össze az imádságos csoportok, hogy az örvendetes rózsafüzér elimádkozása után szentmisében adjanak hálát a kapott kegyelmekért. Főtisztelendő Buda Péter, a rádiót és televíziót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke köszöntőjében Ternyák Csaba egriesek üdvözletét tolmácsolta, és kiemelte, időben szétosztva, de napról napra jelen vannak a most együtt imádkozó hangok rádió életében, s így a hallgatók életében is. Szentbeszédében az angyali üdvözlet kapcsán a rózsafüzér imádság eredetéről beszélt, rámutatva Szűz Mária igenje volt a kezdet. A rózsafüzér imádság az évezredek alatt semmit nem veszített fényéből, sőt, Szent II. János Pál pápának köszönhetően a világosság titkai is megjelentek a közös fohászban. Hozzátette, a rózsafüzér nem egy monoton imádság, mert benne rejlenek az üdvtörténet legfontosabb titkai. A program az egrieseki palota turisztikai látogatóközpontban folytatódott, ahol dicsőítő koncertet adott a Talentum ifjúsági ének és zenekar, a találkozó szeretett vendégséggel zárult. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége indulásának 25. évfordulós jubileumi sorozata részeként szervezte meg a Szent Lant versmondó versenyt az egri főegyházmegye fenntartásában működő iskolák diákjai számára Ternyák Csaba egriesek fővédnökségével. Az Egri érseki palotai turisztikai látogatóközpontban Bércesi András igazgató főszerkesztő köszöntötte a versenyzőket, kísérőiket, felkészítőiket és a zsűri tagjait, dr. Lisztóczky László József Attila díjas irodalomtörténészt, a zsűri elnökét, Farkas Erzsébetet, rádiónk szerkesztő műsorvezetőjét, riporterét, Balogh Ferencet, az Egri Főegyház megyei könyvtár igazgatóját, főtisztelendő Bozók Ferenc, magyar költő és esszéistát, piarista szerzetest, főtisztelendő Budapéter teológiai tanárt, a Szent István Rádiót és Televíziót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnökét, valamint Köböl Zsoltot, az Egyház megyei Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgató helyettesét. A zsűri elnökek köszöntőjében örömének adott hangot, hogy a program a 19. század egri kötődésű papköltőit, Pályer Antalt, Mincenti Gedeont és Tárkányi Bélát állította középpontba. A megmérettetése több mint 40 nevezés érkezett. A tanulók a papköltők műveiből összeállított gyűjteményből választották ki az előadott művet. Az eredményhirdetés előtt minden szavaló ajándékot kapott a zsűri elnökétől, a szerkesztésében megjelent Tavasztól tavaszig című versválogatást. A zsűri különdíját Budapéter atya adta át. Az EKIF különdíjasát Köböl Zsolt köszöntötte. A versenyen felvételt készített a Szent István Televízió, az összeállítás a YouTube csatornán lesz megtekinthető. 12. alkalommal adták át múlt héten az Egri érsek bora címeket az Egri Bazilika látogatóközpontban. Ficek László általános helynök János evangéliumából a kánai mennyegző történetét idézve fogalmazta meg gondolatait. Elmondta, Jézus első csodája alkalmával is ügyelt arra, hogy amit övéinek ad, az jó legyen, s most a bortermelők is a legjobbakat hozták el erre a versenyre, s beleadják munkájukba minden tudásukat, tapasztalatukat. A szakmaiságért minden esztendőben dr. Gál Lajos borász felel. Elmondtam, a megmérettetése az Egri Főegyház megye borvidékeiről nevezhetnek mintákat, és számos olyan tétel kerül oda, ami már máshol is kapott elismerést. Hozzátette, itt csak a bor számít, a mintákat vakon kóstolják, s így születik a döntés. A díjazott borok között egy különlegesség is szerepel, a Verpeléti Olasz Riesling 2025 Gál Lajos Selection, melyet a Varsányi Pincészet dr. Gál Lajos útmutatásai alapján készített. A pincészet tulajdonosa, Farkasné Varsányi Katalin úgy fogalmazott, hosszú ideje dolgoznak közösen, s mindkettejüknek fontos az olasz Riesling, ezért döntöttek úgy, hogy ezt egy borban is megfogalmazzák. Egyidejűleg példát is akarnak mutatni, hogyan lehet közösen dolgozni, jót alkotni. Az Egri érsek misebora 2026 címet a Grand Tokaj ZRT 2019-es Tokaji Aszú Terroir Selection 5 puttonyos bor viselheti. Dr. Rákóczi János kereskedelmi és marketing igazgató elmondta, számtalan díjjal rendelkeznek már, de ezt a címet még különlegesebbnek értékelik. Az elismerés a fogyasztók felé is fontos jelzés, fogalmazott a szakember. Az Egri érsek bora 2026 címet 8 borászat és bortermelő 9 bora viselheti. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre. Jelentkezni lehet az egyetem oldaláról letölthető lapon, és ez kell május 31-ig az Eszterházy tér 1 címre benyújtani. Az internetes oldal, ahol ez megtalálható, www.felvi.uni-eszterházy.hu. Pünkösdi virrasztó szentségimádás lesz Egerben a Lajosvárosi templomban május 23-a szombattól 24-e pünkösd vasárnapra virradó éjjel. A program délután 4 órakor fény útja, 17 órakor vigília szentmise, 18 órától másnap reggel 7-ig szentségimádási órák, és reggel 7 órakor majd szentmise. Az imádkozók fél óránként váltják majd egymást, a templom előterében lehet még jelentkezni. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Szent Éj, Pünkösda hegyen, ima est a Szentlélek kiáradásáért, a Szárhegyen, a Szent István kápolnában majd Sátoraljói helyénél. Ez is egy ilyen program, amely a Pünköshöz kapcsolódik, május 23-án következik el. 18 óra 30 perckor gyülekezés a hegyen, rózsafüzérima, 19 órától dicsőítés, 19 óra 30 perckor ünnepi szentmisét mutat be a füzéri Tóth Gábor atya, 20 óra 30 perckor szentségimádás kezdődik, 21 óra 45 perctől Szentlélek hívás, imádságok fel.

0: fizérimádság, 9 óra 30 perckor gyóntatás a bazilikában és udvarában, 10 órától katekézis a bazilikában, 11 órakor kezdődik majd az ünnepi szentmise, amelynek főcelebránsa dr. Csizmadé István, pápai prelátus, kanonok, prépost, érseki tanácsos, főesperes, plébános, teológiai tanár, aztán körmenet a Szent Erzsébet erekével, majd ebédidő, lehetőség Szent Erzsébet erekély előtti imádkozásra, a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár megtekintésére. 14 óra 30 perckor dicsőítő zenész szentségi imádás a bazilikában, Lorettói litánia, 15 óra 30 perckor pedig zarándokok megáldása és elbocsátása, mindez tehát május 25-én pünköst hétfőn Sárospatokon. Margarita nővér és Huber atyatar gyógyító lelki gyakorlatot május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban a részétel regisztrációhoz kötött, amely a kazincbarcikai római katolikus szalézi plébánia honlapján elérhető linken keresztül valósulhat meg. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és az zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldására tehát május 30-án szombaton a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztrációt tart, az első 800 jelentkező szalókos pólót kap idén is ajándékba. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és hát minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást is, ha szükség van rá. A részletek a találkozó honlapján, illetve a Facebook oldalon megtalálhatóak. Ajánlom figyelmükben a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl meg lehet találni a napi evangéliumot is, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A Ferencváros házigazdaként 30-29-re legyőzte a Debrecent a női kézilabda NB1 hétvégi rangadóján. 4 év szünet után a Csorbató mellett nyílik meg újra Miskolc repülőtere. Újult erővel szépülhetnek meg a kiránduló helyek, ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turistajelzések teljes körű felújítására. 15 évre a Sajóvölgy a Foszi Suli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Ferencváros házigazdaként 30-29-re legyőzte a Debrecent a női kézilabda NB1 hétvégi rangadóján. Az első félidőben 4-3-nál vezettek utoljára a fővárosiak, utána a DVSC irányította a játékot, 4 góllal ellépett, és a szünetben is ennyi volt a különbség. A második felvonás elején 5,5 perc alatt egyenlített az FTC, és bár 1 gólnál nagyobb különbséggel egyszer sem vezetett, izgalmas hajrában megnyerte a mérkőzést. 4 év szünet után a Csorbató mellett nyílik meg újra Miskolc repülőtere. A 4 lelkes pilóta összefogásával létrejött Miskolc City Airport a régi helyszín közelében füves pályával várja a sport és speciális repülőgépeket. A hivatalos nyitórendezvényre augusztusban kerül majd sor. A részletekről Drótos Lászlót, az új repülőtér vezetőjét hallják.
2: 4 éve ma már, hogy megszűnt a Borsod-megyei repülőtér, és hát ott maradtunk sokan pilóták, hogy mit kezdjünk. Repülőgépeket összecsomagoltuk, hazavittük őket, de hát hosszú távon ugye meg kellett oldani a repülőtérnek a helyzetét. Akik tudtak, elmentek a környező repülőterekre, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Maklár, Eger, de hát sokan nem tudtunk, és hát sok ígéret ellenére ugye nem lett repülőterünk. Hát saját kezünkbe vettük a dolgot, és elkezdtünk repülésre alkalmas területet keresni, és hát rengeteg területet megnéztünk. Ezt találtuk a legjobbnak, hogy mégis Miskolc. Miskolchoz közel van, ugyanakkor olyan jó helyen sikerült találni, hogy fel- és leszállásnál nem fogjuk zavarni a lakosságot. Ez is fontos számunkra, hogy békében tudjunk egymás mellett működni. És hát ugye, hogy városi busszal megközelíthető legyen, 800 méter az utolsó városi busz megálló. Tehát, hogyha egy gyereknap vagy nagyobb rendezvény van, akkor akár tömegközlekedéssel is igény lehet venni. 2 irányból meg lehet közelíteni, a József Attiláról, illetve a régi repülőtérnek az utcájából, az M30-asnak a lehajtójáról is meg lehet közelíteni. Tehát nekünk az fontos, hogy egy olyan megközelíthetősége legyen a repülőtérnek, hogy egy nagyobb tömeg megjelenése esetén ezt biztonságosan le tudjuk bonyolítani. Egy repülőtérnek alkalmas terület kiválasztásánál nagyon sok minden, mint ahogy említettem, hogy egy lakosságot például ne zavarjunk, tehát hogy lakott területtől ne legyen távol, de ne is legyen nagyon közel, hogy őket ne zavarjuk. Ugyanakkor tömegközlekedéssel elérhető legyen. Ne legyenek távvezetékek a közelben, olyan villanyoszlopok, vagy olyan tereptárgyak, amik befolyásolják a repülésünket. A szélirányt, tehát a rettentő sok dolgot szemügyre kell venni, vagy szem előtt kell tartani, és hát levegőből, autóval rengeteg-rengeteg helyet megnéztük, tulajdonosokat felhajtottunk, még aztán rátaláltunk erre a területre, és azt gondolom, hogy ez egy jó választás volt. A sajtótájékoztató az nagyon rövid volt, polgármester úr és Csöböl Katalin országgyűlési képviselő szinte mindent elmondott előttem, úgyhogy nekem már nem nagyon volt mit mondanom. Lényeg az, hogy terveztünk, korábban lett volna egy rendezvényünk, az láthatóan már nem tudjuk megvalósítani, most jelenleg augusztus 20-ára tervezünk akkor egy reptérnyitó rendezvényt. Én úgy kezdtem a sajtótájékoztatót, hogy egy történelmi pillanat, még a szerény körülmények között is, mert tényleg szerény körülmények között tudunk egyenlőre működni, de hát még van hova fejlődni. Az, hogy sikerült megvásárolni ezt a területet, azért még messze, mert nem volt ez vége. Repülésre alkalmassá kellett tenni ezt a területet, illetve be kellett szerezni a különböző szakhatósági engedélyeket. Hát ami 4 év betelt, még mire minden engedélyt megszereztünk. A pályának a kialakítása az már nem volt nagy dolog, tehát a pálya jeleknek az elhelyezése, ez már nem olyan nagy probléma. Sokan kilátogatnak hozzánk, és keresik a repülőteret, és hol a repülőtér, hát itt nyilván a levegőből látni inkább már a repülőteret, illetve a pályajeleket. A repülőtéren nagyon sok mindent a földről még nem nagyon látni, a szélzsákon kívül, hát van hova fejlődni, szociális helyiségeket, irodahelyiségeket kialakítani, hangárakat építeni, de hát ez ugye mind ez nekünk lassan megy, mert kevesen vagyunk, kevés pénzből gazdálkodunk, úgyhogy lassan haladunk.
1: Új úterővel szépülhetnek meg a kiránduló helyek, ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turistajelzések teljes körű felújítására. A kezdeményezéshez a Borsodabói Zemplén vármegyei Természetjáró Szövetség is csatlakozik, így szűkebb hazánkban is megújulhatnak a fontos útvonalak. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
0: Hát sok éve már a turista utak megújításához a jelzésfestés pályázatot ilyenkor tavasszal meghirdeti az MTS, ez idén is így történt. Március 2-ától április 15-ig lehet pályázni a Magyarországon található turista utaknak a jelzésének a megújítására. Alapvetően a pályázat kiírása szerint is van egy meghatározott kör, tehát magánszemély nem pályázhat erre, hanem egyesületek, illetve cégek pályázhatnak erre, de az országnak a nagy területe az le van fedve, úgymond helyi egyesületek által, mint mi a Borsodabói Zemplén megyei Természetjáró Szövetség, tehát mi az egész vármegyénknek a természetjáró útjait, ezt mi koordináljuk és mi festjük, de ez nem azt jelenti, hogy nálunk csak azt festhet, aki a megyei természetjáró szövetségben van, hanem hozzánk is csatlakozhatnak pályázók, csak ők nem az MTS-szel fognak szerződést kötni, hanem velünk kötik a szerződést, és meg hát mi koordináljuk az egész megyei útszakaszot, tehát aki itt Borsodba szeretne festeni, tehát nekik mindenképp velünk a megyei szövetséggel kell felvenni a kapcsolatot. Előzetesen mi a legtöbb útról már beszélünk a pályázat előtt, hogy ezt kéne felújítani, ezt kéne megcsinálni. Vannak ilyen alap dolgok, hogy olyan utat nem lehet újra festeni, amit az elmúlt 7 évben már 4 pályázat kapcsán megújítottunk, felfestettünk, tehát csak ennél régebbi utakat lehet festeni. Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk, tehát hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Mindenképpen, amit mondtam, hogy ilyen útszakaszok vannak, amiket még nem festettünk, tehát nálunk szerintem az évben most ilyenek élveznek prioritást, illetve amiket nagyon régen, tehát mondjuk ilyen 2015-ben festettünk, tehát mi ezeket néztük ki elsődleges szempontból, illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni, és amellett, hogy mondjuk lehet, hogy jelzésszint váltunk, gyakran átnézzük azt az egész rendszert, hogy az úgy valóban azt jelöljük-e főútként, ami nálunk a sáv, ahol a legtöbben mennek, vagy lehet, hogy azt máshova kell vinni. Aszfaltos utakat is próbáljuk kerülni, tehát hogy ott is minél kevesebbet kelljen menni. Tehát emiatt is vannak így átalakítások.
1: 15 évre a Sajóvölgye Foci Suri Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion és az ott található főépület. A városi önkormányzattal megkötött megállapodást Janicsák Dávid nyújtott át a klub képviselőinek a napokban.
3: Nagy öröm számomra, hogy ennyi év után a Sajóvölgye Foci Sulival elértük azt, hogy a stadion meg fog újulni és elindul végre a modernizáció útján. Mindenki tudja, hogy ez egy nagy múltú stadion, azonban az elmúlt évtizedekben annyira megrongálódott az állapota, hogy már-már alkalmatlan volt nézők fogadására. Ennek a felújításnak köszönhetően ez most meg fog változni.
1: A Városháza jegyzői tárgyalójában a polgármester, Kiss Sándor önkormányzati képviselő, Kádár Zsolt, a Putnoki Sajóvölgye Foci Suli operatív igazgatója, valamint Bene Attila ügyvezető igazgató ült egy asztalhoz, akik a jövőbeni együttműködésről egyeztettek. Kádár Zsolt azt mondta, az elmúlt időszakban alulról építkeztek a helyi foci sulival közösen dolgozva. Az utánpótlás nevelés kiemelt feladatuk. A felnőtt csapat pedig megye 2-ből az NB3-as osztályba léphetett, ami öröm számukra.
4: Ez szerintem nagy dolog most Ózdi életében, viszont maga a stadion nem alkalmas NB3-as mérkőzésre. Itt kaptunk egy kis laufot, és elindul a hál' Istennek a sportállamtitkárság és a magyar állam segítőkezet nyújtott a kérésünkre, és első ütemben elkezdődnek azok a felújítások, amik NB3-ra alkalmassá teszik majd a stadiont. Reményeink szerint az augusztusra el kellene, hogy készüljön, és az új szezonban már komfortosabb körülmények között fogadhatjuk a szurkolókat.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.